A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A nyulacska harangocskája, aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nyulacska. Ennek a nyulacskának volt egy szépen szóló harangocskája. Egyszer a nyulacska elment az erdő szélére, lefeküdt egy bokor tövébe, és a bokorra felakasztotta a harangocskáját. Reggel, mikor felébredt, a bokrot sehol sem látta, hanem egy nagy fát látott helyette. Felnézett rá, és látta, hogy a harangocskája a fán van. Kérte a fát, hogy adja vissza a harangocskáját, de a fa nem adta vissza. Ekkor a nyulacska elment a fejszéhez, és kérte, hogy a fát vágja ki, hogy a fa adja vissza a szépen szóló harangocskát, de a fejsze nem vágta ki. Most a nyulacska elment a köszörűkőhöz, hogy fenje meg a fejszét, hogy a fejsze vágja ki a fa adja vissza a harangocskát, de a köszörű nem fente meg a fejszét. Ekkor a nyulacska elment a vízhez, hogy hajtsa a köszörűt, hogy a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fa adja vissza a harangocskát. De a víz nem hajtotta a köszörűt. Ekkor a nyulacska elment a bikához, hogy igya meg a vizet. A víz hajtsa a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fa adja vissza a harangocskát. De a bika nem itta meg a vizet. Ekkor a nyulacska elment az egérhez, hogy csípje meg a bikát. A bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fa adja vissza a harangocskát. De az egér nem csípte meg a bikát. Ekkor a nyulacska elment a macskához, hogy fogja meg az egeret. Az egér csípje meg a bikát, a bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. A macska azt mondta, ő megfogja, de előbb adjon neki tejecskét. A nyulacska elment a tehénhez, kérte tőle a tejecskét. A tehén azt mondta, hogy ő ad tejecskét, csak vigyen neki füvecskét. A nyulacska elment a kaszáshoz, hogy adjon neki füvecskét. A kaszás adott is füvecskét, s a nyulacska vitte a tehénnek. A tehén adott neki tejecskét, s a nyulacska vitte a macskának. A macska megfogta az egeret, az egér megcsípte a bikát, a bika megitta a vizet, a víz hajtotta a köszörűködet, a köszörűkő megfente a fejszét, a fejsze kivágta a fát, a fa visszaadta a szépen szóló harangocskát. A nyulacska megőrvendett, a szépen szóló harangocskát visszaakasztotta a nyakába, és mindig ott tartotta.
1: A Nyulacska Harangocskája című mesét hallottátok.
0: Csukás Mese Rádió. Játsszatok sokat együtt a barátaitokkal, és osszátok meg velük a játékaitokat. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, én Kádár El Gellért vagyok, én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
1: Sziasztok, Erdély Zsófia vagyok, 9 éves, Szegedről érkeztem, Fekete István, nádas. Aludtál-e már nádtető alatt? Láttad-e ott, hogy kel fel a nap? Hallgattad-e szélben, hogy susog a nád, ha megérinti a virradat? Ugye nem láttad? Nem láttál semmit? Se nádirigót, se kócsagot, se a vadréci kék tükrű szárnyát, sem a vizekben rengő csillagot. Raktál-e tüzet tavai nádból, füstje simogatta arcodat, ha a hold felkel és a lidércfény táncol a tündöklő ég alatt? Láttál-e ezer szárcsa fiókát, úszó fészket a nagy vizeken, s hallgattad-e ködös hajnalokon a vándormadár, hogy mit üzen? És nádi széna volt-e a párnád, millió béka a muzsikád, imbolygó bagoly régi barátod, nyárson sült keszeg a vacsorád? Fürödtél-e már csendben és fényben este, ha lobban a néma tűz, és a nádason átrepül az álom, és rácsóhajt lágyan a puha fűz? Álmod, ha őrzi millió látszál, és tartja feletted az eget, neked adja a csillagos békét, és megsimogatja szívedet.
2: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.
3: A kígyó meg a vakond. Japán mese. Egyszer régen, nagyon régen a kígyónak csodálatos hangja volt, de nem volt szeme. Egy sötét, föld alatti üregben töltötte a napjait, és mindig csak azon járt az esze, hogy bárcsak lenne szeme. Ha lenne szemem, végre megláthatnám a mező gyönyörű virágait, akár a hangomat is odaadnám érte cserébe. A vakondnak volt szeme, de nem volt hangja. Ő akkoriban a fűben élt, és annyira szerette hallgatni az énekszót, hogy azt kívánta, bárcsak lenne hangja neki is. Ha lenne hangom, egész nap csak dalolnék, akár a szememet is odaadnám cserébe a hangért. Egy nap, ahogy az ilyenkor lenni szokott, a kígyó összetalálkozott a vakonddal, és alkut kötöttek. A kígyó megkapta a vakond szemét, cserébe a vakond megkapta a kígyó hangját. A kígyó gyönyörködve nézegette a mezővirágait, a vakond pedig énekelt, egyfolytában csak énekelt. Mindketten boldogok voltak, míg nem egyszer a kígyónak mondania kellett volna valamit. Akkor rájött, hogy mégsem kötött olyan jó alkut, szerette volna visszakapni a hangját, de hiába kereste a vakondot, sehol sem találta. Sehol sem találta, mert a vakond is megbánta a cserét. Ráunt az éneklésre, szeretett volna körbenézni a világban és világot látni, de már nem volt szeme. Bánatában elbújt a föld alá, és azóta is ott él vakon. A kígyó pedig azóta is csak sziszegni tud, amikor mondani akar valamit. Kígyók. 4000 kígyófaj létezik, és mindegyik ragadozó. A kígyóknak nincs lábuk, ezért tekergő vagy hullám mozgással haladnak előre. Így nem csak kúszni, hanem úszni is képesek. A szemükön kívül szagminta alapján tájékozódnak, mégpedig úgy, hogy kétágú nyelvük vékony hegyével szaganyagokat továbbítanak a szájpadlásukon található szagérzékelő szervbe.
4: Csukás Mese Rádió.
5: Találós kérdés.
6: Sziasztok! Réka vagyok. Ma fényt viszek a rejtélybe. Szó szerint. Így szól a találós kérdésem. Ez a tárgy akkor jön jól, ha sötét van. Kézben tarthatod, és egy erős kis fénysugarat küld előre. Segít megtalálni az utat, vagy megvilágítja, amit nem látsz jól. Akkumulátorral, vagy elemmel működik. És sokszor mágnes van rajta, így a hűtőn is tarthatod, hogy mindig kéznél legyen. Na, mi lehet ez? Igen, a zseblámpa! Én mindig viszek magammal zseblámpát, ha táborozni megyek, de apa is sokat használja autószereléshez, ha már besötétedett. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
4: Csukásmese Rádió.
5: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet-hét határon túl is hallják. Képzeljétek el, hogy ezt a dalt az óviban a gyerekeknek szoktam énekelni, ezzel szoktam kelteni őket. Úgyhogy most arra gondoltam, hogy keltsük fel azokat, akik még alszanak.

0: A Grimm testvérek meséje. Terülj meg, asztalkám! Csacsi, rázd meg magad! Furkósbot, gyere elő! Aki elmondja nektek, Banner Géza. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény szabó. Annak három fia, meg egy árva kecskéje. Az egész família a kecske tején élt, azért hát jól gondját viselték. Egy napon a legidősebb fiú hajtotta ki a temetőbe, mert ott igen dús volt a fiú. Este, mikor már hazamentek volna, megkérdezte a kecskétől. Jól laktál-e, kecske? És a kecske azt felelte. Jól laktam, mint a duda, nem kell nekem több dudva, meg. Akkor hát gyerünk haza, mondta a fiú. Hazahajtotta, bekötötte az ólba. No, kérdi a szabó, jól lakott-e a kecske? Ó, mondja a fiú, jól lakott, mint a duda, nem kell neki több dudva. Hanem a szabó mégis kiment az ólba, megsimogatta a kecskét és megkérdezte tőle. Jól laktál-e, kecske? A kecske meg azt felelte. Hely, de hogy is laktam, csak a port kapartam, füvet se haraptam, meg. Ejnye, megharagudott a szabó, szalad a házba, előveszi a fiát. Hát te hazug, te gézengúz, így lakott jól a kecske, hogy egy szál füvet sem evett. Mérgében lekapta a falról a rőföt, kiverte a fiát a házból. Jól van, másnap a második fiú hajtotta ki a kecskét a szőlősdombra, ahol gyönyörűséges volt a legelő, teleette magát a kecske. Hogy beesteledett, kérdi tőle a fiú. Jól laktál-e, kecske? A kecske meg azt felelte, jól laktam, mint a duda, nem kell nekem több dudva, meg. Akkor hát gyerünk haza, mondta a fiú. Hazahajtotta, bekötötte az ólba. Kérdi az apja, jól lakott-e a kecske? Ó, mondja a fiú, úgy jól lakott, mint a duda, nem kell neki már több dudva. Hanem a szabó mégis kiment az ólba, megsimogatta a kecskét, megkérdezte tőle. Jól laktál-e, kecske? A kecske meg azt felelte, hely, de hogy is laktam, csak a port kapartam, füvet se haraptam, meg. Ennyi Istentől elrugaszkodott kölyke, kiáltott nagy méreggel a szabó. Ilyen derék állatot koplaltatsz, te! Kapta a rőföt, jól megdorgálta a fiát. Már most a legkisebb fiún van a sor. No, ez jól akarta tartani a kecskét, kikereste a legsűrűbb bozótot, ahol a legszebbek voltak a bokrok, ott teleette magát a kecske. Este megkérdezte tőle, mielőtt hazahajtaná. Jól laktál-e, kecske? Teleli a kecske. Jól laktam, mint a duda, nem kell nekem több dudva, meg. No, gyerünk hát haza, mondta a fiú. Hazahajtotta, bekötötte az ólba. Kérdi a szabó. Jól lakott-e a kecske? Ó, mondja a fiú, úgy jól lakott, mint a duda, nem kell neki már több dudva. Hanem a szabó nem bízott a fiában, kiment az ólba, kérdezi a kecskét. Jól laktál-e, kecske? A kecske meg azt felelte, hely, de hogy is laktam, csak a port kapartam, füvet se haraptam, meg. Na, drága jó gyerekeim vannak, dühöngött a szabó. Egyik semmire kellőbb, mint a másik. De fogadom, tovább nem tartotok bolondá. Neki esett a fiának, úgy kiporolta a nadrágját, hogy a fiú kiszökött az ablakon, és világgá futott. Most már egyedül maradt az öreg a kecskével. Reggel megyen az ólba, megsimogatja a kecskét, dédelgeti szép szavakkal. Gyere, drága kis kecském, majd elviszlek a legelőre, hadd lakjál jól egyszer életedben. Avval elvezette a dombok közé, ahol a legjobban szeretett a kecske legelni. Estére kelve megkérdezte tőle. Jól laktál-e, kecske? A kecske meg azt felelte, jól laktam, mint a duda, nem kell nekem több dudva, meg. No, akkor hát menjünk haza. Hazahajtotta, bekötözte az ólba, meg is simogatta. Most ugye jól laktál, szegény kecském? Kérdezte még egyszer. Hát a kecske azt mondja nagy mérgesen, hely, de hogy is laktam, csak a port kapartam, füvet se haraptam, meg. Ennyi. Csak hátra hőkült a szabó, mikor ezt hallotta. Most már látta, hogy ok nélkül kergette el három fiát. Szörnyen mérgelődött a cudar kecskére. Várj csak, te hálátlan, kiáltotta. Elkergetlek, de ne hidd, hogy más becsületes szabó majd a házához fogad. Megjegyezlek, hogy mindenki lássa, micsoda cudar állat vagy. Avval nagy septiben előhozta a beretváját, beszappanozta a kecske fejét, s ripsz-ropsz olyan simára borotválta, mint a tenyerem. Aztán elő a korbácsot, kiverte a kecskét az udvarból. Most hát egyedül maradt a Szabó, és nagy szomorúság lepte meg. Szívesen visszavette volna már a fiait, de senki sem tudta, merre, hová lettek. Hát a legöregebb egy asztaloshoz állt be. Tanult szorgalmasan, és mikor kitelt az ideje, a mestere egy asztalkát ajándékozott neki. Nem volt azon semmi különös, a fája is közönséges fa volt, mégis volt egy fáintos jó tulajdonsága. Ha valaki elébe állt és azt mondta, terülj meg asztalkám, hát szép fehér abrosz terítette le hirtelen az asztalkát, az abroszon tányér mellette kés, villa, kanál, aztán sültek meg, főttek, tészták, amennyi csak ráfért. De még egy nagy üveg vörösbor is, hogy a nyál is összefutott a szájában annak, aki az asztalkára pillantott. No, ez elég lesz egész életemre, gondolta a legény. Elindult, vándorolt országról országra, városról városra. Bezzeg nem törődött vele, jó konyhája van a vendéglősnek, vagy sem. Ha kedve szottyant, az erdőben vagy a mezőn ebédelt, maga elé állította az asztalkát, és mondta, terülj meg asztalkám! Menten ott volt minden, amit szeme szája kívánt. Végre eszébe jutott, hogy hazamegyen. Gondolta, azóta bizonyosan megenyhült már az apja haragja, meg aztán a terülj asztalkámmal csak nem fogja világgá kergetni. Ment, mendegélt hát hazafelé. Egy este betért egy vendégfogadóba. Sok vendége vett, ivott odabent, hívták, üljön közéjük, tartson velük, mert alig ha akad valami a konyhán. Köszönöm, felelte a legény, nem eszem el a kegyelmetek falatját, inkább legyenek mindnyájan az én vendégeim. Nevettek az emberek, azt hitték tréfán, hanem a legény kiállította a középre az asztalkát, és azt mondta, terülj meg, asztalkám! Abban a pillanatban tele volt az asztalka minden jóval, a sok finom étel illata megcsiklandozta a vendégek orrát. Tessék, tessék, lássanak hozzá, kínálgatta a legény. A vendégek nem kérették magukat, neki láttak derekosan. Ettek ittak, amennyi beléjük fért, de az volt a csodálatos, hogy a tálak mégsem ürültek ki, akármennyit szedtek is belőlük. A kocsmáros az egyik sarokból nézte az asztalkát, a szíve is elakadt bámulatában. Ejha, ilyen szakács kellene nekem, gondolta magában. A legény sokáig mulatott a vendégekkel, késő éjszaka tért pihenőre, és a csoda asztalkát odaállította a fal mellé. Hanem a kocsmáros nem alhatott, mindig a csoda asztalra gondolt. Eszébe jutott, hogy van a padláson egy éppen ilyen asztalkája. Nagy septében lehozta, odaállította a fal mellé a csoda asztalka helyett. Reggel felébredt a legény, kifizette a kocsmárost, felvette a cókmókját és odébb állt. Észre sem vette, hogy az asztalkát kicserélték. Dél volt, mikor megérkezett az édesapja házába. Megőrült a Szabó, kérdi a fiától, hát aztán mit tanultál, édesfiam? Asztalos lettem, édesapám, felelte a fiú. Szép mesterség, aztán mit szereztél a munkáddal? Én, apám, ezt az asztalkát le. Nézi a Szabó az asztalkát, hümmöget, csóválja a fejét. No, szegény fiam, ezzel ugyan nem sokra mégy, ócska is, rozoga is, csúlya is. Azán nevetett a fiú, de ez csoda asztalám. Ha azt mondom neki, hogy terüljön meg, tüstént tele lesz a legfinomabb ételekkel, de még bor is van rajta egy nagy üveggel. Hívja meg édesapám a szomszédokat, rokonokat, hadd egyenek, igyanak kedvük szerint. Az én asztalkám mindet meghizlalja. Úgy tett a Szabó, ahogy a fia mondta. Jöttek a vendégek, szomszédok, rokonok. Mikor mind együtt voltak, kiállítja a fiú a szoba közepére az asztalkát, mondja neki. Terülj meg, asztalkám! De bizaz meg sem rezzent, üres maradt, mint akármelyik közönséges asztal. Akkor vette észre a legény, hogy kicserélték az asztalkáját. Szégyelte magát szörnyen, mert így most mindenki hazugnak tartotta. Kikacagták a vendégek, és étlen szomjan mentek haza a vendégségből. A legény meg munkába állt egy asztalos mesternél, hogy legyen mit enniük. A második fiú Molnár mesterhez került, és ki is tanulta derekosan a mesterségét. Mikor kitelt az ideje, és készült, hogy majd elindul világot látni, a mester azt mondta neki. No fiam, derék legény voltál, szorgalmas, becsületes. Adok néked egy szamarat, de az nem olyan akármilyen szamárám. Nem kocsiba való, zsákokat sem hord. Mi haszna van hát? Ez, fiam, aranyszamár. Ha aláterítesz valami lepedőt, és azt mondod neki, Csacsi, rázd meg magad, hát úgy hull róla az aranytallér, mint a záporeső. Ez már valami, mondta a legény. Elbúcsúzott a mestertől, elindult világot látni. Volt jó dolga, gondolhatjátok. Ha pénzre volt szüksége, ott volt a szamár, adott amennyi kellett. Mindene volt a regénynek, mindenből a legdrágább és a legszebb. Végre eszébe jutott, hogy ideje volna már hazamenni öreg apjához. Ha az aranyszamárral állítok be, bizonyosan nem fog haragudni, gondolta magában, és útnak eredt. Hogyhogy nem, ő is éppen abban a vendéglőben szállt meg, ahol a bátyja asztalkáját ellopták. Vezeti a szamarát a vendéglő udvarára, jő elébe a vendéglő, és el akarja venni a szamarat, hogy majd beköti az istállóba. Hagyja csak, mondta a legény. Magam szoktam a szürkémről gondoskodni, mert szeretem tudni, jó helye, jó abrakja van-e. No, ez is szegény legény lehet, gondolta a kocsmáros, hanem bezzeg elbámult, mikor a legény aranypénzt csörgetett elő, és a legdrágább ételt, a legfinomabb bort rendelte. Szaladt a konyhába, szaladt a pincébe, vitte a legénynek a legfinomabb bort, a legdrágább ételeket. Mikor fizetésre került a sor, bizony nem sajnálta a krétát, dupla áron számított mindent. Ki sem futotta a legény zsebéből. Várjon egy kicsit, kocsmáros uram, mindjárt hozom a pénzt, mondta a legény. Vette az asztalkendőt, ment az istállóba. Ennyi, mi a csoda lehet az, gondolta a kocsmáros. Utána lopakodott, benézett az ajtó hasadékán. Hát, látja ám, hogy a vendég szamár alá teríti az asztalkendőt, aztán azt mondja neki, csacsi, rázd meg magad, és abban a pillanatban hull az arany, mint a zápor eső. A terem búrájat. Ez aztán gyorsan veri a pénzt, gondolta a kocsmáros. Egy ilyen pénzes zacskónak én is hasznát látnám. A legény aztán megfizette a tartozását, és lefeküdt aludni. A kocsmáros meg titokban kicserélte az aranyszamarat egy közönséges csacsival. Másnap reggel tovább indult a legény, de nem vette észre, hogy más szamarat vezet. Déltájban megérkezett az apja házához. Örült az öreg szabó, hogy viszont láthatta a fiát. Kérdezi tőle. Hát te micsoda mesterséget tanultál, fiam? Én bizony molnár lettem, édesapám. Hoztál-e valamit a házhoz? Csak egy szamarat. Ennyi. Az akad itthon is, bár inkább egy jó kecskét hoztál volna. Igen ám, de ez nem olyan akármilyen szamárám, mondja a fiú. Ez aranyszamár. Ha azt mondom neki, csacsi, rázd meg magad, hát úgy hull róla az aranytallér, mint a zápor eső. Hívja meg édesapám a szomszédokat, rokonokat, mindnyájukat gazdag emberré teszem. Ez már aztán valami, mondta a szabó. Most már nem kell gyötrődnöm tűvel, cérnával. Futott, tüstént, összecsődítette a rokonokat, jó szomszédokat. Mikor mindannyian együtt voltak, a molnár legény kendőt terített a szoba közepére, bevezette a szamarat és ráállította a kendőre. No, most vigyázzanak, kentek, mondta, aztán rákiáltott a szamárra. Csacsi, rázd meg magad! Hát, a csacsi megrázta ugyan magát, hullott is valami a kendőre, de bizaz nem arany volt. Ja, nem minden szamár viszi olyan sokra. Elszontyódott a molnár legény, mert látta, hogy kicserélték a szamarát. Bocsánatot kért a vendégektől, akik épp olyan szegényen mentek el, mint ahogy jöttek. Mit volt mit tenni? Az öreg szabó nekiült újra a foltozásnak, a legény meg beszegődött egy molnárhoz. No, a harmadik fiú esztergályosinas lett. Ez aztán művészi pálya. Azért neki kellett legtovább tanulnia, de a fivérei megírták levélben, hogyan jártak a vendéglőben csodálatos kincseikkel. Mikor az ő ideje is kitelt és vándorútra indult, a mester egy zsákkal ajándékozta meg, mert jól viselte magát. A zsákban egy furkósbot volt. Hát ez mire való? Kérdezte a legény. Csak nehezebbé teszi a zsákot, talán dobjuk ki inkább. Csak hadd maradjon benne, mondta a mester. Jó hasznát veheted még. Ha valaki bántani akar, csak kiásd el magad. Furkósbot, gyere elő! Azon menten kiugrik a bot, úgy megtáncol az emberek hátán, hogy 8 napig nyomják utána az ágyat. Nem is hagyja abba, míg azt nem mondod. Furkósbot, bújj be a zsákba! Megköszönte szépen a legény az ajándékot, vállára vetette a zsákot, és elindult, ment világot látni. Ha valaki bántani akarta, csak elkiáltotta magát. Furkósbot, gyere elő! Menten kiugrott a bot, kiporolta az emberek kabátját, nadrágját, még azt sem várta meg, hogy kibújjanak belőle. Így vándorolgatott a legény. Végre ő is hazafelé indult. Este volt, mikor ahhoz a vendéglőhöz ért, ahol testvéreit megcsalta a kocsmáros. A zsákját magával vitte az ivószobába, letette az asztalra, aztán elkezdett mesélni, mi mindent látott. Hát, mondta, van sok mindenféle csodálatos dolog. Beszéltek nekem holmi terülyasztalkáról, meg aranyszamárról, de az mind semmi. Olyan kincse, mint ez a zsák, nincsen senkinek. A kocsmáros hegyezte a füleit. Ugyan mi lehet a zsákban? Gyötörte a kíváncsiság. Bizonyosan tele van drága kövekkel. Törik, szakad, ezt még megszerzem magamnak, mert három az igazság, ez lesz a harmadik kincsem. Mikor leszállt az éjszaka, a legény elnyújtózott a padon, a zsákot a feje alá tette, az volt a párnája. A kocsmáros csak ezt várta. Mikor azt gondolta, hogy a vendége már mélyen alszik, odasompolygott és kezdte kihúzni óvatosan a zsákot a feje alól. Hanem a legény nem aludt. Ő is várta a kocsmárost, és mikor éppen egy jót rántott a zsákon, elkiáltotta magát. Furkosbot, gyere elő! Rögtön kiugrott a bot, kezdte porolni a kocsmáros nadrágját. Üvöltött, ordított kínjában a kocsmáros, de mennél jobban ordított, annál szaporábban verte a hátán a bot a marsot hozzá. Végre leesett a lábáról az ember. Visszaadod-e a terülyasztalkát és az aranyszamarat, amiket elloptál a testvéreimtől? Kérdezte a legény. Ha vissza nem adod, újból kezdődik a tánc.
1: Visszaadom, vissza, nyöszörgött a kocsmáros. Csak parancsolt meg ennek az átkozott botnak, hogy hagyja már abba.
0: Jól van, megkegyelmezek, de vigyázz, mert ha csalni akarsz, megjárod velem. Avval elkiáltotta magát. Furkósbot, bújj be a zsákba. Másnap reggel hazaindult az esztergályos legény, vitte a terülyasztalkát az aranyszamár hátán. Megörült a szabó a legkisebb fiának, megkérdezte tőle. Te mit tanultál, édesfiam?
2: Én esztergályos lettem, édesapám.
0: Az már művészmesterség, mondta az apa. Aztán szereztél-e valamit, míg oda voltál?
2: Szereztem bizony, drága kincset szereztem, egy zsákot, benne egy furkósbotot.
1: Nézd te, furkósbotot!
0: Kiáltotta a szabó. No, azt érdemes volt hazahozni, hiszen azt vághatsz akármelyik fáról.
1: De nem ilyet, édesapám.
0: Ha azt mondom neki, furkósbot, gyere elő, kiugrik a zsákból, és megtáncoltatja azt, akivel meggyűlt a bajom.
2: Látja, kigyelmed? Ebben szereztem vissza a terülyasztalkát, meg az aranyszamarat, amiket a tolvaj kocsmáros ellopott a bátyáimtól. Hívja csak haza kigyelmed őket, hívja meg a rokonokat, jó szomszédokat is, megvendégelem mindnyájukat, és megtöltöm a zsebüket arannyal.
0: Az öreg szabó csóválta a fejét, nem igen bízott a dologban, de azért elment, összehívta a rokonságot, meg a szomszédokat.
2: Mikor mind együtt voltak, az esztergályos legény leterített egy lepedőt a szoba közepére, bevezette az aranyszamarat, aztán azt mondta a bátyjának.
0: Beszélj vele, kedves bátyám!
2: Rákiált a Molnár legény a szamárra.
0: Csacsi, rázd meg magad!
2: Hát, egyszeribe húlt-húlt az aranytallér, mint a záporeső, meg sem állt, míg mindenkinek tele nem lett a zsebe.
0: Akkor az asztalkát hozta be a legény, letette a szoba közepére, és mondja a bátyjának.
2: No, kedves bátyám, szólj csak neki!
0: Rákiált az asztalos legény az asztalra.
1: Terülj meg, asztalkám!
0: Azon menten tele lett az asztalka a legfinomabb ételekkel, de még piros bor is volt egy üveggel. Csaptak olyan lakomát, amilyent még álmodni sem álmodott az öreg szabó soha. Most már csak ugyan vége volt a nyomorúságnak. Sutba vágta az öreg a tűt, cérnát, rőfött, vasalót, és boldogan, nagy urasan éldegélt három fiával. Hát a kecskével mi történt vajon? Elmondom azt is szép sorjában. Szégyelte magát a kecske nagyon, hogy csupa kopasz volt a feje. Hogy senki ne láthassa, bebújt a róka lyukba. Jön haza a róka, bújna be a lyukba, hát két nagy szem villog felé a sötétből. Hely, megijedt szörnyen. A hideg is majd kirázta, elfutott, még vissza sem nézett. Találkozik a medvével, kérdi tőle a medve.
1: Mi bajod van, róka komám? Hová futsz a világba?
0: Jaj, mondja a róka, valami szörnyű fenevad ül a lyukamban, a szeme úgy villog, mint a parázs.
1: No, majd elkergetem én, csak gyere velem,
0: ajánlkozott a medve. El is mentek. Benézett a medve a lyukba, megijedt ő is a nagy, villogó szemektől. Megfordult, elinalt, vissza sem nézett. Találkoznak a méhecskével. Látja a méhecske, hogy a medve nagyon meg van rökönyödve. Mi baj van, medve koma? Kérdezi tőle.
1: Jaj,
0: mondja a medve. Valami szörnyű fenevad ül a róka lyukában, olyan a szeme, mint az izzó parázs.
2: No, felelte a méhecske. Látod, medvekoma, én csak kis féreg vagyok, mégis kiűzöm onnan azt a fenevadat.
0: Visszamentek a rókajukhoz.
2: A méhecske berepült, rászállt a kecske kopasz fejére, megszúrta a fullánkjával.
0: Hey! Ugrott a kecske.
3: Meg-meg!
2: Kiszaladt a lyukból, világgá futott. Talán még ma is fut, ha meg nem állt azóta. Aki nem hiszi, járjon utána.
4: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Kis Ernő Zsolt vagyok.
3: Én pedig Nyári Darinka, és ma mi mesélünk nektek.
2: Benedek Elek. Vége jó, minden jó.
3: Éjfélt

0: kidüllesztett mellel bevonult a bíborba, básonyba öltözött mészkirály. Potrohosabb volt, mint valaha. Vékony lába csak úgy dülöngött alatta, de úgy látszik, ő igen szépnek találta magát, mert gőgösen nézett el a vendégsereg fölött. Bűbájas dühösen a király kisasszony pedig mosolyogva nézte mészkirályt, aki először az öreg királyi pár előtt, azután a király kisasszony előtt hajolt meg, s mézédes hangján mondta.
1: Bocsánatot kérek, felséges királyom és királyném! Bocsánatot kérek tőled is, szép király kisasszony, hogy ilyen késő éjszaka jöttem el üdvözletemmel, de hiszem, nem veszitek zokon tőlem, akinek van némi érdemem, hogy oly nagyra nőtt, s olyan szép a csudafa.
0: A király kisasszony meg se várta, hogy az apja válaszoljon, hozzászaladt, édesen, kedvesen biccentett a fejével, s azt mondta.
1: Dehogy haragszunk, kedves mészkirály, hiszen ez a csudafa hozta meg az én boldogságomat. Lám, lám, halljátok!
0: Mondta a mészkirály, s büszkén pillantott a vendégseregre.
1: A király kisasszony is tudja, s tudjátok meg hát ti is mindannyian, hogy nálam nélkül sohasem szabadult volna meg a gonosz bűbájostól.
0: De már erre nem csak a király kisasszony mosolygott, hanem mosolygott az egész vendégsereg. Retek pedig akkorát prüsszentett, hogy rengett a palota belé. Mészkirály azt hitte, hogy örömükbe mosolyognak, s folytatta a beszédét.
1: Most is azért siettem ide, szép király kisasszony, nehogy az a gonosz bűbájos még egyszer megzavarja a boldogságunkat.
0: Hiszen éppen eleget hallott bűbájos. Tűrtöztette magát eddig, de most felállt. Mészkirályhoz lépett, vállára tette a kezét, mire mészkirály elengedte a király kisasszony kezét.
1: Elég volt a beszédből, mészkirály,
0: mondta határozottan.
1: Most már ideje hazamenned.
0: Alig hangzott el ez a szó, mészkirály kíséretével együtt sietve kifelé indult. Hely volt kacagás, hogy csak úgy zengett belé a palota, aztán tovább folyt a dínom-dánom, de bűbájos egyszerre csak felállt, s azt mondta.
1: Én nekem most búcsúznom kell, felséges királyom és királynőm. Búcsúznom kell, szép menyasszonyom. Haza kell mennem, hogy rendbe hozzam a házikómat. Eljövök, érted? S akkor mondjuk el egymásnak az örök hűséget.
0: Mély csend követte bűbájos szavait. Könnyes szemmel búcsúztak el egymástól, aztán bűbájos lement a palota udvarára. Elővette varázsvesszőjét, intett a felette szálló felhőknek, de egy sem szállt le hozzá.
1: Úgy látszik, megszűnt a varázserőm,
0: mondta magába.
1: No, de se baj.
0: Aranyszőke haja csak úgy lobogott a szélben, arca szeme mosolygott a boldogságtól, mert szüntelen a király kisasszonyra gondolt. Lelke az ő lelkével társalkodott, s bár szokatlan volt neki a nagy út, amelyet felhőbe gomolyodva néhány szempillantás alatt tett meg máskor, nem törődött az út hosszúságával, mert egész úton arról a szép tavaszról gondolkozott, amikor övé lesz a világ legszebb leánya. Gyönyörű téli reggel volt, amikor hazaérkezett, messziről mosolygott feléje a piros fedelű ház, s amikor beugratott a kertbe, egy nekiserdült fickó legény seperte ott a havat.
1: Ho-ha-ho!
0: Kiabált rá a legényke, s fenyegetően rázta felé a seprűt.
1: Hogy mert az úr így berontani bűbájos kertjébe?
0: Bűbájos elnevette magát a seprű láttára, de azért megcsendesítette a paripát, lassú lépésben közeledett a fickó legényhez.
1: Talán bizony te vagy a ház gazdája?
0: Kérdezte bűbájos.
1: Vagyok, nem vagyok, az nem a kegyelmed dolga.
0: Felelt hegykén a legény, aztán körülvizsgálta bűbájost, hogy ugyan miféle szerzet lehet, de bizony nem ismert reá.
1: Látod, barátom?
0: Mondta bűbájos.
1: Ha régen laknál itt, ismerned kéne engem, mert a régi gazdáddal jó barátságban voltam. Mit? Hát maga ismert az én gazdámat? Nosza, mindjárt szálljon le a lóról, jöjjön be a házba, mondja el, mit tud róla, mert éppen ezen az áldott szent napon akartam utána indulni.
0: Bűbájos leszállt a lóról, a legény a lovat bekötötte az istállóba, aztán együtt mentek be a házikóba. Hely Istenem, minő változás! Alig ismert a házikóra bűbájos. A kuvik helyett tengelice énekelt a kalickában, mint amikor apjával s anyjával lakott itt. A varázskemence helyén búbos kemencébe pattogott a tűz. A mindenféle varázsló tégelyek és kancsok helyén szép virágos edény

0: Kristálytiszta poharak sorakoztak a pohárszéken és az asztalon. Minden olyan szép, minden olyan kedves volt, hogy Bűbájos nem találta helyét végtelen nagy boldogságában.
1: Nos, uram!
0: Türelmetlenkedett a legény.
1: Mondd el gyorsan, mit tudsz a gazdámról?
0: De Bűbájos elmosolyodott befelé, nem akart elmondani addig semmit, amíg próbára nem teszi a legényt.
1: Mindent elmondok, fiam!
0: Ült le közben Bűbájos.
1: Elébb azonban azt szeretném tudni, mi lett azzal a kis szolgával, akit a gazdát ide visszaküldött, amikor megszabadult Tündérországból.
0: Nagyot kacagott a legény, összecsapta bokáját Bűbájos előtt, s mondá.
1: Hogy mi történt azzal a kis fiúcskával? Hát bizony nagy változás történt vele, mert egyik napról a másikra megnőtt és megerősödött. Hallod-e te, legényke? Az Isten Istenem ne legyen, ha te valamikor réges-régen nem szikra voltál. No hát, ezt eltaláltad.
0: Kacagott szikra.
1: Mert tetőtől talpig az vagyok, úgy néz reám. De hogy ismertél reám, ha ezelőtt sohasem láttál? Ne törődj te azzal, hogy láttalak vagy sem, inkább azt mondd el nekem szép rendibe, micsoda történt veled? Hogy abból a pöttöm legényből ilyen helyre legény lett?
0: Leült most a legény Bűbájos lábához, és elkezdte a történetét.
1: Hát bizony, azt magam sem tudom, micsoda történt velem s ezzel a házzal. Valami Bűbájosság lesz a dologban, másként megmagyarázni nem tudom. Éppen karácsony szombatján történt, hogy egyszerre csak különös változás lett körülöttem. A kemencében a tűzfénye kisebb lett, a szobában nagy csend lett, s úgy éreztem, minden másképp van, mint addig. Amikor körülnéztem, láttam ám, hogy nagy csuda történt. A napsugár bekacagott az ablakon, s csak úgy táncolt a varázskemence helyén álló búbos kemencén. Aztán, amikor felkeltem a földről, mert ilyettemben bizony hasra vágódtam, hát hajcsudát, uram, nem kellett felnyúlnom az asztalra, mint máskor, hanem lenyúltam hozzá. Akkor odamentem az ablaküveghez, belenéztem, s hát, uram, teremtőm, volt szikra, nincs szikra. Nem veres lett az arcom, mint azelőtt, hanem szép barna-piros lett. Hey, de nagyon megörültem. Addig sokat búsultam, amiatt, hogy olyan apró, teddes, elése vedlegényke voltam. Most meg egyszerre hirtelen váratlan deli, nagy legényé lettem. Hát bizony, ami igaz, igaz,
0: mondta Bűbájos.
1: Olyan dali szép legény lett belőled, hogy öröm nézni. Azt mondom hát neked, hagyd itt ezt a házat. Gyere velem, légy az én segítőm.
0: Hely, elpirult erre szikra arca, s felugrott Bűbájos lába mellől.
1: Mit? Hogy én kegyelmedet szolgáljam a szép arcáért? Mit gondol én rólam? Fel is út, le is út.
0: Hely, elkacagta magát Bűbájos, hogy csak úgy csengett a ház belé. Ölelte, csókolt a szikrát.
1: Ó, te édes, hűséges fiam, te! Sohasem felejtem el, hogy rossz sorsomban nem hagytál el, s most is hű maradtál hozzám. A király kisasszony szerelme váltott meg a varázslattól, de te nélküled a csudafától soha meg nem szabadulok.
0: Ámult, bámult szikra csak nézte, nézte tetőtől talpig a gazdáját. Nem akart hinni a szemének, oly szép volt az ő édes jó gazdája. Ide-oda táncolt, szaladgált, szertelen nagy örömében. Már-már azt hitte Bűbájos, hogy a szegény fiú a nagy örömtől megzavarodott. Amikor aztán lecsendesedett szikra, elmondta Bűbájos, hogy mi történt, miért jött haza. Rendbe kell hozni tavaszig a házat, mert akkor idehozza ám a szép király kisasszonyt. De most már igazán nem lehetett bírni szikrával. A feje tetejére állt, s háromszor úgy táncolta körbe a szobát. Egyszer azonban erős kopogás hallatszott az ajtón. Szikra talpra ugrott, az ajtóhoz szaladt, s kikiáltott.
1: Ki kopog? Mi kopog?
0: Válasz helyett egyszer csak kinyílt az ajtó. Hát mit gondoltok, kilépett be rajta? Senki más, mint a nagy Bűbájos, mégpedig mosolyogva. Ej volt ott öröm. Bűbájos is, szikra is nagyon megörült neki. Ide-oda szaladgáltak, úgy örvendeztek, azt se tudták, hova ültessék a kedves vendéget. De a nagy Bűbájos nem sokat válogatott, szépen leült a búbos kemence mellé, és halkan kedvesen így szólt.
1: Azért jöttem, hogy elköszönjek tőled, Bűbájos fia. Most már minden úgy van, ahogyan szeretted volna. Igazi földi ember lettél.
0: Bűbájos odahajtotta a fejét a nagy bűbájos térdére, és csendesen így felelt.
1: Nem bánom, hogy a varázspálcám már nem varázsol, mert amit a legjobban szerettem volna, azt megkaptam, a király kisasszony szívét. Csak azt sajnálom, hogy téged nem láthatlak majd gyakran.
0: A nagy bűbájos megsimogatta bűbájos aranyszőke haját.
1: Ne szomorkodj, fiam! Bár nem látsz majd engem, mindig gondolok rád, és titokban gyakran megnézem, boldog vagy-e. Mielőtt azonban elbúcsúzom, még egy ajándékot adok neked. Olyan palotát varázsolok ide, amilyen nincs senkinek a világon.
0: Ezzel a nagy bűbájos gyengéden lehúnyt a bűbájos és Szikra szemét, akik békésen álomba merültek. Ő pedig felemelkedett, megforgatta a varázspálcáját, és halkan ezt mondta.
1: Kismanók, bölcsvarázslók, gyertek ide mind, és építsetek gyönyörű palotát.
0: Abban a pillanatban megtelt a kert sok apró manóval és segítő varázslóval. Szorgalmasan dolgoztak, s mire megérkezett a tavasz első napsugara, a kis ház helyén csodálatos nagy palota állt. Csillogott az ablaka, ragyogott a teteje, s nem messze tőle istáló is volt sok-sok szép paripával. Amikor minden elkészült, a nagy bűbájos még egyszer gyengéden megérintette bűbájos és Szikra szemét. Amikor felébredtek, alig akartak hinni a szemüknek. Csak dörzsölték, mert azt hitték álmodnak.
1: Nézd csak, Szikra!
0: Mondta bűbájos.
1: Megjött a tavasz!
0: Nevetve járták be a palotát, szobáról szobára mentek, reggeltől estig, de még akkor sem értek a végére. Nem is maradt tovább bűbájos otthon. Kiválasztotta a legszebb paripát, és sebesen elindult Mirkó király palotájába. Éppen jókor érkezett, mert a csodafa virágba borult, s a király kisasszony már nagyon várta őt. Retek is észrevette, s örömmel szaladt a király kisasszonyhoz.
1: Jön a vőlegényed, szép király kisasszony! Most már nincs több sírás!
0: Így aztán nagy készülődés kezdődött. Feldíszítették a kertet, s a csodafa alatt tartották meg az esküvőt. Sok vendég érkezett, de bizony Mész királyt ott senki sem látta. Amikor bűbájos és a király kisasszony örök hűséget fogadtak egymásnak, a gyertyák fényéből egy csodaszép füstmadár szállt fel, egy ideig ott lebegett felettük, majd lassan eltűnt az égen. Bűbájos tudta csak, hogy a nagy bűbájos volt az, aki így jött el megnézni a boldogságát. 7 napig, 7 éjjel tartott a lakodalom, én is ott voltam, táncoltam eleget, aztán hazaszaladtam, hogy nektek ezt a mesét elmondjam.

0: Koltai Bori vagyok, és most mondok nektek egy verset. Hétvári Andrea, iskolába indulok. Hány éves vagy?
1: Már éppen 6. Vár engem az iskola. Felveszem az iskolatáskám, indulhatunk is, anya.
0: Versek helyett az ABC lesz majd, amit szavalok. Így leszek majd még okosabb, annál is, mint most vagyok. A tanító néni tündér, ki krétával varázsol, s mire egy-kettőt pislogok, ezerig is elszámol.
1: Űrhajós szeretnék lenni, orvos, tengerkutató. Híres tudós leszek egyszer, ez már most is tudható.
2: Ez a Gyerekek Rádiója.
3: Rádió egyfejűeknek.
4: Részlet Igaz Dóra doktor meséiből. Bálint és a baleset. Egy tavaszi napon történt. Olyan tavaszi nap volt, mint az előző. Vagy a két nappal korábbi. A játszótér is ugyanolyan volt. Hinta, csúszda, homokozó. Meg az a nagy mászóka. Pontosabban nem is mászóka, csak anyu hívja annak. Tulajdonképpen egy kalózhajó. Alul hullámok verdesik a viharban, de a kapitány büszkén áll a fedélzeten. Ide-oda forgatja a kormányt, de amikor egy hatalmas villám ketté vágja az árbócot, a kapitány kénytelen a habokba vetni magát, és Bálint! Kiáltja anyu, mint mindig. Óvatosan. Bálint, vagyis a kapitány, ugyanolyan szemrehányó pillantást vett anyura, mint mindig. Megragadja a kötelet, és visszamászik a hajóra. Újra megragadja a kormányt, és dacol a viharral, de amikor jön egy újabb vihar, újra a mélybe kell vetnie magát, és... De ezúttal nem úgy történt, mint mindig. Csattanás volt, és recsenés. És egy hatalmas üvöltés Bálint torkából. Anyu! De az üvöltés nem segített. Sőt, még az anyai puszi sem. Pedig az mindig szokott. Nagyon fájt. Nagyon-nagyon. Nem úgy, mint amikor leesett a bicikliről, és felhorzsolta a könyökét. Sokkal jobban. Lefertőtleníted és leragasztod? Kérdezte. A biciklis balesetkor a raktapasz megoldotta a dolgot. A nagyobb fájdalomra talán jó lesz a nagyobb raktapasz, és anyunál mindig van. De anyu most csak ingatta a fejét. Bálintkám, sajnos ez most nem segít. Raktapaszt horzsolásokon, sebeken használunk. Ez pedig nem az. Hát mi? Hüppögte Bálint. Én nem tudom, mondta anyu, de elmegyünk valahová, ahol tudják. Bálint feltápászkodott. Egy szemrehányó pillantást vetett a kalózhajóra, ami most nem is kalózhajónak tűnt, csak egy mászókának. És ő sem volt már kapitány, csak egy kisfiú, aki leesett a mászókáról, és most nagyon fáj a karja. Hová megyünk? Kérdezte anyutól. A rendelőbe, felelte anyu. Ott alaposan megvizsgálják a karodat. Fájt. Fájt és fájt. Még akkor sem múlt el, amikor megérkeztek a rendelőbe. Akkor sem, amikor a doktor bácsi megvizsgálta. Au! Mondta Bálint. Bizony, au! Mondta a doktor bácsi. Röngenbe veledte kar! Ez egy csúnya szó volt, csúnyább, mint a raktapasz. És ráadásul Bálint azt sem tudta, mit jelent. Már nem csak azért volt rossz kedvű, mert fájt a karja. Azért is haragudott, mert nem értette, mi történik vele. De úgy tűnt, a doktor bácsi nem szereti a rossz kedvű gyerekeket. Dagadt a karod, kiskomám. És nem is nagyon tudod mozgatni. Lehet, hogy eltört benne egy csont. Meg kell néznünk. De hogyan? A rossz hír az, hogy nincsen mindent látó szemem. A jó hír viszont, hogy 100 évvel ezelőtt egy Röngen nevű bácsi felfedezte, hogyan készíthetünk mégis képet arról, amit nem látunk. Ez a Röngen készülék. Beléd néz, és lefényképezi, amit lát. Kapunk rólad egy varázsfényképet. A varázskép pedig rögtön elárulja, mi a baj. Ez érdekesnek hangzott. Nem is volt ijesztő. Pedig anyu nem jöhetett vele. Ráadásul Bálintra adtak egy rettentő súlyos ruhát. Ólomköpeny, magyarázta a doktor bácsi. Azért van rá szükség, mert a röntgenezés igencsak komoly varázslat, és ez megvéd. A gép meg olyan furcsán zörgött. De megérte. Bálint még a fájós karjáról is elfeledkezett, amikor a doktorbácsi megmutatta neki az elkészült varázsképet. És ez a varázskép megmutatja, mi történt a karommal? Kérdezte. Bizony, ha jól megnézed a képem, ezt a csontot, látsz rajta egy vonalat. Na, emiatt fáj annyira a karod. Ugyanis, kiskomám, ezt eltörted. Igen, talán ő is látta a varázsképen a vonalat, amit a doktor bácsi mutatott, de csak talán. Nem akarta látni. Ugyanis a múltkor lejtette anyu kedvenc bögréjét. Azt a virágosat, amiből anyu minden reggel a teáját szokta inni. Eltört. Ő ugyan megígérte anyunak, hogy megragasztja, de anyu azt mondta, nem lehet, és kidobta a bögrét a szemétbe. Anyu azóta apu kávés csészéjéből teázik, apu meg mérgelődik, hogy ő is abból inna, de ez egyáltalán nem tartozik a tárgyhoz. Csak az, hogy az eltört kart a teásbögréhez hasonlóan nem lehet megragasztani. A doktor bácsi azonban újra kitalálta a gondolatát. Attól félsz, új csontot kell fabrikálnunk neked? Na nem, nem ilyen súlyos a helyzet. Begipszeljük, és 6 hét múlva kutyabajod sem lesz. Anyu bátorítóan mosolygott. Kevésbé tűnt mérgesnek, mint a teásbögre esetében, tehát ez a gipsz dolog talán tényleg működik. Nem fájt, amikor a doktor bácsi begipszelte Bálint karját, sőt, inkább vicces volt. Először körbe tekerte gézzel, aztán rákent valami folyékony fehér anyagot, ami fokozatosan egyre keményebb lett. Alig pár percig tartott az egész, és Bálint kezén már ott is volt a gipsz. Na? Kérdezte a doktor bácsi, miközben büszkén nézegette a művét. Elmegy, mormogta Bálint. Hó, de te még nem is tudod, mire jó ez, emelte fel az ujját a doktor bácsi. Nem arra, hogy meggyógyítsa a karom? Kérdezte Bálint. Persze, hogy arra, bólintott a doktor bácsi, de ha már egyszer van, használjuk másra is. Azzal elvett az asztalról egy tollat és egy mosolygós arcot firkált a gipszre. Ehhez mit szólsz? Bálint alig várta, hogy másnap oviba mehessen. Megfogadta, hogy egy szót sem fog szólni a történtekről, csak a begipszelt karját dugja a többiek orra elé. És a képregényből, amit a gipszére festett, találják csak ki az egészet. Ott pompázik a kalózhajó, a vihar, a baleset, a röntgengépnek nevezett mindent látó szem, és a doktor bácsi is. Meg az is, hogy bárki rajzolhat a gipszére, aki 3-szor hangosan elismétli, hogy Bálint a legbátrabb az egész világon.
5: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
6: A mesepostás meséje. Van egy történet, amit már nagyon régen el akartam mesélni nektek, hogy még nem ismertek? Akkor engedjétek meg, hogy bemutatkozzam. István bácsi vagyok, a mesepóstás. Nekem mindenem a szakmám. Egész életemben szorgalmasan kézbesítettem a leveleket, a csomagokat, mindenféle színes küldeményeket. Mivel rengeteg emberrel találkoztam munkám során, jól ismertem a városkámban élő embereket. Tudtam, milyen örömök elé néznek, vagy hogy mekkora nehézségekkel küzdenek. Mindenkihez volt egy-két jó szavam, és ha kikérték a tanácsomat is, igyekeztem bölcs tanácsokat adni. A jó történeteket, az izgalmas meséket mindig is rajongásig szerettem. Ezt a szeretetet a gyerekeimre is ráragasztottam, így ők sem maradtak esténként mesenélkül soha. Azonban nálunk ezeknek a mesés estéknek volt egy olyan szereplője, amiről a családomon kívül senki sem tudott. Tudtok titkot tartani? Csak bólintsatok egyet, ha igen. Ugyanis birtokomba került réges-régen egy meseládika, ami csak úgy ontja magából a szebbnél szebb meséket. Bár engem mindenki olyan embernek ismer, aki két lábbal áll a földön, és nem hisz a csodákban, az igazság mégiscsak az, hogy jó okom van arra, hogy higgyek bennük. A legnagyobb csoda az életemben éppen azon a napon történt meg velem, amikor semmi meglepőre nem számítottam. Éppen 100. napja voltam szolgálatban postásként. Eszembe se jutott, hogy a számok között akadhat olyan is, amelyik varázserővel bír. Kimentem reggel a vasútállomásra, és átvettem a Füstöcske Expressről leadott leveleket és csomagokat. A hideg novemberi szél nem segítette a munkámat, de ahogy csak tudtam, ügyesen beletettem a biciklim kosarába a csomagokat, táskámba pedig a leveleket. Már a pályaudvaron feltűnt az egyik csomag különös külseje. Szinte csillogott a papír, amelybe becsomagolták. Ahogy jobban megnéztem, észrevettem, hogy cikornyás kézírással ez volt ráírva. Csak is Mici néni kezébe, sürgős, törékeny, pótolhatatlan. Elhatároztam, hogy ennek a csomagnak a kikézbesítését hagyom a legvégére, mert Mici néni háza a csónakázó tó mellett volt, és kicsit messzebb esett a várostól. Mire a munkanapom végén megnyomtam a házikó csengőjét, már egészen besötétedett. A csengésre csak a mogorva macska komornyik dugta ki az orrát, és mikor végignézett rajtam, közölte, hogy mára nem vártak senkit. Erre már én is elvesztettem a józan eszemet is, és a türelmemet is. Gyorsan felkiabáltam Mici néninek az emeletre, hogy jöjjön le, mert csomagja érkezett. Pár pillanat sem telt bele, az ajtó újra nyikordult egyet, és ott állt személyesen Mici néni kedvenc narancsszínű macskája társaságában. Megörülve annak, hogy végre ezt a csomagot is kikézbesíthetem, már szedtem is elő az átvételi bizonylatot, amit Micike néninek ugye alá kellett volna írnia. Csak hogy a néni ahelyett, hogy átvette volna az amúgy nagyon csinos kis küldeményt, erősen a szemembe nézett, és titokzatos hanglejtéssel csak ennyit mondott. A csomag az öné, kedves István. Hát nem mondta meg magának ez a kis kotnyeles csomagocska idefele? S jó lenne, ha ön meg ezentúl a nevéhez illeszteni azt is, hogy mesepostás. István a mesepostás. További szép estét! Ekkor ismét becsapódott a kapu az orrom előtt. Komolyan nem értettem semmit az egészből, de miért nem írta alá Micike a papírt? Miért nem vette át a csomagot tőlem? És mi ez a badarság ezzel a mesepostás névvel? Aznap este dühösen érkeztem haza. Igen, hálátlannak tartottam az idős hölgyet, aki meg sem köszönte, hogy ilyen nagy kitérőt tettem a flancos csomagjáért, amit aztán igencsak udvariatlanul át sem vett. Még hogy ez a csomag az enyém lenne, de hát egy gyerek is láthatja, hogy ez a csicsás valami csakis Micike nénié lehet. Hiszen nekem nem voltak soha olyan előkelő barátaim, akiktől ilyesmit kaphatnék. Mérgemben aztán bedobtam a csomagot a szobám egyik sötét sarkának abba a szegletébe, ahol csak néhány pók élt, de azok is igen szerény körülmények között. Teltek az évek, néha hallottam fura hangokat abból a sarokból, de nem tulajdonítottam nekik nagy jelentőséget. Megnősültem, és megszületett az első gyermekem, Oszkárka. Aki ismeri a kisgyermekek természetét, tudhatja jól, hogy a csöpségeknek rengeteg mozgásra van szükségük. Így volt a kis Oszkár esetében is. Imádott mászkálni erre-arra a szobában. Na és mi volt a kedvenc foglalatossága? Bizony-bizony, felfedezni ennek a szerény postás hajléknak legeldugottabb zugait. Egyik nap aztán, amikor feleségem éppen az ünnepi egyenruhámat vasalgatta, arra lett figyelmes, hogy a fiunk kedélyesen gagyarászik valakivel a sarokban. Kiderült, hogy a rég elfeledett csomagban egy meseládik alapult, amely évekig hiába várta, hogy kicsomagoljam. Amit én nem cselekedtem meg az évek alatt, azt Oszkárka egy pillanat alatt megtette. Letépte a ládikáról a csomagolást, majd boldogan beszélt hozzá. Teljesen elképedtem ettől a csodás szerkezettől. Nagyon sajnáltam, hogy hosszú évekig nem jöttem rá, hogy milyen varázslatos dolog van a birtokomban. A meseládika attól a naptól kezdve minden egyes nap mesélt néhány szép mesét a kis Oszkárnak, majd a második gyermekemnek, Lenkének is. Sem én, sem a feleségem pontosan nem értette, hogy hogyan működik ez a meseládika, azt viszont nagyon boldogan vettük tudomásul, hogy pont olyan témájú meséket választ esténként a gyerekeimnek, melyek amúgy is foglalkoztatták őket. Teltek, múltak az évek, nyugdíjba vonultam. Hogy hasznosan töltsem a napjaimat, egy picit még besegítettem az új postás munkatársamnak. Például megpróbáltam kideríteni azoknak az embereknek a címét, akiknek költözés miatt nem sikerült kikézbesíteni a levelüket. Egyik nap aztán kaptam egy levelet egy Laci nevű kisfiútól, aki arra kért, hogy segítsek megtalálni az alvókáját. Bevallom, nagyon sajnáltam a fiút, így minden követ megmozgattam, hogy az alvókája megkerüljön. Mikor Laci visszakapta a kis plüss sárkánykát, elhíreztette a városban, hogy mesebeli erővel bírok. István bácsi, a mesepóstás! István bácsi, a mesepóstás! Ezt mondogatta mindenkinek. Onnantól kezdve özöllöttek a levelek hozzám. Valaki rajzolt nekem egy szép rajzot, valaki verset írt, valaki pedig arról írt, hogy szeretne hallani egy szép mesét. Csak nem tudja, hogy melyik szól a tengerről, meg a hajós kapitányról, és jó lenne, ha én ajánlanék neki egyet. Gyűltek a levelek, születtek a jó és bölcs válaszok, és közben a meseládika egy-egy igazán jó mesét választott a gyerekeknek. Talán neked is fog hamarosan választani egyet. Szeretnéd?

Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kiskakas gyémántfélkrajcára. Volt egyszer egy szegény asszony, aki magányosan éldegélt kunyhójában, és nem volt más társasága, csak a kiskakasa. A kakas egész nap a szemétdombon kotorászott, hát ha talál egy pár magot. Hanem egy nap, mikor a szemétben kapirgált, mag helyett egy gyémántfélkrajcát talált. Annyira csillogott az érme, hogy az arra járó törökbasának megakadt rajta a szeme.
1: Na gyere csak ide, te kis kakas! Mutasd, mi van a szádban!
0: Kiáltott neki oda a basa a hintójából.
1: Add csak szépen nekem azt a gyémántot!
2: Én ugyan nem adom! A gazdám majd vesz belőle finom ételt!
0: Ellenkezett a kakas. Erre a basa dübegurult, és kitépte a kis kakas szájából a gyémántfélkrajcát, majd elhajtott a hintójával. Otthon aztán 7 lakat alatt őrizte a palotájában. De a kiskakas bizony nem hagyta ennyiben a dolgot. Követte a hintót, és felröppent a palota kerítésére. Onnan kukorékolt a császárnak.
2: Kukorikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: A török basa csak nevetett rajta, aztán legyintett egyet, és bement a palotába, hogy ne hallja a kakas kukorékolását. Erre a kakas felmászott az ablakába, és ott folytatta.
2: Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: Ezt már a császár se hagyhatta. Oda szólt a szolgájának.
1: Éte, vidd az ablakomból azt a kakast, és dobd a kútba!
0: A szolgáló úgy is tett, kútba dobta a kakast. A török császár elégedetten vigyorgott, gondolta, most már végleg megszabadult a kakastól. Le is feküdt az ágyra, és mély álomba merült. Bezzeg a kakas a kút mélyén sem nyugodott, és jól megszívta magát.
2: Szívd fel, begyem a sok vizet,
0: mondogatta magában, és mikor az összes vizet felszívta, kirepült a kútból. Egyenest a török basa ablakába szállt, és azt kiáltotta.
2: Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: Dübegurult erre az uralkodó, és ismét intett a szolgálónak.
1: Vigy el innen ezt az átokfajzatot! Dobd bele egy kemencébe! Hallgasson el mindörökre!
0: A szolgáló teljesítette a parancsot, bedobta az égő kemencébe a kiskakast. Ám ez csak ennyit szólt.
2: Ereszd ki, begyem a sok vizet!
0: És a sok víz, ami a gyomrában volt, egyszerre eloltotta a tüzet. Nem telt el pár perc, és a kiskakas újra a császár ablakában mondta.
2: Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: A török basa most már igazán megharagudott.
1: Vidd ezt a vakarcsot, és dobd be egy méhkasba, azt talán majd móresre tanítja.
0: A szolgáló már vitte is a kertbe, a tölgyfa tövéhez.
1: Felmászott a fára a szolga, majd beledobta a méhek közé a kakast. De az meg sem ijedt a méhek láttán.
2: Szívd fel, begyem a sok méhet,
0: mondogatta, és azok mind beszálltak a gyomrába. Mikor végzett, felrepült újra a császár ablakába.
2: Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: Ezt már a császár sem gondolta volna, hogy ki fog rajta egy kukorékoló kakas. Nem jutott eszébe egyéb, mint hogy megfogta a madarat, és beletette a nadrágjába. Amint a kakas bekerült a török basa bugyogójába, csak ennyit szólt.
2: Ereszd ki, begyem a sok darazsat! Csípjétek meg a török basát!
0: Erre a sok méh mind kirepült, elővették hegyes furlánkjukat, és összecsipkedték a török császár farát.
1: Áóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó
2: Vigyétek egyenest a kincses kamrámba! Fogja a gyémánt félkrajcárját, és ne is lássam többet!
0: Kiáltott a szolgálóknak, azok pedig már vitték is a kiskakast. Akkor a kiskakas így szólt:
2: Szívd fel, begyem a sok pénzt!
0: És pár perc múlva már ki is üresedett a terem. A sok arany mind a kiskakas betyében végezte. Ezután pedig hazament, és odaadta mindet az ő kedves gazdaszonyának. Azóta is császári lakomában van részük.

0: Jó reggelt mindenkinek!
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok gyerekek, Banner Géza vagyok. Móra Ferenc versét hoztam, Gyöngyöm Gyuri. Ez a címe. Gyöngyöm Gyuri jó katona. Sose tudja, hol a lova. Ha fekvőbe, ha kelőbe, örökösen keresőbe. Csingilingi csengő csenget, uram fia mit jelenthet? Csingilingi azt jelenti, ozsonnára kell sietni. Gyöngyöm Gyuri sietne is, ha lehetne, repülne is. Lengen átszál paripáján, mint a sólyom, mint a sárkány. Ide toppan, oda rohan, hol vagy édes lovam. Egérjükba nézegeti, kéményben is keresgeti. Ide tettem, oda tettem, kipked kapkod nagy ilyetten. Panaszkodik fűnek, fának, marikának, karikának. Nem tud róla Kari, Mari, te én tudok, bégabari. Lengenádat, zsengenádat, megettem a paripádat. Csingilingi csengő csenget, uram fia mit jelenthet? Csingilingi azt jelenti, Gyurinak már nincs mit enni. Üres már a csészikéje, cirmosztica ült melléje, s borongatta, terengette, a tejecskét mind megette. Búsul Gyurka a kis széken, több paripa nem kell nékem, akár fakó, akár ráró, jobban jár a gyalogjáró.
1: Csukás Mese Rádió.
3: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
0: Ez a Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Kisfaludi Zsófi vagyok, és most egy német tündérmesét fogtok hallani, melynek címe A hattyúk tava. Siegfried, a fiatal herceg, az erdőben vadászott a születésnapján néhány barátjával, amikor meglátta az égen vonuló hattyúkat, és úgy döntött, követi őket. Amikor a ködbe burkolózott tó partjához ért, megpillantotta a madarakat, amint körbe-körbe úszkálnak a tó közepén. Végül a köd felszállt, és egy aranykoronát viselő, csodás, fehér hattyú sziluettje rajzolódott ki a tavon táncoló madarak között. Gyönyörű teremtmény volt, és Siegfried sokáig ott maradt, hogy csodálja őt. Amikor az egyik barátja a hattyúra szegezte a nyilvesszőjét, a herceg megragadta a kezét, és így kiáltott. Állj, ez a hattyú különleges, ne bántsd! Mivel egyikük sem akart tovább vadászni, visszatértek a kastélyba, ahol mindannyiukat várták már a Siegfried születésnapjára rendezett díszvacsorára. Aznap este a herceg, ahelyett, hogy csatlakozott volna a mulatsághoz, a hálószobája erkélyéről a csillagos égboltot csodálta. Nem tudta kiverni a fejéből a tó titokzatos hattyúját. Vajon miért volt korona a fején? És mit jelentett a többi hattyú különös tánca? Siegfried kíváncsiságtól hajtva lóra ült, és elindult a tóhoz, ahol meglátta a titokzatos hattyút, amint egyedül úszott a holdfényben. Ahogy a parthoz ért, a madár kilépett a vízből, és gyönyörű lánnyá változott. Hosszú, szőke haja volt, és gyöngyökkel meg gyémántokkal hímzett fehér ruhát viselt. A herceg óvatosan közeledett hozzá, hogy meg ne ijessze. Ki vagy te? Kérdezte Siegfried. A lány bánatosan nézett rá, és mélyet sóhajtott. Odettnek hívnak, és egy pórul járt hercegnő vagyok. Rothbart varázsló hattyúvá változtatott, mert nem akartam feleségül menni hozzá, azután pedig a tó rabjává tett. Minden este, amikor a nap eltűnik a horizont mögött és beköszönt a sötétség, ismét emberré változom. Siegfried szörnyen megharagudott a kegyetlen Rothbartra, és együtt érzett szegény lánnyal. Biztosan meg lehet törni valahogy a gonosz átkot, kiáltotta. Csak az igaz szerelem törheti meg. Ha valaki teljes szívéből szeret engem, újból szabad leszek. Siegfried, aki első látásra beleszeretett a lányba, így szólt. Légy a feleségem, s tiéd szívem, éltem! Aztán meghívta a születésnapi ünnepségére a lányt, ahol menyasszonyaként tervezte bemutatni őt az édesanyjának és az összes vendégnek. Köszönöm, ott leszek, felelte Odett, mert ő is szerelembe esett a herceggel. Gyengéd csókkal búcsúztak el egymástól, és megbeszélték, hogy másnap találkoznak. Sajnos Rothbart bagolynak álcázva egy fa ágáról kihallgatta az egész beszélgetést. Azonnal visszarepült a kastélyába, és mindent elmondott Odil nevű lányának, aki ezt javasolta. Holnap átveszem Odett helyét a bálon, és Siegfried engem vesz feleségül. Így hát másnap Rothbart Odilt Odett tökéletes másává változtatta. Aztán apa és lánya megjelent a királyi palotában, Siegfried pedig gyanútlanul belesétált a csapdájukba. Míg ő bemutatta Odilt az anyjának, mint leendő menyasszonyát, Odett megérkezett a kastélyba, és végignézte az egész jelenetet. Azonnal megértette, hogy Rothbart ármánykodása áll a dolog mögött, és elindult Siegfried felé, hogy beszéljen vele. A varázsló azonban próbálta megállítani. Ekkor Odett olyan hangosan elkiáltotta magát, hogy Siegfried egyből felfigyelt rá. A herceg hátrahagyta az álruhás Odettet, és kirohant a teraszra, hogy megnézze, mi történt. Amikor megpillantotta a valódi Odettet a varázsló markában, előrántotta a kardját, és párbajra hívta Rothbartot. A varázsló minden bűverejét bevetette Siegfried ellen, de a herceg lány iránt érzett szerelme olyan erős és tiszta volt, hogy nem kerekedhetett felül rajta. Hosszas küzdelem után a hercegnek sikerült lecsapnia a varázslóra, aki lányával együtt eltűnt egy fekete füstfelhőben. Siegfried letérdelt Odett elé, és a vendégek szeme láttára feleségül kérte, amire a hercegnő igennel felelt. Hiába jelent meg a láthatáron a felkelő nap, a lány nem változott vissza hattyúvá. Siegfried szerelmének hála az átok örökre megtört.

0: Sziasztok! Becsengettek! Irány a suli!
1: Kótyavetye megmondja a tutit.
2: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
3: Kótyavetye idegen nyelven tanul.
2: Az nagyon menő, ha valaki több nyelven beszél. Ezért elhatároztam, hogy megtanulok egy csomó nyelvet. Először a medve nyelvvel kezdtem. Hát, elég hosszú volt a tanulási folyamat. Mondjuk a nektár kinyalogatásához kell is ilyen hosszú. A vörös szalagos kígyónak ketté ágazik a nyelve. Békákat, halakat, szalamandrákat bénít meg a mérgével. Engem is megenne, ha hagynám magam, de inkább elszaladok. Amilyen édes a koala, olyan helyes a kis nyelve. Na, tőle egyáltalán nem kell félnem, mert ha éhes, akkor főleg eukaliptuszt eszik. A jeges medve fekete nyelvű, de nem bánom, legalább ismerek egy fekete nyelvet is. A cica nyelve pedig olyan, mint a smirgli, így le tudja tisztogatni a koszta bundájáról. A kaméleon nyelve nem csak hosszú, hanem ragad is. A rovarok ennek egyáltalán nem örülnek. A zsiráf nyelve pedig olyan hosszú, hogy a saját fülét is meg tudja vele nyalni. Próbáljátok meg ti is megnyalni a fületeket!
1: Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyökmackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvösvölgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
4: Rádió egyfejűeknek.
1: Kezdjük vidáman! Minden reggel 7:30-tól Gubik Petra, azaz én, a Csukás Mese Rádió csatorna hangja várom a készülődő gyerekeket és szülőket, hogy együtt jókedvűen induljon a nap. A nyár utolsó napjaihoz közeledve minden visszatér a megszokott kerékvágásba. Előkerülnek a hátizsákok, tornazsákok, váltócipők, újra beállítjuk az ébresztő órát, és bizony egyre gyakrabban hangzik el otthon. Ideje készülődni! Minden reggel 7:30-tól a Csukás Mese Rádió is segít ráhangolódni az új időszakra. Kezdjük vidáman! A Csukás Mese Rádió felkészítője.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. A kis mutató a 7-esen, a nagy mutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Csukás Mese Rádió. Szeptember 3-a van. Mai névnaposaink. Hilda és Gergely. Sok boldogságot! Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Vackor az első B-ben. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvösvölgyi Ildikó meséli el.
7: Szervusztok gyerekek! Én Üvösvölgyi Ildikó vagyok, és ma én mesélek nektek Kormos István Vackor az első B-ben című könyvéből, amely verses meséket tartalmaz. Kormos István Vackor elbeszéli a szüleinek, hogy milyen az az első bé. Hajó, hajó, hí, de sok csodás titkot őriz, az a csöpp, bogyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-piszek kölyök mackó előtt az az első bé. A sok titkot majd megfejti, azaz minden tudnivalót megtanul, ahogy más senki. Ment haza, ment röpke lábbal, ment oldalán Parancspanni, Kormos Luca Nagy Balázssal. Kapujuk nyitván köszönt nekik.
8: Szervusztok, társak!
7: S nevetett gyöngyen, nevetett Vackor teli szájjal. Kérdezte papája az öreg Mackor.
8: No, fiam, haza jöttél. Vége az első napnak, Vackor.
7: Mamája, Mackorni asszony is kínált a konyha előtt, s azt mondta.
8: Jó, hogy jössz, csibém!
7: Azzal a pisze orra elé dugott egy nagy serpenyőt. Mi volt a serpenyőben? 27 palacsinta. Ahogy Mackorné azt sütötte, az még csak a palacsinta minta. 3-ban áfonya lekvár, 3-ban vörös ribiszke, 9-ben cukros mandula, 7-ben harmatos piszke, a megmaradt 5-ben mák.
8: Rikkantott a piszén pisze. Bendőmbe mind palacsinták, keblemre borulj világ!
7: Ebéd után brummantott 3 szívbéli jót, s a 2 mackó szülének kezdte fűzni a szót.
8: Ajha, kökörcsin utca, ott áll az iskola, a ti csöpp vackorotok tanulni jár oda. Tanító néném Eszter néni, másik nevén Demény, hogy mindent megtanulok tőle, nagy bennem a remény. A szeme tiszta kék, a haja barnás szőke, vagy szőkés barna talán. És amit tudni kell, igazán én kicsiholom majd belőle. Van sok iskolatársam is, fiú, lány, épp elég. Mindjárt sorolom őket, ha nem soroltam volna még. Nagy Balázs, 1, Kormos Luca, 2, Kestei Dani, 3, Hideg Kuti Márti, 4, Zelnik Bálint, 5, Parancs Panni, 6, Domokos Matyi, 7, Maros Donka, 8, Csukás Pista, 9, Szahár Zsófi, 10. A 11. én vagyok, ki a sok elsőbés között az egyetlen mackó vagyok.
7: Kérdi az öreg Mackor.
8: És hozzád kedvesek?
7: Mackor komolyan válaszol.
8: Azért, mert én mackó vagyok, engem különös módon szeret a sok gyerek.
7: Mackor papa megnyugszik, Mackorné bólogat. Aztán tanulj, csibém! Nehogy még te miattad megszólják lustaságért a csöpp bogyosokat. Piszénk ül jól lakottan,
9: csöpp palacsinta evő, rikkant 3 harsányat, hogy belezeng a tető. Mancsait összezárva a táskájára üt.
8: Mert a fiatok bogyos, és a bundája lompos, és loncsos, és bozontos, egy csöppet se kolontos. Hát megállja helyét, azt mondom, mindenütt. Még ma csak ismerkedtünk, holnaptól tanulás, írás, olvasás, számtan, ének, környezetismeret, torna, én nem félek, s csak

0: szépen abból.
1: Csukás Mese Rádió. Legyen ma is remek napotok tele kacagással és vidámsággal. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Réka vagyok, a találós kérdés rajongó. Újra itt vagyok egy furfangos feladvánnyal. Így hangzik. 4 oszlopos lábán ballag, ráncos bőre szürke vastag. Lapát fülét billegeti, az ormányát meglengeti. Ez mi lehet? Elmondjam még egyszer, amíg gondolkodtok? 4 oszlopos lábán ballag, ráncos bőre szürke vastag. Lapát fülét billegeti, az ormányát meglengeti. Tudjátok? Hát persze, hogy tudjátok. Az elefánt a válasz. Nagyon ügyesek vagytok. Elmondjam nekem, melyik állítás segítette a legtöbbet? Az, hogy nagyok a fülei és van ormánya. Jó volt veletek találgatni ma is.

Az esernyő, aki nem szerette a vizet. Élt egyszer egy messzi kisvárosban egy ember a csodaszép feleségével. Ott laktak a városka főterén, és övék volt a világ legkülönlegesebb esernyőboltja. Csak azt ne higgyétek, hogy túlzok. Az ember és a felesége olyan csodálatos, ritka, különleges esernyőket árultak, hogy a vásárlók nem tudtak nekik olyat mondani, amit ne szereztek volna meg, vagy ne készítettek volna el. Ha kicsi kellett, kicsit csináltak. Ha óriási, akkor óriásit. Ha szivárvány színben tart,

kállót óhajtottak, akkor a világ minden létező színében ragyogó esernyő került ki a kezeik közül. Hálás is volt nekik az egész városka, sőt, még a messzi földről érkező vándorok is. Nem ázott meg sem frizura, sem kalap, sem új kabát, sem bajusz. Ki gondolná, hogy ennyire fontos dolog lehet egy esernyő? Az aprócska boltban csak úgy roskadoztak a polcok, állványok és fogasok a sokféle és sokszínű esernyőtől. És mindegyik alig várta, hogy végre megérkezzen a gazdája, akinek pont ő kell. Mert mindegyik esernyő annyira szerette az esőt, hogy víz nélkül kornyadoztak, nyűgösködtek és panaszkodtak az embernek meg a feleségének, akik néha esténként végig öntözték őket egy kevéske vízzel. Igen ám, de egyik nap különös dolog történt. Az ember felesége, hogy nem, véletlenül egy olyan esernyőt készített, ami már attól a pillanattól kezdve, ahogy elkészült, utálta a vizet. De ahogy mondom, ha víz közelébe került, menten elsápadt, remegett és reszketett, mint a nyárfa levél, és úgy recseget ropogott a markolata, mintha azon nyomban ketté akarna törni. Az esernyőárus és a felesége érthetetlenül álltak a dolog előtt, de mit volt mit tenni, a boltocska hátsó részében szállásolták el az esernyőt. Elvégre mi haszna egy olyannak, ami nem szereti a vizet? Ha véletlenül valaki mégis észrevette az esernyőt, és az ára felől érdeklődött, csak egymásra pislogva húzogatták a vállukat, és azt mondták, nem eladó. Esténként a többi esernyő gúnyosan piszkálgatta az ernyőt, aki nem szerette a vizet. Nem szereti a vizet? Ki látott már ilyet? Mi lesz így bele? Senki sem fogja megvenni. És összekuncogtak a háta mögött. Az ernyő pedig csak búslakodott és áldogált egyedül a hátsó sarokban, és úgy meghúzta magát, mintha ott sem lenne. Nagyon szégyelte magát, hogy semmire sem kell, és semmire sem jó. Teltek múltak a hosszú hetek, és egyszer csak beköszöntött a nyár. De olyan forró és száraz volt, hogy olyat még a városka legöregebb lakója sem látott. Perzselt és égetett a nap, mint a sivatagban. Az esernyőboltnak a városka lakói a közelében sem jártak, mert régóta már egy csepp eső sem esett. Az esernyőárus és a felesége egyedül üldögéltek a boltban, és csak várták, hát ha mégis elered. Egyik nap aztán, legnagyobb meglepetésükre, betért hozzájuk egy csinos és elegáns úr, szép tiszta kesztyűben és kalapban, és hozzájuk fordult. Úgy hallottam, itt lehet a világ legtöbb ernyőjét kapni. Igaz, ami igaz, felelte az ember. Nálunk van a legtöbb és legszebb ernyő közel s távol, mutatott körbe. De ebben az időben bizony nem sokan vásárolnak. Az úr körbe sétált a boltban, és minden ernyőt egyesével gondosan meg is nézett, majd ismét az emberhez és a feleségéhez fordult. Már pedig nekem ernyő kell, de olyan különleges, amilyet még sehol sem találtam. Messzi földről érkeztem, folytatta a kalapos úr. És van én nekem egy gyönyörű kislányom, akinek olyan hófehér bőre van, mint a frissen hullott hónak. Ez az erős nap pedig olyan veszélyes neki, mint másnak a tűz. Neki szeretnék ernyőt vásárolni, hogy ki tudjon jönni a házból, mert őt bizony tűző nap nem érheti. Az esernyő árus és a felesége csöndben egymásra pislogtak. Ők még ilyet nem hallottak. Ernyő, ami a nap, és nem az eső ellen véd. Ám a feleség egyszer csak a homlokához kapott, és szaladt a bolt hátuljába.
Addig kutatott, amíg meg nem találta a falnak támasztott haszontalan ernyőt, aki nem szerette a vizet, és vitte boldogan az úr elé. Ez pont megfelel majd önnek, mondta neki vidáman. Különleges darab, de olyan különleges, hogy írtózik a víztől. Nincs ennél jobb napernyő. Azzal mosolyogva az úr kezébe nyomta. Az hálásan megköszönte a segítséget, jól meg is fizette, és másnap már vidáman sétálgatott a városka főterén a hófehér bőrű kislányával. A többi lakos pedig úgy megirigyelte ezt, hogy azon nyomban ők is akartak napernyőt. Az esernyőárus és a felesége onnantól kezdve nem csak esernyőket, hanem napernyőket is készített. És az esernyő, aki nem szerette a vizet, boldogan illegett és billegett a gazdája kezében.

0: Jó reggelt, hét alvó!
1: Hasatokra süt a nap!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok, gyerekek! Bence Ilona vagyok. A bűvös virág Csukás István verse. Ha szereted, viszont szeret. Ha mosolyogsz, ő is ám. Ha bánat ér, megosztozik szegény szíved bánatán. Cirógatod, megcirógat. Becézgeted, örül ám. Szíved örül, lelked röpül csodálatos illatán. Orvosság ez minden bajra. Gondot s a bút űzi ám. Szíved lelked meggyógyítja, míg merengsz az illatán.
4: Rádió egyfejűeknek.
5: Kedves gyerekek, Györgyi Anna vagyok, most én mesélek nektek. Fogadjátok nagy szeretettel. A tűzgerjesztők, ausztrál népmese, a bőbeszédű teknős béka című mesekönyvből. Hajdanában, amikor Botolga a daru és Gunúra kengurupatkány összeházasodott, országukban még nem ismerték a tüzet. Ételüket nyersen kellett megenniük, vagy a napon szárították. Egyik nap Botolga összedörzsölt két darab fát, és lám, kicsi szikra pattant ki, majd halvány füstcsík szállt az égbe. Nézd, mondta Gunúrnak, ha összedörzsölök két darab fát, füst száll belőle. Bizony nagy szerencse volna, ha tüzet tudnánk csinálni, nem kellene fövetlen tennünk se, arra várni folyton, hogy az ételünket a nap szárítsa ki. Gunúr odanézett, s a füstöt látva így szólt. Bizony, az nagy nap volna, mikor először lobbanna láng. Hasítsd meg a botodat, Botolga, tegyél kérget meg száraz füvet a hasítékba, hogy egyetlen szikra is meggyújtsa. Bölcs tanács volt, s Botolga hallgatott is rá. Dörzsölte a két fát, kipattant egy kis szikra, s ahogy Gunúr megjósolta, a szikra egy szempillantás alatt lángra lobbantotta a füvet, és a fakéreg is parázslani, füstölni kezdett. Így történt, hogy a daru és a kenguru patkány rájött a tűzgerjesztés tudományára, és azt mondták egymásnak. Már pedig ezt titokban tartjuk valamennyi törzs előtt. Először is a binga-vingul cserjésbe megyünk. Tüzet rakunk, halat sütünk, ott nem lát meg bennünket senki. A tűzgerjesztő fadarabokat elrejtjük a binga-vingul bokor nyitott szájú bogyóiba, két másik tűzgerjesztő botot meg elrejtünk a tarisznyánkba. Azzal megsütötték az első halat, amit sikerült elfogniuk, és jó ízűen ettek belőle. Aztán visszamentek a faluba, a halból is vittek magukkal egy darabot. A falu lakói mindjárt észrevették, hogy másfajta eledel ez, mint amit a napon szoktak szárítani, és megkérdezték. Mit csináltatok ezzel a hallal? Napra tettük száradni, felelték. Azt már nem mondjátok, hitetlenkedtek a többiek, annak más íze van. Botolga és Gunúr azonban váltig erősködött, hogy a nap szárította ki a halat. Teltek, múltak a napok, s amikor eljött a nagy halászat ideje, ők ketten megint eltűntek. Amikor visszatértek, újra csak más ízű volt az ő ételük, mint a többieké. A törzsvénei sehogy se tudtak belenyugodni ebbe a titokzatosságba, s elhatározták, hogy meglesik Botolgát és Gunúrt. Az éjjeli baglyot és a papagájt bízták meg a feladattal. Figyeljék meg, hová mennek, lessék ki, mit csinálnak. Így is történt. A következő halászat után, mikor a daru és a kenguru patkány elvették a részüket a zsákmányból, s elindultak a cserjésbe, a bagoly meg a papagáj lopva a nyomukba szegődött. De csak azt látták, hogy azok ketten eltűnnek a tűlevelű binga-vingul bozótba, s attól kezdve se hírük, se hamvuk. Végül a bozót szélén talált a bagoly egy magas fát, arra kapaszkodtak fel mind a ketten, hogy körülnézzenek. Így aztán sikerült kilesniük Botolgát és Gunúrt. Látták, hogy mit művelnek nagy titokban. Kinyitják a bőrtarisznyájukat, kivesznek belőle egy botot, ráfújnak, aztán leteszik egy halom száraz levél meg vessző közé. Kis idő múlva láng csapott fel, amit Botolga és Gunur még tovább is szított. Egyre nagyobb gallyakat raktak a tűzre. Végül pedig, mikor elhalt a láng, fogták a halat, és belerakták a rőzse tűzhamujába. A bagolynak és papagájnak ennyi is elég volt. Gyorsan lemásztak a fáról, és vitték a hírt a táborba. Mint a megbolygatott mékas, úgy zsongtak az emberek, mikor a két hírnök elmondta, mit látott. S mindjárt tanácskozni kezdtek, hogyan szerezhetnék meg a kenguru bőr tarisznyát és benne a tűzbotot. Végül úgy határoztak, hogy rendeznek egy nagy mulatságot, de olyat, amilyet a törzs fiataljai még sohasem láttak. Az volt a tervük, hogy mulatozás közben, mikor Botolga és Gunur is beleszédülnek a táncba, kilopják a kenguru bőr tarisznyából a tűzbotot, és azonnyomban tüzet gyújtanak mindenki számára. Csak nem valamennyien ettek már a sült halból, amit a két tűzgerjesztő hozott a táborba. Azt akarták, hogy ezentúl mindig ehessenek, ha kedvük támad rá. És Biagát, a sólymot kérték meg, hogy segítsen nekik a terv végrehajtásában. Ha majd eljön a mulatság napja, mondták neki, tettesd betegnek magadat, kösd be a fejedet, és feküdj le Botolga és Gunur mellé. De egy pillanatra se vedd ám le a szemedet róluk, s ha azt látod, hogy semmi mással nem törődnek, csak a tánccal meg a mulatozással, akkor emeld el a tarisznyát. Miután mindezt eltervezték, hozzáláttak a készülődéshez. Megüzenték a szomszédos törzseknek, hogy szívesen látják őket a mulatságon. Különösen brelgákra, a kék darukra számítottak nagyon. Messze földön híresek voltak csodálatos táncukról. Azt remélték, hogy az biztos leköti majd a tűzgerjesztők figyelmét. A törzsek el is fogadták a meghívást, és mindegyik túl akart tenni a többin. Egyik ragyogóbra festette a bőrét, mint a másik. A fiatalok nem győztek álmélkodni, mikor a mulatság napján a meghívottak sorra megérkeztek. Még soha nem láttak ekkora pompát. A fekete kakadu törzse ragyogó, narancsvörös pöttyöket viselt a bőrén. A pelikánok talpig fehérbe öltöztek, csak itt-ott villant elő egy-egy fekete folt, ahol a festék lekopott. A fekete búvómadarak fekete bőrükbe jöttek, de az úgy ki volt suvickolva, hogy szinte vakított. Ezután érkeztek meg a kengurupatkány család szépei. Ezeket követte a vadmacskák törzse, és ki tudja még hányféle törzs. Végül lassú léptekkel megjelentek a kék darvak. Vörösre festett fejüket méltóság teljesen magasra tartották, mintha ők maguk is éreznék, hogy minden szem rájuk szegődik. Mikor Botolga és Gunur megérkezett, már hatalmas tömeg volt együtt. Botolga azonnal figyelmeztette Gunurt, hogy legyenek résen. Bármilyen nagy mulatság kerekedik is, ők csak nézők lesznek, vigyázniuk kell a tarisznyára. Gunur megfogadta a tanácsot, leült Botolga mellé, a tarisznya meg ott lógott a karján. Kis idő múlva aztán Biaga, a sólyom is odafurakodott melléjük bekötött fejjel, s olyan szánalmas ábrázattal, mintha halálos beteg volna. De a szemét nem vette le a tarisznyáról. Volt egy pillanat, amikor a nagy tolongásban kicsit lejjebb csúszott a tarisznya Gunur karjáról. Biagának azonban nem volt szerencséje. Botolga azonnal szólt Gunurnak. Nem mintha gyanakodtak volna a sólyomra, csak ugyan elhitték róla, hogy beteg. Inkább csak óvatosságból figyelmeztették egymást. Aztán elkezdődött a tánc meg a móka. És táncoltak, és énekeltek, táncoltak, énekeltek órákon át. De amikor a kék darvak táncára került sor, egyszerre felugrott mindenki a helyéről, még Botolga és Gunur is. A daruk, miután bevonultak a kör közepére, először előre léptek, meghajoltak, majd megint visszaléptek, s ezt addig ismételték, míg a mozgásuk egyre gyorsabb lett. Hajlongásuk pörgésbe csapott át. Hosszú nyakukat közben magasra nyújtották, s mindezt oly mulatságos komolykodással csinálták, hogy a nézők csak úgy rázkodtak a nevetéstől. És ekkor érkezett el Biaga ideje. Gunur és Botolga se tudta megállni, hogy nevettében ne csapkodjon a karjával. S bizony közben megfeledkeztek a tarisznyáról. egyszer csak lecsúszott Gunúr karjáról. A beteg biagának se kellett több. Hirtelen felugrott, kőbaltájával fölhasította a tarisznyát, kirántotta a tűzbotot, s egy halomfüvet, melyet már jó előre odakészített, egy szempillantás alatt felgyújtott. Botolga és Gunúr pedig csak akkor kapott észbe, hogy mi történt. Rohantak Biaga után, de az még a nyúlnál is gyorsabban futott, s hamarosan messze maga mögött hagyta üldözőit. Így aztán ők is felhagytak a reménytelen hajszával, s már hiába is akarták volna őrizgetni a titkukat. A tűz valamennyiük közös kincse lett.

0: Shoot it barra, shoot it yobra, shoot it fan, shoot it land. Balchu, yobchu, fanchu, lechu.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kezdjük vidáman. Minden reggel 7:30-tól várjuk a készülődő gyerekeket és szülőket, hogy együtt jókedvűen induljon a nap. Kezdjük vidáman. A Csukás Mese Rádió felkészítője. Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy nagyon sokféle cipő létezik? Van belebújós cipő, tépőzáras cipő, csatos cipő, gumis cipő, és olyan is, amelyet cipőfűzővel kell megkötni. A cipőfűző segít abban, hogy a cipő jól tartsa a lábunkat, miközben jövünk, megyünk, kúszunk, mászunk, futunk, vagy éppen lassan ballagunk. Réges-régen még nem is voltak olyan cipők, mint amilyeneket ma hordunk. Az emberek egyszerű bőrdarabokat tettek a talpuk alá, és bőrszíjakkal kötötték a lábukhoz azokat. Később a görögök és a római katonák is szalagokkal erősítették fel a sarujukat, hogy séta közben ne essen le. A középkorban már cipők és csizmák is készültek, amelyekre szalagokat vagy gombokat tettek. Sok-sok évvel később jelentek meg a kis fémkarikák a cipők lyukainál, hogy a cipőfűző könnyebben csúszson bennük. Így alakult ki az a cipőfűző, amit ma is használunk. A cipőkötést egy kis gyakorlással mindenki meg tudja tanulni. Elmondom, hogyan. Először fogd meg a két cipőfűző végét, és húzd meg őket, hogy a cipő szépen rásimuljon a lábadra. Ezután keresztezd egymáson a két fűzőt, az egyiket pedig bújtasd át a másik alatt. Majd húzd meg erősen. Most készíts az egyik fűzőből egy kis hurkot. A másik fűzőt tekert körbe a hurok körül, majd bújtasd át a keletkezett kis nyíláson. Húzd meg óvatosan a két hurkot egyszerre, és már kész is a masni. Na várcsak, ez így elég bonyolult. Eszembe jutott egy vers is, hát ha segít. Így szól. Két kis fűző keresztbe, egymást el nem eresztve, átbújik és megvárja, hogy odaér a barátja. Jó szorosan hurkot vetnek, nyuszi füllel integetnek, egymást fogják, kész van már, a cipőd bekötve vár. Milyen szép nyuszi fül! Minél többet gyakorolsz, annál ügyesebben fog menni a cipőkötés. Egyszer csak azt veszed észre, hogy már segítség nélkül is be tudod kötni a cipődet. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Halihó, gyerekek! A mikrofon mögül Réka jelentkezik. Vagyis én. És újra itt vagyok egy találós kérdéssel. Így hangzik. Ez a kis barát mindig segít. Hasonló, mint a felnőtteknek az autó, te is gyorsan eljuthatsz vele a játszótérre. Egyszerűbb kicsit, mint a bicikli. De csak óvatosan közlekedj vele. Még azt elárulom nektek, hogy leggyakrabban két kereke van, és lábbal kell hajtani. Néha csak tolod, néha csak húzod, de az biztos, hogy mindig sok örömet okoz. Mi lehet ez? Igen, ügyesek vagytok, ez a roller! Köszönöm, hogy velem játszottatok. Remélem, tetszett a találós kérdés. Ti tudtok rollerezni? Ú, én nagyon szeretek. Legközelebb is várlak titeket. Sziasztok!
2: A következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen!

0: Markó meg a gombóc, aki elmeséli nektek Szabó Gyula.
1: Palkónak nagyobb volt a szeme, mint a szája. Persze ezt úgy kell érteni, hogy mindenből nagyobbat, többet akart enni, mint ami egy ilyen kisfiúnak éppen elég. Anyu, miért nem csinálsz nagyobb gombócokat? Kérdezte, pedig anyu éppen akkora gombócokat főz, amekkorának egy gombócnak lennie kell. Apu, miért ilyen kis dinnyét hoztál? Mondta apunak, pedig apu olyan nagy dinnyét hozott, hogy még ő is alig bírta hazacipelni. Ugyan mit csinálnál, ha nagy gombócokat raknék a tányérodra? Akkor nem tudnál nyolcat megenni, csak egyet, legfeljebb másfelet, válaszolt anyu. Az csak bízd rám, hencegett Palkó. Ugyan mire volna jó a nagyobb dinnye? A felét sem tudnánk megenni, a többit kidobhatnánk, még a hűtőszekrényben sem férne el. Az csak bízd rám, mondta Palkó apunak. Másnap Palkó lent üldögélt, szokott helyén az udvarban, a kerítés mellett. Palkó, gyere ebédelni! Hallotta anyu hangját. Palkó az ilyesmit mindjárt meghallja, csak azt nem, amikor anyu ilyesmit mond. Menj csak le a közértbe és hozzál két deka élesztőt. Az ilyesmit legalább háromszor kell elmondani, persze ilyenkor már a hang is, a szöveg is változik. Hányszor mondjam, te haszontalan? Hát, ilyenek ezek az anyuk. De megtörtént az is, hogy Palkó hívás nélkül megjelent a konyhajtóban. Itt vagyok, mondta. Mit akarsz? Kérdezte anyu. Nem hívtalak? Nem, csodálkozott Palkó. Úgy hallottam, hogy azt mondtad, gyere ebédelni. Anyu ilyenkor vagy nevetett, vagy mérgelődött. Palkónak úgy látszik, nem csak a szeme káprázik néha, és óriás gombócokat, meg hatalmas fagylalt adagokat lát, hanem a füle is. De most csak ugyan anyu hangját hallja. Kisfiam, gyere ebédelni! Palkó már is ott ül az asztal előtt, hogy bement volna az udvarból, és odaült volna az asztalhoz, arra már nem is emlékezett. Ott ült az asztalnál megszokott helyén, ám az asztalon szokatlan látvány tárult most már csak ugyan nagyra nyílt szeme elé. De most a csodálkozástól nyílt nagyra a szeme, mert az asztalon olyan hatalmas tálat látott, mint egy üst, és abban akkora gombócok gőzölögtek, mint egy-egy futballlabda. Palkó megrémült. Kivágja fel neki ezeket a gombócokat, töprengett, mert hogy ő nem képes erre, azt tudta. Anyu, apu vágt fel, de sem anyu, sem apu nem ült az asztalnál, sőt, még a szobában sem látta őket. Ki vágja fel? Siránkozott Palkó. De akkor a tálból felemelkedett egy kis emberke, akkora volt csak, mint Palkó kis ujja, pedig az igazán kicsiny volt, hanem a hangja az óriási. Úgy harsogott, hogy az ablak is megrezzent, amikor megszólalt. Majd te! Rád bízzuk! A kis emberke átlátszó volt, mintha gőzből lett volna, bizonyára abból is volt. De én nem tudom, nyögte Palkó ijetten, szepegni is kezdett. Nem érek fel odáig. Már pedig neked kell felvágni, és jól vigyázz, mert ebben a tálban éppen 8 gombóc van, tudom, annyit szoktál megenni. Most ezt a 8 gombócot mind meg kell enned, és utána azt a kis dinnyét, ami ott áll a sarokban. Ordította a kis gőzemberke, és odamutatott a sarokba, ahol egy akkora dinnye állt, hogy nem is lehetett tudni, hogyan fért be az ajtón. Na mi lesz? Kihabált a kis emberke, és fenyegetően Palkó felé libegett. Palkó nem várt tovább, hirtelen az asztal alá bújt. Ho-ho, nem lehet megszökni, tessék csak mind megenni, fejezte be a gőzemberke. Ebben a pillanatban Palkó nagy koppanásokat hallott, mert a gombócok mind kiugráltak az asztalra, egymás után onnan a padlóra. Palkó felugrott, Jól bele is verte a fejét az asztalba, de ezt most észre sem vette, rohant az ajtó felé, a gombócok utána, élükön a kis gőzemberke rohant, villát és kést tartott a kezében. De ezek óriási evőeszközök voltak, Palkó meg sem tudta volna emelni őket. A kis gőzemberke azonban könnyedén forgatta azokat a levegőben. Palkó kirohant az udvarba, az utcára is kiszaladt volna, de sajnos a kapu zárva volt. A gombócok ott gurultak mögötte, utánuk az óriás dinnye. A gőzemberke meg bömbölt, fogjátok meg, fogjátok meg! Palkó megrázta a fejét, majd körülnézett. Ott ült szokott helyén a kerítés mellett. Megtapogatta a fejét, bizony jó kis púf volt a homlokán. Úgy látszik, beleverte a fejét a kerítésbe a nagy izgalomban, és ettől felébredt. Körülnézett, ne sem a gombócokat, sem a dinnyét, de még a gőzemberkét sem látta sehol. Csak egy kis veréb állt előtte, és nézte kíváncsian. Palkó, gyere ebédelni, hallotta. Ha nem ez már igazán anyu hangja volt, Palkó még soha sem örült annyira anyu hívásának. Rohant már is. Mi van a homlokodon? Kérdezte anyu ijetten. No nézd, csak egy kis gombóc. És mosolygott. Azám, gondolta Palkó, milyen jó, hogy csak kis gombóc és nem nagy. Meg sem merte kérdezni, hogy mi az ebéd, attól félt életében először, hogy gombóc. De szerencsére mákos metéltet főzött anyu, és az is ér annyit, mint a lekváros gombóc. És nem is jó sokat enni, akkor nem fájdul meg az ember gyomra. Apu is megérkezett, hozta a dinnyét, de éppen akkorát, amekkorát három felnőtt meg tud enni. Mert a dinnye evésben Palkó is felnőttnek számít.
0: A Palkó meg a gombóc című mesét hallottátok. Csukás Mese Rádió. Kívánom, hogy minden napotok legyen tele nevetéssel és boldogsággal. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Eltaláló-feltaláló vagyok. Tudjátok, az M2 gyerekcsatornáról. Fogadjátok szeretettel a következő mesét. Erdődi Attila, Borz a feltaláló. Borz feltalálta a rollert. Sokat agyalt, míg kész lett. Tervrajzot is készített, amit maga tervezett. Van váza is kereke, kormánya, hasznos fékje. Bemutatót is tartott, mindenki csodálkozott. Rajta állva gurul, lám, rollerében csodát lát. Nem koptatja a lábát, hű de frankó találmány. Így kíméli és magát, két keréken gurul már. Nagyon gyorsan halad ám, látszik rajta, hogy vidám. Lett belőle őrület. Borz Peti meg híres lett. Mindenkinek az kellett, gyereknek és felnőttnek. Tisztáson, az erdőben lett ügyességi verseny. Építettek is pályát. Rajta zebrát és lámpát. Tanulták a közlekedést, tompája működését. Van rajta kör és bóják, könnyű, nehéz akadály. A próbát sokan kiállták, nevetés nélkül sem bírták. Volt, aki bíz fejre állt. Láttak néhány mutatványt. Erdő jó kedvtől hangzott. Ki vett, van neki. Boldog. Dicsérik sokan a borzot. Rollere siker lett a világon.
3: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukás Mese Rádió.
4: Szervusztok, én Stankai Ádám vagyok, a foglalkozásom újságíró és televíziós műsorvezető. Egyébként pedig nagyon-nagyon szeretem a meséket, egészen kicsi gyerekkorom óta. Remélem, hogy ti is így vagytok ezzel, és tetszeni fog, amit most elmondok nektek. Zák Zoltán, versenyfutás. A csiga egyszer elhatározta, hogy meglátogatja rokonait. Csak hogy a csiga rokonság nagyon messze lakott, 9 réten és 3 erdőn keresztül vezetett hozzá az út. Ezt megjárni pedig egy csiga élet is kevés. 3 nap és 3 éjjel törte a fejét a rokon szerető csiga, hogyan mehetne el mégis. Végül is elindult, de még nem a rokonaihoz, hanem az erdő polgármesteréhez, a farkashoz. Ez az út is fél napig tartott, pedig csak egy tisztást kellett megmásznia. Mikor odaért, nagy tisztelettel kidugta fejét a házából, és így szólt. Nagy az én kérésem, polgármester úr. Szeretnék elmenni a 3. erdőbe lakó rokonaimhoz, de hát hogy is indulhatnék én el olyan hosszú útra? Arra kérlek, add kölcsön a nyuszi fogatot. Talán még meg is hálálom a jóságodat. Ugyan már, mivel hálálhatnád meg? Nevetett a farkas. De mert tréfás kedvében volt, így folytatta. Nem bánom, kölcsön adom a nyuszi fogatot, ha előbb versenyt futsz velem a tisztás végéig. Ha hamarabb érsz oda, mint én, akkor annyit kocsikázhatsz, amennyi csak jól esik. No, hiszen, hogy ő versenyt fusson a farkassal. Nem is látja ő már soha a rokonait. Nagy búsan útra kelt hát, estére haza is ért, és szomorúan mesélte a feleségének, hogy milyen csúfot tett vele a farkas. Na hát, ha csak ez a baj, akkor sose búsulj, felelte a felesége. Versenyt fogsz futni a farkassal, és le is győzöd. A csiga azt hitte, hogy megbolondult a felesége, de hamarosan kiderült, hogy épp ellenkezőleg. Több esze van, mint valamennyi csigának, farkasnak együttvéve. Ide hallgass, én már holnap hajnalban elindulok, elbújok a tisztás túlsó felén, és amikor a farkas odaért, elkiáltom magam. Hopp, én már itt vagyok. Úgysem tud megkülönböztetni minket, és azt fogja hinni, hogy te vagy az. A csiga megüzente a farkasnak, hogy reggel kiáll a versenyfutásra. Így is történt. Reggel már ott állott a farkas és a csiga a tisztás elején. 1, 2, 3, indulhatunk, kiáltott a csiga, és neki rugaszkodott, mintha meg sem akarna állni a világ végéig. Ha a farkasnak se kellett több, nem nézett ő sem erre, csak szedte a lábait, és nekivágott a tisztásnak. De mielőtt a tisztás végére ért volna, már megszólalt a csiga felesége. Hopp, én már itt vagyok. No de ilyet, dörbögött a farkas. Hogy te előbb ide értél? Biztosan nagyon lassan szedtem a lábaimat. Szaladjunk most visszafelé, és ha megint te győzöl, akkor nem csak a nyuszi fogatot, hanem a polgármesterséget is neked adom. A csiga felesége persze nem kérette magát, ő is úgy tett, mint aki futni készül, aztán elbújt egy lapu alá. A farkas pedig futott lóhalálában, de hiába, mert a tisztás másik felén már ott kiáltott a csiga. Hopp, én már itt vagyok! Így lett a csiga az erdő polgármestere, és így lett az övé az erdő híres nyuszi fogata is.
5: Jó reggelt, hétalvók!
6: Jó reggelt mindenkinek!
5: Hasatokra süt a nap!
6: Ez a Csukás Mese Rádió!
3: Csukás Mese Rádió! Rádió egyfejűeknek!

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: Sziasztok, Rátonyi Kriszta vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Találós kérdéseket fogok nektek olvasni Nyulász Péter Mi az, ami című könyvéből. Púpa hátán, de nem bánja, sivatagot körbejárja. Mi az?
3: Ez pedig a teve.
4: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Egyszer egy királyfi mit gondolt magába? Fel kéne öltözni kocsisi ruhába, és meg kéne

0: estét, jó estét, gazdag bíró lánya.
1: Kerüljön a házba, üljön a díványra.
0: Te nem azért jöttem, hozzám jössz-e vagy sem? Ha, ha, ha, hozzám jössz-e vagy sem?
1: De hogy megyek?

0: esté, kosárkötő lánya.
1: Kerüljön a házba, üljön a lócára.
0: De nem azért jöttem, hozzám jössz-e vagy sem. Hozzám jössz-e vagy sem.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok gyerekek, én Varga Lilla vagyok, és jelentkeztem a legmesésebb mesélő pályázatra, amin külön díjas lettem a Szomorú Tejberis című mesével. A 365 napra 365 mese című könyvből való ez a mese, és ezt fogom most nektek elolvasni. Volt egyszer egy szép, tiszta kamra. A földje fehér kőkockákkal volt kirakva. A polcokon sok mindenféle finom ennivaló lakott, és egyik sarokban ott gubbaszkodott magányosan és bánatosan egy tányér tejberizs, amelyet Misi és Juci délben sehogy sem akartak megenni. Természetesen nem tudhatták, hogy ezzel mennyire megbántották szegény tejberizst.
2: Engem senki sem szeret,
1: kesergett lemondóan. A kis rút szalámi, amelyik a szögön lógott, leereszkedően mondta:
3: Bezzeg, engem szeret mindenki, csak figyeld meg, hogy örülnek a gyerekek, amikor a gazdaszony elővesz.
1: A sonka nem szólt egy szót sem. Nagyon gőgös volt, amióta nemrégiben vendégek voltak, és pompásan feldíszített ezüstálcára rakták mindenféle finom falat közé.
3: Én vagyok a kedvenc, mondta a narancs, és büszkén felhúzta az orrát.
1: A mézes üveg komolyan megharagudott.
4: Láttad, hogy ragyog a gyerekek szeme, ha csak a nevemet hallják? Kérdezte a tortától.
1: De a torta nem szólt egy szót sem. A szakácsné kicsit odaégette, a tésztája keményebbre is sikerült a kelleténél, és ezért ez egyszer nem mert hencegni. A szegény tejberizs is hallgatott. Tudta, hogy ő a legközönségesebb étel a világon, és a kisfiúk és kislányok elfintorítják az orrukat, amikor oda teszik elébük, és azt mondják:
5: Aj, már megint ez az utálatos tejberizs.
3: Miféle vita ez már megint?
1: Kérdezte a barack lekvár, és lekandikált a polc széléről. A barack lekvár kíváncsi természetű volt, és mindenbe beleütötte az orrát.
3: Miért hallgatsz mindenre?
1: Kérdezte a tejberist, aki pontosan a barack lekvár alatt lakott az alsó polcon.
2: Mit mondjak?
1: Kérdezte a tejberis bánatosan.
2: Engem senki sem szeret.
1: A barack lekvár most már komolyan méregbe jött.
3: Rosszul teszed, ha így beszélsz, és eltűröd, hogy ez a gőgös szalámi, meg ez a buta mézit össze-vissza hencegnek.
1: Tudod, ha mi ketten összetartanánk, akkor biztosra veszem, hogy a gyerekek rajonganának értünk.
2: De te olyan magasan fenn vagy, én meg idelen vagyok,
1: mondta a tejber is bánatosan, és sírva fakadt.
3: Kis szél fújt be az ablakon, és belekapott a lekváros üveg fehér papír bóbitájába. És akkor megtörtént a csoda. Hogyan? Senki sem tudná megmondani. A lekváros üveg leesett a polcról, nagy csörrenéssel összetört a kövön, és a barack lekvár egyszerre csak ott volt a szegény, bánatos tejberizs tetején.
1: Jóformán ki sem látszott alóla. Amikor anyu jött, és szalámit meg tortát akart vinni a gyerekeknek vacsorára, ijetten kiáltott fel.
2: Mi történt itt?
1: De a gyerekek utána szaladtak, észrevették a polc sarkában a tejberist, és elragadtatva kiáltották.
3: Nini, lekváros rizs, jaj, de finom lehet!
1: Nem ennétek inkább narancsot? Kérdezte anyu, és a narancsok már izgatottan tolakodtak is a papírzacskóban, de a gyerekek inkább a lekváros tejberist választották, mert ilyet még nem ettek. És vacsora után azt mondták, hogy soha életükben nem ettek még ilyen finomat.
6: Műsorajánló következik.
7: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
8: Mindenki életében különleges a születésnap. Így van ez a Mese Rádióval is. 2 éves a Csukás Mese Rádió. Szeptember első hetében együtt ünneplünk, még több izgalmas mesével, vidám kalanddal, valamint sok-sok meglepetéssel. Ugye ti is várjátok? Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, és ünnepeljetek velünk a szülinapi héten.
9: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Új mesesorozat a Csukásmese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukásmese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
9: Műsorajánlót hallottatok.
8: Amit most hallgatsz, az a
10: Csukásmese Rádió.
8: Rádió egyfejűeknek.

0: Erv Judit, szüret. Sündoktor szőlőskertjében a domboldalon megérett a szőlő. Egy napsütéses őszi szombatra a doktor meghívta az erdőlakóit, hogy segítsenek neki szüretelni. Korán reggel kezdődött a munka. Sündoktor vesszőből font puttonyokat, kosarakat adott a szüretelőknek, azokba kellett az érett szőlőfürtöket gyűjteni. A présház mellett tüzet raktak. Sündoktor és Mókus mama jókora bográcsban paprikás krumplit főzött, hogy ebédidőben legyen mivel megkínálni az éhes szüretelőket. Még Szarvasbogár bácsi is eljött. Igaz, a fájós lába miatt szőlőt szedni nem tudott, de a tűz mellett ücsörögve, pipázgatva elbeszélgetett Sündoktorral és Mókus mamával. Panka, Csiribi, a mókus gyerekek és a sündtestvérek a dombtetőről indultak. Egyik vállukon puttony, másik kezükben olló. A mosolygós, érett szőlőt fürtöket lenyisszantották, a puttonyba dobták. Így haladtak tőkéről tőkére. Amikor megtelt a puttony, visszaballagtak vele a présházhoz, és a szőlőt a ház előtt álló hatalmas kádba borították. A nap mosolyogva figyelt az égen, és néha sóhajtott egyet. De jó lenne, ha én is segíthetnék. Hiszen eddig is dolgoztál, rázta a fejét Csiribi. Te érlelted meg a szőlőszemeket. Igazán pihenhetsz most már egy kicsit. Az egyik szőlőtőke karóján Gyík Sanyi és Gyík Gyuri sütkérezett.
1: Még hogy szüret? Micsoda butaság? Mondogatták.
0: Sanyi, Gyuri, ti nem jöttök segíteni? Kérdezte Jocó, aki mindig mérgelődött, ha a csúfhondáros gyíkokkal találkozott.
1: Dehogy megyünk, nem érdekel minket ez az unalmas szőlő.
0: Fordított hátat Gyík Sanyi. A sor szélén haladó Emma hirtelen nagyot kiáltott.
1: Au, ez fájt! Mondtam, hogy vigyázz azzal az ollóval,
0: mérgelődött testvére Jocó.
1: Nem az olló volt az, jaj!
0: Kiáltott Emma, és ilyetten ugrott hátra, amikor már a többiek is hallották, hogy valaki dühösen kiabál.
1: Nem mész innen, te kis haszontalan! Hozzám ne nyúj!
0: Mindannyian Emma köré sereglettek. A mókus kislány előtti szőlőtőke harciasan hadonászott a kacskaringós kacsokkal.
1: Ez az én szőlőm, nem adom! Ha nem szedjük le az érett szőlőt, megrohad!
0: Lépett közbe Csiribi.
1: De én nem adom, még nem érett!
0: Visított a szőlő.
1: Dehogy nem, már egész fonnyadtak a szőlőszemek,
0: mondta Jocó, és előre nyúlt, hogy megérintse az egyik fürtöt. De rögtön vissza is rántotta a mancsát, mert a szőlőkacs hatalmasat csapott rá.
1: Áú!
0: Üvöltött Jocó.
1: Úgy kell neki, úgy kell neki!
0: Kacagott Gyík Sanyi és Gyík Gyuri a hátuk mögött.
1: Na megálljatok!
0: Heveskedett Jocó, és nagy haragjában nem is tudta, hogy a két gyíkra roncsol rá, vagy a harcias szőlőtőkét cibálja meg alaposan.
1: Csillapodj, Jocó! Ne is törődj velük!
0: Lépett mellé Panka, aztán a szőlőtőkéhez fordult. Nézd, minden szőlőfürtöt most gyűjtünk össze.
1: Ma van a szüret. Már megértek a szemek. Én még érlelni akarom,
0: kiabált a szőlő. Tudod mit? Érled még egy kicsit, mi addig leszedjük a többit, és csak a szüret végén jövünk vissza hozzád, javasolta Panka.
1: Akkor sem adom,
0: durcáskodott a szőlő.
1: De akkor már muszáj lesz,
0: mordult Jocó, azzal a szüretelők tovább is mentek. A többi szőlőtőke boldogan nyújtotta feléjük az érett fürtöket. Délre megtelt a szőlővel a présház előtti kád is.
1: Préseljük ki, kiaválták lelkesen a szüretelők.
0: Sündoktor beleegyezett. Mindenki tisztára mossa a lábát, aztán mezítláb be is ugrottak a kádba. Csupasz lábukkal taposták a szőlőt. Ahogy talpuk alatt szétnyomódtak a szemek, a kád alján lévő lyukon keresztül csurdogálni kezdett a szőlőlé. Sündoktor tálat tett alá, hogy abba folyjon ki.
1: Gyerünk, lássuk, kitapos legnagyobbat!
0: Ugrált jó kedvében Jocó. Hát ebben a versenyben biztos nem a tündérek győznek, kuncogott Emma. Igaza volt, Panka és Csiribi olyan könnyű volt, mint két pihe. Hiába tapicskoltak a szőlőn, egyetlen szemet sem sikerült szétnyomniuk. De azért taposták ők buzgón.
1: Olyan jó érdés, hogy csiklandozza a talpam,
0: nevetett Panka. Mire kitaposták az összes szőlőlevét, az ebéd is elkészült. A szüretelők fáradtan huppantak le az asztal köré. Mókus mama mindenkinek telemerte a tányérját paprikás krumplival. Sündoktor puha kenyeret is adott hozzá. A poharakba persze frissen préselt szőlőlé, a must került. Ebéd után folytatták a munkát. Amikor újra megtelt a kád szőlővel, megint kitaposták a levét. Délutánra már szinte nem is maradt tennivaló.
1: Úgy tervezték, hogy nagy muzsikával, tánccal fog végződni.

0: adni a szüret. Már csak az egy szőlőtőke van hátra, jelentette Kiocó. Remélem megnyugodott már. A csapat megindult felfelé a soron, hogy megkeressék a kiabáló szőlőt. De hiába reménykedtek, a szőlőtőke, amint meglátta a közeledőket, hangos jajveszékelésbe kezdett.
1: Segítség! Menjetek innen! Még nem értek meg a szemek! Dehogy nem!
0: Kiáltott Jocó, és közelebb lépett. De ebben a pillanatban rátekeredtek a kacsok, és mire a többiek felocsúttak, Jocót gúzsba kötötte a szőlő.
1: Ereszel!
0: Rángatta magát Jocó, de a szőlő erősen tartotta. Csiribi rögtön odaugrott, hogy kiszabadítsa a barátját, de a szőlő egy szempillantás alatt őt is foglyul ejtette. Emma pedig sírva fakadt.
2: Ereszd el Jocót és Csiribit!
0: Hogy is ne! Harsogott a szőlő, és még erősebben szorította a két fiút. Panka gondolt egyet, előhúzta a furujáját, és halkan játszani kezdett. Egy szomorkás, de kedves dallamot, mintha így kérni a szőlőt, hogy ne harcoljon tovább. A szőlőtőke elgondolkodva hallgatta őt, sőt, kicsit, mintha engedett is volna a szorítása. De muzsikálhatott akármilyen szívhez szólóan Panka, Jocót és Csiribit nem tudta kiszabadítani a kacsok közül. Panka végül leengedte a furujáját, és nagyot sóhajtott.
2: Hívjuk ide sündoktort, a mamát meg a papát!
0: Szipogta kétségbe esetten Emma. Ám ebben a pillanatban szirénázás hangzott a közelben. A hang egyre csak erősödött, és hamarosan egy kis zöld mentőautó állt meg a szőlőtőke mellett. A mentőből három apró leveli béka ugrott elő.
3: Megérkezett a mentőszolgálat!
0: Harsogták.
3: Innen jött a riasztás?
0: Szemügyre vették a szőlőtőkét és a két megkötözött barátot.
3: Akkor most kint kell segíteni?
0: Kérdezte tanástalanul a béka. Panka gyorsan elmesélte a virágmentő gyorszolgálatnak, mi történt. A leveli békák óvatosan közelebb ugráltak, hogy alaposan szemügyre vegyék a szőlőt.
3: Nem látunk semmit,
0: kurutyoltak.
3: El kéne engedned Csiribit és Jocót.
0: Nem engedem, makacsolta meg magát a szőlő. Ekkor a hátuk mögött megszólalt valaki, akit eddig észre se vettek.
3: Erezd el őket nyugodtan,
0: Gyík Sanyi volt az. Kényelmesen odasétált a szőlőhöz, és elnyújtózott az egyik ágán.
2: Hát ti barátok vagytok?
0: Hökkent meg Panna.
3: Persze, együtt szoktunk napozni,
0: mondta a szőlő, azzal lassan letekerte a kacsokat Csiribiről és Jocóról. A békamentősök végre odafértek a tőkéhez.
3: Ez a szőlő tényleg nem érett, még nem lehet szüretelni,
0: jelentette ki végül a legnagyobb.
3: Hogy-hogy? Egészen fonnyadtak a szemek,
0: kiabált Jocó.
3: Igen, de ez mazsol a szőlő.
0: A napnak addig kell sütnie, amíg teljesen összeaszalódnak a szemek, és mazsola lesz belőlük. Panka eltáltotta a száját.
2: Hát szőlőből lesz a mazsola?
3: Bizony,
0: kacagott az ég alján a nap. Ezek szerint nekem is maradt még egy kis tennivalóm. A mentősök elégedetten visszaugráltak a kocsiba, és elszáguldottak.
2: De honnan fogjuk tudni, hogy mikor érett meg?
0: Kapott észbe Emma.
3: Majd Gyík Sanyi ide hív titeket,
0: mondta a szőlő.
3: Ha megérett a mazsola, szedhetitek. Gyík Sanyi úgysem fog szólni senkinek,
0: morgott Jocó. Gyík Sanyi rögtön hátat fordított Jocónak, de a szőlő halkan duruzsolt neki valamit. Sanyi végül rándított egyet a vállán.
3: Jó, ha ennyire szeretnéd, nem bánom.
0: Ekkor felharsant a présháznál sündoktor hangja.
4: Ha-hó, barátaim, gyertek! Véget ért a munka! Kezdődhet a mulatság!
0: A szüretelők felkapták a puttonyukat, és indultak.
2: Gyík Sanyi, nem jöttök a mulatságba?
0: Kérdezte Panka.
2: Szüreti mulatság?
3: Ugyan, micsoda butaság!
0: Legyintett Gyík Sanyi, és kényelmesen elnyújtózott a szőlő egyik ágán.
5: Csukás Mese Rádió. Őszi lábbelink! A gumicsizma. Ti is szerettek az esőben egyik pocsolyából a másikba ugrálni? Bevallom, én még most is szeretek belelépni a pocsolyába, de csak akkor, ha a szeretett, piros gumicsizmámban vagyok. Hogy miért csak akkor? Mert az én gumicsizmám nem ázik át, és így nem lesz vizes az oknim sem. Mert az átázott zoknimat viszont nem szeretem. A gumicsizmát először a bányákban és a földeken dolgozó emberek használták. Kicsit hasonló ennek a csizmafélének a története, mint a farmernek. Ugyanis a gumicsizma, főleg a klasszikus, Ami felér a térdedig, annyira kényelmes és vízhatlan volt, hogy az emberek elkezdték felfedezni maguknak. De jó, ebben jó lehet csónakba szállni is, meg horgászni is. Meg zuhogó esőben kutyát sétáltatni, meg ősszel a legborongósabb időben is kimenni benne a természetbe. Bizony, ne feledjétek, egy jó gumicsizma ősszel aranyat ér. Csukás Mese Rádió.

A kutya és a kecske története. Az emberek már nem is emlékeznek rá, olyan régen történt, hogy a kutya és a kecske jó barátsága megszakadt. Képzeljétek, akkor még a kecske helyett bizony a kutya viselt szarvakat. Két hosszú, íves szarv díszelgett minden kutya fején. Volt közöttük színes, fekete, de még mintás is. Szarvaikat összeakasztva viaskodtak, s azzal választottak párt maguknak. A legdíszesebb szarvúnak jutott a legszebb nőstény. Ráadásul a kutyák voltak az emberek legkedvesebb állatai. Mindig simogatták, becézgették őket, sőt, még a házakba is beengedték. A többi állat ezért mindig féltékeny volt rájuk. Kiváltképp a kecskék. Ám ők más okból. A kecskék feje akkoriban kopasz volt, és ezért mindig irigykedve figyelték a kutyák díszes szarvait. Végül a falu egyik vakmerő kecskéje megelégelte, hogy a kutyáknak jut minden jó, és elhatározta, hogy ha eljön a megfelelő alkalom, ellopja a kutya szarvát. Addig is pedig folyton a nyomában járt, követte őt mindenhová, s mézédes szavakkal megpróbáltak kicsalni a kutyától a szarvakat. De hiába. Egy nap aztán nagy felfordulás volt a faluban. A közelgő tavasz ünnepre készült mindenki. Feldíszítették és kitakarították a házakat. Az utcán táncosok gyakoroltak, az asszonyok pedig óriási fazekakban főzték az ételt. Volt ott minden, ami szemszájnak ingere. Húsleves, pecsenyék, pörköltek. És néhány ügyesebb asszony még hurkákat és kolbászokat is töltött az egyik udvaron. Mikor estére elkészültek a húsokkal, bevitték őket az egyik ház konyhájába. Ott gondosan letakargatták és eltették őket. Majd a ház népe elment aludni. Közben a kutya egész nap arra várt, hogy megízlelhesse a finom húsokat, melyek napközben illatoztak az udvaron. Annyira incsiklandó illatuk volt, hogy már alig bírt magával. És mikor meglátta, hogy bent kialudtak a fények, elindult, hogy bemásszon a konyhajtón keresztül. Ám a szarvai túl nagyok voltak, és sehogy sem fért be az ajtón. Fogta hát a két szarvát, levette a fejéről, és letette az ajtó előtt. Gondolta, majd felveszi, ha végzett a vacsorával. Eközben a kecske, aki a kutya minden lépését figyelte, egy bokor mögött bújt meg, és onnan nézte, ahogy a kutya az ajtó előtt hagyta a szarvait. A kutya szarvak nélkül már könnyen átfért a konyhajtón, és dézsbálni kezdte az egyik edényből a sült kolbászt. Miközben a kutya bent falatozott, a kecske kapva kapott az alkalmon, és odament az ajtóhoz, majd felvette a kutya szarvait. Magára próbálta, majd az udvaron illegetni kezdte magát új szerzeményében, mikor valami nezt hallott. A kutya befejezte az evést, s már elindult kifelé. A kecske a zaj hallatára megijedt, s neki iramodott, fején a szarvakkal, futott, ahogy a lába bírta. Közben a kutya is kimászott az ajtón, de szarvainak már csak a hűlt helyét találta. Felnézett, és akkor látta meg, hogy a kecske fején az ő szarvával éppen az erdő felé szalad. A kutya utána rohant, de a sok kolbásztól annyira elnehezedett a hasa, hogy nem bírta a tempót, s végül nem tudta utolérni a kecskét. Így történt, hogy a kutyák elvesztették szarvukat, és a kecskékkel nem barátkoznak többé. A kecske pedig azóta is büszkén viseli a szarvait.

0: Jó!
1: Jó reggelt mindenkinek!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Kányádi Sándor. Még süt a nap. Elmondja Kassai Katalin. Még süt a nap. Még sütöget. Csak reggelente van hideg. Csak estelente kéldegél újra és újra föl a szél. Csak az éjszakák. Csak azok hűvösek, mint a csillagok. Napközben meleg van. Meleg. Sütkéreznek a verebek. Duruzsolnak a darazsak. Napfényben fürdik a patak. Gúnárok, gácsérok, tojók élvezik még az úsztatót. De a reggeli hideget feledni többé nem lehet. Sem az esték, sem a sötét éjszakák csillaghűvösét. Tudják mindezt a levelek, s a fának búcsút intenek.
4: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Tudjátok, melyik a naptárban a legszebb nap?
2: Melyik?
1: Hát a szüli nap!

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Óriási szerencsétek van, mert most kótyavetye mond nektek mesét. Tanulságos állatmesék La Fontaine nyomán. Városi egér, mezei egér. Meglátogatta régen nem látott rokonát a városi egér. A mezei egér szívélyesen fogadta a vendéget. Tüstént körbe is vezette a birodalmán. Kimentek a búzaföldre, csipegettek egy kicsit a földön maradt gabonából, bebújtak a szalmakazalba. A látogatást a patakparton fejezték be, ahol friss patakvízzel oltották a szomjukat. Másnap reggel hazament a városi egér, ő is meghívta vendégségbe a mezei egeret. Pár nap múlva a mezei egér beállított a városi egérhez. Elámult a városi lét sok-sok csodájától. Legjobban a kamra tetszett neki. Sok olyan incsiklandó finomságot látott ott, amivel még sohasem találkozott. Hurkát, kolbászt, tepertőt, csokoládét. A városi egér biztatta, hogy kóstolja csak meg sorra ezeket. Alig kaptak be néhány falatot, amikor zörgött a kulcs a kamra ajtó zárjában. Gyorsan bújjunk el, mert agyonüt a gazda bennünket, ha itt talál, mondta a városi egér a mezei egérnek, és már húzta is vissza az egérjukba. A macska jól belakott az abálcszalonnából, nyalogatott hozzá némi tejfölt, majd dorombolva eltávozott. Az egerek ekkor ismét előmerészkedtek. A városi egér biztatta a mezei egeret, hogy kóstolja meg az oldalszalonnát is, mert az a legjobb falat. A mezei egér azonban megköszönte a szíves vendéglátást, szedte a batyuját és indulni készült.
2: De hát miért ilyen gyorsan, kedves rokon?
1: Marasztalta a városi kisegér.
2: Annyi finomság van még itt.
1: A mezei egeret azonban nem tudta marasztalni.
2: Köszönöm, de inkább hazamegyek. Otthon ugyanis nincs ennyi finomság, de a szerény kis ebédemet legalább félelem nélkül nyugodtan elkölthetem. Itt a vége, fuss el véle,

0: Ezt a mesét én is nagyon szeretem.
1: Szervusztok gyerekek, Bolba Éva vagyok, most én mesélek nektek. Hervai Gizella, elfelejtő mese. Kobak hétfőn otthon felejtette a ceruzáját. Kedden a radírt, szerdán a vonalzót, csütörtökön a számtanfüzetet, pénteken a nyelvtankönyvet, szombaton a tanítónéni megcsóválta a fejét. Legközelebb a fejet fogod otthon felejteni. Mert persze szombaton is otthon felejtett Kobak valamit, méghozzá az ellenőrzőjét. Vasárnap a tanítónéni beszélt mamával, hogy mit? Nem tudni. De mama hétfőn kifelejtette a levesből a sót. Kedden a paprikásból a paprikát, szerdán a palacsintából a lekvárt, csütörtökön a töltött káposztából a húst, pénteken a vajas kenyérből a vajat, szombaton megcsóválta a fejét. Legközelebb a fejemet fogom a konyhában felejteni. Mert szombaton meg a rakott krumplit felejtette mama a sütőben, még jól oda nem égett. Vasárnap elmentek sétálni. Menjünk csónakázni! Ugrándozott Kobak. De mama elfelejtett jegyet váltani. És jegy nélkül nem lehet csónakázni. Vegyünk fagylaltot! Kiáltott fel Kobak, de mama elfelejtett pénzt hozni magával. Menjünk haza, szomorodott el Kobak, de mama elfelejtette, merre kell hazamenni. Mikor egy útkereszteződéshez értek, elfelejtette, hogy jobbra kell fordulni, vagy balra. Mikor a villamoshoz értek, elfelejtette, hogy az út jobb oldalán kell felszállniuk, vagy az út bal oldalán. Így aztán először eltévedtek, másodszor órákon át kanyargott velük visszafele a villamos, harmadszor este lett, mire hazaértek. Legközelebb a fejemet felejtem itthon, mondta otthon mama, és Kobak egyszerre megértette, hogy miért hiányzott hétfőn a levesből a só, kedden a paprikásból a paprika, szerdán a palacsintából a lekvár, csütörtökön a töltött káposztából a hús, pénteken a vajas kenyérről a vaj, és szombaton miért égett oda a rakott krumpli, és vasárnap miért tévedtek el? Ezért senki se csodálkozzon azon, hogy hétfőn Kobak nem felejtette otthon a ceruzát, kedden a radírt, szerdán a vonalzót, csütörtökön a számtanfüzetet, pénteken a nyelvtankönyvet, szombaton nem csóválta meg a tanítónéni a fejét, és nem mondta többet. Legközelebb a fejet fogod otthon felejteni, mert Kobak sem felejtette otthon többet az ellenőrzőjét.
2: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
3: Aranyos Jervin, hogyan lettem óvodás? Elmondja Kassai Katalin.
4: Anyukám egy napon kézen fogott engem, mondta, itt az idő óvodába mennem. Kicsit féltem ugyan, de kíváncsi voltam. Na jó, én nem bánom, indulhatunk, szóltam. Ott, az óvodában, óvónéni várt rám, s láttam sok kis arcot, tán magamat látnám. Néhányuk megszeppent, na de mind kíváncsi, ők is pont most kezdtek óvodába járni. Kis székek, asztalok voltak a teremben, a polcon sok játék sorakozott rendben. Aztán anyu mondta, neki el kell menni. Próbáljak meg bátor kis óvodás lenni. Érezzem jól magam, viselkedjek szépen, délben majd egyem meg a finom ebédem. Játszak társaimmal, s az idő elszalad, ő majd siet értem, itt legyen hamarabb. Sok új dolog várt rám, mert az óvi csodás. Valahogy így történt, így lettem óvodás.
2: Csukásmese Rádió. Fedezzétek fel a mai nap csodáit. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, Patrik vagyok. Bevezetlek benneteket a nyelvtörők világába, így együtt válhatunk profikká. A mai nyelvtörő, amit hoztam nektek, egy picit nehezebb lesz. De azért szerintem megbirkóztok majd vele. Egyszer egy pici pocakos pocok pocakon pöckölt egy pici pocakos pockot. Most elmondom lassabban, és mondjátok utánam. Egyszer. Most mondjátok velem. Egyszer. Mehetünk a következőre. Egy pici pocakos pocok. Most együtt. Egy pici pocakos pocok. Jöhet a következő. Pocakon pöckölt. Próbáljuk együtt. Pocakon pöckölt. Most menjünk tovább. Egy pici pocakos. Most együtt. Egy pici pocakos. És a legvége. Pockot. És akkor együtt. Pockot. Készen is vagyunk. És akkor most egyben, még egyszer, közösen. Egyszer. Egy pici pocakos pocok. Pocakon pöckölt. Egy pici pocakos pockot. Amennyiben értelmes a nyelvtörő szövege, úgy próbáljátok meg aszerint végig gondolni. Úgy könnyebb lesz. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
2: Csukás Mese Rádió.
6: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
7: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Wolf Nagy Tünde vagyok, ma én olvasok nektek mesét. Mégpedig arról, hogy hogyan barátkozott össze a kis cica és a kis kacsa. Ezt a mesét Bartóc Ilona írta. A sötét erdő szélén állt egy egészen apró házikó. Az apró házikó előtt akkora kert, hogy beesteledne, mire körbejárná az a csöpp kis kacsa, amelyik kora reggel elindult világot látni. Ment a kis kacsa, ballagott csak úgy magában, mert nem volt egyetlen testvérkéje sem. Egy körte falat totyogott éppen, amikor szembe jött vele egy magányos kis cica. Jó reggelt, kis cica! Köszönt udvariasan a kis kacsa. Egyedül vagy te is? Jó reggelt, kis kacsa! Viccentett a cica. Egyedül vagyok, de ezen nincs mit csodálkozni. A világon nagyon sok a magányos kis cica, de olyat még senki se látott, hogy egy kis kacsa magányosan sétálgasson. A kis kacsák mindig seregestül totyognak, úgy tudom. Igaz, de én mégiscsak magányos kis kacsa vagyok. Mondd, kis cica, nem akarsz a barátom lenni? Szíves örömest, mondja a kis cica. Kettesben mégis jobban lehet játszani. Legyünk hát jó barátok. Jó, hápogott boldogan a kis kacsa. Először is menjünk úszni. Úszni? Hökkent meg a kis cica. Nem tudok én úszni, egy csöppet sem tudok. Nem nehéz mesterség, biztatta a kis kacsa a kis cicát. Rádobod magad a vízre, egy-kettőt evezel a talpacskáddal, szárnyacskáddal, és már is úszol. A tollacskádról meg szépen lepereg a víz, csak hogy nekem nincs szárnyacskám. És nem széles a talpacskám, nézd, egészen más, mint a tiéd. És azt hiszem, tollacskám sincs. A kis kacsa alaposabban megnézte a kis cicát, és nagyon nekibúsult. Nem, valóban nincs egy csöpp szárnyacskád, egy csöpp tollacskád sem. Játsszuk inkább azt, hogy fára mászunk, ajánlotta a cica. Kiereszted a karmocskáid, belevágod a fatörzsébe, és kapaszkodsz. Csak hogy nekem nincsenek karmocskáim, búsult a kis kacsa. Nem úszhatunk együtt, nem mászhatunk a körtefára, azt hiszem, nem is leszünk jó barátok. Magányos kis kacsa maradok én mindörökre, te meg magányos cica. Ebben a pillanatban észrevették, hogy feléjük rohan egy fekete kis kutya. Jaj, félek, nyávogott a kis cica. Jaj, félek, hápogott a kis kacsa. Jaj, de félünk, mondták mind a ketten, és félelmükben szorosan összebújtak. A fekete szőrű puli meg elvágtatott mellettük, esze ágában sem volt bántani őket. A puli eltűnt, a kis kacsa meg a kis cica egymásra bámult, aztán így hápogott a kis kacsa. Én ugyan nem tudok veled fára mászni, te ugyan nem tudsz velem a tavon úszni, de itt a körtefa tövében olyan jól tudunk együtt félni. Én azt hiszem, mégiscsak jó barátok leszünk. Igen, újongott a cica. Nagyon jó, ha egy magamfajta magányos cica összebújhat a barátjával, amikor éppen fél. Magam is így gondoltam, mondta a kiskacsa, és az ugrándozó cica mellett totyogva folytatta világjáró útját a nagy-nagy kertben.
0: Halihó!
6: Jó reggelt mindenkinek!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Gregor Bernadett vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: Kinek esze nincs, a kovács se csinál annak.
2: A kovács nem sokat ér fújtató nélkül.
1: Beadott, mint habi kovácsnak a szamár.
2: Ki képíróságot akar tanulni, nem megyen kovácshoz.
1: Kovácstól a szenet nem veszi az okos.
2: Nem lesz abból kovács, kinek nem kell a kalapács.
1: Szúrtos kovács, fényes garas.
2: Törött tojást kovács sem forraszt össze.

0: Sziasztok! Becsengettek! Hamarosan újra találkozhatunk a barátainkkal!
1: Kótyavetye megmondja a tutit.
2: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
3: Kótyavetye bemutatja az állati barátságokat.
2: Ha még nem tudtátok volna, elárulom, egy csomó állatnak van barátja. Például a vöröscsőrű nyűgvágó madár tök jóban van az impalával. Olyan, mintha egyfolytában sugdolóznának, pedig a vöröscsőrű nyűvágó madár csupán csak kicsipegeti a trutyimutyit az impala szőréből. Ennek az impala örül, a madárka pedig cserébe utazhat az impala hátán. Vagy a leopárd Muréna rengeteg halacska társaságában úszkál. Először azt hihetnénk, hogy be akarja kapni őket. De nem. Sőt, esze ágában sincs. Valójában a tisztogatóhal a Muréna elhalt hámsejtjeit eszegeti jó ízűen. Ennek a Muréna örül, mert nem kell este fogat mosnia. És a tisztogatóhal is boldog, mert jól lakik. Na de itt a hangya és a levéltető esete. A levéltető a fák nedveiből finom édes nedűt állít elő, amit aztán a hangyának ajándékoz. A hangya imádja a tetűszörpöt, ezért a tetűt jó barátjának tekinti. Ragozd el a tűt! Én tű, tetű. Nem vagyok tetű. És nektek van barátotok?
1: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
4: Drága barátaim!
1: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
5: Én nagyon szeretem!
1: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mindenki életében különleges a születésnap. Így van ez a Mese Rádióval is. 2 éves a Csukás Mese Rádió. Szeptember első hetében együtt ünneplünk, még több izgalmas mesével, vidám kalanddal, valamint sok-sok meglepetéssel. Ugye ti is várjátok? Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, és ünnepeljetek velünk a szülinapi héten. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
5: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
5: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.

0: A városmajorban szél támadt, megmozdultak a faágak. Kop, kop, kop, hullott le három gesztenye. Top, top, top, ugrált három gyerek. A koppanásokra megálltak. Ezek olyanok, mint mi vagyunk, mondták. Ez te vagy, ez ő, ez én. Nem, ez vagyok én. Nem mindegy, nem. Mindegy, hogy melyik melyikünk. Nem, ez én vagyok, ez te, ez ő. Ez vagyok én, mondta az, aki először mutatott a gesztenyékre. Látod, hogy nem mindegy. Egymásra néztek, mintha tükörbe néztek volna. Ikrek voltak. Nem csak megszólalásik egyformák, hanem azon túl is. Mind a hárman. Jó, mondta az első. Járjuk körül a gesztenyéket. Közben énekeljünk, és ahol kijön az ének, azok leszünk mi. Mindenki az, amelyiknél megáll. Jó, mondta a másik kettő is. Elindultak és énekeltek. Ősszel libeg a levél, télen örül, aki él. Ha tavasz van, ázunk, nyárunk sose fázunk, csak akkor, ha fúj a szél. Megálltak. Ez vagy te, ez vagyok én, és ez ő. Tudjuk. Amit más is tud, azt nem kell mondani. Újra megzörrentek a faágak, és a száraz levelek is megmozdultak a földön. Az egyik betakart egy gesztenyét.
1: Betakartak. Valaki betakart.
0: De ki takart be?
1: A van is, meg nincs is.
0: Van is, meg nincs is. Takarj be engem is.
1: Most nincs. Vagy van, de nem jön. Nem akar betakarni.
0: Miért?
1: Mert kérted. Van is, meg nincs is, nem lehet kérni. Van is, meg nincs is, nem lehet hívni. Van is, meg nincs is, akkor jön, amikor akar. Azt teszi, amit akar. Ha akar, betakar, ha nem, akkor nem.
0: Van is, meg nincs is, mindent megtehet. Esőt meg havat hozhat. Még a hegyeket is elhordhatja. Ezért senkire sem hallgat.
1: Van is, meg nincs is, hol lakhat?
0: Sehol,
1: és mindenütt.
0: Újra megmozdultak a falevelek, és a harmadik gesztenye megint csupasz lett.
1: Látjátok?
0: Látjuk.
1: Beszélünk róla, megjelent, de nem azt tette, amit kértünk tőle. Téged is kitakart.
0: Van is, meg nincs is, azt teszi, amit ő akar.
1: Fázom. Igen, mert kitakart. Tedd zsebre magad, akkor nem fázol.
0: Az, akinek a gesztenyéjén eddig falevél volt, lehajolt érte és zsebre tette.
1: Most már nem fázol.
0: Nem.
1: Igen, mert zsebre vágtak.
0: Akkor én mégis erősebb vagyok nála.
1: Igen.
0: Lehet.
1: Most igen, vagy lehet.
0: Én azt mondom, igen, ő azt mondja, lehet.
1: Miért mondtad azt, hogy lehet? Mert van is, meg nincs is, kiszámíthatatlan. Hát, ha éppen azt akarta, hogy zsebre tedd magad.
0: Gondolod?
1: Talán. Furcsa. De mit akarhatott igazán, van is, meg nincs is?
0: Talán uzsonnázni.
1: Uzsonnázni? Kakaót, tejet vagy teljes kávét kiflivel, vajas kenyérrel vagy kaláccsal.
0: Van is, meg nincs is. Hány cukorral ihatja a kávét?
1: Kettővel. Négyel. Kettővel, mert felnőtt.
0: Lehet. De az is lehet, hogy cukor nélkül issza.
1: Mert annyira felnőtt. Ha ennyire felnőtt, akkor reggelizés közben bizonyosan nem hintázik a széken.
0: Bizonyosan.
1: Szegény, mondta a harmadik.
0: Miért mondtad azt, hogy szegény?
1: Mert ha van is, meg nincs is, annyira öreg, hogy már nem hintázhat a széken reggelizés közben, sajnálni kell.
0: Mégiscsak nekünk a legjobb.
1: Mégis,
0: mondta a másik kettő. Lehajoltak a gesztenyéikért, zsebre tugták, és fél lábon elugráltak a lépcsőkig. Ott megfogták egymás kezét, és úgy mentek fölfelé. Közben a szél megpróbálta egy kicsit megcibálni a hajukat, de ők nem hagyták.
1: Még mit nem gondolták. hiszen mi erősebbek vagyunk ennél a van is meg nincs isnél. Erősebbek. Különösen így, együtt.
0: Ahogy a villamos mellett lépkedtek, újra azt énekelték, amit a majorban, a gesztenyék körül. Ősszel libeg a levél, télen örül, aki él. Ha tavasz van, ázunk, nyáron sose fázunk, csak akkor, ha fúj a szél.

0: mit hallgatsz?
1: Jó kérdés. Csukás Mese Rádiót.
2: Csukás Mese Rádiót hallgatom, és nagyon-nagyon szeretem.
1: Szoktuk hallgatni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Vida Péter vagyok. Én fogom most nektek felolvasni Vadady Adrien Leszel a barátom című meséjéből az Esős nap című fejezetet. Hatalmas égszakadás volt odakint. A gyerekek mind elázva érkeztek az óvodába, hiába volt rajtuk esőkabát és gumicsizma. Az eső úgy zuhogott, a szél annyira fújt, hogy tetőtől talpig csuromvizes lett mindenki, aki csak kimerészkedett az utcára. De nem csak az időjárás, a gyerekek is szelesek voltak ma. Minden apró cseprő dolgon összevitatkoztak. Hatalmas lármát csaptak, és egész délelőtt azt hajtogatták, hogy menjünk ki az udvarra. Esik az eső, válaszolta az óvónéni. Máskor mindig kimegyünk, ha esik. Nekem van esőkabátom, vágta rá Lea. És gumicsizmám is, úgyhogy nem fogok megázni. Nekem is van, nekem is, harsogták egyszerre mindannyian. Nem csak az eső miatt nem lehet, felelte az óvónéni. Nézzétek, úgy fúj a szél, hogy meghajlítja az ágakat, leveri a cserepeket, felborítja a kukákat, talán még titeket is felkapna, nevetett. Ilyenkor jobb idebent lenni. De amikor látta, hogy milyen csalódottak a gyerekek, azt mondta nekik. Gyertek, üljetek ide a szőnyegre. Játsszunk valamit közösen. A gyerekek nem mozdultak az ablakból. Bámulták a vihart, nézték, ahogy integetnek a gesztenyefák, ahogy elsiet egy néni az óvoda előtt, és majd kicsavarja a szél az esernyőt a kezéből. Méregették, milyen messzire csapják az autók az úttesten összegyűlt vizet. Számolgatták, hány zacskót repített fel a szél, a szemközti bolt előtt hány táblát borított fel a vihar. Az óvónéni meg csak ült a szőnyeg közepén, és várta, hát ha valakinek kedve támad játszani. Kis idő múlva oda sonfordált Lea, mert már nem fért el az ablaknál. Lefeküdt a szőnyegre, és az óvónéni ölébe hajtotta a fejét. Az óvónéni megérintette a hátát az egyik ujjával, majd Lea felé nyújtotta mind a két kezét, hogy találja ki, melyik ujja volt az. Lea találgatni kezdett. Hol az egyik, hol a másik ujjra mutatott. És ha nem találta el, az óvónéni újra és újra megcsiklandozta. Lea hangosan kacagott. A gyerekek meg, ahányan voltak, köréjük gyűltek. És nem sokára már mindannyian játszani akartak. Mivel az óvónéni nem tudott egyszerre mindenkit csiklandozni, különféle szabályokat talált ki, hogy senki sem maradjon ki a játékból. Keressen minden lány egy olyan fiút magának, akinek a ruháján gomb van, de gyorsan ám, olyan gyorsan, hogy mire megszólal a kis harang, mindenkinek meglegyen a választottja, mondta el az első szabályt az óvónéni. A lányok nagy sürgés forgásba kezdtek. Maja és Zétény rögtön egymásra találtak. Lea és Zsófi összevesztek Ákoson. Dani nem akart Dorci párja lenni. De mire az óvónéni megrázta a harangot, minden kislány fogta valakinek a kezét. Csak Roli állt egyedül, mert neki cipzáros pulóvere és gumis derekú nadrágja volt. Az ő kezét az óvónéni fogta meg. Aztán a párok leültek a szőnyegre, és óriási, na melyik ujjam volt, játékba kezdtek. Most minden szandálos kisgyerek cipőset keressen magának, folytatta a játékot az óvónéni. Először mindenki lenézett a lábára, hogy vajon rajta szandál vagy cipő van-e, aztán kezdődött előről a keveredés, kavarodás. Most sem mindenki talált párt. Hárman is egyedül maradtak, mert Petin, Leán és Botin szandál volt. Erre az óvónéni kiszámolta, ki legyen az ő társa. Petire esett a választás, de ez Leának nem tetszett. Én akarok a te párod lenni, különben is. Mi találtuk ki ezt a játékot? Nyafogott az óvónéninek Lea. Az nem igazság, rám jutott a választás, kiáltotta mérgesen Peti, és meglökte Leát. Lea elesett és sírni kezdett. Az óvónéni megfogta Peti kezét, és azt mondta, úgy lenne igazságos, ha a te párod lennék, Peti. De nem volt szép, hogy ellökted Leát. Ezért most nem leszek a párja senkinek. Segíts neki felállni, légy szíves. És legyetek ti hárman, párok, Botival. Én nem akarok Petivel lenni, sápítozott Lea. Különben is unom ezt a játékot. Inkább menjünk ki az udvarra. Biztos a vihartól kiestek a fiókák, a diófán lévő fészekből. Mentsük meg őket. Igen, menjünk ki, mentsük meg, kezdtek rá újra a gyerekek. Az óvónéni megrázta a fejét. Az udvarra nem mehetünk, még mindig szakad az eső. De tudjátok mit? Menjünk át a kis csoportosokhoz vendégségbe. Az ő ablakaik az udvar felől vannak. Onnan nézzük meg a fiókákat. És ha tényleg bajuk esett, kitalálunk valamit. A gyerekek az ajtóhoz csődültek. Gyorsan kettes sorba álltak, hogy elférjenek a folyosón, és Lea a nagy izgatottságtól észre sem vette, hogy Peti kezét fogta meg. A kis csoportosok éppen gyurmáztak az asztalnál. Mindannyian felnéztek, amikor a nagyok megérkeztek hozzájuk. Aztán, amikor meghallották, hogy milyen izgalmas dologra készülnek, felugráltak a székükből, és az ablakhoz szaladtak, nehogy lemaradjanak valamiről. A gyerekek egymás után pásztázták végig a szemükkel az udvart, de a hatalmas tócsákon kívül semmi érdekeset nem találtak. Csalódottan tértek vissza a saját csoportszobájukba, de amikor az óvónéni behozta nekik az esőt, vagyis három nagy esernyőt, egy vízzel teli tálat és a nyári kismedencét, végre elfújta a szél az ő rossz kedvüket is. Lea, Maja és Dorci a kinyitott esernyők alatt masírozni kezdtek. Zsófi és Györgyi a tálból kis poharakba vizet méricskélt. A fiúk meg a medencébe tócsát öntöttek, és a tócsához vitorlás hajót hajtogattak.
2: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Nyulász Péter, mi az, ami? Találós kérdések. Akitől hallhatjátok, Kocsisen Brigitta. Vízen úszik mégsem kacsa, kalózoknak az a haza. Rajta zászló lengedez, hajó, ha nem, így van ez. Mi az?
1: Ez nem más, mint a hajó.
2: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

ez meglőtte, ez hazavitte, ez megsütötte, és ez az icike, jaj, ez a picike.

ez hazavitte. Ez megsütötte, és ez az icike, jaj, ez a picike.

Ment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte, ez megsütötte.

0: Ребята!
1: Csukás Mese Rádió. Pulóverek világa. Itt az ősz. Egyre hidegebbek a reggelek és az esték. Még a kabátomat nem szeretném felvenni, de már el kell rajtom egy jó pulóver. Apropó, tudjátok, hogy honnan ered ez a szó? Pulóver? Angol nyelven a pull over azt jelenti áthúzni. No de mit is kell áthúzni? Hát a fejünket a ruhadarabon. A magyar nyelvben a pulóver szó még becézett formát is kapott. Ő lett a pulcsi. Neked milyen színű a kedvenc pulcsid? Fehér? Zöld? Kék? Szürke? Piros? Na és van rajtuk valami minta? Mondjuk elől? Autó? Virág? Vagy talán egy szarvú? Én a pulóverek közül a norvég mintásakat szeretem. Azok jó színesek. Aztán vannak olyan pulóvereim is, amiket a nagymamám kötött nekem. Ezeknek is nagyon szép a színük, és természetes anyagból, gyapjú fonalból készültek, úgyhogy tényleg nagyon melegek is. Ettől a témától megjött a kedvem teázni egy jót. Aztán ne feledjétek, öltözzetek fel mindig évszaknak megfelelően. Csukás Mese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Kezdjük vidáman! Minden reggel 7:30-tól várjuk a készülődő gyerekeket és szülőket, hogy együtt jókedvűen induljon a nap. Kezdjük vidáman! A Csukás Mese Rádió felkészítője.
2: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy nagyon sokféle cipő létezik? Van belebújós cipő, tépőzáras cipő, csatos cipő, gumis cipő, és olyan is, amelyet cipőfűzővel kell megkötni. A cipőfűző segít abban, hogy a cipő jól tartsa a lábunkat, miközben jövünk, megyünk, kúszunk, mászunk, futunk, vagy éppen lassan ballagunk. Réges-régen még nem is voltak olyan cipők, mint amilyeneket ma hordunk. Az emberek egyszerű bőrdarabokat tettek a talpuk alá, és bőrszíjakkal kötötték a lábukhoz azokat. Később a görögök és a római katonák is szalagokkal erősítették fel a sarujukat, hogy séta közben ne essen le. A középkorban már cipők és csizmák is készültek, amelyekre szalagokat vagy gombokat tettek. Sok-sok évvel később jelentek meg a kis fém karikák a cipők lyukainál, hogy a cipőfűző könnyebben csúszson bennük. Így alakult ki az a cipőfűző, amit ma is használunk. A cipőkötést egy kis gyakorlással mindenki meg tudja tanulni. Elmondom, hogyan. Először fogd meg a két cipőfűző végét, és húzd meg őket, hogy a cipő szépen rásimuljon a lábadra. Ezután keresztezd egymáson a két fűzőt, az egyiket pedig bújtasd át a másik alatt. Majd húzd meg erősen. Most készíts az egyik fűzőből egy kis hurkot. A másik fűzőt tekert körbe a hurok körül, majd bújtasd át a keletkezett kis nyíláson. Húzd meg óvatosan a két hurkot egyszerre, és már kész is a masni. Na vár csak, ez így elég bonyolult. Eszembe jutott egy vers is, hát ha segít. Így szól. Két kis fűző keresztbe, egymást el nem eresztve, átbújik és megvárja, hogy odaér a barátja. Jószorosan hurkot vetnek, nyuszi füllel integetnek, egymást fogják, kész van már, a cipőd bekötve vár. Milyen szép nyuszi fül! Minél többet gyakorolsz, annál ügyesebben fog menni a cipőkötés. Egyszer csak azt veszed észre, hogy már segítség nélkül is be tudod kötni a cipődet. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Volt egyszer egy dinnyeföld, dinnyeföldön dinnye nőtt. Egy sem piros, egy sem zöld, csupa sárga volt a föld.
0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Grimm testvérek, Hamupipőke, első rész. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy özvegyember, s annak egy szépséges szép leánya. Az özvegyember szomszédságában lakott egy özvegyasszony, annak meg két leánya volt, de egyik csúnyább a másiknál. Egyszer az özvegyasszony által üzent az özvegyembernek, vegye feleségül őt, majd meglátja, milyen jó dolga lesz neki is, a leányának is. Gondolta az özvegyember, bizaz jó lesz, ha ketten lesznek, megoszlik a teher. Nem sokáig gondolkozott, feleségül vette az özvegyasszonyt. Hanem egy hét, kettő alig múlt el, keservesen megbánta a házasságát, mert az új asszony csak a maga leányaival gondolt, azokat szép ruhában járatta, az özvegyember leányának pedig jó volt a rongy is. El is nevezték a szegény leányt Hamupipőkének. Telik múlik az idő, egyszer az ember bemegy a városba, s kérdi a leányokat. Na, leányok, mit hoznak nektek a városból? Mindjárt előállott a két csúnya leány, s alig győzték elésorolni, hogy mi mindent hozzon nekik. Drága sejemköntösöket, aranygyűrűt, fülbevalót, karperecet, a jó Isten tudja még mit. Hát neked, Hamupipőke, mit hozzak? Kérdezte az apja. Ne hozzon nekem semmit, édesapám, mondotta Hamupipőke. Jó nekem így rongyosan is. De ha már a másik kettőnek hozok, rólad sem feledkezem meg, mondotta az ember. Jól van, édesapám, ha mindenképpen akar hozni valamit, hozzon nekem 3 diót, én azzal is beérem. Na, az nem sok, mondotta az ember, s azzal elment be a városba. Ottan vett a mostoha leányainak mindent, mit kívántak, s az édes leányának csak ugyan nem hozott egyebet 3 diónál. Másnap éppen vasárnap volt, s a csúnya leányok felöltözködtek nagy cifrán, úgy indultak a templomba. Hamupipőke is szeretett volna elmenni, de őt otthon hagyták, hogy ne üljön dolog nélkül, kijöntöttek az udvarra egy véka konkolyos búzát, s megparancsolták, hogy mire a templomból visszajönnek, mindegy szemig tisztítsa meg a konkolytól, különben jaj neki. Hely Istenem, sírt szegény Hamupipőke, hullott a könnye, mint a zápor eső. Istenem, Istenem, sóhajtozott magában, hogy tudjam én ezt a búzát megtisztítani? Hát abban a pillanatban leszáll egy sereg fehér galamb az udvarra, nekiesnek a búzának, s egy szempillantás alatt kiszemelték a konkolyt a búzából. Ugrált, táncolt, örömében Hamupipőke nem tudta, mit csináljon. Gondolja magában, hadd legyen neki is egy jó vasárnapja, feltör egyet a 3 dióból. Csak ugyan, fel is tör egy diót, s ím, halljatok csodát, egy ragyogó szép köntös esett ki a dió hajából. Ámult-bámult Hamupipőke nézte, forgatta mindenfelől a részköntös, s aztán mit gondolt, mit nem, hirtelen magára vette, s elment ő is a templomba. Történetesen a királyfi éppen ott volt a templomban, s mikor Hamupipőke belépett, a királyfi rávetette szemét, s többet le sem vette róla. Nézték, csodálták a népek is. Azt hitték, hogy valami király kisasszony, senki sem ismerte meg Hamupipőkét. Az apja sem, az anyja sem, a nénjei sem. Hanem Hamupipőke nem várta meg, míg a pap áment mond, hirtelen kifordult a templomból, hogy mire a többiek hazajönnek, otthon lehessen az ő rongyos ruhájában. Az ám, de a királyfinak sem volt maradása a templomban. Egyszeriben kijött az inasával, szalasztotta Hamupipőke után, hadd nézze meg, hová tér be. De Hamupipőke az ő kicsi részpapucsában olyan sebesen ment, mint a szél. Egy pillantás alatt eltűnt az inas szeme elől, s hiába nézett be minden udvarra, minden házba, Hamupipőkét sehol sem találta meg. Aközben hazaértek a leányok, s mondották nagy dicsekedéssel. Hely, mit láttunk mi, Hamupipőke, ha te azt láttad volna? Ugyan mit láttatok? Kérdezte Hamupipőke. Ott volt a királyfi a templomban, aztán ott volt valami király kisasszony, de olyan szép, mint égen a ragyogó csillag. Ó, én azt jól láttam, mondotta Hamupipőke. Ugyan, honnét láttad volna? Honnét? Felmentem a lajtorján a kémény mellé, s onnét néztem, míg az utcán szépen végig sétált. Úgy? Hát te a kéményen mászkálsz, ahelyett, hogy a búzát tisztítanád? Mondotta Hamupipőke szép csendesen, Ó, ne féljetek, megtisztítottam én a búzát is. A leányok majd megpukkadtak mérgükbe, mikor látták, hogy egy szemkonkó sincs a búzában, de olyan tiszta, mint az arany. Nagy mérgükben dirib darabra vagdalták a lajtorját, hogy többet a kéményhez föl ne mászhasson. S délután, mikor vecsernyére mentek, két véka konkolyos búzát öntöttek ki az udvarra, hadd tisztítsa meg Hamupipőke. Azzal elmentek a templomba, leültek az első székbe nagy cifrán, kényesen, mint két páva, s illegették-billegették magukat, hát ha valahogy rájuk tekintene a királyfi. Mert a királyfi délután is elment a templomba, hadd lássa, ott lesz-e ismét Hamupipőke.
0: A Hamupipőke című mese első részét hallottátok.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam nektek egy újabb kis rejtélyt. Így szól a találós kérdés. Ez a dolog a lábadon lakik, de csak bent a lakásban. Puha, meleg, és segít, hogy ne fázzon a talpad, amikor hideg a padló. Lehet állatos, csillogós, bundás, vagy nagyon egyszerű. Ha sietve veszed fel, néha fordítva sikerül, de se baj. Lépés közben finoman suhog, vigyázz, hogy ne csoszogj. Nyáron van belőle strandverzió is. Na, tudod már mi ez? Bizony, ez a papucs. Nagyon ügyesek vagytok. Nekem otthon egy kis nyuszi papucsom van, és olyan aranyos. Remélem, nektek is van kedvenc puha papucsotok. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Kormos István, a muzsikás kismalac, aki elmeséli nektek Berek Kati.
1: Hol volt, hol nem, volt egy ember, annak pedig sok jószága, földje, háza, volt csordája és gulyája, birkanyája, nagy kondája, számolatlan, mint az erdő, messzi látszó, mint a tenger. Disznókonda közepén egy kis kurtafarkú malac, amolyan épp három arasz, szőre göndör, farka pöndör, kicsike növendék disznó élt a legelő füvén. Héjha, dehogy élt, épp hogy éldegélt, mert csak néha nap legelt, volt egy csöpke pikulája, csodálatos muzsikája, fújta széltibe hosszába, fújta az a három arasz, kurtafarkú göndör malac. Nem volt az evésre gondja, nem kínoszta éhe szomja, mert a pikula fújásba olyan nagy örömet elt. Aj, de szépen muzsikált! Nem fújta még soha malac, lehetett bár 70 arasz, soha úgy a pikulát. Tillárom, tallárom, zengett át hét határon. De gazdája mérgesen fancsalgott a pikulára, a gyönyörű muzsikára, aszlatolgatván magában, mit tegyen, ha a malac nem eszik, ugyan nem növekedik, nem lesz belőle hízó koca, jó 200 kiló, hát akkor levágja most. Vesszen az a három arasz muzsikás göndörke malac kondérbe az aranyost, fülön fogta, hé, gyere, lesz belőled pecsenye. De az a három arasz, szőreg göndör, farka pöndör, kicsike növendék disznó, muzsikás csöpkis malac, gazdájának így felelt. Abból ugyan nem eszel, inkább világgá megyek, de a kondérba gazdám pecsenye én nem leszek. Ránt egy jókorát magán, istentelen igazán, gazdája földre ül, és amikor földre huppan, két markak közül kicsusszan, hopsza ki a három arasz, muzsikás, göndöri malac balfüle. És a malac messze fut, be se csukta a kaput. Isten neki fakereszt, szalad a göndöri malac, országútra egyenest. Országúton megpihen, töprenkedik emígyen. No, kis malac, mi csinálsz? Eztán merre muzsikálsz? A nagy világ előtted, lehet udvari muzsikus belőled, a király várába menj, király előtt megjelenj, játsz neki a pikulán, emett csudás muzsikán, s mindjárt nyakadba borul, mert két királyi fülével kis malacot muzsikálni nem hallhatott még sehol. Megy, megy, megyeget, országúton lépeget, pikuláját fújja, fújja, ha bevégzi, kezdi újra. Tillárom, tallárom, zenget át hét határon. Áll elé egy pici nyúl, kéri tőle jámborul. Kis malac, komám, hova? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac. Megyek a király elébe, királyi vár főterére, udvari főpikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora. A nyulacska kérleli. Kis malac, komám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Te muzsikálj bármi nótát, tartom elébed a kótát. Gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikusnak jó nyulacska pajtásom. Mennek, mennek, megyegetnek, már kettesben lépegetnek. Megyen a három arasz muzsikás göndör malac, szól az úton pikulája, csodálatos muzsikája, játszhat ő akármi nótát, ha a nyúl tartja a kótát. Tillárom, tallárom, zenget át hét határon. Egy kis borjú arra sétál, füle a csodától szétáll. Kérdi, hé, komák, hova? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac, megyünk a király elébe, királyi vár főterére, én udvari pikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora, a nyúl tartja majd a kótát, ha én csudás pikulámon rákezdek valami nótát. Kis borjú is kérleli, kis malackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni, meglásd, tétlen nem ülök, hogyha fújod pikuládat, csodálatos muzsikádat, én majd közbe bődülök, ide figyelj, mööö, így szól egy jó nagy bőgő, gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikásnak. Jó kisborjú pajtásom. Mennek, mennek, megyegetnek, már hármasban lépegetnek. Megyen a három arasz muzsikás göndöri malac, szól az úton pikulája, csodálatos muzsikája. Kezdhető akármi nótát, ha nyúl tartja a kótát, a kisborjú bő, szól akár a nagybőgő. Tilláron, talláron, zenget át hét határon. Egy csikó is ugra-bugra, elébük dobban az útra. Kérdi, hé, komák, hova? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac. Megyünk a király elébe, királyi vár főterére, én udvari pikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora. A nyúl tartja majd a kótát, ha én csodás pikulámon rákezdek valami nótát. Kisborjú a nagybőgő, brummog mélyen, bő. A csikó is kérleli, kis malackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Ha te fújod pikuládat, a nyúl tartja a kótádat, nagybőgő a borjú lesz, dobos nélkül mit kezdesz? Én majd közbe dobbantok, patáimmal koppantok. Gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikásnak jó kis csikó pajtásom. Mennek, mennek, megyegetnek, már négyesben lépegetnek. Megyen a három arasz muzsikás göndör malac pikuláját zengeti, kótát a nyúl tart neki, a kisborjú szól akár a nagybőgő, a csikó meg dob-dob-dobbant patáival közbekoppant. Tilláron, talláron, zenget át hét határon. Egy kis zsenge ifjú kecske, kecske gida szól mekegve. Hé, komák, ugyan hova? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac. Megyünk a király elébe, királyi vár főterére. Én udvari pikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora. A nyúl lesz a kótásom, nagybőgős a kisborjú, a csikó meg a dobos. A gida is kérleli, kis malackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Te pikulás, nyúl a kótás, borjú bőgős, csikó dobos, én majd énekelgetek. Meg. Gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikásnak kecske gida pajtásom. Mennek, mennek, megyegetnek, már ötösben lépegetnek, királyi vár kapujához közelednek, megyen a három arasz muzsikás göndöri malac, zengeti a pikulát, tartja a nyúl a kótát, közbe bőg a kisborjú, dobbant rá a kis csikó, kecskegida, mekeg rá, ihajlá, csuhajlá. Királyi vár elé érnek, várkapuján mind betérnek, elébük egy őr kiáll. Kérdezi a három arasz muzsikás göndöri malac, merre székel a király. Hozzájöttem pikulásnak, udvari főmuzsikásnak. Felel az őr, hajhaja, nagy a királyunk baja, nem kell annak pikulás se udvari muzsikás, olyan beteg föl se kell, ha kérdezik, nem felel, ha egy nagyot nem nevet, még ma meghal, úgy lehet. Nosza a három arasz, szőreg, göndör, farka, pöndör, kicsike, növendék, disznó, muzsikás, csöpp kis malac, a királyhoz bekopog. Hát az csak ugyanaz ágyban, vacogó foggal forog. Olyan beteg föl se kell, kérdezheti a kis malac, nem felel, csak sóhajtoz. Nem kell semmi, hogyha nem tudok nevetni, szól a kis malac. Uram, tehetsz egy próbát ugyan? Szállj ki az ágyadból végre, s nézd az erkélyről a térre, azzal fut, hopsza le, a térre jut. Az erkélyre a király fogva-cogva, de kiáll. Királyi vár főterén, térleges legközepén, ott áll a három arasz muzsikás göndörmalac, sikkant a pikula, zeng a csodás muzsika, a nyúl tartja a kótát, fújja fennen a kis malac, hé, de hogyan a nótát, a kisborjú bő, szól akár a nagybőgő, a kis csikó dob-dob-dobbant patáival közbekoppant, kecskegida, meg. Hejha, felséges királyom, én jól megnevettettelek, tillárom, tallárom, zenget át hét határon, Pillárom, tallárom, zeng a király nevetése, ama csodás muzsikától messze zeng hét határon. Így szól, na te kis malac, udvari főpikulásnak most azonnal itt maradsz. A nyúl lesz a kótásod, bőgősöd a kisborjú, a csikó a dobosod, énekes a kiskecske. Itt a vége, hus, a muzsikás kismalacik fuss.
0: A Muzsikás kismalac című mesét hallottátok.

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Halihó! Ez itt a Csukásmese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukásmese Rádió.
2: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.

és kettő. A mesékben a királyfit várom, de melyiket van belőle három?

0: Erde. Ist herum, mit,
1: Azaz,
0: öd, hat, het, njot, kilenc, és tíz.
2: Csukás Mese Rádió. Nagyon sok mese szól arról, hogy a gyerekek nem szeretnek fésülködni. Te hogy vagy ezzel a kérdéssel? Én, amikor kislány voltam, az anyukám nagyon szép frizurákat csinált a hajamból. Több fonatot is készített a hajamból. Volt egy coffom, meg két coffom, és olyan esetre is emlékszem, amikor a hajamból koronát formázott édesanyám. Az ünnepekkor meg teli volt a hajam színes szalagokkal. Csak hogy néha nagyon nehéz volt kivárni, amíg kész lett a frizurám. Sokszor húzta a fésű a hajamat, és olyan is megesett, hogy könny szökött a szemembe. Annyira fájt, ahogy a fésű húzta a hajamat. Viszont én innen is azt üzenem nektek, hogy a fésülködés mindig nagyon hasznos dolog. Ha nem fésülöd ki a hajadat, előfordul, hogy annyira összekócolódik, hogy aztán ki sem tudod gubancolni. Akkor sajnos az lesz a dolog vége, hogy le kell vágni a hajadból. Ezért inkább azt kívánom neked, hogy légy előrelátó, és mindig fésüljétek szépen ki a hajatokat. Megéri. Csukás Mese Rádió.
3: Szervusztok, gyerekek! Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, én mesélek most nektek. Václav Csvörtek, Moha és Páfrány című mesekönyvéből mondom a Hogyan tévedtek el az őzláb gomba erdőben című mesét. Hát nem tudom, hogy szoktatok-e a szüleitekkel kirándulni az erdőben, ez egy nagyon izgalmas dolog, és bizony főleg akkor, amikor eső után kibújnak a gombák. Persze azt nagyon-nagyon kell figyelni, gondolom, hogy a szüleitek ezt tudják, hogy nem minden gombát szabad leszedni. Az őzláb gomba az nagyon finom, az biztos. Úgyhogy a legközelebb majd járjátok az erdőt, keressetek gombát, és gondoljatok erre a mesére. Hogyan tévedtek el az őzláb gomba erdőben? Moha és Páfrány járták az erdőt. Egyszer csak Páfrány megállt, nyújtózott egyet, és ásított. Majd lefeküdt a fenyőfa tövébe, feje alá kakukkfűpárnát tett, és már aludt is. Moha csak úgy párna nélkül hajtotta le a fejét, és ő is elaludt. Alig aludtak valamit, amikor felülről fenyőmag záporozott le rájuk. A mag után hullott a toboz is. S hová pottyant?
4: Épp az orromra kellett esned, gurult dübe Páfrány.
3: Fent a fenyőfán valaki elnevette magát. Hát az ágvillában mókus ült, és azt mondta, most ugyan nevettem egy kicsit, de különben borzasztó szomorú vagyok. Miért? Sajnálta meg Moha.
4: Télire gyűjtök egy kevés elemózsiát, de az idén üresek a tobozok. És gombát sem találtam,
3: sóhajtotta keservesen mókus, és felugrott egy magasabb ágvillába, hát ha ott talált teli tobozt.
4: Mindenkinek megvan a maga gondja, vigasztalta Moha. Nekünk például az alvással gyűlt meg a bajunk,
3: ásított Páfrány. Páfrány megigazította a kakukkfűpárnáját, Moha meg csak úgy párna nélkül hajtotta le a fejét, és újra elszenderültek. Ekkor Páfrányhoz lépett az álom, és megkopogtatta a homlokát. Szabad?
4: Kerüljön bejjebb, dünnyögte Páfrány.
3: Az álom két hüvelykujjával jelet nyomott a homlokára, és

0: oldalára fordult. De Páfrány nem hagyta békében. Feküdt, az eget bámulta, és egyre csak az álomról fecsegett.
1: Először egy magas hegytetőn álltam.
0: Alig, hogy ezt kimondta, emelkedni kezdett. Egyre magasabbra.
1: Aztán széttártam a karomat, és már repültem is.
0: Páfrány széttárta a karját, és már repült is. Ugyanis őzláb gomba nőtt ki alatta, és most lepottyant róla, mint egy erkéről.
1: Mit bűvelsz?
0: Ilyet meg Moha. Páfrány iszonyú haragra gerjedt.
1: Nem tudja jobban megválasztani a helyet, ahol kinő maga Oktondi.
0: Az őzláb gomba igazi szépség volt. Magas és karcsú, kalapja olyan volt, mint egy napernyő, és fátyol díszítette. Egy pillantásra sem méltatta Páfrányt. Csá, egy ilyen pöttöm Jankó, s hogy kiabál? Páfrány ezt nem hagyta annyiban.
1: Hogy nem sül le a bőr a képéről maga, nyakigláb!
0: Az őzlábgomba erre már csak annyit mondott. Kis ilyen elájult. Moha kézen fogta Páfrányt.
1: Inkább menjünk innen, Páfrány!
0: Mikor elmentek, az őzlábgomba egy ideig még dúlt-fúlt mérgében, aztán megfenyegette a két komát.
1: Ezért még megfizettek, de megám!
0: Magszóró után nyúlt és szórni kezdte maga körül az erdőben meg a tisztáson a magvakat. Mohának és Páfránynak még hosszú utat kellett megtenniük a házi kójukig. Egyszer csak megbotlott Moha, utána megbotlott Páfrány is. Egyre nehezebben haladtak. A tisztás tel is tele volt kis dombokkal. Őzlábgombák ütötték fel fejüket a földből, egyik a másik után. Gyönyörűek, magasak, karcsúak, a kalapjuk meg fátyluk napernyőhöz hasonló. Mindegyik furcsán mosolyog, és azt csuttogja,
2: hova oda, és merre kifelé?
0: Egy egész erdő nőtt belőlük. És Moha meg Páfrány eltévedt az őzlábgomba erdőben. Máig is ott bolyognának, ha meg nem hallják ezt a kis dalt.
2: Hippi-hoppi-hopsz, penyő meg toboz, hopla-hopla-hó, őzláb és gumó, dári-dári-dó, hopla-hopla-hó.
0: Hát mókus volt az. Télire szedte az őzlábgombát, már néhány nyalábbal összeszedett.
2: Álljatok félre az útból, vagy inkább üljetek le egy kicsit, amíg a házikótokig utat török,
0: mondta Mohának és Páfránynak.
3: Amit most hallgatsz, az a
4: Tyúkás Mese Rádió.
3: Rádió egyfejűeknek.
5: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
6: Képzeld, mi történt.
7: Na.
6: A nagymamám nekem adta egy kinőtt kardigányát.
7: Ó, ez kedves tőle.
6: Igen, de van rajta egy kis folt.
7: Jaj, hát ajándéklónak ne nézd a fogát.
6: Tessék?
7: Az ajándéklónak ne nézd a fogát közmondás azt jelenti, hogyha ajándékot kapsz, ne fintorogj, vagy ne keresd benne hibát, hanem örülj neki, hiszen jó szándékkal adták.
8: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

rende piányos. Társa vágysz már régen, de csak te ugrálsz a réten.

0: Mesés délelőttet. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, Kótyon Figy király almája. Hajnalon innen, estén túl, épp egy macskaugrásnyira Nekerestől, 7 országa volt Kótyon Figy királynak. Neve nincs az első, talált ki a második, sose volt a többi 5. 7 országban kerten kertje, kerten kertjében 700 almafája, 700 almafáján 1 almája. No de arra vigyázott is ám, mint a szeme világára. Minden reggel, este megnézegette, sejemkeszkenővel megtörülgette, még a lágyan fúvó széltől is féltette. Mikor egyszer egy legyecskét látott rajta, olyan keserves sírásra fakadt, hogy 3 lyukas teknőt telesírt keserves könnyeivel. Nem nyugodott meg addig szegény feje, míg az udvari vadászok agyon nem nyilaszták a szegény legyecskét. Mindenki így járjon, ki rátátja a száját. Jó lesz megbecsülni a király almáját. Mind a 7 országban ezt a szigorú parancsot doboltatta ki a dobos gémekkel Kótyon Figy király. Udvara népének, tenger cselédjének pedig azt parancsolta, hogy mindig cigánykereket vessenek, valahányszor az almafa mellett elmennek. Fő-fő miniszterek hányták is a bukfencet, plényakú generálisok állták is a tótágast. Csak egy kis apród vágta földhöz a darutollas süvegét. Tisztelem, becsülöm a király hatalmát, de már akkor inkább megeszem az almát. Perecnek hívták ezt a kis apródot, termete, mint a sudár jegenye, az esze villám, sólyom a szeme. Esteli harmaton kilopózott az almafához, hajnali harmaton visszalopózott, de hiába mesterkedett, nem vásott a foga a király almájába. Olyan magasan volt, el nem érte, akárhogy merészkedett utána. Lógott is az orra bosszúságában, hogy majd a térdét verte, de aztán gondolt egy okosat. No, azért lesz még itt lakoma? Majd segít rajtam málékoma. Ő lesz a létrám, ő lesz a székem, király almáját róla elérem. Málékoma egy másik apródja volt Kótyon Figy királynak. Nincs ilyen legény minden bokorban, a feje szakajtó, az esze korpa. Úgy fecseget, mint a liba a lembe, soha titok még meg nem állt benne. No, majd teszek én arról is, gondolta magában Perec, s kiszaladt a halpiacra. Vett a halászoktól 2 keszeget, azokat felkötötte a kert közepén a jegenyefára. Aztán elment a vadászokhoz, azoktól vett egy meglőtt nyulat, azt kitette az almafa alá. Egy nyúl, 2 keszeg, rendben így leszek, verte össze örömében a bokáját, s még a tenyerén is szaladt, hogy mentül elébb odaérjen málékomához. Málékoma éppen a csizmáját pucolta Kótyon Figy királynak, de nem a kefét dörgölte a csizmához, hanem a csizmát a keféhez, mert ő azt látta, hogy ha a kecskének sáros a bocskora, az se a kerítés dörzsöli a bocskorhoz, hanem a bocskort a kerítéshez. Bajban vagyok, bajban, segíts Málé rajtam! Ütött a vállára Perec, s megkérte, hogy sétáljon ki vele a király kertjébe, ott ő majd föláll a vállára, akkor bizonyosan eléri az almát. Málé legyek, ha nem megyek! Rikkantott Málé akkorát, hogy ilyettében elkukorékolta magát Kótyon Figy király palotáján a szélkakas. Jaj, komám, nem kell ám ezt világgá kukorékolni! Súgta neki Perec. Soha senkinek meg nem szabad tudni, amit most tenni akarunk. Ha elszólod magad, kitörik a nyakad! Nem is szólt Málé koma egy kukot se többet, egész addig, míg be nem értek a kertbe. Hanem, ahogy a jegenye fára fölnézett, meg nem állhatta, hogy oldalba ne könyökölje Perecet. Perec, ha szeretsz, fogd meg a nyakam. Miért fogjam meg, te Málé? Hát, hogy ki ne törjön. Miért tör neki, te bolondos? Azért, mert szólni akarok. Mit akarsz szólni, te locsifecsi? Azt, hogy 2 keszeget látok a jegenyefa hegyében. Ugyan mit csinálnak azok ottan? Hát mit csinálnának? Úszni tudnak, repülni tanulnak. No, én meg mászni tudok, keszeget sütni tanulok. Vigyorogta el magát Málé, és egyszeribe fölmászott a jegenyére a 2 keszegért. Lehuppan aztán a jegenyéről, mennek az almafa felé, megint megböködi Perecet a Málé. Kiskomám, ládd dé.
2: Mit te?
1: A nyulat a fa alatt. Látom ám, Máli, meg is lőném, ha puskám volna. Lőd meg a sapkáddal, hát ha az is elsül, komám, perec, tedd meg, ha szeretsz. Nagyon ráéheztem a nyúlgerincre. Hát a te kedvedért azt is megteszem, mondta erre perec. Azzal kapja a sapkáját, vágja a nyúlhoz, hát az eldől egyszerre. Na, mondtam, ugye, kapta föl Máli a nyulat, s már tartotta is létrának a derekát, széknek a vállát, hogy elérhesse perec az almát. El is érte, le is tépte. Haj, de megcsendült ám az almafának minden levele, s lett olyan nagy zenebona, majd megbomlott a két koma. Mákos borongatta, mézes teringette, fohászkodta el magát perec. Most már csak a kertek alatt szaladjunk, hogy senki meg ne lásson bennünket. Nem is látta meg őket senki, csak a város szélén a molnár szamara. Azt sem mondott egyebet, csak annyit, hogy já, já.
2: Jaj, micsoda az?
1: Hökkent meg Máli, aki nem látta jól a félhomályban, hogy mi feketélik a gyepen.
2: Király ő felsége, súgta neki perec. Mit csinál itt király ő felsége?
1: Hajtja magáról a szúnyogokat a fülével.
2: De mondott is valamit király ő felsége.
1: Mondott hát, azt mondta, hogy azért lett király belőle, mert olyan szép nagy a füle. Ebben aztán meg is nyugodott Málékoma, s hazaballagott a nyullal meg a halakkal. Pereckoma pedig még áltóhelyében megette az almát, hogy bolondjában meg ne találja nála valaki. Nem is tudtak az almának nyomára jönni, pedig 7 nap 7 éjszaka tűvé tették érte, mind a 7 országát Kótyonfigy királynak. De még a 8. nap is keresték volna, ha Kótyonfigy király hopmestere észre nem veszi, hogy Málékoma körülzsindejezte a nyakát.
2: Hát te miért zsindejezted körül a nyakadat, te ugrifüles?
1: Koppantott a feje búbjára.
2: Azért, hogy ki ne törjön.
1: Miért törne ki, te szakajtófejű?
2: Azért, mert szólni akarok.
1: Mit akarsz szólni, te csupa száj?
2: Azt, hogy én tudom ám, hogy ki szakajtotta le a király almáját.
1: De már akkor 6 hajdú 7 felől markolta meg Málékomát, úgy vitték a Kótyonfigy király elé. Annak meg akkora légycsapó volt a keziben, hogy a strucmadarat is agyon lehetett volna vele ütni. De még föl sem emelte a légycsapót, amikor Málékoma már kivallotta az igazságot. Uram és királyom, életem halálom kezedbe ajánlom. Perec apród szakította le az almát. Perec apród éppen ott üldögélt a trónus lábánál egy bársonyvánkoson, de még csak a szeme pillája se rebbent meg, ahogy Málékoma felé bökött az ujjával. Mindössze annyit mondott mosolyogva, bolondjukból bolond szél fúj. De nem addig van az, szolgám, pödörte Kótyonfigy király szigorú hegyesre a 3 szál bajuszát. Add elő csak, Málé fiam, hogy volt, mint volt.
2: Fülemmel hallottam, szememmel láttam.
1: Mikor te? Vágott közbe Pereckoma.
2: Hát, mikor a keszegek repülni tanultak a Jegenyefa hegyében.
1: Eszed kereke, nevette el magát a király, hiszen nem szoktak a halak pára mászni.
2: Márpedig ez olyan igaz, mint hogy Pereckoma a sapkájával lőtte meg a nyulat, erősködött Máli, kézzel lábbal hadonászva.
1: De most már úgy kacagott Kótyonfigy király, hogy csak úgy renged bele a trónusa.
2: Hát az mikor volt te?
1: Akkor, mikor fölséged a fülével hajtotta magáról a szúnyogokat, és azt kiabálta, hogy azért lett belőle király, mert olyan szép nagy a füle, mondta tréfásan hunyorogva.
2: Hely, katlan, meg a bogrács, futott el a méreg a királyt, s olyan suhintott a légycsapóval, hogy Málékoma egyszerre kukoricakorpává válik, ha el nem ugrik onnan.
1: Szerencsére elugrott, s azóta máig is ugrál, ha el nem fáradt. Amelyiktek megszánja, ültesse le a kis székre.

0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Szirota Jennifer vagyok, és most ismét én mondok nektek egy verset. Mentovics Éva, az ősz útja. Kertek alatt, nézd csak, már az ősz botorkál. Meg-megáll egy hársnál, néhány rőd bokornál, előkap egy pemzlit, slám, amotta festék. Bemázolja a kert álmos, fáradt testét, aranyló pendelyt fest nyárfákra, meg fűzre, s engedi a szélnek, hogy majd messze űzze rozsdálló levelét bükkfának és tölgynek, s elterüljön végül lenn az avarszőnyeg.
0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, Koltai Bori vagyok, és most mondok nektek egy verset. Hétvári Andrea, kezdődik az iskola. Megcsiklandoz egy kunkori napsugárnyaláb. Kisbarátom, indulni kell, vár az iskolád. Most még szeles szeptember van, hív az ABC. Júniusban tudni fogod, mi a dupla V. Tudni fogod, mennyi az, hogy 2 + 2, s milyen fákkal teli a lombhullató erdő. Dalolni fog a tititá és a szinkópa, s talán nagy kedvenced lesz az olvasásóra. Eztán majd a mesekönyvet is te forgatod. Esti mesét te olvasol, nem csak hallgatod. Lesz illatos radírod és iskolatáskád. Kisbarátom, nagyon sok szép kaland vár még rád.
1: Mesés délelőttet! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. A szelíd gesztenyéről. Amikor a vadgesztenye és a szelíd gesztenye fáról beszéltek nekem kiskoromban, akkor mindig azt képzeltem, hogy a vadgesztenye a vadóc fiúfa, a szelíd gesztenye pedig a lányfa. Ahol én laktam, a városban sokkal több vadgesztenyefával találkoztam, mint szelíd gesztenyefával. Most már tudom is az okát, hogy ez miért volt így. Ugyanis a szelíd gesztenyének különleges termőföld és időjárás kell ahhoz, hogy jó termést hozzon. Hazánkban a hűvösebb helyeken található sok szelíd gesztenyefa, például az Őrségben. Azt remélem tudtátok, hogy a gesztenyepürét és a sült gesztenyét a szelíd gesztenyefa terméséből csinálják. Így, drága hallgatóim, nehogy nekiálljatok vadgesztenyéből gesztenyepürét főzni. Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Ivanov Ríz Barbara vagyok, az M5 csatorna műsorvezetője. Ezúttal Janikovszky Éva, Már óvodás vagyok című könyvéből hoztam nektek egy kedves történetet. Hallgassátok szeretettel! A porszívó fűnyíró helikopter. Dani azért szeretett korán kelni, mert ha korán kelt, akkor elsőnek ért az óvodába, és játszhatott a helikopterrel. A helikopterrel ugyanis csak az játszhatott, aki jól viselte magát, és ha Dani elsőnek ért az óvodába, akkor még biztosan jól viselte magát. A többi játék mind lent volt a polcokon, ahol elérhették a gyerekek, de a helikopter fönt volt a szekrény tetején, ahol csak az óvónéni érte el. Ha Dani elsőnek ért az óvodába, akkor szépen köszönt Jutka néninek, sietett az átöltözéssel, és mindjárt elkérte a helikoptert. Aztán odaállt a zöld szőnyek közepére, mert a helikopter helyből szállt föl, és berregve körülrepülte vele a szobát. Persze kikerülte a hegyeket, meg a felhőket, meg a tornyokat, néha annyi mindent kellett kerülgetnie, hogy egészen elszédült, aztán leszállt a zöld szőnyek közepén lévő piros mintára, mert a helikopterben az a jó, hogy pontosan le tud szállni. Dani a tévében látta a helikoptert, amin betegeket szállítottak kórházba a nagy hegyek közül. Ő nem betegeket szállított, hanem fontos leveleket vitt, még csomagokat is, aminek örülnek ott, ahova nem jár a posta. A macik, meg a kenguruk, meg a zöld oroszlánok a polcon. Dani minden percet kihasznált, mert tudta, hogy csak addig lehet kis helyen felszállni, és kis helyen leszállni, és berregve körbe repülni, amíg egyedül van. Mert ha már nem ő az egyetlen jó gyerek, aki szépen játszik egyedül, akkor biztos, hogy a többi jó gyerek el akarja tőle venni a helikoptert. Gáborka is korán szokott érkezni, de ő volt az egyetlen, akinek Dani nem sajnálta odaadni a helikoptert, mert Gáborka füvet nyírt vele. És Dani szerette nézni, ahogy Gáborka tolta maga előtt a zöld szőnyegen, gondosan kikerülve a piros virágágyakat. A fűnyíró surrogott, ahogy nyírta a füvet, és ezt is jó volt hallgatni. Dani kicsit sajnálta, hogy Gáborka nem ür rá a fűnyíróra, mert a parkban láttak már olyan fűnyírót is, amin egy fiú nyargalászott, mint valami kis traktoron, és csak úgy repült a levágott fű, amerre ment. De hát mindenkinek olyan fűnyírója van, amilyet kitalál magának. Ágika is korán szokott jönni, és sajnos ő is mindjárt elkérte a helikoptert. Neki nem szívesen adta oda Dani, mert Ágika mindig csak porszívózni akart a helikopterrel a babasarokban. Az pedig egyáltalán nem volt érdekes. És ha Dani nem adta oda, akkor mindjárt rákezdte. Júj, ezt már megmondom! És nem csak ígérte, hanem meg is mondta Jutka néninek. Jutka néni, kérem, a Dani nem adja ide a porszívót, mert mindig csak repül vele, pedig az nem is repülő. Mert Ágikának fogalma se volt róla, hogy mi a különbség egy repülő és egy helikopter között. Pedig láthatta, hogy ha Dani a zöld szőnyeg középső mintáján felszáll, akkor pontosan oda le is tud szállni. Ugyan hol van az a repülő, amelyik egy ekkora szobában képes volna felszállni, körbe repülni, meg leszállni? De Jutka néni Ágikára hallgatott és rászólt Danira. Miért szaladgálsz azzal a porszívóval, Dani? Add oda szépen Ágikának, hadd takarítsa ki a babasarkot! Dani szerette volna megmondani Jutka néninek, hogy azért szaladgál azzal a porszívóval, mert ha ő szaladgál vele, akkor az helikopter, de ha odaadja Ágikának, akkor csak porszívó. Ezért nem is adta mindjárt oda, hanem egyszer még körbe repült vele, és az Ágika megint kiabált, hogy júj, ezt már megmondom. Jutka néni pedig megint benézett az ajtón. Én nem értem, hogy mindig ezzel a porszívóval van baj. Ha nem tudtok vele szépen együtt játszani, akkor a porszívó visszamegy a szekrény tetejére. Na ugye, gondolta Dani. Ha a porszívó szépen vissza tud menni a szekrény tetejére, akkor világos, hogy helikopter, mert olyan porszívót még senki se látott, amelyik repülni tudna. De nem szólt semmit, odaadta Ágikának. Ágika tologatta a babasarok babaszőnyegén, Gáborka nézte, hogy milyen szépen vágja itt is a füvet, Dani meg várta, hogy mikor repül fel.
2: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Affa, cuka, funda, luka, funda, kávéka, manduka. A, cuk, funda, luk, funda, kávéka, manduka.

0: ez a mese nekem is nagy kedvencem.
1: Mikola Péter, bátorságpróba. Részlet. Előadja Morvai Noémi. Minden jó, ha jó a vége. Egyik este annyira izgultam, hogy képtelen voltam elaludni. Tudtam, ha felébredek, már arra nyitom ki a szemem, hogy megyünk az állatkertbe. Juhú, eljött az idő! Anya 10 óráig csomagolt, apa a fényképezőgépet készítette elő. Belci egy könyvet nézegetett, ami az állatkert lakóiról szólt. Az órára néztem, és megkérdeztem anyát. Mennyi az idő? 3:49, válaszolta. Az sok vagy kevés? Kérdeztem. Úgy értem, soká indulunk? Ekkor anya kinézett az ablakon, és rémülten kiáltott fel. Oda nézzetek! Szörnyű látvány tárult a szemünk elé. Néhány perce még 7 ágra sütött a nap, most pedig olyan sötét lett, mintha este lenne. Nem találtunk szavakat, csak néztünk egymásra némán. Nem megyünk az állatkertbe? Kérdeztem. Mit fognak szólni a macik meg a pingvinek? Anya széttárta a kezét, Belcinek sírásra görbült a szája, de ekkor nagy meglepetésünkre apa arca felderült. Ne búsuljatok, van egy ötletem! Azzal eltűnt a hálószoba irányába, kíváncsian néztünk apa után. Az égen sötét felhők gomolyogtak, eltakarták a napot. Zuhogott az eső, mintha dézsából öntötték volna. Egyszer csak megjelent apa, kezében 2 vastag könyvvel, amikről később kiderült, hogy fotóalbumok. Volt nagy meglepetés, a piros borítós album egyik képéről anya mosolygott ránk 2 masnival a hajában, Luca babájával a karjaiban. Egy másik képen királynő jelmezt viselt. Hú, anya, nagyon szép kislány voltál, mondtam. És milyen szégyellősen nézel? Anya rámosolygott apára. Hogy csinálod? Hogy jutnak eszedbe ilyen dolgok? Egyáltalán honnan bányáztad elő ezeket az albumokat? Hiába borult kint az ég, itt bent mégis derűs lett az idő, mondta, és adott egy cuppanós puszit apa arcára. Nézzétek, milyen fürtöske voltam, sok hajam volt, mutatta anya. Ez te vagy, anya? Kérdeztem kíváncsian egy síró gyereket ábrázoló képre mutatva. Miért sírsz? Neked sem engedte az anyukát, hogy az új ruhádban menj a játszótérre? Te is hisztisztél? Kérdezte csodálkozva Belci. Mit szólt Nagyi? Anya lesütött szemmel mondta. Hát, be kell valljam, gyerekek, nagyon tehetségesen hisztiztem gyerekkoromban. Úgy, ahogy én, nem hisztizett senki. Maximum te, Zorka, és te, Berci. Nevette el magát. Szégyeld magad, gyerek anya, folytatta, és viccesen fenyegető új mozdulatokat tett a gyerekkori képe felé. Ez persze nem azt jelenti, hogy ezentúl engedékenyebb leszek, a hiszti tilos. Punktum, tette hozzá. Anya és apa egymásra néztek. Van úgy, hogy szavak nélkül is tudják egymás gondolatait. Ezt jól megmondtad, helyeselt apa huncut mosollyal. Egy másik képen a tesójával, Ildivel homokozott anya. Muti! Tolt félre Berci. Hadd nézzem! Éppen sütit készítünk, látjátok? Mutatta a képet, ahol a miénkhez hasonló formába tapsikolták Ildivel a homokot. De nézzük csak meg, milyen volt apátok. Nagyobb lett, néhány évvel idősebb, de sokat nem változott. Apa focizott az egyik fotón, a másikon a fa tetejéről vigyorgott ránk. Te is szerettél fára mászni? Kérdeztük egyszerre Bercivel. Mi az, hogy? Képzeljétek, volt, hogy az uzsonnámat is a fa tetején fogyasztottam el. Nem akartam lejönni, olyan jól éreztem magam odafenn. Holnap én is a fa tetejére kérem az uzsonnát, jelentettem be a szüleimnek. Berci helyeselt. Lehet, hogy nem volt olyan jó ötlet megnézni ezt az albumot, mondta nevetve anya. Egy másik képen, fakarddal a kezében, néhány lap múlva pedig indiánnak öltözve láttuk a gyerekapát egy hatalmas íjjal a kezében. Tollak voltak a fejpántján. Berci újra kezdte. Apa, ugye megvan még a fakardod? Nekem adod. Apa, keresd meg azt az íjat is. Itt ki vagy, és mit csinálsz ezen a képen? Kérdeztem. Tüzes Nyíl volt az indián nevem. Sokszor indián történeteket találtunk ki, amiket el is játszottunk. Mit szólnátok, ha a pilisi kiránduláson is ilyet játszanánk? Rábeszéljük Gyuszi és Pista bácsiékat is. A nagy hurrázás azt jelentette, hogy elfogadtuk apa ötletét. S ha már elfogadtuk, áthívtuk őket, akikkel együtt megyünk majd víkendezni, hogy rávegyük őket az indiános játékra. A nap is kiderült, elállt az eső. Nem kellett sokáig győzködni őket, tetszett nekik is az ötlet. Rögtön neki láttunk az indián napok megtervezésének. Legelőször azt találtuk ki, melyik család milyen indián törzs lesz, és mi lesz a nevünk. Gyuszi bácsiék rögtön rávágták, hogy ők Siumiuk lesznek, mi pedig az Ipi Apacs nevet választottuk. Pista bácsiék úgy döntöttek, hogy Fityis indiánok lesznek. Ezután jött a neheze. Mindenkinek egy ráillő indián nevet kellett találnunk. Gyuszi bácsi azt mondta, hogy ő Sörhasas Sas lesz, csak mert olyan éles látása van, mint a sasnak. Mindenki helyeselt, mert tényleg jól lát a szemüvegével. Ő egy szemüveges sas. Bori, Gyuszi felesége, melegítő tűz, Anna a lányuk, pajkos bocs, Pista bácsi a szürke barát nevet kapta, mert szürkébe szokott öltözni, hogy jobban el tudja rejtőzni a szürkületben, és mert mindenkivel hamar összebarátkozik. Pista bácsi fia Ádám surranó manó lett. Apa a vicces golyóstól nevet választotta magának, és elnevezte anyát tavaszi szélnek. Berci bátor bölény, vagy oroszlán király szeretett volna lenni, amit nagy bánatára leszavaztunk. Mégse lehet bátor bölény, vagy oroszlán király, aki sikítva menekül egy darázs elől. Inkább remegő nyárfa levél illett volna rá. Ezen persze nagyon megsértődött. Végül kiegyeztünk abban, hogy Szökkenő Szarvas lesz a neve. Az én nevem pedig Hajnalcsillag lett. Mi és a felnőttek egész délután az indián nevünkön szólítottuk egymást. Nem tudom, mit csinálhattak a nappaliban a szüleink, de behallatszódott a gyerekszobába, hogy ők is jól mulatnak. Mi is nagyon élveztük az indiánosdit. Azt játszottuk, hogy aki elfelejtette az indián nevén szólítani a másikat, vagy nem hallgatott az indián nevére, annak valami tréfás dolgot kellett csinálni a büntetésül. Például csukott szájjal vagy kinyújtott nyelvvel beszélhetett 2 percig, vagy összekócoltuk a haját. Vicces volt nagyon. Számoltuk a napokat a pilisi kirándulásig.
2: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok! Én Holló Patrik vagyok, és ma én fogok nektek mesét olvasni. Gárdonyi Géza, iskolában. Mikor elmúltak a forró nyári napok, egy szép reggelen megszólalt az iskola csengettyűje. Csilingiling, írka tábla, fiúk, lányok, iskolába! A csengettyű hangja bejárta a házakat. Minden ablakon beszólott. Csilingiling, ébredjetek, iskolába siessetek! A gyerekek kiugrottak az ágyból, az ablakhoz futottak, úgy hallgatták, mit hirdet az iskola csengettyűje. Csilingiling, írka tábla, gyertek, gyertek iskolába! A gyerekek sietve öltöztek föl. Előkeresték a tarisznyát, táskát, palatáblát, írkát, plajbázt és tollat. Mennek már a gyerekek. Egyik innen, másik onnan. Az iskola kapujában összetalálkoznak. Jó reggelt, Miska! Adj Isten, Jancsi! Te megnőttél! Te is pajtás! A padok megtelnek, a tavalyi tanulók hátrébbülnek. azok helyére, akik tavaly utoljára jártak, mennek a helyükre újjak. Ni, épp most vezetik be az ajtón Gergely Miskát meg a húgát, a kis Juliskát. Az anyjuk vezeti őket. A tanító úr az asztal előtt ül. Ne féljetek, mondja nekik, szeretem én a gyerekeket. De azok mégis félnek. Jaj, nem voltak ők soha ilyen helyen, ahol mindent tudnak. Hogy is ne félnének, mikor ők nem tudnak semmit? Jaj, ha a tanító úr azt találná kérdezni, melyik az A betű, pedig a kérdéstől nem menekülnek meg. A tanító úr megsimogatja Miska fejét, és azt kérdezi tőle. Hogy hívnak, édesfiam? Miska félénken felel. Úgy hívnak, hogy gyere ide, Miska. A gyerekek nevetnek a padban. Csit, mondja a tanító úr. Mit nevettek? Jól felelt a Miska. Őt csak ugyan úgy hívják, gyere ide, Miska. Miska felbátorodik. Hátra mer most már tekinteni a pajtások közé. Alig várja, hogy ő is beülhessen a padba, a Balog Jancsi mellé, akivel együtt paripázott egész nyáron. Juliskának úgy dobog a szíve, alig tud lélegezni. Érzi, hogy Miska után rá kerül a kértés. Hát ha ő tőle azt kérdi a tanító úr, hány csillag van az égen, vagy ráparancsol, hogy tüstén olvasson el egy egész könyvet, a tanító úr csak ugyan meg is szólal. Mondd meg te is a nevedet, lányom. Juliska tudja a nevét. Jaj, de nem meri megmondani. Hát, ha nem tetszik a tanító úrnak. Hát, ha nem is úgy kell kimondani, hogy Juliska, hanem valahogy másképpen. Oda simul az édesanyjához, irul-pirul zavarában. Pedig a tanító úr olyan jóságosan néz rá. Néma ez a jó leány, mondja az anyjának. Dehogy néma, feleli az anyja. Hallaná csak tanító úr, milyen nótázás csap néha. Beszélj, no, lányom, mondd meg a nevedet. Különben azt hiszi a tanító úr, hogy néma vagy. Juliska összeszedi magát, és így suttog. Juliska! Na, hál' Istennek, mondd el a tanító úr. Bizony megijedtem, hogy elállt a szólásod. Hát azt tudod-e, hány lába van a tyúknak? 3. Feleli neki bátorodva Juliska. Az iskolás gyerekek nevetnek, a tanító úr is nevet, Juliska is nevet. Jó is volna, mondja a tanító úr. Te bizonyosan szereted a zombját. Azzal az új tanulók is helyre ülnek. Majd meglátjátok 10 hónap múlva a vizsgálaton. Milyen bátran beszél mind a kettő.
2: Cifrapalota. Népmese és népzene a Mesés délelőttben.

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

az acélgyűrű. Történt egyszer, hogy a szegény legény elment fát vágni az erdőbe. Csít, csat, csattogott a fejsze megállás nélkül, ám az egyik suhintás közben az ember megpillantott egy kígyót a felaprított ágak között. Ne, egy kígyó! Kiáltott fel ilyettében, és el akarta taposni. Ám ekkor hirtelen megszólalt a csúszómászó. Kérlek, ne bánts! Megígérem, hogy ha életben hagysz, meghálálom neked! A szegény ember úgy rácsodálkozott a beszélő kígyóra, hogy még szólni sem tudott. Csak némán figyelte, ahogy a kígyó bekúszott a fák közé. A kígyó hamarosan visszatért, és egy fényes gyűrűt hozott magával. Hálám jeléül, neked adom ezt a mágikus acélgyűrűt. Ha segítségre lenne szükséged, csak fordítsd el ezt a gyűrűt az ujjadon. Sziszegte titokzatosan a kígyó, majd eltűnt az erdő sűrűjében. Mikor hazaért, kételkedve méregette a gyűrűt. Ha, ártani nem árthat, gondolta magában, azzal megcsavarintotta a gyűrűt, s lássatok csodát, a kígyó hirtelen ott sziszegett a kunyhójában. Mit kívánsz, kedves gazdám? No, most már látta az ember, hogy ennek a felese tréfa, és hamar rávágta. Azt parancsolom, hogy amikor kinyitom a szemem, egy ragyogó palotában ébredjek, aminek a falai gyémántból vannak, és 100 meg 100 szolga sürögjön, forogjon benne. Erre az ember lecsukta a szemét, s mikor kinyitotta, olyan gyönyörűség tárult elé, amilyet még elképzelni se tudott. Egy fényes gyémánt palotában találta magát, s a szolgák hada mind az ő kívánságát leste. Nagyon boldog volt a szegény ember, hogy végre van fedél a feje felett, s ételre sem lesz többé gondja. Csak azt sajnálta, hogy nincs kivel az egészet megosztania. Így hát gondolt egyet, és megint csak elfordította a gyűrűt. Az ember épp csak pislogott egyet, és a kígyó már is megjelent. Mit szeretnél, kedves gazdám? Azt szeretném,

Fejőrzött acélgyűrűjét. S mit ad Isten? Éppen akkor arra járt egy ószeres, aki régiségeket keresett. Nosza, fogta a királykisasszony az acélgyűrűt, mit sem sejtve a varázs erejéről, és elcserélte egy szép aranygyűrűre. Az ószeres, aki valójában egy gonosz varázsló volt, ismerte a gyűrű titkát, és amint a kezébe került, már is hívta a kígyócskát. Mit kívánsz, kedves gazdám? Kérdezte a kígyó. Azt kívánom, hogy repíts el engem és ezt a palotát egészen az óperenciánis túrra, hogy többé senki fia ne találhasson ránk. A kígyó kénytelen kelletlen teljesítette az új gazdája kívánságát, s az egész gyémánt palotát szolgástól, királylányostól az óperenciás tengeren túlra repítette. Közben a szegény ember is hazaért, de a kastélynak csak a hűlt helyét találta. Addig-addig morfondírozott magában, míg arra jutott, hogy megkeresi a királylányt és a gyémánt palotát, és ha kell, a föld alól is előkeríti őket. Elindult hát, de messzire nem jutott, s már is egy megsebzett kutyába botlott. Az állat keservesen nyűszített az út szélén, és a szegény embernek megesett rajta a szíve. Gyógyfüveket keresett a közeli erdőben, és meggyógyította. Később már ketten folytatták útjukat, és csak hamar összetalálkoztak egy macskával, aki szomorúan nyávogott egy fa tövében. Kérlek, jó ember, vigyél magaddal! A gazdám kidobott, s azóta is magányosan tengődöm. Az ember megsajnálta a gírhes macskát, és magához vette. Hosszú évekig vándoroltak hárman, a világot már keresztül kasul bejárták, mikor eljutottak a tengerpartjára. Az ember kémlelni kezdte a messzeséget, és egyszer csak egy ragyogó pontra lett figyelmes. Ahogy fürkészte a távoli pontot, hirtelen felismerte az ő drága gyémánt palotáját. Bárcsak átjuthatnék valahogy a túlpartra, hogy visszaszerezzem a varázslatos acélgyűrűmet, sóhajtozott. Ne aggódj, majd mi visszaszerezzük, mondta a kutya, azzal beugrott a vízbe a macska meg a hátára, és úszni kezdte. Valahogy átevickéltek a túlpartra, majd beosontak a palotába. A gonosz varázsló éppen a trónján szundikált, amikor megpillantották a gyűrűt a szakállára kötve. Oda settenkedtek, a macska óvatosan kibogozta, aztán utcú neki futottak, ahogy a lábuk bírta. Mikor a varázsló észrevette őket, már rég visszafele úsztak az óperenciás tengeren. Hogy örült a szegény legény, mikor ismét újjára húzhatta acélgyűrűjét. Mindjárt el is fordította, a kígyó pedig előbújt a bokrok közül. Mit kívánsz, kedves gazdám? Sziszegte az ismerős hang. Nem kérek én mást, csak add vissza a feleségem is a gyémánt palotám, vágta rá az ember. A kígyó bólintott, és a szegény legény egy szempillantás múlva újra a gyémánt palotában találta magát, oldalán a királylánya. Hanem az ember hűséges barátairól, a kutyáról és a macskáról sem feledkezett meg. Azóta is a palotában élnek, s bizony, még sosem volt ilyen jó dolguk. A gonosz varázsló pedig talán még most is az óperenciás tengerpartján toporzékol.

0: ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, én Fülöp Lóránd vagyok, a 4S10 zenekar gitárosa. Nem igazán szoktam én meséket olvasni, de ma meg fogom tenni ezt. Ez egy nagy kihívás számomra, és egy olyan mesét fogok felolvasni, ami nem messze történt attól a helytől, ahol én születtem. Népmese, mondja Kend értelmesebben. Történt régen, Mátyás király idejében, mikor még a pereskedők így mondták egymásnak: nem hagyok én békét neked ebben az ügyben, ha a király elé megyek is. Történt, hogy két székely szomszéd összeveszett afelett, hogy az egyik új vesző kerítésére a szomszédja a trágyát ráhányta, és így a kerítés elrohadt, de ráadásul még ennek a kutyája a rothadt kerítésen átbújt disznónak beleharapott a combjába. Hosszú ideig veszekedett ezen a két székely szomszéd, de sehogyan nem tudtak igazságot tenni. A két tízben is károsodott székely elhatározta, hogy panaszával Mátyás király elé megy. Elmondja az esetet, de Mátyás király azt mondja: mondja Kent kissé világosabban, értelmesebben, mert nem értettem meg jól az egészet. Elkezdi hát újból magyarázni is, mutatni is a székely eképpen. Felséges királyom, mondjuk, hogy itt van a szomszédom. Én itt építettem egy kerítés vesszőből, de a szomszédom a trágyáját rádobta, a kerítés elrothadt. Most mondjuk, hogy én vagyok a disznó, és felséged a kutya. Én átbújok a rossz kerítésen, felséged meg beleharap a combomba. Érti már így a helyzetet, király uram?
2: Azt mondják a cinegék, itt a tavasz nyitnékék. Kéki baja a gyöngy virág, csupa öröm a világ.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: gotxorra.
1: Nincs szebb madár, mint a lúd, nem kell neki gyalogút. Télen, nyáron mezít láb, úgy kíméli a csizmát.
2: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok! Mili vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. A kakas és a pipe. Népmese. Volt az erdő kellős közepén egy kakas, meg egy pipe. Egyedül voltak, nem volt mit enni nekik. Megéheztek. Találtak aztán egy szem vadkörtét, de a vadkörte nagyobb volt, mint a pipe gégéje. Hát azt mondja a pipe. Menj gyorsan, kakaskám, hozzál egy kis vizet, mert megfúlok. Szalad a kakaska a kúthoz. Jaj, édes kutam, adjál vizet. Vizet viszem kis pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Nem adok vizet, mondja a kút, míg nem hozol koszorút egy szép lánytól. Elment aztán a kakaska a szép lányhoz. Szép lány, adjál koszorút. Nem kapsz, mondja a szép lány, amíg nem hozol tejecskét a tehéntől. Elment a kakaska a tehénhez is. Tehén, adjál tejecskét. Tejecskét viszem a szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem a kúthoz, kút ad vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok tejecskét a szép lánynak, mondja a tehén, míg nem hozol szénát a rétről. Elment a kakaska a réthez. Rét, adjál szénát! Szénát viszem tehénnek, tehén ad tejecskét, tejecskét viszem szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem kúthoz, kút ad vizet, vizet viszem kis pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok szénát, mondja a rét, ameddig a boltba nem mégy kaszáért. Elment a kakaska a boltba. Bolt, adjál kaszát! Kaszát viszem a rétnek, rét át szénát, szénát viszem tehénnek, tehén át tejecskét, tejecskét viszem szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem kúthoz, kút át vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok kaszát, mondja a bolt, ameddig nem hozol pénzt. Akkor szegény kakaska elbúsulta magát, ment gyorsan a szemétdombra kaparászni, ott lelt egy krajcárt, azt elvitte a bolthoz, akkor aztán kapott kaszát. Elment a réthez, rét adta a szénát, tette a tehénke elé, tehénke adott tejecskét, vitte a tejecskét a lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút vitte a kúthoz, kút adott vizet, vizet egyenest vitte a pipének. Épp jókor, mert szegény pipe majdnem utolsót tátogott nagy fuldoklásában. De így gyorsan lenyelte a vizet, a víz levitte a körte utat adott a levegőnek, s így a levegőhöz jutott pipe ma is él, ha azóta újra torkán nem akadt a vadkörte.
2: Mesés délelőttöt! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Szervusztok, gyerekek! Ferenci György vagyok. Most egy népmesét mesélek nektek, melynek címe a Rátóti csikótojás. Hol volt, hol nem volt az országban egy Rátót nevű község? Ebben a Rátótban a csőz egyszer a mezőn egy hatalmas úri tököt talált. Tyű, fékomatta teremtette, csodálkozott. Na hát ez már megint mi? Mert hosszú főznivaló tököt már látott, de ilyen sütnivalót még soha. Fölvette, megtapogatta, megszagolta. De a maga fejétől csak nem tudta kitalálni, hogy mi. Bevitte hát a faluházára. Ott éppen együtt volt a kupak tanács. A derék előjárók is mind szörnyűködtek. Csak nézték, hol a tököt, hol egymást. Azt mondja a legöregebb, a legokosabb. Sok időt megértem, de ilyen Isten teremtményét világ életemben nem láttam még. Mi lehet ez? Azt mondja rá az időben utána következő. Én is sok mindenen keresztül mentem, de ilyet még én se hettem életembe. És fordul kérdő tekintettel a korban alatta állókhoz. Az azt mondja. Ami azt illeti, én se vagyok már mai gyerek, de azt én se tudom, hogy ez mi a csoda lehet. De azért bíró a bíró, hogy ő mindent tudja. Itt aztán a bíró is beleszólt. Hát, atyafiak, ez, ahogy a formája mutatja, csak is tojás lehet. Erre aztán a többi feje is egyszeribe megvilágosult. Persze, hogy tojás, mert mi más is lehetne, ha nem tojás. A csősz most már arra is emlékezett, hogy még egészen meleg volt, amikor a földről felvette. A bíró nem hiába hitte magát okos embernek, mert most még azt is tudni akarta, hogy a tojás micsoda tojás. Egy gyíksárkányé, mondta a legöregebb előjáró. Ludvércé! De a bíró a csőszre hallgatott. Az pedig olyan képpen beszélt, hogy akkoriban, mikor a tojásra ráakadt, valami idegen négylábú nagy állat csatangolt a határba. Futott, sörénye volt, hosszú szőrű farka. Annak a rátótnak a környékén még ritka volt akkoriban a ló. A parasztok tehinnel szántottak, s fuvaroztak. Még a lakodalomba is tehin vont, a szekéren mentek. De a bíró látott már lovat is, csikót is. Felkiáltott hát. Csikó! Csikó tojta! Most már az öregek is fújták. Úgy van, ez csikó tojta, mert mi más tojhatott volna nekünk ekkorát. Ebben mindnyájan megegyeztek. Eddig szerencsésen eljutottunk, szólott a bíró. Még csak azt mondjátok meg, atyafiak, most mi tévők legyünk. Kiköltetjük! Ki ám, de mivel? Nekünk nincsenek lovaink. Mindenki törte a fejét. De hát csak a bírónak támadt jó gondolata. Tudják mit, atyafiak? Amondó vagyok, hogy ezt a drága szép tojást költsük ki magunk. Ebben aztán megegyeztek. Jó példának először a bíró ülte meg a tojást. Aztán sorra a többiek, amint a kor szerint következtek. Ki-ki egy napig. Épp úgy, mint a kotlóstyúk a tojásokat. Talán még ma is ülne valaki a tökön, ha a szomszéd faluba rebesgetni nem kezdték volna, hogy a rátóti kupak tanácsra rázápult a csikó tojás. Mert hogy csak nem kell ki. Erre aztán az előjárók zúgolódni kezdtek, hogy ők bizony

0: nem ölik tovább senki lova tojását. A bíró nagyon elszomorodott. Szentül meg volt győződve, hogy a kis csikór már mozog is a tojásban. Megrázta, megszagolta. Megszagoltatta az előjárókkal is. De azok most már hitetlenek voltak. Az ő úruk szerint a tojásnak már szaga volt. Záp. Végtére is megállapodtak abban, hogy a záp tojást kiviszik a határban egy hegyre, mert onnan épp afelé a falu felé gurítják, amelyik a Rátóti tanács lebecsmérlésében a leghangosabb volt. Ennek a csodájára aztán egész Rátót kivonult. Mindenki látni akarta, hogy kapja meg a magáét az a rossz nyelvű falu. Előhozták a tojást. Bizony szaglott már messziről is, mikor az orrukat már valamennyien befogták, a bíró levette a talicskáról, s gurítani kezdte a csikó tojást. A tojás gurult, gurult, s a domb alján belegurult egy galagonyabokorba. Ott valami kőbe ütközött, s rapityára törött szét. A bokorból pedig ugyanakkor kiugrott egy pici nyúl, erre aztán egész Rátót adta a hangot, ahogy kinek-kinek a torkán kifér. A pici csikó! Né, fut a pici csikó! Utána emberek! A sok nép a nyúl után eredt. A dombon csak a bíró maradt. Látva, hogy haszontalan a rohanás, mert a rohanó kis jószágot senki nem éri utol, szomorúan így sóhajtott magában. Nem megmondtam, hogy a csikó már mozog. Miért is nem ültük türelemben még egy-két napot, az Isten adta csikó tojást.
1: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A szegény ember szőlője. Magyar népmese. Elmeséli Fodor Imre. Hol volt, hol nem volt, hetetét országon is túl, volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. Ennek a szegény embernek egy darab szőlője volt, egyebe semmi, sem égen, sem földön. Noha nem őriztette a szőlőjét, akár csak a szeme fényét, sorba jártak ki a fiai a szőlőbe, és strázsáltak éjjel-nappal. Egy reggel a legidősebb fiú ment ki a szőlőbe, ott leült, s elkezdett falatozni. Amint ott falatozzék, elébe ugrik egy béka, s kéri a legényt. Rekeke, adj egy falás kenyeret, te legény, mert két hete, hogy egy falatot sem ettem. Majd holnap után vaskedden, mondta a legény, s elkergette a békát. A béka elment szó nélkül, de a legény csak hamar elaludt, s amikor felébredt, a szőlő úgy meg volt dézsmálva, hogy a legényt a hideg is kirázta nagy félelmében. Másnap a középső fiú ment a szőlőbe, de az éppen úgy járt, mint a legidősebb. Attól is kért a béka kenyeret, de ez a legény is elkergette, még jól meg is dobta kővel. Azután lefeküdt, elaludt, s mire felkelt, a fele nem volt meg a szőlőnek. Helyzsémbelt a szegény ember, nem volt otthon maradása a két idősebb legénynek, elkergette az apjuk. Egyebük sincs annál a kis szőlőnél, s arra sem tudnak vigyázni. Mondta a legkisebb legény, ne búsuljon édesapám, ami marad, az meg is marad, azt én őrzöm. Kimegy a legény a szőlőbe, leül ő is falatozni, s hát jő egy béka, kenyeret kér tőle is. Adok én jó szívvel, hogy ne adnék. Letört egy jó darabot a kenyérből, s szépen a béka elé tette. Egyél szegény béka, nesze. No te fiú, mondta a béka, jót étel helyébe jót várj. Nesze adok neked egy részvesszőt, egy ezüstvesszőt, meg egy aranyvesszőt. Majd éjjel eljön három paripa, egy részszőrű, egy ezüstszőrű, meg egy aranyszőrű, hogy összerugdossák a szőlődet. De te csak suhincs rájuk külön-külön ezekkel a vesszőkkel, s egyszeribe megszelídülnek. Aztán meglátod, hogy sok hasznukat veszed az életbe. Úgy lett, ahogy a béka mondta. Eljött éjjel a három paripa, berontottak a szőlőbe, nyerítettek, rúgtak, kapáltak, hányták fel a földet a csillagos egekbe. De a legény sem nézte összedugott kézzel, rájuk suhintott magyarosan, és hát abba a pillanatban úgy megszelidültek, úgy állottak előtte, mint három bárány. Ne bánts minket, mondták a paripák, ha valamire szükséged lesz, csak suhints a vesszőkkel, és nálad leszünk. Azzal a paripák elnyargaltak, a fiú pedig hazament. De semmit sem szólt sem az apjának, sem a testvéreinek arról, hogy mi történt. Azok csak csodálkoztak, hogy mi tenger szőlő lett, hogy az egész falunak nem lett annyi bora, mint nekik. Alig tudták leszületelni. No, telt múlt az idő, egyszer a király, mit gondolt, mit nem, egy magas fenyőszálat állított a templom elé, a fenyőszál tetejére tétetett egy aranyrozmaringot, s kihirdette az egész országban, hogy annak adja leányát, aki lovával oly magasra ugrat, hogy a fenyőszál tetejéről lekapja az aranyrozmaringot. Próbálkozott mindenféle.

0: Királyfi, herceg, de hiába próbálták, még a feléig sem tudtak felugratni. Mikor mind nagy szégyenkezve elkullogtak, jött egy legény, részszőrű paripán, fején résisak volt, hogy ne lássa senki, aztán sarkantyúba kapta lovát, egyugrással lekapta a rozmaringot, s úgy eltűnt, mintha fölnyelte volna el. Hát bezzeg a szegény ember legkisebb fia volt ez a vitéz. De otthon nem tudtak erről semmit. A rongyos ruhájába ment haza, s mikor az apja meg a testvérei hazakerültek, mert azok is oda voltak csodát látni, ott heverészett a kuckóba. Mondják a bátyai, hogy ők mi mindent láttak. Mikor mindent elbeszéltek, azt mondja a legény. Jobban láttam én azt, mint ti? Ugyan, honnét láttad volna jobban? Kérdezték a bátyai. Hát fölállottam a kerítésre, és onnét láttam. A legények még ezért is irigykedtek az öccsükre, és hogy többet ilyesmit ne lásson, a kerítést lebontották. A következő vasárnap még magasabb fenyőszára aranyalmát tétetett a király. Most is próbáltak szerencsét sokan, de hiába. Hanem amikor a nagy szégyenkezve mind elkullogtak, jött ezüst szőrű paripán egy vitéz, akinek ezüst sisak volt a fején. Ez egy ugrással lekapta az aranyalmát, és úgy eltűnt, mintha fölnyelte volna el. Mire a szegény ember s két idősebb fia hazakerült, a legkisebb fiú már ott hevert a kuckóban. Mondják neki nagy áradozva, hogy mit láttak, bezzeg olyat a kuckóból nem lehet látni. Ó, én jobban láttam, mint ti, mondta a legény. Ugyan honnét láttad? Felmásztam az oll tetejére, s onnét láttam. A legények nagy mérgükben szétszették az oll tetejét is, hogy az öccsük ne lásson onnét. Harmadik vasárnap még magasabb fenyőszárra aranysejemkendőt tüzetett fel a király. Bezzeg, hogy ezt is szegény legény kapta le? De most sem ismerte meg senki, mert aranyszőrű paripán volt, aranysisak fette arcát. Beszélik otthon a legények, nagy dicsekedve, hogy mit csodát láttak. Jobban láttam azt én, mondta a legény. Ugyan honnét láttad? Honnét? A ház tetejéről. Mérgelődtek szörnyen a legények, s nagy mérgükben széthányták a ház fedelét is. Aközben a király kihirdette országszerte, hogy jelentse magát az a vitéz, aki elvitte az aranyrozmaringot, az aranyalmát, az aranysejemkendőt. Eltelt egy hét, eltelt két hét, nem jött senki. Akkor a király odahívatta az udvarába, aki valamire való legény csak van az országába. Az ökösen volt az a híres vitéz. Mikor aztán mind eltakarodtak, jött aranyszőrű paripán a legény, aranyos ruhába, kalapjába volt tűzve az aranyrozmaring, lovakantárjába az aranysejemkendő, s az egyik kezébe tartotta az aranyalmát. Na csak, hogy megjött, örült a király, de még jobban a király kisasszony. Mindjárt megtartották a lakodalmat, s a király a legénynek adta az egész országát. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Erre kakas, erre tyúk, erre van a gyalog út. Taréja, haréja, ukkodja fazékba, zsupsz. Kukuriku, jó reggelt, mondja kakas, ha felkelt. Keljetek fel, gyerekek, óvodába menjetek.
1: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: A pelikán madár. Magyar népmese. Élt egyszer egy király. Ennek a királynak az egyik szemi sírt, a másik nevetett. Volt neki egy gyönyörűséges szép lánya. Azt mondja ez a szép lány. Édesapám, én úgy furcsálom a maga szemét. Mondja már meg, drága jó édesapám, hogy miért sír az egyik szeme, miért nevet a másik? Hej, édes lányom, sokan megkérdezték már ezt, de senkinek meg nem mondtam. Mondja meg nekem, lelkem, drága jó édesapám. Olyan szépen kérte az édesapját, hogy az megmondta. Édes lányom, volt én nekem egy pelikán madaram. Míg annak az énekét hallottam, nem öregettem, nem volt se búm, se bánatom. De ez a pelikán madár úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Bejártam érte rengeteg országot, szinte az egész világot, de sehol senki nem tudott a madárról. Azért sír az egyik szemem. A másik meg azért nevet, mert bejártam nagyon sok országot, de hozzád hasonló szép lányt sehol se láttam. No, Ha nem látott édesapám, nem is megyek én addig férjhez, míg édesapámnak elé nem hozzák a pelikán madarát. Jaj, édes lányom, mondjál le róla, mert vén lány maradsz. Nem bánom én, édesapám, amit mondtam, megmondtam. Kihirdette hát a király, hogy annak adja a lányát, aki visszahozza a szépen éneklő pelikán madarát. Szerencsét is próbáltak királyfiak, hercegek százával, bejártak 2-3 országot, érdeklődtek, de sehol nem találták a pelikán madarat. Üres kézzel jöttek vissza. Búsult a szegény király, nagyon búsult. No, ugye, mondtam, édes lányom, hogy véllány maradsz. Kár volt elmondani a titkomat. Mindegy, édesapám, míg elé nem kerül a madár, én bizony nem megyek férjhez. A királyi udvarba dolgozott egy nagyon szép legény. Egyel gondolt, bepakolt a tarisznyájába kenyeret, szalonnát, útnak indult. Ment mendegélt, majd beért egy rengeteg erdőbe. Összetalálkozott egy ősz öregemberrel. Azt mondja az ősz öregember: édes fiam, az Isten nevébe adjál egy darab kenyeret. Adok én jó szívvel, édes öregapám, még szalonnát is. Kibontotta a tarisznyáját a szép legény, letelepedtek egy tőkére, együtt kenyereztek, szalonnáztak. Csak megszólalt közben az ősz öregember: no, édes fiam, tudom én, mi járásba vagy, te a pelikán madarat keresed. Hely, de sok királyfiak, hercegek elhaladtak már ezen az úton. Kértem tőlük is egy darab kenyeret, de csak rúgtak felém. Egy se adott egy falást se. De vissza is jöttek pelikán madár nélkül. De téged, édes fiam, a jóságodért útba igazítalak. Úgy tudd meg, hogy az a pelikán madár az Óperenciás tengeren túl van. Csak hát így gyalogszerrel oda nem jutsz, ha a lábad térdig elkoptatod, akkor se. Olyan csikó kéne neked, amelyik sárkány tejet szopott. Ó, édes öregapám, honnan vegyek én olyat? Itt, ennek a nagy erdőnek a túlsó aljába van egy házikó, abban lakik egy vén boszorkányasszony, annak van ilyen csikója, menj el oda, kérd el szép szavakkal. Jól van, édes öregapám, az Isten fizesse meg, már megyek is. Ment a szegény legény, ment, meg is találta a kis házikót. Beköszönt. Adjon Isten jó napot, édes öreganyám! Jó, hogy öreganyádnak szólítottál, mert különben vége volna az életednek. Mi áradba vagy? Hely, édes öreganyám, nagy a búm. Nekem nagyon kellene egy csikó, olyan, amelyik sárkánytejet szopott. Te gyerek, te az ördöggel cimborálsz. Dehogy cimborálok, édes öreganyám, ha én nékem lenne olyan lovam, elszállnék vele, megkeresném a felséges királyom pelikán madarát, mert az olyan madár, édes öreganyám, hogy magát is megfiatalítaná, nem lenne olyan vén, görbe, szép fiatal menyecske lenne magából. Tetszett a beszéd a vén banyának, hát azt mondta: hát nekem van, ott van az almafa alá kikötve. Te, gyerek! De ha az ördöggel cimborálsz, egy csúf varangyos békának változtatlak. Nem lesz rá szükségi, édes öreganyám, mert ha nem találom meg a pelikán madarat, visszahozom a maga csikóját. A legény az almafa alól elkötötte a szép csikót. Simogatta, nézegette. Hát látja, hogy minden szőri szín arany. Megszólal a csikó: édes gazdám, hova repítselek? Édes lovam, az Óperenciás tengernek a túlsó partjára kellene nekem menni. Ülj fel, édes gazdám, a hátamra. Felült a legény, a ló meg felemelkedett a magas levegő égbe. Szállott a legénnyel, mint a szélvész, mint a gondolat, még annál is sebesebben. Nem sokára megérkeztek az Óperenciás tenger túlsó partjára. Azt mondja a táltos: no, édes gazdám, azt mondom én neked, hogy kérdezősködjél mindenkitől, akivel találkozol, hogy nem tudnak-e valamit a pelikán madárról, mert többet ér egy kérdés 100 keresésnél. Máskülönben meg itt van ez a síp, ha szükséged lenne rám, fúj bele, melletted leszek. Eltette a legény a sípot. ballagott, ment, mendegélt, majd az országúton egy 200 éves forma öreganyókával találkozott össze, aki két botján bicegett. Mondja, édes öreganyám, nem tud valamit egy pelikán madárról? Az a pelikán madár az én országom királyáé, aki azóta is siratja, mióta nyoma veszett. Tudom, fiam, tudom. Ott van az a kerekerdő, annak a közepibe egy nagy fa, a gajjai majd az eget verik. Ott van az a pelikán madár beszorulva két gaj közé, ott vergődik, kínlódik. Hely, örült a legény. Ahogy csak bírták a lábai, ment a nagy erdőbe. Lesegette a fákat, meg is találta a legnagyobbat. De csak búsult, hogy biző arra nem bír felmászni. Leült a fa alá, gondolkodott. Hirtelen eszébe jutott a síp. Elővette, belefújt. Hely! Jött a táltos csikó, mint a szélvész. Leereszkedett. Hívtál, édes gazdám? Hívtalak. Mi baj van? Ezen a fán szenved a pelikán madár, de nem tudok felmászni érte. No, gyorsan a hátamra, édes gazdám, majd a gajat az egyik kezeddel húzd el, a másikkal meg gyorsan kapjál a madárért, hogy el ne röppenjen, tedd a kebeledbe. Jó van, édes lovam. Felrepültek fel-fel, majdnem a fa tetejére. Ott vergődött a kis pelikán madár, két gaj közt beszorulva. A legény elhúzta az egyik ágat, a másik kezével megmarkolta a madarat gyorsan be a kebelibe. No, szálltak vissza a magas levegőjégbe, jöttek. A pelikán madár, ahogy felmelegedett, megpihent a legény kebelibe. Hozzáfogott olyan szépen énekelni, hogy akik meghallották a hangját, megfiatalodtak. Akinek gondja, baja volt, bánata, minden felejtette. Így repültek egészen a boszorkány házáig. A boszorkány kiállott az udvarra, a kezét a szeme felé tette, úgy nézte, hallgatta, milyen gyönyörűen énekel a madár. A legény meg a táltos lóval kétszer is megpergett körülötte. Csak azon vette észre magát a vén, görbe, csúnya boszorkány, hogy szép piros szoknyás menyecske vált belőle. Örömében még táncra is kerekedett. Majd mikor a város szélére ért a legény, biztatta a madarat. Énekelj, szép pelikán madaram, énekelj, a városunkba vagyunk. Hozzáfogott a madár énekelni, hogy égföld csengett, zengett bele. A népek kicsődültek az utakra, úgy hallgatták. A király is kijött a tornácra, úgy merezgette a szemét. Honnan szól a szép hang? Annak a nagyvárosnak a népe gondtalanul, boldogan, fiatalon él azóta is. A király is megfiatalodott persze. Volt öreg király, nincs öreg király. A király mindjárt nekiadta a lányát, meg a feli királyságát a legénynek. Nagy lakodalmat csaptak. Boldogan élnek, ha meg nem haltak.
1: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: az ezüstló. Élt egyszer egy király, akinek éppen 7 lánya és 7 fia volt. A legidősebbek már mind megházasodtak, csak a legkisebbik fiú és leány maradt eladó sorban. Ám a király akárhogy próbált párt találni nekik, akármilyen messziről hívott királylányokat s királyfiakat, nekik senki nem felelt meg. Aztán egy nap az öreg király megelégelte a dolgot, és elkergette őket. Addig vissza ne gyertek, míg valakivel Frigyre nem léptek, parancsolt rájuk, s a két testvérnek nem volt más választása, hát nekivágtak a nagyvilágnak. Egész nap mentek, mendegéltek, míg végül beesteledett, és egy öreg fa alatt lepihentek. Reggel aztán így szólt a királylány. Képzeld, öcsém, hogy én milyen furcsa álmot láttam. Egy öreg ember azt mondta, hogy nem messze innen van egy varázsforrás. Merítsünk annak a vízéből, mert gyógyír lehet a szomszéd király bajára. Nincs az országában orvos, ki ne próbálta volna meggyógyítani, de bizony senkinek sem sikerült. Tegyünk mi is próbát, hát ha igaz álmot láttál, mondta a királyfi, s már is elindultak a forrást megkeresni. Mikor odaértek, a kulacsukat megtöltötték, s elindultak a király udvarába. Ám előtte még betértek a fogadóba, hogy díszes ruhájukat lecseréljék, és helyette orvosnak álcázzák magukat, úgy mentek a királyhoz. Amint megmosták a királyt a forrás vizével, lássatok csodát, az összes sebe begyógyult, és nyoma sem volt többi betegségének. A király pedig hálája jeléül egyből palotát építetett a doktoroknak, és elhalmozta őket arannyal és mindenféle drága kővel. Így érdekéltek tovább békességben, míg egy nap a doktornak öltözött királyfi meghívta palotájukba a királyt. Ám a király legnagyobb meglepetésére a doktoroknak nyomát sem látta, hanem királyi gúnyában ott állt előtte a fiú meg a húga. Akkor a királyfi elmesélte történetüket. Hogyan jöttek el apjuktól, és gyógyították meg a királyt a bajától. Ám a király le sem tudta venni szemét a csodaszép királylányról, s mire az ebédet befejezték, életüket már össze is kötötték. A lakodalom vagy 3 héten át tartott, ám ahogy véget ért, a királyfi is megirigyelte boldogságokat, s nyakába vette a világot, hogy ő is párt találjon magának. Már jó ideje mendegélhetett, mire megérkezett Fekete városba. Hírből már hallott róla, hogy ott lakik a világ legszebb királylánya, a napra lehetett nézni, de rá nem, csak épp a kezét nem engedte elnyerni. Ugyanis a királylányt csak is az az ifjú vehette el, aki meg tudta mondani, milyen különleges jegyek vannak a lány bőrén. Bizony rengeteg kérő oda lett a találgatásban, éppen ezért nevezték át az udvart Fekete városra. No, de a vakmerő királyfi fejébe vette, hogy ő bizony addig nem nyugszik, míg az övé nem lesz a gyönyörű szép király kisasszony. Miközben az utcán azon morfondírozott, hogyan kerülhetne a királylány közelébe, megszólította egy öreg ember.
1: Hé, fiam! Csak nem épp jó tanácsra lenne szükséged, hogy a királylány kezét elnyerd? Kérdezte az öreg, aki korábban húga álmában jelent meg.
0: A fiú felpillantott, s épp egy aranyműves háza előtt találta magát. Belépett a műhelybe, ahol az öreg már várta.
1: Látom, helyén van a szíved, hát segítek neked. Reggelre készítek egy ezüst lovat, mely olyan nagy lesz, hogy kényelmesen elférsz benne. Aztán kiviszlek a piacra. te ott fogsz várni a ló belsejében, míg a királylány szobájába nem vitetnek. Mikor pedig leszáll az éj, előbújsz belőle, és megnézed a királylány jegyeit, mondta az öreg ember, s a fiú szívesen belement a cselbe. Másnap pedig ott állt az ezüst ló, készen az aranyműves udvarán. A királyfi belemászott, majd az öreg a segédeivel kitolta a város főterére. Az egész város a csodájára járt a fényesen csillogó ezüst lónak. De akárhogy próbáltak alkudozni az árából a gazdagabbak, bizony senki sem tudta megvenni. Kisvártatva megjelent a királyi hintó, benne a csodaszép király kisasszonya. És mikor a lány megpillantotta az ezüst lovat, addig kérlelte apját, míg az megvette neki az ezüst fényű lovat. A szobrot rögtön a királylány szobájába vitték, s a fiú addig nem mozdult, míg el nem jött az éjszaka. Akkor óvatosan kinyitotta a ló hasán az ajtót, s kimászott belőle. Oda ment a király kisasszony ágyához, s többé le sem tudta róla venni a szemét, annyira megigézte a szépsége. S bizony, egy csodaszép csillagfény lett a lány homlokán, és kettő a mellkasán. Egyszer csak a királylány kinyitotta a szemét, de sikítani nem tudott, annyira megtetszett neki a fiú. Most már csak azt kellett kitalálni, hogy juttassák ki a királyfit, mielőtt észrevennék a palotában. Végül a királylány kieszelt egy tervet. A fiú visszamászott az ezüst lóba, ő pedig letörte a ló füleit. Így másnap apja kénytelen volt visszaküldeni az aranyműveshez, s az ifjú így észrevétlenül kijutott a palotából. Másnap pedig ment büszkén a királyhoz, hogy felfedje a királylány titkát. A király úgy megörült a királyfinak, hogy a lányát még aznap hozzáadta. Azóta is boldogan élnek, ha meg nem hal.

0: Sziasztok! Becsengettek! Irány a suli!
1: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Mindenki életében különleges a születésnap. Így van ez a Mese Rádióval is. 2 éves a Csukás Mese Rádió. Szeptember első hetében együtt ünneplünk, még több izgalmas mesével, vidám kalanddal, valamint sok-sok meglepetéssel. Ugye ti is várjátok? Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, és ünnepeljetek velünk a szülinapi héten. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kezdjük vidáman! A Kezdjük vidáman rövid, kedves útravalók. Olyan apró üzenetek, gondolatok, amelyek segíthetnek abban, hogy könnyebben induljon a családnapja. Mert a bölcsőde, óvoda és iskola kezdés nem mindig egyszerű. Új helyhez, új napirendhez és új arcokhoz kell hozzászokni. Rengeteg izgalmas felfedezni való vár a gyerekekre. A nyugodt ráérős nyári reggelek után ismét fontos lesz időben felkelni, felöltözni, fogatmosni, reggelizni, összepakolni, megtalálni a fél pár cipőt, vagy éppen azt a bizonyos kedvenc játékot, ami természetesen pont az elindulás előtt tűnik el. Minden reggel 7:30-tól kezdjük vidáman, a Csukás Mese Rádió felkészítője. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen. Csukás Mese Rádió. Szeptember 3-a van. Mai névnaposaink. Hilda és Gergely. Sok boldogságot! Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyogálni támad kedvetek.
3: Hallgass te is!
1: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, temetjük a rózsafákat. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
1: Tegnap reggel alig nyitom ki az ablakot, odaesik a párkányra egy levél. Ejnye, ki küldte, ki hozta ezt a levelet? Nekem ilyenkor a reggeli időben. Oda megyek, fölveszem. Látom, hogy egy száraz hársfa levél ez az én levelem. Szélpostás hozta, télapó küldte. Ezt már csak elolvassuk, ha tudjuk. Nem kell ahhoz pápa szem látni azt úgy is, hogy megcsipte már a dér ezt a levelet. Olyan, mintha ezüst porzóval volna behintve. Jövök már egész hadammal együtt, ezt írja télapó a száraz levélen. Előttem a hideg szél, a kemény fagy, velem az uzmara, sarkamban az ordító förgeteg. Mentsd meg előlünk, amit féltesz, takard el, ami drága. Nagyon emberséges ellenség vagy te, télapó. Köszönjük is alásan a barátságodat, ám bár hasznát nemigen vehetjük neki, magunk fajta szegény embernek hátán háza, kebelén kenyere. Nincs nekünk egyebünk a kerek világon, egy-két rózsafánál. Az ám a rózsafák. Azok teszik szép élni életünket. Rózsák lágy szirma simogatja el homlokunkról a kenyérkereső gondot. Rózsák árnyékában tanulunk nótát a fülemilétől. Rózsánál egyebet nem tudunk adni azoknak, akiket szeretünk. Még Pannika is elpityeredik, amikor elújságolom néki. Mit írt télapó a száraz levélre? Apukám, én sírok. Már miért tennéd azt, édes madaram? Hát mit csináljak egyebet, ha az a gonosz tél mind elpusztítja a rózsafáinkat? Na hát, azért se pusztítja. Fogom a kertész ollót, veszem az ásót, kapom a kapát, gyerünk, Panka, a kertbe. Mit csinálunk ott, apukám? Rózsafákat temetünk, Pannikám. Szelíd bókolással fogadnak bennünket a rózsafák, mintha csak tudnák, mi járatban vagyunk. Nagyon megtépázta már szegényeket az ősz. Levél nélkül maradt ágaikat csupa koldúskák gyanánt nyújtogatják elibénk. Segítsetek már rajtunk, édes gazdáink! Nincs már nékünk keresni valónk ebben a szomorú világban. Nincs már dalos madár, nincs már enyhe szellő. Megdermed a harmat, nem tud éleszteni. Sápadt a napsugár, nem tud melengetni. Cudar télidőnek haragja közelget. Rejtsetek előle, mentsetek meg tőle. Azt akarjuk mi is, szegény rózsafáink, azért nyesem le rólatok ezt a sok mihasznahajtást, amely úgyse hozna már virágot. Azért ásom ezeket a gödröket, még ki is párnázom jó puha homokkal, hogy jobb fekvése legyen bennük letarolt fejeteknek. Azért hajlítom meg gyönge derekatokat, gyöngéd vigyázattal, hogy meg ne pattanjon, gondos szeretettel, hogy nektek ne fájjon. Rendre, sorra járjuk a rózsabokrokat, valamennyit megollózzuk, valamennyit meghajlítjuk, mindnyájának koronáját föld alá bújtatjuk. Jöhet már a télapó gonosz hadserege, nincs már ág, amit letörjön, rügy, amit megdermesszen, bimbó, amit lepergessen. Legutolsó ágán a legutolsó rózsafának megtaláljuk a legutolsó rózsát. Fáradtan ingleng, bágyattan mosolyog, s ahogy hozzáérünk, egyszerre szétomlik. Illata még egyszer betölti az egész kertet. Szirmai táncra kapja a forgó szél, s viszi, viszi szét a világba, ahány annyi felé. Vidd szél, vidd a rózsák gyászjelentését. Vidd el mindenkinek, aki szereti a rózsát. Nini, ahol ványszorog a tarka szárnyú folyosó pille, szállan a szegény, de csak lebeg. Előcsalta a haldokló rózsa illata. Azt gondolja a bohó, megint kitavaszodott már. Eredj csak vissza, jámbor pille, a tornác sötét zúgába. Tedd el magad télire. Isten hozzád volt az az illat, nem Isten hozott. Nem ébrednek a rózsák, inkább most mennek aludni. Aludjatok, álmodjatok, kertünk rózsafái. Mentül jobban üvöltözik síratok fölött a tél. Aludjatok annál jobban, álmodjatok annál szebbet. Álmodjatok a föltámadásról, álmodjatok a pannika csengő kacagásáról, álmodjatok üde lombot ifjú ágon, üde lomb közt ringó bimbót, s ha majd föltámadást hirdet a pannika csengő kacagása, hozzátok el nekünk az ifjú ágat, az üde lombot, a ringó bimbót.
0: A Temetjük a rózsafákat című mesét hallottátok.
2: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Mivel minden évben egyszer mindenkinek születésnapja van, ezért érdemes megtanulni ezt a dalt, hogy a tortánál együtt énekelhessétek.

0: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.
1: Lessing meséje, a hűséges kutya. A tolvaj napok óta a ház körül ólálkodott. Azt gondolta, majd ének idején lopakszik az udvarba, s onnét a házba, olyankor, amikor mindenki alszik. Kiszemelte magának az utat, mindent apróra meghányt vetett magában, még egy létrát is felfedezett a fészerben. Azt majd neki támasztja a háznak, s észrevétlenül felmászik a padlásra, azt is kirámolja. Megy majd minden, mint a karigacsapás, gondolta elégedetten. Már csak egy nehézség volt. A kutya. Volt ugyanis a gazdának egy hatalmas házőrző kutyája, egy jól megtermett komondor. Az egész éjszaka ide-oda járkált az udvarban, óránként 10-szer, 20-szor is elment a kerítés mellett. Mindent megszaglászott, minden neszre a fülét hegyezte, s ha valami gyanúsat talált, elkezdett dühösen ugatni. A tolvaj sokat töprengett rajta, hogyan bánhatna el a kutyával. Tudta, hogy erővel nem győzheti, s akármilyen óvatos, akármilyen furfangos, ennek a derékjószágnak az éberségét nem lehet kijátszani. A tolvaj nem egyszer volt már szorult helyzetben, s ilyenkor már nem egyszer sikerült kivágnia magát valami váratlan ajándékkal. Az ostobákat meglepte a bőkezűsége, s amíg csodálkoztak vagy örvendeztek, ő ügyesen odébb állt. Ilyesmit gondolt most is. Vett egy darab kenyeret, megtűzdelte szalonnával, aztán amikor leszállt az éjszaka, és elnyugodott a ház, minden ablakban kialudt a világosság. Nagyon óvatosan benyomta a kaput. Az recsent egyet, s azon nyomban ott termett a komondor. A furfangos tolvaj ekkor fogta a szalonnával tűzdelt kenyeret, és oda vetette a kutyának. A komondor azonban ügyet sem vetett a koncra. Ó, te ostoba, mondta a tolvajnak. Mit gondolsz, ezzel megvesztegethetsz? Azt hiszed, egy darab kenyérért, meg egy kis szalonnáért hallgatni fogok, és hagyom, hogy kifozd a házat, és megkárosítsd a gazdámat. Azt már nem, barátom. S ha eddig netán azt hittem volna rólad, hogy tisztességes szándékkal léptél az udvarunkba. Kéretlen ajándékod eléggé figyelmeztetett rá, hogy rosszban sántikálsz. Nekiugrott a tolvajnak, s az örülhetett neki, hogy nem kapott többet 2-3 harapásnál. Így tanulta meg, hogy az igazi hűséget nem lehet megvesztegetni.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok! Réka vagyok, és rajongok a találós kérdésekért. Tréfásak, és van úgy, hogy nagyon kedvesek. A mai furfangos kérdés éppen ilyen lesz. Icipici lánynak pettyes a ruhája, kezedre ül, elszáll, s csak bámulsz utána. Pettyes ruhát viselő lányka, aki el tud röppenni. Hajaj, ez elég ravasz. Ember nem lehet. Ha tündérke lenne, jobban rejtőzködne, nem hagyná, hogy lássuk. Ki lehet? Mi lehet? Pazar megfejtés! Katica bogár, igen, ezt is kitaláltátok. Nagyon ügyesek vagytok. Jó volt veletek találgatni ma is.
4: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, én Fodon Imre vagyok, és most én szavalok nektek. Mentovics Éva, szól a csengő, vár a suli. Mézillatú nyár szikrázott nemrég még a domb mögött, azóta a fecske gólya messze délre költözött. Mától én is útra kelek, kora reggel minden nap, szól a csengő, vár a suli, tárt kapukkal hívogat. Emlékké vált az óvoda, nem vagyok már kisgyerek, egyre hajt a kíváncsiság, új tudásra éhezek. Nézzétek csak a táskámat, mennyi minden van belül, irkák, könyvek, színes cerkák, s én cipelem egyedül. Évvégére már könnyem lesz, a tudás mi abba van, nem a hátam görbíti majd, itt lesz fent, a kobakban. Addig meg is erősödök, meglásd, nem lesz vele gond, bárhogy húzza is táskámat, a rengeteg piros pont.

0: a Varjú dombon. Tarbai Ede meséjét Vallai Péter mondja el.
1: Ezen az őszön minden latyakos lett, éjjel és nappal esett az eső, lucskosra áztak mind az utak, földek, mindenki mondta, kutya egy idő. A jó meleg szobát, a friss tüzet nem hagyta senki szívesen oda, nem is intéztek semmi más ügyet, csak amit kellett, és ez nem is volt csoda. Az emberek a macskaköves utcán behúzott nyakkal eresz alá bújtak, és aki járt kelt, arra néztek furcsán, még a veréb is leste az odukat. Ilyen idő volt, ilyen lucskos, locspocs, párás és gőzös, épp hogy nem zimankós, és esténként mind sajnálták azt az embert, akinek most is mindig járni kellett. Az éjjeli őrt, az ősz öreg nyalábot, ki szürke köpönyekben rótta várost, rótta rendületlen és egy-egy sarkon fennhangon kiáltott. Tizet ütött már az óra, menjen ki nyugovóra, senki eztán ne pöröljön, ne zajongjon, csörömpöljön. Az ősz öreg nyalába nagy latyakban térdig sárosan, csak ballagott az utcán szakadatlan, és arra gondolt, ennyi már, hogyan, mi módon is lehetne otthon kamrácskámban ülni, amíg a tűz a jó meleg befűti, majd lefagy az orrom, de menni kell, haj, menni, kiabálni, immáron éjfél, újra kell kántálni. És kántált is, mivel az óra érces hangján kondult a toronyban. Itt az éjfél, emberek, mind nyugodni menjetek, kulcs kattanjon rá a zárra, ne legyen a tűznek lángja. Ilyen latyakos rossz időben, hol ez, hol az vitt neki teját, az asszonyok nagy zöld hárászkendőkben, a férfi nép köppenyben adta át. Az ám, de éjfélt haj, senki se várta, mindenkit otthon marasztott az ágya. Úgy ám, mint hagyták, csupán egy valaki, nem is tudom már, valaki, valami, egy jótétlény, nem is lény, kísértet, azt szánta meg, ki nyaláb elé tévedt. Ez a kísértet pufók, hálósipkás, vékonyka hangja cincogás és sírás és más eféle dolgok keveréke. Nos hát, mint mondom, ez tévedt elébe, s mert jó szívű volt, most a rossz időben faggatni kezdte őt az ősz nyalábot. Mi a csodáért járkálsz az esőben? Bolond dolog ez, ilyet már kilátott. Az ősz nyaláb rekedten, csöndesen elmondta sorra, hogy mint a dolga. Vigyáznom kell, hogy baj, tűz ne legyen, amíg nyugodtan szunyókál a város. Éjjeli őr a tisztem, amint látod, baktatgatok, és néha meg-megállok, dolgomat végzem akkor is, ha sáros, iszonyú módon latyakos az utca, s esik az eső, ez a gonosz fajta. Kísértetünk-e jó szívű kísértet, fölötté pufók, rajta hálósipka, a válaszával egy percet se kése, így szólt nyalábhoz cincogva, sipítva. Mi az? Mit csinálsz? Nem fogsz többé ázni, aki csak rád néz, elkezd citerázni. Az örködést, apóka, eztán bízd csak én rám, én eddig úgyis céltalan ődöngtem, az unalomtól azt hittem már végem. Nekem nem árt a legrosszabb idő sem, átesik rajtam az eső, meg sem érzem. És mit tettem eddig? Egymásszor húhogtam, keresztül másztam 300 falon, de olyan ember, aki félne, hol van. Így már-már majdnem megölt az unalom. Most végre tudom, miért vagyok kísértet. Azért, öreg, hogy fölmentselek téged. Az ősz öreg nyaláb szabadkozott elébb, hogy így meg úgy, de végül megegyeztek. Kísértetünk az éjszakák felét, megkapta tőle, így csináltak rendet ezután ketten. Nyaláb hajnalban, este, pufók kísértetünk meg éjfelent. Tizet ütött már az óra, menjen kiki nyugovóra, kúrjongatott az egyik, majd a másik, egészen a hajnali világig. Itt az éjfél, emberek, mind nyugodni menjetek, kulcs kattanjon rá a zárra, ne legyen a tűznek lángja.

Csukás Mese Rádió. Őszi kikerics, szereted a lilaszint? Ha a válaszod igen, akkor jó híreim vannak, ugyanis az egyik legszebb őszi virágunk a lilaszínben pompázó őszi kikerics. Ez a csodálatos vadvirág a legnyírkosabb réteken és legelőkön terem. A kikerics mérgező, ezért kérlek benneteket, hogy még véletlenül se jusson az eszetekbe letépni, és a kutyáitokat se engedjétek a közelébe. Látjátok? A tudás! Viszont Magyarországon sok helyen virít a kikerics. Főleg hegyes és dimbes dombos részeken találkozhattok velük őszi kirándulások alkalmával. Az őszi kikericsek közül vannak élénk lilák és halvány lilák is. A középen lévő sárga porzóik pedig remekül mutatnak a lila virágszirmokban. S még egy érdekes dolog. Azt tudtad, hogy az őszi kikerics eléggé hasonlít a kerti sáfrány nevű fűszernövényünk lila változatára? Hisz mind a ketten lila színűek és pompásan festenek. Csukás Mese Rádió.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, Pató Marci vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: Sziasztok! Engem Malek Andreának hívnak, általában énekelni szoktam, de most mesét fogok mondani nektek. Amit tudni kell róla mindenképpen az az, hogy én 3 gyermeknek vagyok a mamája, ami engem nagyon-nagyon inspirál arra, hogy rengeteg mesét olvassak, és bejöjjek ide a rádióba, és nektek is elmondjak egy-két mesét. Fecske László, a világgá ment ágyrugó. Volt egyszer egy kanapé. Egy olyan kanapé, amelyen minden kisgyerek szeretett játszani. Egyrészt azért, mert olyan puha plüss borította, mint a kabala figurákat. Másrészt pedig azért, mert jó nagyokat lehetett rajta pattanni. Hála a kiváló minőségű rugóinak. Igen ám, de azért valahol a kanapéknak is vannak érzéseik. Legalábbis a nagy bölcsek szerint. Egyik hétvégén Kelemen a legjátékosabb fiú pattant fel rá, és akkor állkat ugrál, hogy az egyik rugó kiszakadt az ágyból. A hajlított fémspirál sértődötten szökkent fel az ablakpárkányra, és a következőket kiabálta. Nézzenek oda! Már játszani sem tudnak rendesen ezek a mai gyerekek. Csak tépnek, szakítanak bennünket finom bútordarabokat. Aztán ez a vége. Ágyő, barátaim! Világgá mentem! Intett oda a többi bútornak, és kiugrott az ajtón. Ment, ment, ugrándozott, amíg el nem ért egy kerti csapig. Hát te, mit ugrálsz itt az udvaron? Egy ágyban vagy fotelben volna inkább a helyed, mondta neki a kerti csap. Ott volna bizony, csak hogy engem kitaszítottak. Akarom mondani, kiszakítottak, felelte a rugó. Most keresem az új helyem a nagyvilágban. Nincs valami ötleted, hogy merre mehetnék? Van közelben egy vidám park, mondta a csap. Talán ott érdeklődj. Az ágyrugó elugrált a vidám parkba. Csodálkozva nézte a sok izgő-mozgó játékot, körhintát, s a céllövöldét. Megkereste az igazgatót, és megkérdezte tőle. Nincs itt valami munka a számomra. Mondjuk lehetnék csererugó a céllövölde puskáiban, vagy lengéscsillapítóként tarthatnám az egyik lovacskát a körhintán. A puskákba túl nagy, a hintalovakhoz pedig túl kicsi vagy, mondta az igazgató. Neked inkább egy kanapéban lenne a helyed. Az ágyrugó csalódottan ugrált tovább. Pattant ide, pattant oda, míg végül el nem ért egy autószerelő műhelyhez. Mester épp egy autó alatt bujkált, csavarokat húzott meg egy nagy fogóval. Amikor kimászott alóla, a rugó majd felpattant ilyettében, a férfi arca ugyanis csupa olajos volt. Hát te, miféle szerzet vagy? És mit keresel itt az én műhelyemben? Munkát keresnék, mondta a rugó. Nem lehetne engem is beszerelni egy ilyen autó csodába? Ahhoz sokkal erősebbnek kellene lenned, felelte az autószerelő. Téged ennél sokkal kényelmesebb munkakörbe szántak a készítőit. Szomorúan ugrált tovább az ágyrugó, miközben az eső is elállt. Már kezdte magán megérezni a víztől megjelent rozsdafoltokat, amikor is elért egy órás műhelyhez. Egy nyitott ablakon keresztül beugrott, és megszólította az egyik kakukkos órába beletemetkező mestert, akin vastag keretes szemüveg volt, hogy jól lássa az apró alkatrészeket. Jó napot kívánok! Mondta a rugó, aki teljesen le volt nyűgözve, hiszen annyi csodálatos órát, amennyi ott sorakozott a polcokon, még életében nem látott. A sok halk tiktakkolás nagyon megtetszett neki, úgy érezte, hogy ez az ő helye. Szervusz! Köszöntötte az órásmester. Mi árad van? Én bizony a helyemet keresem a nagyvilágban. Itt bármelyik órában szívesen ellátnék rugózási feladatokat, ha lehet. Léteznek akkora órák, amelyekben talán bele is férnél, de nekem nincs olyanom, mondta a mester. Az ágyrugó most már épp csalódottan fordult volna visszafelé, amikor az öreg úr megállította őt. Azonban van egy pihenő fotelem. Itt a sarokban. Ott szoktam elmélkedni, gondolkodni két munka között. Elég kényelmes, de hiányzik belőle egy rugó. Abba, ha gondolod, beleszerelhetlek. Mit szólsz hozzá? A rugó Akkorákat pattant örömében, hogy majdnem elérte a plafont. Készséggel fogadta el az öreg órásmester ajánlatát, és alig várta, hogy része legyen ennek a csodálatos műhelynek. Azóta is ott tölti a napjait. Nyugalomban, boldogságban, békességben.
2: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A titokzatos tengeri kígyó. A hatalmas kék óceán mélye sok-sok állatnak ad otthont. Épp a minap jött világra egy csapat hal ivadék, kék és sárga csíkjaikkal színesítik ezentúl a tengervilágát. Mindenhova együtt úszkálnak, így fedezik fel az óceánt. Miközben úszkáltak, hirtelen égtelen hullámok kerekedtek, és olyan morajlás tört elő a mélyből, hogy a kis halacskák azt sem tudták, merre meneküljenek. De ahogy jött, úgy el is múlt a világrengés. Az egyik csíkos halacskában erősebb volt a félelemnél a kíváncsiság, leúszott hát a mélybe, hogy kiderítse, honnan jön a robaj. Egy végtelennek tetsző kígyót pillantott meg, ami az óceán fenekén aludt. A kis halacska nem értette, mi lehet. De ti gyerekek vajon tudjátok-e? Táviró vezeték az, kábel, ami összeköti a messzi országokat, és rajta keresztül üzenhetünk egymásnak. A halacska miközben felfele úszott, találkozott egy idősebb fókával, és megszólította. Kedves fóka úr, nem tudja véletlenül, mi az a hatalmas kígyó a tenger mélyén? Kérdezte. Az emberek tartották fogságban a szárazföldön. Láttam, ahogy megszökött. Onnan egy hajóra rakták, de a kígyó minden erejével küzdött, hogy kiszabaduljon. Addig rángatta magát, míg sikamlós testét egyszerre kiszakította az emberek karmai közül, és a tengerbe szökött előlük, felelte a fóka. A kis hal sebesen visszaúszott a testvéreihez, hogy elújságolja, mit hallott. Induljunk már is, nézzük meg közelebbről, hívta rokonait a halacska, de azok nem mozdultak. Féltek a szörnyetektől. Egyedül vágott hát neki az útnak, ám testvérei úgy megszokták már, hogy együtt úszkálnak, hogy inkább utána siettek. Olyanok voltak, mint egy színes felhő, ahogy együtt mozogtak. Egyre mélyebbre úsztak, és közben egy új színes világ tárult eléjük. Mindenféle halak és növények, korallok és algák éltek a vízben. Hamarosan egy karthallal és egy macskacápával találkoztak, akik maguk is a kígyót keresték. A csapat már egészen mélyen járt az óceánban, amikor egy hatalmas szikla megmozdult, és száját nagyra tátotta. Cet, apó, le ne nyelj minket falánkságodban, kiáltotta a karthal a bálnának. Éppen a vízi szörnyet keressük, a nagy kígyót. Nem tartotok velünk? Kérdezte az izgága halacska. Én öreg vagyok már az efféle kalandokhoz, felelte Cet apó. De a fia csatlakozott a felderítőkhöz. Végre elértek a nagy tengeri kígyóhoz, melyet állatok népes tábora vett körül. Nézték, miféle szerzet lehet. Szivacsok, polipok vizsgálgatták, miközben egy medúza világított nekik. Az angolna pedig szívélyesen üdvözölte, mivel a rokonának hitte. Majd én kitapogatom, milyen állat ez, kiáltotta a polip, és óvatosan oda nyújtotta egyik karját. Megfogta, simogatta, de nem ismerte fel. Se bőre, se pikkelye, ilyet még nem láttam. Mérjük csak meg, szólt egy nagyra nőtt angolna, és lefeküdt a kábel mellé. Na hát, még nálam is hosszabb. Ez egy óriás kígyószörny, egészen biztos, mondta. És a macska cápa mögé bújt ijedtében. Ki fia borja vagy te? Honnan jöttél? Kérdezte a kábelt a Cet fia. De az nem szólalt meg. Hiszen a gondolatok, amik oda-vissza cikáznak rajta, nem a sajátjai,
csak az emberek üzenetei egyik földrészről a másikra. Azonnal válaszolj, vagy ízekre szedlek, szólt a macska cápa, aki nem tűrte a szemtelenséget. És legszívesebben ketté harapta volna a kábelt éles fogsorával. Támadás! Kiáltotta a cápa, és egyszerre megindult az összes hal és polip, medúza és angolna, és akkora felfordulás kerekedett, hogy már nem is láttak a felvert iszaptól, csak egymást taposták. A karthal egy véletlen mozdulattal megszúrta a cápát, aki mérgében a vizet harapta, és majdnem lenyelt egy halacskát. A polip és a medúza lábai összeakadtak, és nem mozdultak. Elég legyen, kiáltotta el magát mély hangján a cet. Bizonyosan ember alkotta szerzet ez, azért nem érti a mi nyelvünket. Ha pedig így van, akkor jobban tesszük, ha hozzá sem érünk, mondta bölcsen. Ami az emberektől kerül a vízbe, az sosem hoz szerencsét. Gondoljatok az elsüllyedt hajóikra, és az olajra, amit kiengednek magukból, vagy a hálóikra, amikből nem lehet szabadulni, és a szigonyaikra, amellyel megsebeznek. Szerintem akkor is ez a legcsodálatosabb dolog, ami az óceánban fekszik, gondolta magában a halacska, majd hazafelé indult ő is a többiek után. Az állatok többé nem jártak a vezeték felé, csak a kis halacska nézett le néha, mikor magányra vágyott.

0: Csukás Mese Rádió. Pár szó a helyes fogmosásról. Mi ez? Reggel sika-sika, délben sika-sika, este sika-sika. Igen, ez a fogmosás. Akár tejfogatok van, akár már maradandó fogatok, tudjatok róla, hogy a fogaitokra nagyon nagy szükségetek lesz egész életetek folyamán. A jó rágáshoz stabil és egészséges fogazat kell. Hogy a fogaidat éppen tartsd, ahhoz viszont gyakran kell mosni őket. Elárulok egy titkot nektek. Ahhoz, hogy sokáig éppen maradjanak a fogaitok, ne csak a fogaitokat mossátok, hanem finom mozdulatokkal dörzsöljétek át a fogínyeteket is. Ugyanis ahhoz, hogy a fogaitok egészségesek maradjanak, a fogínyeteknek is egészségesnek kell maradnia. A fogmosás után nyugodtan meg is nézheted a tükörben a fogaidat, és ha csak egy kis fekete pontot vagy elszíneződést is észreveszel, akkor nyugodtan mutasd meg azt a szüleidnek, mert ők el tudják majd dönteni, hogy most azonnal irány a fogorvos, vagy nincs ekkora baj, mert csak megfogta egy kicsit a szeder a fogzománcodat. S még egy fontos jó tanács, a fogmosási idővel soha ne spórolj! A szép fehér fogak mindig azt sugározzák rólad, hogy te törődsz magaddal és az egészségeddel. Csukás Mese Rádió.
1: Kérem a kis kezeteket így összezárni ökölbe, és azt mondjuk, hogy...

0: Gyors munka. Egy kellemes nyári reggelen Sűn uraság úgy döntött, hogy felfedező útra indul az erdőben. Ahogy mendegélt, észre sem vette, és egyszer csak a róka asszonyság odúja mellett találta magát. Gondolta, beköszön neki, mégiscsak úgy illik. Jó reggelt, róka asszony! Hogy tetszik lenni? Kopogott be a Sűn.
1: Sajnos nem jól, kedves Sűn barátom. Napok óta betegen fekszem, magas a lázam és sajog mindenem. Hanem, ha már itt vagy, hoznál nekem egy kis vizet a kútról. Teljesen kiszáradtam, és már nem maradt egy csepp víz sem itthon.
0: Hozok magának vizet szívesen, csak legyen türelemmel, mert sietni nem szeretek, válaszolta a Sűn.
1: Jól van, csak hozd azt a friss vizet. Ott van egy aranyos csupor a sarokban, abban jó lesz,
0: mutatott a róka egy díszes, mézes csuporra. A Sűn pedig felkapta, és már indult is vele a kúthoz, hogy friss vizet hozzon vele. Ám épp hogy csak gyalogolt egy keveset, mindjárt leült egy fatövébe, hogy megpihenjen. Közben a madarak olyan édesen csiviteltek, hogy a Sűnt elnyomta az álom. Mikor befejezte a szunyókálást, felkelt, és ismét a kút felé vette az irányt. Hanem egyszer csak ráköszönt a medve mama.
2: Hova, hova ilyen sietősen?
0: Róka asszonynak indultam vízért a kútra. Betegen fekszik otthon, és megígértem, hogy viszek neki friss vizet. Hát neked hogy szolgál az egészséged?
2: Ne is kérdezd,
0: legyintett egykedvűen a medve.
2: Tegnap körtét vacsoráztam, de alig, ha nem éretlen volt, mert azóta is csikar a hasam.
1: Mindig mondom, hogy nem szabad úgy sietni. Meg kellett volna várnod, hogy megérjen az a körte.
0: De várj csak, eszembe jutott valami. Látogass meg a rókát, és majd én viszek nektek finom hideg vizet, attól egy-kettőre elmúlik a gyomorfájásod, tanácsolta a Sűn.
2: Ez igazán kedves tőled, már indulok is,
0: mondta a medve, és elsétált a róka odúja felé. A Sűn pedig ment, mendegél tovább az erdőben, közben időnként pihenőt tartott, majd újra elindult. Éppen egy búzaföld mellett sétált, amikor megszólította a farkas.
3: Hova sietsz, kicsi Sűn? Ülj le mellém, pihenj egy kicsit.
1: Igazad van, már úgy is egy napja menetelek. A róka asszony megkért, hogy hozzak neki friss vizet, és azért sietek ennyire. Ráadásul már medve mama is vár rám, mert elrontotta a gyomrát az éretlen körtével.
0: És te miért üldögélsz itt az erdő szélen? Kérdezte a Sűn.
3: Tegnap felcipeltem egy egész borjút a barlangomba. Azóta úgy fáj a hátam, úgy sajog mindenem, hogy mozdulni sem tudok,
0: jajgatott a farkas.
1: Mindig mondom, hogy nem szabad úgy sietni.
0: Ha többször megpihentél volna, most nem fájna úgy a hátad, mondogatta a Sűn.
1: Hanem támadt egy jó ötletem. Menj te is a róka asszonyhoz, és én majd viszek nektek finom, friss vizet. Hidd el, attól majd rendbe jön a hátad.
2: Az igazán kedves tőled, Sűn barátom. Akkor a rókánál találkozunk,
0: mondta a farkaskoma, majd feltápászkodott, és elindult az erdő felé. A Sűn pedig tovább ballagott a kút felé, s közben megállt pihenni. Közben a nyárból hamarosan ősz lett, s a Sűn még mindig a közelébe se járt a kútnak. Aztán egyszer csak szembe jött vele a nyúl.
3: Jó napot, Sűn uraság! Hova ilyen sietősen?
0: Köszönt a nyúl.
1: Róka asszony otthon fekszik betegen, és rám vár, hogy friss vizet vigyek neki. Hanem a medve mama is ott ül, neki a gyomra fája romlott körtétől. A farkaskoma pedig a hátát húzta meg. Ők is a friss vízre várnak, hát ha enyhít a bajukon. És te hogy vagy, nyúlkoma?
4: Éppen most jövök a mókustól, vendégségbe voltam nála, és annyi sós ecetes uborkát etetett velem, hogy a torkom teljesen kiszáradt tőle. Mit nem adnék egy kis friss vízért?
0: Sóhajtozott a nyúl.
1: Mindig mondom, hogy nem szabad sietni. Ha nem lettél volna olyan falánk, akkor most nem is szomjaznál. Menj csak a rókához, és majd kaphatsz te is a finom hideg vízből. Nem sokára én is ott leszek, mert már igazán közel van a kút, mondta a sün. A nyúl rábólintott, majd elköszöntek egymástól, és a nyúl a róka odúja felé indult, a sün pedig a kút irányába. Már nem kellett sokáig sétálni a sünnek, és végre megérkezett a kúthoz. Ám úgy elfáradt időközben, hogy mikor odaért, előbb leült a kút tövébe, hogy megpihenjen. Kicsit el is szundított, s mire felébredt, a nap már lemenőben volt.
2: Csak nem átaludtam az egész délutánt, most már igyekeznem kell, gondolta magában a sün, majd fogta a csuprot, és megtöltötte vízzel.
1: Mikor tele lett a csupor, elindult visszafele a róka kunyhójához. Hanem közben megállt többször is pihenni, s ha ismerőssel találkozott, nyugodtan szóba elegyedett vele. Így teltek múltak a napok, s egy hét is eltelt, mire a sün végre odaért a róka asszonyházához. A róka, a medve, a farkas és a nyúl már tűkön ülve várták az odú előtt, hogy megérkezzen a sün a csuporvízzel. Mikor a sün meglátta őket, megszaporázta a lépteit, majd gondolta, nagyot ugrik és egyszerre ott terem. Ám az ugrást elvétette, és egy faröngben hasra esett. A csupor pedig kirepült a kezéből, és éppen a róka anyuék lába előtt törött darabokra. A víz pedig, ami benne volt, mind kifolyt a földre. Na, ott sün barátom, kellett neked úgy sietni, mondta kúnyosan a róka.

Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Ma én mesélek nektek. Tóth Augusztának hívnak. Csukás István, Mirmur kalandjai. Egy kis csacsi története. A világutazók előadják a tündérkirály kisasszonyt, meg a hétfejű sárkányt. Már jó ideje éltek az udvaron a világutazó kis csacsi és barátai, mikor egy reggel Paprika Jancsi azt mondta nekik, hogy jó lenne, ha bemutatnának valamit. Mert, mondta, feltétlenül meg kell hálálni valamivel azt a sok kedvességet, amit új ismerőseiktől kaptak. Igen, feltétlenül, helyeselt Samu, a kis csacsi. De mivel háláljuk meg? A többiek is gondolkozni kezdtek, de nem jutott eszükbe semmi. Mondd meg te, mondták Paprika Jancsinak.
2: Hát,
1: válaszolta Paprika Jancsi, játszhatnánk színházat. Úgy, mint a múltkor, csak tovább. Egy-két próbát csinálnánk, a ládát átalakítanánk, és este már meg is tarthatnánk az előadást. Az ötlet mindnyájuknak nagyon tetszett. Plakátot is rajzolhatnánk, mondta Mirmur. Én már láttam olyat. Elfogadták a plakátot is, és megbízták vele Mirmurt, hogy rajzolja meg, és ragassza ki a nyúlketrec oldalára, lehetőleg feltűnő helyre, hogy mindenki lássa. Mirmur el is indult, keresett egy nagy papírt, és félrevonulva rajzolgatni kezdett rá. Addig a többiek is munkához láttak. Bóbice ruhákat vart színes vászondarabokból, csinnadrattal, gajakból lócákat, székeket eszkábált, arra ült majd a közönség. Paprika Jancsi pedig a kis csacsival a láda oldalára írta nagybetűkkel. Baba színház. A Z betűn kicsit gondolkoztak, de különben rendben ment minden. De legszebben azért mégiscsak a plakát sikerült. Egyszerűen gyönyörű volt. Mirmur kiszögezte a nyúlketrec oldalára, a többiek körülállták és úgy bámulták. Volt azon minden. Először is le volt rajzolva Paprika Jancsi, a kis csacsi, Bóbice, Csinnadratta, legvégül pedig Mirmur. Ezen bizony eltátották a szájukat.

0: hogy csináltad? Kérdezte a kis csacsi, és rettenetesen büszke volt Mirmurra. Csak úgy, emlékezetből, válaszolta Mirmur. Na hát, mondta Bóbice, és mégis, hogy hasonlít mindegyikünkre? Aztán megcsodálták még a ruhákat, amelyeket Bóbice vart, és a felírást a láda oldalán, és a lócákat, székeket is. Csak egy baj van, mondta Csinnadratta. Mit fogunk eljátszani? Hazám, szólt a kis csacsi. Bár Bóbice énekelhetne, Paprika Jancsi esetleg szavalhatna, Mirmur pedig tornázhatna. De Paprika Jancsi csak mosolygott. Nem, nem, mondta. Ma este a Tündér király kisasszonyt fogjuk előadni, meg a hétfejű sárkányt. A többiek szólni sem tudtak az ámulattól. Paprika Jancsi folytatta. Bóbice lesz a Tündér király kisasszony, Csinnadratta fogja kiszabadítani, Mirmur lesz a faripa, a kis csacsi pedig a súgó. A súgó? Az mi? Kérdezte a kis csacsi. Az minden rendes színházban van, válaszolta Paprika Jancsi. A legfontosabb ember. Ő súg a színészeknek. Az már más, mondta a kis csacsi. Vállalom. Csak egy baj van, szólt Csinnadratta. Ki lesz a hétfejű sárkány? Én, felelte Paprika Jancsi. Nem jó, mondta Csinnadratta. Neked csak egy fejed van. Azám, mondták a többiek. Neked csak egy fejed van. Semmi baj, válaszolta Paprika Jancsi. Mirmur rajzol még hatot egy papírra, és azt a nyakamba akasztom. Hát ebbe mindnyájan belenyugodtak, és elvonultak tanulni a szerepeket. Este aztán jött ám a közönség. Ott volt az udvar apraja nagyja. Elfoglalták a lócákat, székeket. Akinek nem jutott hely, az leült a földre. A galambok pedig egyenest az üres nyúlketrecre guggoltak. Megkezdődött az előadás. Paprika Jancsi, mint hétfejű sárkány, nyakában a hat fejjel, őrizte Bóbicét, a Tündér király kisasszonyt, Csinnadratta pedig jött Mirmurral, aki most paripa volt, és kiszabadították. Egyedül a kis csacsi nem tudta, hogy mit csináljon. Súgott. Súgott. De azért az is nagyon jól hangzott. Olyan volt, mintha a szél zúgna. Nagyon nagy sikerük volt. Sok-sok tapsot kaptak. A galambok meg azt bukták, hogy még, de hát már késő volt. Paprika Jancsiék meghajoltak, megköszönték a tapsot. A közönség pedig hazament aludni.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: milyen kedves megértél. Nagyon szerethető, na gyertek közel a mikrofonhoz.
1: Az én családom pont nekem adó, rólunk minden jó elmondható. A papa, a mama, a tesó meg én, a legjobban vagyunk, fönt gyerekén.
0: Bravo! A tesóm kicsit flúgos, de rendes velem, néha veszekszik, de azért kedvelem. Az öccse vagyok sajnos, nem a bátya, de ha már így történt, bánja a kánya. Na gyertek közel!

0: Cincsalád vagyunk. Na még egyszer mindenki, cincsaládom pont nekem való. Rólunk minden jó elmondható. A papa, a mama, a tesó meg én. A legjobb család vagyunk. A legjobb család vagyunk. A földkerekén.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Rigó Jászmin vagyok, 10 éves, és Szigetszer Miklósról érkeztem. Petőfi Sándor, falu végén kurtakocsma. Falu végén kurtakocsma, oda rúgja Szamosra. Meg is látná magát benne, ha az éj nem közelegne. Az éjszaka közeledik, a világ lecsendesedik. Pihen a komp, kikötötték, benne hallgat a sötétség. De a kocsma bezzeg hangos, munkálódik a címbalmos, a legények kurjongatnak, szinte reng belé az ablak. Kocsmárosné aranyvirág, ide a legjobbik borát, véllegyen, mint a nagyapám, és tüzes, mint ifjú babám. Húzd rá, cigány, húzzad jobban, táncolni való kedvem van, eltáncolom a pénzemet, kitáncolom a lelkemet. Bekopognak az ablakon. Ne zúgjatok olyan nagyon, azt üzeni az uraság, mert lefeküdt, alunni vágy. Ördög bújjék az uradba, te pedig menj a pokolba. Húzd rá, cigány, csak azért is, ha mindjárt az ingemért is. Megint jönnek, kopogtatnak. Csendesebben vígadjanak, Isten áldja meg kenteket. Szegény édesanyám beteg. Feleletet egyik sem ad. Kihörpentik boraikat, végét vetik a zenének, s hazamennek a legények.
1: Ez a mesés délután. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kedves gyerekek, soha ne feledjétek, a legszebb kincs a mese.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Dancs Anna-Mari vagyok, énekes színésznő, de ami még ennél is fontosabb, hogy édesanya vagyok, és van egy 8 éves kisfiam, akit Ádámnak hívnak. Ádámnak nagyon-nagyon sok mesét olvastam az elmúlt években. Imádja a meséket, és imádja azt, hogy egy kicsit elváltoztatom a hangomat, és bizonyos állatok, vagy éppen élőszereplők.

0: szereplőknek a bőrébe belebújok. Remélem, hogy tetszeni fog ez a cuki mese, amelyet most felolvasok nektek nagy-nagy szeretettel. Koncz Edit. Csöpp, a kis esőcsepp. Egyszer volt, hol nem volt, fönn a magas égben, ahol még a madár sem jár. Ott volt Felhőország. Felhőország lakói gondoskodtak az esőről a földön élők számára. Itt éldegélt Felhőmama is, akinek egy szép napon igencsak virgonc fiacskája született. Csöpnek nevezte el. Csöp kíváncsi, szeleburdi kis vízcsepp fiúcska volt, szeretett volna már világot látni.
1: Felhőmama, mikor engedsz már ki a nagy világba? Kérdezte minduntalan Csöp.
0: Már nem kell sokat várnod, intette türelemre szelíden Felhőmama. Teltek, múltak a napok, Felhőmama pedig egyre csak hízott, dagadt. Sok gyermeke született, akiket egyszerre kellett útjukra engednie.
1: Egy szép napon, amikor már alig tudtak megmoccani egymástól a kis esőcsepp testvérkék, Felhőmama felsóhajtott.
0: Itt az idő, gyermekeim! Menjetek le a földre, oltsátok az élő lények szomját, duzzasszátok a tengerek vízeit, segítsetek, ahol csak szükséges. Aztán majd, ha visszatértek, elmeséltek nekem mindent. Azzal egyesével elbúcsúzott mindegyiktől.
1: Hogyan fogok visszatérni hozzád, Felhőmama? Aggodalmaskodott Csöp.
0: Ez varázslat, mosolygott sejtelmesen Felhőmama. De ne aggódj, fogjuk még látni egymást. Csöp tehát elindult az égből, hogy világot lásson. Testvérkéivel a levegőben kergetőzve zuhantak a föld felé. Egyszer csak egy madárhoz közeledtek.
1: Hát te ki vagy?
0: Kérdezte kíváncsian Csöp.
2: Én a sas vagyok,
0: válaszolta.
1: Én Csöp vagyok, egy kis esőcsepp.
2: Szállj csak lejjebb, odalent már nagy szükség van rád,
0: biztatta a sas. Csöp tehát ereszkedett egyre lejjebb és lejjebb. Egy virágos fezőre pottyant egy szépséges virág levelére.
2: Az érkezéstől kicsit kábultan pihent meg a zöld levélen.
0: A virág megszólította.
2: Jaj, de jó, hogy jöttél, már nagyon vártalak. Napok óta nem esett, és igen szomjas vagyok.
1: Én Csöp vagyok. Hát te ki vagy?
0: Kíváncsiskodott Csöp magához térve.
2: Én a kikerics vagyok, válaszolta a virág.
1: És hogyan segíthetek rajtad? Kérdezte a kis esőcsepp.
2: Gyorsan gurulj végig a levelemen, a száramon le egészen a földre. Ott a föld majd utat ad neked, és alatta megtalálod a gyökereimet.
0: Csöp úgy is tett, ahogy a virág mondta.
2: Neki rugaszkodott,
0: legurult egészen a földre, ahol a növény tövében a föld beszippantotta.
1: Korom sötét lett körülöttem minden.
2: Ne félj!
0: Hallotta messziről a kikerics szavait. Csordogálj csak lejjebb a földbe, amíg nem találkozol a testvéreiddel,
2: és köszönöm, hogy megnedvesítetted a földet körülöttem, így már magamhoz tudom venni a szükséges tápanyagokat.
1: Nagyon szívesen,
0: kiáltotta, de ezt a kikerics már nem hallotta, mert Csöp egyre távolabb került a föld felszíntől. Néhol puha, homokos talajon vitt az útja, néhol pedig agyagos rögöket kellett kerülgetnie. Egyszer csak mozgás vett észre maga mellett. Azt hitte, valamelyik esőcsepp testvérkéje az.
2: De tévedett.
1: Ki van ott?
0: Kérdezte kissé remegve.
2: Csak én vagyok, a vakond!
0: Hallotta közvetlen közelről.
1: Mit csinálsz te itt?
0: Kérdezte kíváncsian Csöp.
2: Dolgozom!
0: Felelte vakond.
2: Keresztül kasul ások a földben, szétmorzsolom a nagy rögöket, így puhítom a talajt. Azért, hogy a növények gyökerei könnyebben utat törhessenek maguknak.
1: Na hát, ámult el Csöp. Igazán érdekes mesterség.
0: Majd büszkén hozzátette.
1: Én épp az imént itattam meg egy virágot, egy kikericset.
0: A vakond jóságosan elmosolyodott.
1: Nagyon szép tőled, de most már siess lefelé, addig, míg el nem érsz egy barlangot. Ott majd találkozhatsz a testvéreiddel.
0: Miután elbúcsúztak, Csöp folytatta útját, és napok múlva egy tágas barlang tetején találta magát. Fönt a magasban lógott, himbálózott, aztán egyszer csak lepottyant. Belepottyant egy föld alatti folyamba, ami utat tört magának a föld felszíne felé.

0: A folyóban hemzsegtek csöpp testvérkéi.
1: Nagyon megörültek egymásnak, most már együtt hömpölyögtek tovább.
0: A folyó forrás formájában tört a felszínre, így a sok kis esőcsepp újra megláthatta a napfényt.
1: Kacagva, gurgulázva hömpölyögtek a folyóban, amíg végül el nem érték a tengert.
0: Csöpp élvezte az utazást,
1: de aggódva nézegetett fölfelé a magas égbe. Sehogy sem tudta elképzelni, hogy hogyan fog visszajutni felhőmamához. Napokon át forrón sütött a nap, az esőcseppek pedig vidám hancúrozással töltötték a várakozást. Csöpp hirtelen nagyon könnyűnek érezte magát, meglepődve vette észre, hogy több testvérével együtt elhagyják társaikat. Szellői fiakkal találkoztak, akik repítették őket egyre följebb és följebb.
2: Hát ti kik vagytok?
1: Kérdezte a mindig kíváncsi csöpp.
3: Mi a szél fiai és lányai, a szellők vagyunk,
1: válaszolták.
3: Visszaviszünk titeket az égbe, ahol születtetek.
1: Csöpp izgatottan várta, hogy újból lássa felhőmamát. Amikor megérkeztek, minden kis cseppecske egyesével mesélte el kalandjait felhőmamának.
0: Felhőmama mosolyogva hallgatta csemetéjét, majd ágyba parancsolta őket.
3: Pihenjetek, gyermekeim, hamarosan újra útnak indultak.
2: Tényleg?
0: Dugta ki a fejét Csöpp a paplan alól.
3: Bizony, kicsikém,
1: bólogatott felhőmama. Ez az élet rendje, ez a mi életünk.
0: Aki nem hiszi, járjon utána. Keresse meg Csöppet, a kis esőcseppet.
4: Csukás Mese Rádió.
5: A vadgesztenye fa terméséről. Ti is szoktatok ősszel gesztenyét szedni? És mit csináltok azzal a sok gesztenyével? Sorba teszitek őket? Az igen, jó hosszú sor lehet a végeredmény. Na és gesztenye bábút készítetek belőle? Hű, de remek! Én nem is ismerek olyan gyereket, aki ősszel ne szeretne gesztenye bábút készíteni. Ismeritek netán Kip Koppot Marék Veronika könyveiből? Ő is egy ősszel készült gesztenye gyerek, aki talán éppen azért lett Kip Kopp, mert a gesztenyék is kopogva érkeznek le ősszel a földre, az avarba, vagy épp az autók tetejére. Kip Kopp, Kip Kopp. Hazánkban csodálatos vadgesztenye fákat találhatunk, melyek tavasszal fehér és rózsaszín színben virágoznak, ősszel pedig gesztenye termést hoznak. Azt viszont talán kevesebben tudjátok, hogy a vadgesztenyefa barna termésének sok-sok gyógyító tulajdonsága is van. Csinálnak belőle például lábunk ereit gyógyító krémet, sőt, aki nagyon odafigyel arra, hogy kevés vegyszert használjon, az saját kezüleg is tud mosószert készíteni vadgesztenyéből. Na, mit szóltok hozzá?
4: Csukás Mese Rádió.

0: beszél?
1: Ez a Gyerekek Rádiója.
2: Rádió egyfejűeknek.
3: Hans Christian Andersen, Ruth kiskacsa, részlet. Gyönyörű nyári nap volt. A folyóparti nádasban egy kacsa ült a fészkében, és türelmesen kotlott a tojásain. Végül rop, rop, felrepettek a tojáséjak, és egymás után bújtak elő a fiókák. Nem sokára a kacsamamát egy sereg pelyhes kiskacsa vette körül. Csipogták. A kacsamama felemelkedett, hogy ellenőrizze, mindegyiknek megvan-e a megfelelő számú szárnyacskája és úszólábacskája. Egyszer csak meglepetten hápogni kezdett. A legnagyobb tojás még nem kelt ki. Így aztán visszaült a fészekbe, és türelmesen várakozott. Csak várt, és várt, de semmi sem történt.
4: A maga helyében feladnám,
3: tanácsolta egy arra járó kacsa.
4: Ezeket a hatalmas tojásokat nagyon nehéz kikölteni. Csak az idejét pazarolja.
3: De a kacsamama nem adta fel. Kitartóan ült a fészkén és várt. Végül egy hangos roppanást hallott, és a tojásból a legnagyobb és legcsúnyább kiskacsa bújt elő, akit csak el lehet képzelni. Másnap reggel a kacsamama mindegyik kiskacsáját megmosdatta, és elindult velük a majorba.
5: Maradjatok szépen mellettem, és legyetek nagyon udvariasak a nagy kacsához.
3: A major nagy és félelmetes volt. Tyúkok kapirgáltak a sárban. Egy éhes tekintetű macska ólálkodott a kiskacsák körül. A nagy kacsák pedig gőgösen néztek le rájuk.
5: Milyen szép kiskacsák, mondta barátságosan az öreg kacsa.
6: Mindegyik, kivéve azt a nagyot és Rútat.
3: Fűzte hozzá nevetve egy másik kacsa. Minden kacsa a Rút kiskacsa felé fordult. Aztán kinevették. Még a nagy öreg kacsa is. A kacsamama és kicsinyei a majorban maradtak. A Rút kiskacsa azonban szomorú volt, mert a majorban minden állat nevetni kezdett, ha meglátta. Ezért egy nap úgy döntött, világgá megy. Csak ment, mendegélt, míg elért egy mocsárig, ahol vadkacsák laktak. De a vadkacsák is elkezdtek rajta nevetni. Ezért aztán a Rút kiskacsa továbbállt. Aztán megjött a tél, és a hideg szél hópelyheket fújt a mocsár fölé. Egyik este gyönyörű, fehér, hosszú, kecses nyakú madarak csapata repült át a mocsár felett. Hattyúk voltak.
5: Ó, bárcsak velük repülhetnék, suttogta a Rút kiskacsa.
3: A tél egyre hidegebb lett. A Rút kiskacsának folyton körbe kellett úszkálnia, hogy a vízbe ne fagyjon meg. Egy éjjel azonban elaludt, és amikor reggel felébredt, a vízbe fagyva találta magát. Szerencsére arra jött egy paraszt, kiszabadította a jégből és hazavitte. Amikor a kiskacsa jobban lett, a paraszt gyerekei játszani akartak vele, de ő annyira megijedt, hogy szárnyával kétségbe esetten csapkodva elmenekült. Közben feldöntött egy kanna tejet. A paraszt dühös felesége összecsapta a kezét, a kiskacsa pedig ijedtében belebugdácsolt egy zsák lisztbe. A gyerekek nevettek, és megpróbálták elkapni. Ez már túl sok volt a kiskacsának. Elmenekült a házból. A szegény, szomorú kiskacsa visszatért a befagyott mocsárhoz, és az egész telet ott töltötte. Ám egy reggel langyos, aranyszínű napsugár ébresztette. A kiskacsa felborzolta meleg tollait, és meghallotta egy kakukk kiáltását.
5: Végre megérkezett a tavasz!
3: A Rút kiskacsa kitárta a szárnyát, és felszállt a magasba. Elrepült egy nagy kerthez, melyben szomorú füzek lógatták ágaikat a tó tükörsima vizébe. A tavon három gyönyörű, fehér, hosszú nyakú madár úszott. A hattyúk voltak, akiket a kiskacsa réges-régen már látott egyszer. A kiskacsa olyan magányos volt, hogy úgy döntött, megszólítja a hattyúkat.
5: Biztosan el fognak zavarni, mert olyan csúnya vagyok. De nem baj, mondta magának.
3: Oda repült hát a tóhoz, lehajtotta a fejét és várt. De amikor meglátta tükörképét a sima vízen, nem hitt a szemének.
5: nem egy rút kiskacsa nézett vele szembe, hanem egy gyönyörű fehér hattyú.
4: Gyere ide hozzánk, kiáltotta a legfiatalabb hattyú. Aztán mindannyian odaúztak a kiskacsához, és megcsodálták a szép tollait és íbelt nyakát.
5: Te vagy a legszebb hattyú,
4: mondta a legidősebb hattyú. A rút kiskacsa büszkén felborzolta a tollait. Végre megtudta, hova tartozik, és most már boldog volt.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Sziasztok! Rátonyi Kriszta vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Találós kérdéseket fogok nektek olvasni Nyulász Péter Mi az, ami? Című könyvéből. Tapsi füle, rugó lába, soha nem érsz a nyomába, lakhelye a tarkarét, kedvence a sárgarép. Mi az?
8: Ez a nyuszi.

Tesmek! Fényesíts ki a cipőmet! Sika, sika, sika, sika, sika! Foltos belül a koronám, sárgul alul az új ruhám! Lótok!

0: Giudava i ringo.
1: No!
2: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Rósa Lajos, a kacagtató hegedű, aki elmeséli nektek Szabó Gyula.
1: Volt egyszer egy király, annak volt egy lánya. Szélese világnak szépsége, jósága. Szép is volt, jó is volt, mindenki szerette. Tűzhalálba mentek volna tán érette. Király apja mégis örökös bút hordott, egyetlen egy lánya soha se mosolygott. Mindig sírt, mindig rét, egyre hult a könnye, mint a szomorú fűz hulló harmat gyöngye. Aki ment sétálni a virágos kertbe, messze szállt a lepke, zümmögő méhecske, elfonnyat, elervadt a nyíló virág is. Elhallgatott sorba a dalos madár is. Udvara hű népét elfogta a bánat, úgy sajnált azt a bús lilium szálat. Feketébe volt az egész város vonva, örök gyászt lengetett égbe nyúló tornya. A király szolgái világszerte jártak, nagy baját hirdetni szegény királylánynak, hirdették mindenütt csengő csengettyűvel, zengő citerával, síró hegedűvel. Hirdették mindenütt peregő dobszóval, könnyet csalogató, bústárogatóval, hogy aki meg tudja szívből kacagtatni királya koronát, annak fogja adni. Gyűltek, gyülekeztek királyfiak, grófok, végcigány legények, nagy kalapú tótok. Félában ugráltak, tótágost is álltak, még cigány kereket, azt is sokan hánytak. Öltöztek kecskének, öltöztek majomnak, brekegtek, mekegtek és kukorékoltak, elkövettek bizott ezer balga dolgot. A király kisasszony, csak nem mosolygott. Betoppan egy legény, Isten tudja honnat, reszkető kezében hegedűt szorong. Rá is kezdi mindjárt, húz is olyan nótát, visszacsalja véle a kert pillangóját. Kinyitja a szemét, a hervat virág is, sorba megszólal az elnémult madár is, kacagó jó kedvel a táncba ugrik rája, a királynak minden vendége szolgája. A főző kanállal beszalad a kukta, palota oldalát majd, hogy ki nem rúgta. Járja a hopmester, meg a miniszter is, rakja a király is, rakja a bakter is. Egyszer csak mi történt? Kacag a királylány, táncba ugrik ő is a nóta varázsán, lehull a varázsnak nagy fekete gyásza, piros zászló suhan valamennyi házra. A király kisasszony tán még most is rakja, kacagó jó kedvét világba kacagja.
0: A kacagtató hegedű című mesét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió.

0: csinos, ha nem csinos halovány, ez a kislány kint van már.
1: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
2: Hallgass te is!
1: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, én Nagy Adri énekesnő vagyok, és most én olvasok nektek egy kedves mesét. Berg Judit, Szüret. Sün doktor szőlőskertjében, a domboldalon megérett a szőlő. Egy napsütéses őszi szombatra a doktor meghívta az erdő lakóit, hogy segítsenek neki szüretelni. Korán reggel kezdődött a munka. Sün doktor vesszőből font puttonyokat, kosarakat adott a szüretelőknek, azokba kellett az érett szőlőfürtöket gyűjteni. A présház mellett tüzet raktak, Sün doktor és Mókus mama jókora bográcsban paprikás krumplit főzött, hogy ebédidőben legyen mivel megkínálni az éhes szüretelőket. Még Szarvasbogár bácsi is eljött. Igaz, a fájós lába miatt szőlőt szedni nem tudott, de a tűz mellett ücsörögve, pipázgatva elbeszélgetett Sün doktorral és Mókus mamával. Panka, Csiribi, a mókus gyerekek és a Sün testvérek a dombtetőről indultak. Egyik vállukon puttony, másik kezükben olló. A mosolygós, érett szőlőt fürtöket lenyisszantották, a puttonyba dobták. Így haladtak tőkéről tőkére. Amikor megtelt a puttony, visszaballagtak vele a présházhoz, és a szőlőt a ház előtt álló hatalmas kádba borították. A nap mosolyogva figyelt az égen, és néha sóhajtott egyet. De jó lenne, ha én is segíthetnék. Hiszen eddig is dolgoztál, rázta a fejét Csiribi. Te érlelted meg a szőlőszemeket. Igazán pihenhetsz most már egy kicsit. Az egyik szőlőtőke karóján Gyík Sanyi és Gyík Gyuri sütkérezett.
4: Még hogy szüret? Micsoda butaság? Mondogatták.
3: Sanyi, Gyuri, ti nem jöttök segíteni? Kérdezte Jocó, aki mindig mérgelődött, ha a csúfhondáros gyíkokkal találkozott.
4: Dehogy megyünk, nem érdekel minket ez az unalmas szőlő.
3: Fordított hátat Gyík Sanyi. A sor szélén haladó Emma hirtelen nagyot kiáltott.
4: Au, ez fájt! Mondtam, hogy vigyázz azzal az ollóval,
3: mérgelődött testvére Jocó.
4: Nem az olló volt az, jaj!
3: Kiáltott Emma, és ilyetten ugrott hátra, amikor már a többiek is hallották, hogy valaki dühösen kiabál.
4: Nem, mész innen, te kis haszontalan! Hozzám ne nyúj!
3: Mindannyian Emma köré sereglettek, a mókus kislány előtti szőlőtőke harciasan hadonászott a kacskaringós kacsokkal.
4: Ez az én szőlőm, nem adom! Ha nem szedjük le az érett szőlőt, megrohad!
3: Lépett közbe Csiribi.
4: De én nem adom, még nem érett!
3: Visított a szőlő.
4: Dehogy nem, már egész fonnyadtak a szőlőszemek,
3: mondta Jocó, és előre nyúlt, hogy megérintse az egyik fürtöt. De rögtön vissza is rántotta a mancsát, mert a szőlőkacs hatalmasat csapott rá.
4: Áú!
3: Üvöltött Jocó.
4: Úgy kell neki,
3: kacagott Gyík Sanyi és Gyík Gyuri a hátuk mögött.
4: Na megálljatok,
3: heveskedett Jocó, és nagy haragjában nem is tudta, hogy a két gyíkra roncson rá, vagy a harcias szőlőtőkét cibálja meg alaposan.
4: Csillapodj, Jocó! Ne is törődj velük!
3: Lépett mellé Panka, aztán a szőlőtőkéhez fordult. Nézd, minden szőlőfürtöt most gyűjtünk össze.
4: Ma van a szüret. Már megértek a szemek. Én még érlelni akarom,
3: kiabált a szőlő. Tudod mit? Érled még egy kicsit, mi addig leszedjük a többit, és csak a szüret végén jövünk vissza hozzád, javasolta Panka.
4: Akkor sem adom,
3: durcáskodott a szőlő. De akkor már muszáj lesz, mordult el Jocó, azzal a szüretelők tovább is mentek. A többi szőlőtőke boldogan nyújtotta feléjük az érett fürtöket. Délre megtelt a szőlővel a présház előtti kád is.
4: Préseljük ki, kiabálták lelkesen a szüretelők.
3: Sün doktor beleegyezett. Mindenki tisztára mossa a lábát, aztán mezítláb be is ugrottak a kádba. Csupasz lábukkal taposták a szőlőt. Ahogy talpuk alatt szétnyomódtak a szemek, a kád alján lévő lyukon keresztül csurdogálni kezdett a szőlőlé. Sün doktor tálat tett alá, hogy abba folyjon ki.
4: Gyerünk, lássuk, ki tapos legnagyobbat!
3: Ugrált jó kedvében Jocó. Hát ebben a versenyben biztos nem a tündérek győznek, kuncogott Emma. Igaza volt, Panka és Csiribi olyan könnyű volt, mint két pihe. Hiába tapicskoltak a szőlőn, egyetlen szemet sem sikerült szétnyomniuk.
4: de azért taposták ők buzgón.
2: Olyan jó érdés, hogy csiklandozza a talpam, nevetett Panka.
3: Mire kitaposták az összes szőlőlevét, az ebéd is elkészült. A szüretelők fáradtan huppantak le az asztal köré. Mókus mama mindenkinek telemerte a tányérját paprikás krumplival. Sünn doktor puha kenyeret is adott hozzá. A poharakba persze frissen préselt szőlőlé, a must került. Ebéd után folytatták a munkát, amikor újra megtelt a kád szőlővel, megint kitaposták a levét. Délutánra már szinte nem is maradt tennivaló. Úgy tervezték, hogy nagy muzsikával, tánccal fog végződni a szüret. Már csak az egy szőlőtőke van hátra, jelentette ki Jocó. Remélem, megnyugodott már. A csapat megindult felfelé a soron, hogy megkeressék a kiabáló szőlőt. De hiába reménykedtek, a szőlőtőke, amint meglátta a közeledőket, hangos jajveszékelésbe kezdett.
4: Segítség! Menjetek innen! Még nem értek meg a szemek!
2: Dehogy nem!
3: Kiáltott Jocó, és közelebb lépett. De ebben a pillanatban rátekeredtek a kacsok, és mire a többiek felocsúttak, Jocót kúsba kötötte a szőlő.
4: Ereszel!
3: Rángatta magát Jocó, de a szőlő erősen tartotta. Csiribi rögtön odaugrott, hogy kiszabadítsa a barátját, de a szőlő egy szempillantás alatt őt is foglyul ejtette. Emma pedig sírva fakadt.
2: Ereszd el Jocót és Csiribit!
5: Hogy is ne! Harsogott a szőlő, és még erősebben szorította a két fiút.
3: Panka gondolt egyet, előhúzta a furujáját, és halkan játszani kezdett. Egy szomorkás, de kedves dallamot, mintha így kérni a szőlőt, hogy ne harcoljon tovább. A szőlőtőke elgondolkodva hallgatta őt, sőt, kicsit, mintha engedett is volna a szorítása. De muzsikálhatott akármilyen szívhez szólóan Panka, Jocót és Csiribit nem tudta kiszabadítani a kacsok közül. Panka végül leengedte a furujáját, és nagyot sóhajtott.
2: Hívjuk ide Sünn doktort, a mamát meg a papát,
3: szípogta kétségbe esetten Emma. Ám ebben a pillanatban szirénázás hangzott a közelben. A hang egyre csak erősödött, és hamarosan egy kis zöld mentőautó állt meg a szőlőtőke mellett. A mentőből három apró leveli béka ugrott elő.
6: Megérkezett a mentőszolgálat!
3: Harsogták.
6: Innen jött a riasztás?
3: Szemügyre vették a szőlőtőkét és a két megkötözött barátot.
6: Akkor most kint kell segíteni?
3: Kérdezte tanástalanul a béka. Panka gyorsan elmesélte a virágmentő gyorszolgálatnak, mi történt. A leveli békák óvatosan közelebb ugráltak, hogy alaposan szemügyre vegyék a szőlőt.
6: Nem látunk semmit,
3: kurutyoltak.
6: El kéne engedned Csiribit és Jocót.
2: Nem engedem,
3: makacsolta meg magát a szőlő. Ekkor a hátuk mögött megszólalt valaki, akit eddig észre se vettek.
6: Erezd el őket nyugodtan,
3: Gyíksanyi volt az. Kényelmesen odasétált a szőlőhöz, és elnyújtózott az egyik ágán.
2: Hát ti barátok vagytok?
3: Hökkent meg Panna.
6: Persze, együtt szoktunk napozni,
3: mondta a szőlő, azzal lassan letekerte a kacsokat Csiribiről és Jocóról. A békamentősök végre odafértek a tőkéhez.
6: Ez a szőlő tényleg nem érett, még nem lehet szüretelni,
3: jelentette ki végül a legnagyobb.
6: Hogy-hogy? Egészen fonnyadtak a szemek,
3: kiabált Jocó.
2: Igen, de ez mazsol a szőlő.
3: A napnak addig kell sütnie, amíg teljesen összeaszalódnak a szemek, és mazsola lesz belőlük. Panka eltáltotta a száját.
2: Hát szőlőből lesz a mazsola?
6: Bizony,
3: kacagott az ég alján a nap. Ezek szerint nekem is maradt még egy kis tennivalóm. A mentősök elégedetten visszaugráltak a kocsiba, és elszáguldottak.
2: De honnan fogjuk tudni, hogy mikor érett meg?
3: Kapott észbe Emma.
6: Majd Gyíksanyi ide hív titeket,
3: mondta a szőlő.
6: Ha megérett a mazsola, szedhetitek. Gyíksanyi úgysem fog szólni senkinek,
3: morgott Jocó. Gyíksanyi rögtön hátat fordított Jocónak, de a szőlő halkan duruzsolt neki valamit. Sanyi végül rándított egyet a vállán.
6: Jó, ha ennyire szeretnéd, nem bánom.
3: Ekkor felharsant a présháznál Sünn doktor hangja.
7: Ha-hó, barátaim, gyertek! Véget ért a munka! Kezdődhet a mulatság!
3: A szüretelők felkapták a puttonyukat, és indultak.
2: Gyíksanyi, nem jöttök a mulatságba?
3: Kérdezte Panka.
2: Szüreti mulatság?
6: Ugyan, micsoda butaság!
3: Legyintett Gyíksanyi, és kényelmesen elnyújtózott a szőlő egyik ágán.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Amit most hallgatsz, az a
1: Tyúkás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Tudjátok, melyik a naptárban a legszebb nap?
3: Melyik?
2: Hát a szüli nap!

0: A varázsige. Rényi Magda meséjét Zulnai Zsuzsa mondja el.
1: Erzsóknak hívták azt a kislányt, akiről a mesém szól. Szöszi göndör haja volt, ne felejts színű

hogy a kislány elpityeredett. Nem megy, sehogy sem megy. Mondtam én délben anyunak, hogy az I betűt sohasem fogom megtanulni, szepegte, és odaejtette a tűhegyű piros tolszárat az asztalra. A tolszár nagyot koppant a fényes falapon, a koppanásra egyszerében megrezzent a füzet, és valahonnan a lapjai közül kibújt egy icinke-picinke I betű. Délcegen kiegyenesítette a hátát, kackiásan fejébe csapta csöpnyi pontsipkáját, és halkan megszólalt. Ne busulj, Erzsóka, ne sírj, segíteni akarok néked, hallgass ide. Erzsóka fölemelte a fejét, és amint ránézett a kis jövevényre, egyszeriben kisütött szemében a mosolynapsugár. Az a vékony kis hang pedig újra megszólalt. Ha azt akarod, hogy mindegyik testvérem, amit a füzetedbe írsz, ilyen szép legyen, egyenes legyen, mint én vagyok, akkor figyelj ide. Látod ezt a piros derekú tollat itt az asztalon? Látom, persze, hogy látom, hiszen az enyém, felelt Erzsóka. Tudd meg, hogy az a toll nem csak olyan akármilyen írószerszám. Ez bizony minden számod gyönyörűségesen leír. Csak ismerni kell a varázsigét, aminek engedelmeskedik. Varázsigét, csapta össze a tenyerét Erzsóka, és a lélegzete is elakadt a nagy ámuldozástól. Úgy, ahogy hallod, folytatta az I betű. Ha majd legközelebb kezedbe veszed a tollat, lehelj rá kétszer, és mondd ki magadban azt a szót, hogy akarom. Ha így teszel, meglásd, soha többé nem kerülnek majd gírbe-gurba betűk a füzetedbe. De jól vigyázz, ha véletlenül kicsúszna a szájadon az, hogy sose fogom megtanulni, akkor a csodatoll elromlik. Talán örökre. Jó munkát, Erzsóka, mondta az I betű, és talán mondott volna még többet is, de zengő-bongó hangon éppen 8-at ütött a szobafalán függő régi óra. Erzsóka hang felé nézett, aztán lepillantott az asztalra, de a csöpp, pontsipkás jövevényt már nem találta sehol. A füzet lapján csak a sok nyomorék I betű szomorkodott. Hogy is, hol csak? Dörzsölte meg Erzsóka a szemét, és fölvette az asztalról a piros tolszárat. Az írószerszám pedig most, csodák csodája, szinte belesímult a tenyerébe, és tüstént engedelmeskedett. Minél többször mondta Erzsók, hogy akarom, annál szebb, annál több egyenes hátú, pompás íj sorakozott egymás mellé a füzetébe. Egy-kettőre elkészült a lecke, s mert későre járt az idő, Erzsók aludni mehetett. A varázs igéről azonban nem feledkezett meg soha többé. Ha nem akart kerekre sikerülni a potrohos ó, ha nem fogadott szót a hetes hosszú lába, vagy rosszalkodni kezdett a B betű furfangos kacskaringója, Erzsóka csak kimondta a varázs igét, és a piros szárú írószerszám legott segített. A kurta kis szavacska éppen olyan csodatollá változtatta azután is, mint akkor, azon a legelső estén.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: pattogó fóka. A világ legvégén, ahol folyton fúj a hideg északi szél, ahol folyton tél van, ahol alig süt a nap, hatalmas jégtáblákon éldegélnek a fókák. Mi nagyon fáznánk ott, de ők sehol máshol nem éreznék magukat ilyen jól. Sokat úsznak a tiszta, sötétkék vízben, ha pedig elfáradnak, csak kifekszenek a jégtáblákra, és az uszonyukat a fejük alá téve szondítanak egy nagyot. De ahogy az lenni szokott, nem mindegyik fóka ilyen ám. Egyszer ugyanis az egyik fóka családban a legkisebb fóka gyerek már kicsi korától kezdve mást szeretett volna csinálni, mint a többiek. Ez pedig az ugrálás volt. Ha-ha-ha, de hát a fókának nincs is lába, mondhatnátok rögtön, és igazatok is van. Ez a fókakölyök bizony nem a lábán szeretett ugrálni, hanem a hasán. Persze szó sincs róla, hogy ő nem szeretett volna a többiekkel a vízben kergetőzni, vagy nagyokat pihenni a jégtáblákon. Csak rájött arra, hogy ha felfújja magát, úgy tud ugrálni és pattogni jobbra-balra, mint egy nagy szürke labda. A többiek minden alkalommal meglepetten nézték, ahogy a kis fóka egyik jégtábláról a másikra, onnan a harmadikra és a negyedikre ugrik, és közben hangosan kacog. Nem igazán értették, de nem zavarta őket. Egészen addig a pillanatig, amíg egyszer csak az egyik jégtábla a sok ugrálástól hirtelen hopsz, ketté törött, és az összes ott pihenő fóka belecsobbant a vízbe. Persze a fókák jól úsznak, úgyhogy a morcosságon kívül nagy bajuk nem lett. Aznap este összegyűltek a fókák, hogy beszéljenek a kis fóka fejével. Nézd csak! Nekünk nincs lábunk! Mi csak csúszunk és úszunk és süttetjük a hasunkat, mondták neki. Nincs helye köztünk az ugrálásnak. A kis fóka nagyon megszeppent, és úgy elszégyelte magát, hogy elhatározta, elbújdosik. Össze is szedte a kevés kis holmiát, csókot nyomott a szülei és a két testvére homlokára, azzal nekiindult. Jó messze talált magának egy szép, nagy, széles és vastag jégtáblát, amit még a sok ugrálás sem tudott volna széttörni, és oda költözött. Ott kedvére hódolhatott a szenvedélyének, és nem háborgatott senkit. Amikor már nagyon unatkozott, bejárta a fókák számára ismeretlen jégtáblákat, jeges medvékkel, pingvinekkel, viharmadarakkal barátkozott, hogy ne legyen egyedül. Ez így is maradt volna az idők végezetéig, ha egyik útja során keserves sírást nem hall. De olyan keserveset, hogy a szíve szakadt bele, mikor meghallotta. Gyorsan el is határozta, hogy megkeresi kisit. Bejárta az egész jégtáblát, benézett minden hóbucka mögé, sőt, még jó magasakra is ugrott, hogy felülről láthassa a tájat, de semmi. A sírás viszont csak nem maradt abba. Megemberelte magát, hogy olyan magasra ugorjon, mint még soha, és akkor látta meg, hogy a jégtábla közepén van egy magas peremű, hatalmas gödör, aminek az alján ott pityergett egy nála is kisebb fóka. Óvatosan felkúszott a gödör széléig, és lekiabált. Hát te mit keresel itt?
1: Bújócskáztunk a testvéremmel. Csak belecsúsztam a gödörbe, és sehogy sem tudok kijönni.
0: Sírdogált a kis fóka.
1: Ráadásul a szél jó messzire sodort a többiektől. Egyet se félj, mondta neki a pattogó fóka. Lemegyek hozzád, és segítek kijönni. Nem tudsz, válaszolt a kis fóka. Te sem tudsz majd kijönni innen, és mind a ketten itt ragadunk. Majd meglátod, mire vagyok képes, válaszolta a fóka, és zsupsz, egy csúszással a gödör alján termett.
0: Jól figyelj! Én most felfújom magam, mint egy nagy labda. Te pedig addig ugrálsz a hasamon, amíg ki nem kerülsz a gödörből, tanácsolta a kisfókának. A kisfóka így is tett, és már a harmadik ugrással kintermett a gödörből.
1: Nagy volt ám az öröme,
0: de gyorsan lekiabált a pattogó fókának.
1: És te hogy jössz ki? Kiugrom!
0: Jött a válasz, és egy perc sem telt bele, már a pattogó fóka is kint volt. Most pedig hazamegyünk, fogta uszonyan a kisfókát, és úszva, csúszva, ugrálva indultak meg hazafelé. Otthon már mindenki az uszonyait tördelte aggodalmában, hova tűnt a kisfóka. Amikor meglátták őket, kitört az üdvrivalgás, és alig hittek a fülüknek, mikor a kisfóka elmesélte nekik a veszélyes kalandot. Össze-vissza csókolták őt is, meg a pattogó fókát is. Attól a naptól kezdve senkit sem zavart, hogy a pattogó fóka kicsit más, mint a többiek, mert tudták, hogy aranyból van a szíve, és senkit sem hagyna cserbe. Ő pedig megtanulta, hogy az ugrálással nem szabad zavarni a többieket. Ezentúl csak a vízen pattogott, mert az legalább nem szakad be alatta. Ha pedig már nagyon elfáradt, csak kifeküdt a jégre, nagy lufivel fújta magát, és hagyta, hogy a kisfókák ugráljanak rajta. De olyan ügyesen és olyan kedvesen bánt a kicsi fókákkal, hogy hamarosan őt kérték meg fóka óvónéninek, mert minden anyuka nyugodt szívvel bízta rá csemetéjét. A pattogó fóka pedig olyan boldog és elégedett volt végre, mint még soha. És ha valamelyik kisfóka megkérte, hogy tanítsa meg ugrálni, akkor sosem mondott nemet.

0: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Dukai Diri vagyok, és Kapuvárból jöttem. Nagyon örülök, hogy ezen a Csukás Mese Rádiónak a pályázatán részt vehettem, és hozhattam nektek egy saját mesémet. A saját mesémet most a Varázsszőnyeg könyvből fogom felolvasni nektek. Annyit még azért elárulok, hogy ezen a pályázaton én lettem a legmesésebb nagymama. Szélvész uraság a tündérkertben. Ahogy már meséltem nektek, nagyon sok barátja volt tündéranyunak. Többek közt Szélvész uraság is, aki tényleg olyan volt, mint a szélvész. Egyik nap rohant árkombokron át, másik nap lustán elpihent a réten, harmadnap megcsiklandozta az összes járókerőt, épp amerre járt. De volt olyan nap is, hogy olyan, de olyan utálatos volt, hogy aki tehette, messziről elkerülte. Hangulata hullámzott, mint a Balaton. Soha nem lehetett tudni, miben sántikál. A régi öregek, akik jól ismerték hosszú évtizedek óta, csak ők tudták, épp mire készül. Nagyapám szokta mondani, na, szélvész úrfi útra kért, pirosan izzik, a Katalika. Katalika egy népies kifejezés volt, ami a nyugati égboltot jelentette naplementekor. Ha izzott, mint a parázs, akkor biztosak lehettek abban, hogy lob lesz a házba menekülni, mert szélvész uraságútra kélés, ami csak előtte van, azt úgy megpörgeti, mintha rignisvi belült volna. Tündéranyú nem voltám ilyen ijedős. Nem menekült be a házikójába, sőt, nagyon élvezte a bolondos szelet, ahogy haragosan pörgeti a lehullott házfa virágokat. Egyik-másik olyan táncot járt, hogy öröm volt benne gyönyörködni. Egyébként is, tündéranyunak olyan fantáziája volt, hogy mindenbe beleképzelt valami csodát. Leült a kis udvari hintaágy szélére, ilyenkor azt gondolta, hogy egy színház nézőterén ül, és onnan szemléli az előadást. Figyelte, hogy táncolnak a hattyúk tavában. Azt gondolta, hogy a szép zöld gyep, amit épp tegnap nyírt le, a tó és minden hattyú abban uszkál. Repkedtek a házfa virágok, de valami nem volt rendben. Nem olyanok voltak, mint a hattyúk, hanem olyanok, mint akik megkótyagosodtak. Mi a csuda lehet benneteket? Megszédülök a látványtól, annyira pörögtök, forogtak, mondta meglepődve a nagy száguldozás látványától. Addig-addig, míg észre nem vette, hogy szélvész uraság ide-oda rohangál, és azt sem tudja, hova legyen haragjában. Hát neked meg mi bajod, öreg barátom? Mondhatom, jól tönkretetted ezt a szép színi előadást.
1: Színi előadás?
0: Morrantottam az vissza, mérgesen, de mielőtt tovább folytatta volna tusakodását, körbefutotta a kertet, fel a fenyőfák tetejére, onnan a szomszédkéményre, aztán meg a kertaljai kis erdőbe. De ott sem maradt sokáig. Olyan nyughatatlan volt, hogy a fák jobbra-balra dülöngéltek, és az öreg kémény szélkakasa pörgött-forgott ilyettében. A kis erdő tisztásán legelésző lovak sem tudták, mire véjék ezt a hirtelen feltámadt szélvihart, össze-vissza kezdtek rohangálni. Nyugodj már meg, kiabált a tündéranyú, de szélvész úrfi csak tovább nyargalászott.
2: Hallod, öreg barátom, gyere, ülj ide mellém, mondd el, mi bánt, kiabálta utána.
0: Lassan eljutott az ismerős hang a firgőforgó uraság fülébe, és még lassabban egyszer csak a szívéhez is elért. Szép sebességet váltott, óvatosabbra vette a kanyarokat, és lehikkadva, kipilledve a sok száguldozástól, leült tündéragyú szomszédságába a kellemes kis hintaágy szélére. Egy darabig csak ültek egymás mellett, csendben hallgattak. A csend néha nagyon beszédes tud lenni. Néha jobb várni egy kicsit, mint hogy olyat mondanánk, ami nem biztos, hogy jó irányba tereli a beszélgetést. Így gondolta ezt jónak most tündéranyú is. Amikor már hallotta, hogy az úrfi lélegzete elcsitul, egyenletessé válik, kedvesen megsimogatta és rámosolygott. Hogy vagy? Kérdezte cinkos mosoly kísérletébe. Csak egy morrantás hallatszott halkan. Van kedved beszélgetni?
1: Van.
0: És miről szeretné beszélgetni?
1: Arról,
2: Arról, hogy engem mindenki utál, meg haragszanak rám, meg azt mondják, hogy olyan vagyunk, mint a szélvész, meg hogy senki nem a barátom, meg, de tényleg, nekem senki nem a barátom.
0: Motyogta egyre halkabban és egyre elkeseredettebben hadonászva. És mit gondolsz? Miért érzed ezt? Kérdezte a jó öreg tündér.
2: Hát szerintem azért, mert tényleg olyan vagyok, mint a szélvész, és haragszom az egész világra.
0: Motyogta egyre halkabban.
2: Csak azt nem tudom, hogy miért.
0: De ezt már alig lehetett hallani. Hát akkor most nézz körül. Emeld fel a kis buksi fejed, és nézd meg, kik állnak körülötted, mondta tündéranyu. Ahogy lassan, óvatosan felemelte buksi fejét, akkor vette észre, hogy minden kis házfavirág oda sorakozott, a fenyőfák is arra fordították kedves mosolygós arcukat, a szélkakas sem pörgött már a kéményen, nyakát nyújtogatta, hogy jobban lássa, mi történik, de a lovacskák is megálltak, és felsorakoztak a kerítésnél. Amikor az úrfi végignézett rajtuk, tekintetükbe harag helyett megnyugvást látott.
2: Ti nem bújtotok el előlem? Kérdezte bánatosan. Nem haragszotok rám?
0: Dehogy haragszunk, hiszen annyi jót tettél már velünk, mondták a lovak. Olyan jó, amikor a nyári melegben megsimogatod hűvös lehelleteddel a szőrünket, és elhajtod a bogarakat. Mi sem haragszunk, mert annyira szeretünk lippenni, lebbenni, amikor megtáncoltatsz minket, kuncogták a házfavirágok.
3: Én se,
0: nyikorogta a szélkakas.
2: Tudod, ha nem forgatnál meg, akkor nem lehetnék szélkakas. Berosdásodnék, nem lenne munkám, és még leszerelnének innen, pedig olyan jó itt fenn, innen mindent láthatok.
0: Akkor ti tényleg nem haragszotok? Akkor lehet, hogy szerettek? Kérdezte elcsukló, elhalkuló hangon szélvész uraság.
2: Nem haragszunk, harsogták minden egyszerre, vidám nevetés kíséretében.
0: Na, akkor minden rendben van, mosolygott tündéranyu. Olyan jó kedvem van, még táncra is perdülök.
2: Több se kellett a szélkakasnak, rázendített a talpalávalóra, a lovacskák vidáman nyerítettek, szélvész uraság elővarázsolta a legkellemesebb szellőjét, amivel táncra hívta tündéranyut és a házfavirágokat. Vidáman ropták a táncot, amíg el nem fáradtak.
0: Azután boldogan ölelték meg egymást, már aki tehette, aki nem az meg, küldött egy szeretett szívecskét bolondos szélúrfinak. Így esett a negyeset, hogy a nyughatatlan uraság a boldogságtól szárnyra kelt, és repült, míg csak ki nem fáradt, és nyugovóra nem tért. Persze, ugye nem hiszitek, hogy soha többé nem haragoskodott. Tudom én, hogy ismeritek annyira, hogy tudjátok, lesz még oka, legalábbis szerinte, hogy újra szárnyra keljen, és kiforgassa a fél világot. De ezt majd legközelebb mesélem el nektek. Hát remélem tetszett nektek ez az aranyos vicces kis mese, amit képzeljétek el, az én 99 éves anyukám mesélt el nekem, mert az ő gyönyörű tündérkertjébe, amiről sok mese szól, ezt ő látta, és ő mindig mindent elmesél, ami ott történik. Remélem tetszett nektek. Sziasztok!
4: Csukás Mese Rádió. Ti is észrevettétek, hogy mennyi mesében szerepel a süli, mint kedves jó barát. Ezekben a történetekben ő mindig egy nagyon piros almát hord a hátán. A sündisznócska a mesékben kicsit félénk, de kedves és vendégszerető állat. De nézzük meg, hogy mit tudhatunk meg a természetben található igazi sünökről. Magyarországon az úgynevezett keleti sün honos. Ha az őszi erdőben keressük őket, akkor cserjésekben, az őszi avarban találkozhatunk velük. A sünök éjjeli életmódot folytatnak, úgyhogy ne lepődjetek meg, ha ti már éppen álomra hajtanátok a fejeteket, ő meg csak akkor kezd megmozdulni a kertben. A süni ősszel már nagyon készül, mert rövidesen elérkezik számára a téli álom ideje, és akkor a szervezetében lévő folyamatok lelassulnak, testhőmérséklete pedig lecsökken. Jó éjszakát, sünök! Tavasszal találkozunk! Csukás Mese Rádió.
5: Sziasztok, gyerekek! Ha ti tudnátok, hogy én hogy szeretem a meséket, és ha ti tudnátok azt, hogy én hány mesének és rajzfilmnek voltam a hangja, ismeritek az Oroszlán királyt? Ott az elején, amikor a majom fölemeli a kis oroszlánt, na azt a dalt is én éneklem. Nagyon izgalmas. Amikor az én kislányom kicsi volt, minden délután meséltem neki. És képzeljétek el, mindig én aludtam el hamarabb, mint ő. De a meséket azóta is nagyon-nagyon szeretem. Ma a Kisködmönről fogok nektek mesélni, ez egy magyar népmese. Én pedig nem vagyok más, mint Szulák Andrea. A Kisködmön. Magyar népmese. Felolvassa nektek Szulák Andrea. Volt a világon, hol nem volt, volt egy jómódú paraszt ember, annak volt egy felesége, meg egy leánya. Egyszer oda ment egy szép fiatal legény másodvagával háztűz nézni. Mindjárt kínálták őket tyúkkal, kaláccsal, borért is leküldte az ember a leányát a pincébe. Lement a leány, elkezdte vigyázni, hogy melyik a legnagyobb hordó, hogy abból vigyen, mert azt mondta az apja, amint ott vizsgálódik, szemébe ötlik egy nagy káposztáskő a pince egyik oldalához támasztva. Elgondolkozott a leány, hogy ő érte most itt vannak a háztűznézők, ő most férhez megy, lesz majd neki kisfia, annak ő vesz egy kisködmönt a vásárban, a kisfiú egyszer letalál szökni a pincébe, csak ott ugrál a káposztáskő körül, a káposztáskő eldől, a kisfiút agyonüti, kire marad akkor a kisködmön. Ezen a leány úgy annyira elkeseredett, hogy leült az ászokra, ott sírt. Már odafönn nem győzték várni, leküldt hát az ember a feleségét is.
6: Ugyan anyjuk, eredj le már, nézd meg, mit csinál az a leány ennyi ideig abban a pincében. Tán a bort folyatta el, azért nem mer feljönni.
5: Lement az asszony, látja, hogy oly keservesen sírdogál a leánya. Miért sírsz, édes leányom?
1: Hogy ne sírnék, édesanyám, mikor így meg így elgondolkodtam jövendőbeli állapotomat?
5: Azzal elbeszélte, hogy mit gondolt hát el. Az asszony, amint ezt meghallotta, leült a leánya mellé, és ő is rákezdte a sírást. Nagyon megharagudott már odafönt a gazda, nem állhatta meg káromkodás nélkül.
6: Ennyi szedte-vette, már bizonyosan a bort folyatták el. Elmegyek, megnézem, hova vesztek.
5: Lement az ember is, még akkor is ott zokogtak azok egymás mellett. Az ember sehogy se tudta elgondolni, hogy mi bajuk akadt.
6: Hát ti mit sírtok, rítok? Mi bajotok esett így hirtelen?
1: Jaj, kedves apjukom, hogy ne sírnánk, rínánk,
5: felelt rá az asszony,
1: mikor milyen szomorú dolog jutott az eszünkbe.
5: Itt elbeszéltek neki mindent, s úgy annyira elkeserítették, hogy az is közibükült, segített nekik a sírásban. A kérőse győzte őket tovább várni. Kapta magát, lement utánuk a pincébe. Sose tudta, mire vélni, mikor meglátta őket, hogy mit sírathatnak olyan keservesen. Kérdezi aztán tőlük, azok elbeszélték neki. A kérő csak kicsibe múlt, hogy hanyat nem vágta magát, olyan jó ízűt nevetett. No, mondja, még ilyen bolond embereket nem láttam. Hanem most elindulok, addig megyek, míg három ilyen bolondra nem akadok, mint kentek hárman. Ha aztán akadnék, akkor visszajövök, elveszem a kentek lányát, ha az Isten is úgy akarja. Elindult a legény, azokat otthagyta a pincében, hogy sírjanak, amíg nekik tetszik. Ment aztán, mendegélt, hetet-hét ország ellen, talált egy embert, aki egy nagy rakás diót vasvillával akarta padlásra felhányni. Közelebb egy hozzá, megszólítja.
6: Hát, Kent atyafi, mit csinál azzal a dióval? Én bizony nagy munkában vagyok. Már fél esztendő óta mindig hányom ezt a diót, de sehogy se tudom fölhányni. Szegény ember vagyok, de adnék annak az embernek 100 forintot, aki valami módon felszállítaná. No, hát majd felszállítom én, mondja a kérő. Azzal elővett egy vékát, fél óra alatt mind felhordta a diót. Mindjárt megkapta a 100 forintot, tovább ment vele. No, gondolta magába, akadtam már egy bolondra. Megint ment, mendegélt, talált egy embert. Csak nézte, hogy mit csinál, de sehogy se tudta eltalálni. A kezében volt egy teknő, azzal hol kiszaladt, hol be olyan házba, amelyiknek nem volt ablaka, csak egy kis lyukforma ajtója. Oda megy hozzá, megszólítja. Jó napot adjon Isten, földi! Hát miben fárad az ikkend? Fogadj Isten, atyafi! Hát bizén a tavasszal lesz egy esztendeje, hogy ezt a házat csináltattam. Nem tudom, miféle Isten csodája, hogy olyan sötét. Csak elnézem, hogy a másé milyen világos, pedig semmit se csinál neki. Én meg, mióta készen van, mindig azt csinálom, hogy hordom bele a világosságot teknővel. Látja, Kent, most is abban munkálkodom, de adnék is 100 forintot annak az embernek, aki világossá tudná tenni. No, majd világossá teszem én, mondja rá a legény. Elővett egy fejszét, vágott a házon 2 ablakot, az ajtót is nagyobbra vette, mindjárt világos lett a ház. A legény megkapta itt is a 100 forintot, azzal ezt is otthagyta. No, gondolta magába, akadtam már 2. bolondra is. Megint mendegélt, s talált egy asszonyt, aki a kis csirkéit erővel dugdosta volna egy kotló alá. Megszólítja a legény. Hát, kednéném, asszó, mit csinál?
7: Hát, bizén, öcsém, ezeket a csirkéket dugdosnám a kotló alá, mert attól félek, hogyha szerteszéllyel szaladgálnak, elkapja valamelyiket a héja, de sehogy sem tudom aládugni, mert ha az egyik felől bedugom, a másik felől kibúvik. Adnék ki 100 forintot annak az embernek, aki jó tanácsot tudna adni, hogy mit évő legyek velük.
6: Én megmondom, néném asszony, sose dugdossa kend azokat a csirkéket a kotló alá. Majd ha a kotló héját lát, dugdosás nélkül is maga alá veszi őket.
5: Az asszony nagyon megörült a jó tanácsnak. Mindjárt odaadta a legénynek a 100 forintot, az is megörült neki, mindjárt visszaindult.
6: No, hála Istennek, gondolta magába, megtaláltam mind a 3 bolondot.
5: Mihelyt hazaért, mindjárt elkendőzte a leányt, 2 hét múlva a lakodalmat is megtartották. Többet aztán nem is hallottam felőlük, csak annyit, hogy lett nekik egy kisfiúk, vettek is neki ködmönt, hanem azért a káposztáskő nem ütötte agyon. Még most is élnek, ha meg nem haltak.
4: Csukásmese Rádió.
8: Találós kérdés.
9: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Itt az idő egy újabb rejtélyre. Így szól a találós kérdésem. Ez egy ruhadarab. Akkor a leghasznosabb, amikor az égből potyog a sok csepp. Olyan, mintha egy vízhatlan páncélt húznál magadra. Lehet kapucnis és színes, és sokszor műanyagból vagy gumis anyagból készül. Ha ezt felveszed, száraz maradsz akkor is, amikor esik. Na, mi lehet ez? Bizony, jaj, de ügyesek vagytok! Az esőkabát! Nekem sárga esőkabátom van, olyan vagyok benne, mint egy kiskacsa. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
4: Csukásmese Rádió.
10: Sziasztok, gyerekek! Én Varga Lilla vagyok, és jelentkeztem a Legmesésebb Mesélő című pályázatra, ahol külön díjas lettem, én lettem a legmesésebb anyuka, és hát ez nyilván nem véletlen, mert hogy van nekem is egy kisfiam, aki nagyon-nagyon szereti Szepes Mária Pöttyös Panni című könyvét. Ebből fogom most nektek felolvasni az Elromlott Szerkezet című fejezetet. Panni valamelyik reggel úgy ébredt fel, hogy mindenre azt kellett mondania, nem. És ettől az első nemtől kezdve mindenre csak azt hajtogatta. Nem és nem! Akarsz a kertbe menni? Kérdezte a nagymamája. Nem, mondta Panni. Akarsz ide fent játszani?
8: Nem.
10: Eredj és rakd össze a játékaidat.
8: Nem.
10: És ez így ment egész nap. Ha evett, ha leült, ha felállt, ha lefektették, egyre csak azt ismételgette. Nem, nem, nem. Mikor már egy hete így ment a dolog, nagymama gondolt egyet, és egyik este felé elvitte Pannit az öreg Kovács bácsihoz, aki éjjeli őr volt egy fatelepen, és mindent meg tud javítani. Köszönj kedvesen Kovács bácsinak, figyelmeztette útközben Pannit a nagymamája.
8: Nem!
10: Szaladt ki Panni száján gépiesen. Kovács bácsi, kérem, elhoztam Pannit, mert valami elromlott benne. Maga a lemezjátszón kis motorját is megjavította a múltkor, mikor mindig ugyanazt ismételgette. Szeretném, ha Panniban is megjavítaná a kis motort, amelyik mindenre azt mondja, hogy nem.
11: Hát csak hagyja itt, nagymama, majd én megjavítom.
10: Itt maradsz, Panni? Kérdezte nagymama.
8: Nem!
11: Tessék csak várni, majd én kérdezem, mondta Kovács bácsi. Hazamégy a nagymamával, Panni?
8: Nem!
11: Akkor jó.
10: Azzal intett nagymamának, aki elköszönt és elment. Panni már nagyon megbánta, hogy nemet mondott, és ha nem szégyelli magát, bizony nagymama után szaladt volna. De amikor Kovács bácsi megkérdezte, akar-e utána menni, az elromlott szerkezet megint azt mondta benne.
8: Nem!
10: Azután gyorsan egymás után még háromszor elismételte, nem, nem, nem, és a lábával is dobbantott hozzá. Így hát ott maradt Kovács bácsinál, aki egyáltalán nem törődött vele, hanem hozzálátott a vacsora melegítéséhez. Panni nagyon éhes lett, amikor megérezte a paprikás krumpli szagát. Kovács bácsi udvariasan megkérdezte tőle, hogy ki ír a krumpliból. Panni megint nemmel felelt, de annyiszor ismételte, hogy azt már meg sem lehetett számolni. Kovács bácsi szelíden bólintott és vacsorához látott. Egy szóval sem unszolta, nem is kínálta Pannit. Panni csak állt a sarokban és nézte. Nagyon éhes volt, és nagyon álmos. Nem akarsz leülni? Kérdezte Kovács bácsi.
8: Nem!
11: Nem akarsz lefeküdni?
8: Nem!
10: Kovács bácsi megint csak bólintott, és nem erőltette. Vacsora után összeszedte a holmiát, és elindult a telepre.
11: Velem jössz? Kérdezte Pannitól.
8: Nem!
11: Itt maradsz?
8: Nem!
10: Amikor azonban Kovács bácsi kilépett az ajtón, Panni elsírta magát. Kovács bácsi visszasietett a szobába, és lehajolt hozzá.
11: Na most jól vigyázz, mit felelsz. Nagymamád finom krumpli paprikást főzött neked, meg is ágyazott. A mackód már lefeküdt, vár téged. Még egyszer kérdezem, szeretnél nagymamához hazamenni?
10: Panni agyában az elromlott motor már-már újra működésbe lépett, de hirtelen elfogta a vágya nagymama, a krumpli paprikás, a kiságy és a mackó után. Olyan erős volt ez a vágy, hogy a szerkezet egyszerre a helyére zökkent tőle, először csak egészen halkan súgta.
8: Igen, szeretnék.
10: Azután egyre hangosabban sírva kiáltotta.
8: Haza akarok menni nagymamához, igen, igen, igen!
10: Kovács bácsi akkor kézen fogta és hazavezette. Nagymama nagyon megörült neki és átölelte. Szeretsz itthon lenni, Pannikám?
8: Igen, nagyon szeretek,
10: felelte Panni álmosan, és hozzásimult nagymamához.
4: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
12: Mérges vagyok úgy,

0: Szép napot, kedves apró hallgatóság!
1: Sziasztok, sziasztok! Ez itt a Csukás Mese Rádió, én Zokni vagyok.
0: Én pedig Inkóz!
1: Ebben a műsorban megvitatunk mindent a környezetvédelemről.
0: No, azt hiszem belejöttünk ebbe a rádiós dologba.
1: Ugye? Milyen menő volt már a beköszönésünk?
0: Igen!
1: No, de vágjunk is bele! Ma nem másról fogunk beszélni, mint dopergés kérek Inkóz!
0: Jaj! Melyik is az a gomb?
1: Ott, ez a pici piros. Nem, az a tap.
0: Bocsi, ez az, ugye?
1: Igen. Szóval ma nem másról fogunk beszélni, mint dopergésdinkhoz.
2: A zöld hulladékról!
0: Már annyian hulladékkal kapcsolatos szavunk van, kezdek elveszni bennük.
1: Várj. A múltkor beszéltünk a szelektív hulladékgyűjtésről és a kommunális hulladékról.
0: Tényleg? És mi ez a zöld hulladék? Ti tudjátok?
1: Ha nem, nem gond, mi elmagyarázzuk. Ugye a szelektívbe tartozik a papír és a műanyag, a kommunálisba pedig igazából minden más. Az elhasznált papírzsebkendő, vagy a már elrágcsált rágógumi. Ezt a múltkor megbeszéltük.
0: De hova való a krumplihé, a hagymahé, a lerágott almacsutka és társai?
1: Ezeket hívjuk zöld hulladéknak, más néven növényi hulladék. Ennek a legjobb helye a komposztálóban van.
0: Egy kisebb vagy nagyobb tárolót képzeljetek el, amibe beletesszük a növényi hulladékot, és egy biológiai folyamat során, kapaszkodjatok meg, földé válik.
1: Pa-pa-pa-pa! Nagyon menő! És a legjobb az egészben, hogy ilyen komposztálót nem csak a kertes házak udvarán lehet tartani, hanem lakásokban is, csak persze kisebb kiszerelésben.
0: Így saját termőföldet tudunk gyártani.
1: Olyan csodálatos ez a körforgás, nem?
0: De a természet ad, mi elveszünk belőle, de vissza is adjuk.
1: Figyeljetek ti is a környezetetekre.
0: Mert szeretjük a természetet.
1: Köszönjük a figyelmet.
2: Sziasztok!
3: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mindenki életében különleges a születésnap. Így van ez a Mese Rádióval is. 2 éves a Csukás Mese Rádió. Szeptember első hetében együtt ünneplünk, még több izgalmas mesével, vidám kalanddal, valamint sok-sok meglepetéssel. Ugye ti is várjátok? Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, és ünnepeljetek velünk a szülinapi héten. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
3: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 3-ason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
5: Hallgass te is!
3: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: vagyok a híres egyfejű.
1: A nevem is ennyi, csak süsű.
0: És én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Trap kapitány vagyok, és most én olvasok nektek. Mester Györgyi, Sárkányka.
4: A sárkány család egy hatalmas, vadregényes erdőkkel körülvett, sziklás hasadékban élt emberemlékezet óta. Az egész rengeteget ők uralták, a helyet nem is említette másként a köznyelv, mint a sárkányok földjét. Az apa 4, az anya sárkány 3 fejű volt. 5 gyermekük között akadt 4, meg 3 fejű is, aszerint, hogy melyik szülőjükre hasonlítottak. Ugyanakkor a legkisebb sárkánylány csupán egyetlen, habár igen csinos fejecskével rendelkezett. Szegény szomorkodott is eleget, hogy a szokásostól eltérően neki csak egyetlen fej nőtt a nyakán. Ha rajta múlik, bizonyára növesz még mellé 3-at vagy 4-et, hogy túltegyen a testvérein, csak hogy sajnos ehhez nem volt elég napokon át az esőben ácsorogni, és a nyaka masszírozása se oldotta meg a problémát. Nem lehetett mit tenni, ilyennek született. Ezen a kis szépséghibán kívül egy másik nyomasztó gondja is akadt, mert bár szerte ágazó rokonsága, ha dühös volt, ha nem, folyton tüzet okádott, ő csak egy aprócska szikrácskát volt képes kibocsátani a torkából, azt is csak akkor, ha nagyon erősen koncentrált, vagy véletlenül csuklott egyet. Különös módon, ha hideget érzett, akkor jött rá a szapora csuklás. Filigrán alkata, szerény tűzsiholó képességei miatt sárkánykának csúfolták, míg testvérei olyan hangzatos nevekkel dicsekedhettek, mint a tűzokádó, égető ajkú, lángleheletű és forró fejű. A kicsi sárkány elkeseredettsége odáig fokozódott, hogy elhatározta, világgá megy. Addig akart vándorolni, amíg valaki meg nem tanítja tüzet fújni, vagy más módon szert nem tesz erre a képességre. Már hetek óta bolyongott, hol gyalogolt, hol megrepült, de még a lakóhelyüket körülvevő erdőségből se sikerült kijutnia. Aztán egyszer csak a fák sűrűjében gyengén pislákoló fényt vett észre. Ahogy közelebb ment, látta, kiért az erdő szélére, ahol egy roskatag házacska állt, abból szűrődött ki a világosság. Odahosont az ablakhoz, és óvatosan bekukucskált. Egy családot látott. Felnőtt embereket, meg apró gyerekeket, akiket addig csak repülés közben a magasból lesetett meg, ha apja a 4 fejű sárkány tiltása ellenére túl közel merészkedett az erdő széléhez. A határhoz, amelyen túl más világ, az emberek világa kezdődött. Mivel sárkányka nem volt hatalmas termetű, inkább ember nagyságú, tarajos gyíkhoz hasonlított, amellett kedvesen mosolygó nagy szemei voltak, a házlakói nem ijedtek meg, amikor rájuk nyitotta az ajtót. A kicsi sárkány az ajtóban szerényen megállt, várta, hogy betessékelik, vagy elkergetik, mint hivatlan látogatót. A házgazdája hallomásból tudta, hogy a sötét rengetegben sárkányok tanyáznak. Ezeket a történeteket a nagyszüleitől hallotta, amit aztán ő a gyermekeinek meseként adott tovább. Igazán maga se hitt ezekben az elbeszélésekben. Úgy gondolta, a sárkányok csupán a fantázia szüleményei. Csak a gyerekek ijeszgetésére találták ki, azért, hogy ne menjenek az erdőbe, ahol bajuk eshet. A gazda kitárta a ház ajtaját, hogy a vendég bemehessen. Hitetlenkedve nézte a mesék alapján jóval hatalmasabbnak képzelt gyíkszerű lényt, amelynek a szeme csupa mosoly volt és ragyogás, és egyáltalán nem tűnt veszélyesnek, sem vadnak. Sárkányka a gyerekekhez ment, akik rögtön odébb húzódtak a padon, hogy helyet adjanak neki maguk mellett. A kicsi sárkány lekucorodott a kemény fapadra. Éhes volt, és úgy látta, a háziak éppen étkezéshez készültek, amikor ő váratlanul betoppant közéjük. A szoba közepén, egy lapos lábakon álló fadarabon, nem tudta, hogy asztalnak hívják, nyers zöldségeket, krumplit, hagymát látott. A házsarkában ugyanakkor egy megkopasztott vadkacsát és 2-3 pikkelytől megfosztott halat vett észre. Látta, hogy a gyerekek nagyon éhesek, de csak immel-ámmal rágcsálják a zöldségeket, a nyers krumplit valójában nem ízlik nekik. Az állati tetemekre mutatott, majd felkínálta azokat a gyerekeknek. Azok azonban csak a fejüket rázták és mutatták, hogy rosszat tenne a hasuknak a nyers hús. A sarokban üres, hideg kemence gubbasztott. Egy szem tűzifa sem volt a házban. Ami a ház körül volt, az rég elfogyott, a sárkányok lakta erdőből pedig a háziak, mese ide, mese oda, nem mertek fát szedni. A szegénység miatt se tűzifa, se gyújtószerszám nem volt otthon. A kicsi sárkány hamarosan maga is érezni kezdte, milyen dermesztően hideg a szoba. A gyerekek fázóan bújtak egymáshoz, cidriztek, összekoccant még a foguk is, mert nem csak az éhségtől, a hidegtől is szenvedtek. A hűvös levegő miatt sárkányka egyszer csak elkezdett csuklani. A csuklástól egyre másra ugráltak ki a tüzes szikrák a torkából. Minél nagyobbakat csuklott, annál nagyobb szikrák pattantak ki a szájából. Már az asztal lába is majdnem tüzet fogott, a kicsi sárkány akkor gondolt egyet, kirepült az ajtón, aztán be az erdőbe, ahonnan hamarosan tűzifával megrakodva tért vissza. A gazda gyorsan megrakta a kemencét. Sárkányka jó erősen arra gondolt, hogy ha most nem gyújt tüzet, megfagy ez a kedves vendégszerető család. Egyre szaporábban csuklott, és egyenest a fahasábokra. A fadarabok meggyulladtak, és láss csodát, ettől kezdve valamennyi szikra lángformájában tört elő a szájából. A forró kemence percek alatt átmelegítette a kis helyiséget a köré gyülekező apró nép nagy örömére. A sarokban heverő megpucolt szárnyas meg a halak a tűzön hamarosan megsültek, incsiklandó illat töltötte be a szobát. Mire az ízletes ételt elfogyasztották, mindenki át is melegedett és jókedvű lett. A kicsi sárkány hálából, mert hozzásegítették, hogy lángot fújjon, megajándékozta a szegény embert. Körberepült és fekete hamuval jelölte meg a határt, ameddig a szegény ember aztán a saját tulajdonának tekinthette az erdő egy részét, csak hogy többé ki ne fogjon a tüzelőjük. Egy befőttes üvegbe pedig szikrákat fújt, és mivel a sárkány szikra örökégő, ezzel biztosította a mindenkori gyújtószerszámot is a család számára. Azután nagy tiszteletkört éve a kunyhó fölött visszarepült saját birtokukra, a sárkányok földjére. Testvérei örömmel fogadták, és most már maguk közül valónak tekintették, hiszen a kicsi sárkány is képes volt lángot fújni ugyanúgy, mint ők.
2: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
5: Van egy kutyám, egy kis puli, mint egy rongyszőnyeg olyan a szőre. Okos, bátor és nagyon cuki,

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Györfi Ábel vagyok. Most az egyik kedvenc versemet hoztam el nektek. Mihail Pliákovszki.
2: Hogyan focizott Fehér Tappancs?
3: Ma futballmérkőzés lesz, mondta Csahos, a kiskutya. A nyúlfűvérek csapatával játszunk. Te vagy a legügyesebb Fehér Tappancs. Szóval te leszel a kapusunk. Fehér Tappancsnak, a kandúrnak olyan jól esett a dicséret, hogy kérdőjellé kunkorította a farkát. Köszönöm. Ne féljetek, egyetlen gólt sem fogok beengedni. Hát ez nagyszerű, örvendezett a kiskutya. Az egyik csatár én leszek, és magam mellé veszem még döfölőt, a borjút, és zselét, a kecskeidát. Hápi-sápi a kiskacsa, és Pi a csibe hátul maradnak. Ők lesznek a hátvédek.
1: Értettük! Felelték kórusban az állatok. Nagyon szeretek focizni, tette hozzá a csibe.
3: Pontban 12 órakor megérkezett a nyúlfivérek autóbusza is. Kukorás a játékvezető megadta a jelt, és a csapatok kifutottak a rétre. A kapusok kesztyűt húztak, és ugrándoztak egy kicsit a saját kapujuk előtt. Bemelegítettek. Persze rengeteg szurkoló érkezett. Csipke Rózsika, a kotlós, egy fészekalja csibével jelent meg a mérkőzésen. Mú, a tehén, az egész csordát elhívta. De ott voltak Csahos rokonai is. Két teherautóval hozták a nyúlfivérek szurkoló táborát is. És elérkezett az ünnepélyes pillanat. Csahos csapatkapitány és Torzsarágó, a nyúlfivérek csapatkapitánya a pálya közepén kezet fogott, és ezzel megkezdődött a mérkőzés. A labda egyik játékostól a másikhoz került, de gól nem született. Nem tudni, hogyan végződött volna az első félidő, ha nem jelenik meg váratlanul egy szurkoló, morzsa, a kisegér. Fehér Tappancsnak már attól is felborzolódott a hátán a szűre, ha a morzsa nevét hallotta. A kisegér ugyanis elég gyakran bosszantotta, gúnyolta a kandúrt, s ráadásul mindig a macska orra előtt iszkolt be az egérlyukba. Így Fehér Tappancs nem tehetett egyebet, mint várt a következő alkalomra. A nyúlfivérek támadást indítottak, és Fehér Tappancs pontosan ebben a pillanatban meglátta morzsát, a kisegeret. Amint észrevette, vérbe borult a szeme, és egészen megfeledkezett arról, hogy neki a kaput kell védenie. Be is szállt a kapuba a labda. A nyúlfivérek örömükben ugrándoztak, boldogan ölelgették egymást. Kukorás nagyot kukorékolt, és ez azt jelentette, hogy vége az első félidőnek. A játékosok visszavonultak az öltözőbe. Csahos odament Fehér Tappancshoz, és felelősségre vonta. Mi van? Mi történt? Ezt a labdát, amit te beengedtél, még Pi a csibe is kivédte volna. Fehér Tappancs egy szót sem szólt, csak lehorgasztotta a fejét. Az egész csapat felzúdult, de Hápi-sápi, a kicskacsa, közbeszólt. Én tudom, miért engedte be Fehér Tappancs azt a gólt. Miért? Kérdezte Csahos. Mert nem a labdát figyelte, hanem a kisegeret. Morzsa volt az, mordult fel a kiskutya. Szóval ő tette harcképtelenné a legjobb játékosunkat. No, majd én elkergetem. És elszaladt, hogy megkeresse a kisegeret. De morzsa nem akarta megvárni, hogy elcsípjék, elszaladt ő magától. A második félidőben zselé beadásából Csahos lőtte egy gólt a nyúlfivéreknek. A mérkőzés végén a játékosok örültek, hogy a végeredmény döntetlen lett, de a szurkolók nem voltak megelégedve.
1: Még ilyen játékot, kot-kot-kot-kot-kot,
3: kockodácsolt elégedetlenül a Csipke Rózsika, a kotlós.
1: Oda a mú, mú, mundér becsülete, sopángottak a tehenek.
3: Semmi vész, nyugtatta meg a szurkolókat Csahos. Legközelebb biztosan győzni fogunk.
0: Csukás Mese Rádió. Tudtátok, hogy a Csukás Mese Rádió meséi között számtalan mesetípus hallható? Vannak állatmesék, népmesék,
4: környezettudatosító mesék, csali mesék, mesesorozatok, kortárs mesék, klasszikus mesék, rövid mesék és hosszú mesék. Te gondolkoztál már azon, hogy te milyen meséket szeretsz hallgatni? Kívánom neked, hogy jöjjön olyan mese, ami a te kedvenced. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még 7-7 határon túl is hallják.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb izgalmas rejtvényt. Figyeljetek csak, így hangzik a találós kérdés. Ez az apró csoda mindig ott van a zsebedben, vagy a táskádban, és bárhová magaddal viheted. Ha hívást kapsz, ő csörög. Ha írni akarsz, ő segít. Ha zenét hallgatnál, ő megszólaltatja. Okos kis szerkezet, amivel sok mindent csinálhatsz. Na, mi lehet ez? Gondolkozz, és ha kitaláltad, mondd ki bátran! Így van! Ez a mobiltelefon. Nagyon örülök, hogy velem tartottatok. Hamarosan újra jelentkezem egy másik találós kérdéssel. Sziasztok!
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: 咳嗽咳嗽咳
1: Figyeljetek, kezdődik a mese.
2: A fogszabályozós hód. Valahol nagyon messze van egy hegy, ami olyan magas, hogy a tetején sosem olvad el teljesen a hó. A hegy sipkájáról csordogáló patakocskák és csermelyek a hegylábánál már egy szép nagy folyóban érnek össze. Ez a folyó nagy sziklák és hatalmas öreg fák között zubog, roham végig, amíg el nem ér egy csendes öblöt. Itt élnek a világ legügyesebb és legszorgalmasabb hódjai. Attól ilyen ügyesek, hogy mindegyiknek van két szép, egyenes, széles és hófehér foga, amivel gyorsabban tudják aprítani a fát, mint a favágók a fűrészeikkel és baltáikkal. Vigyáznak is a fogaikra rendesen. Minden este gondosan megmossák, napközben pedig annyi fát elrágcsálnak, amennyit csak tudnak, hogy szépen megerősödjenek. A hódok a fogaikat tartják a legnagyobb becsben. Ám egy nap az egyik kicsi hód óriási meglepetést okozott. A legnagyobb gátat építő hódcsalád egyik hódocskája ugyanis olyan girbe-gurba és össze-vissza álló fogakkal született, hogy még az anyukája is alig mert ránézni. Szörnyűködött a papája, a nagyszülei, de még a szomszéd hódcsalád is. Hogyan lesz ebből a kölyökből rendes hód, kérdezgették. Így biztos nem tud majd rendesen fákat rágcsálni. A kicsi hód nagyon szerette volna bebizonyítani, hogy vele biztos nem lesz baj, és igyekezett, ahogy csak tudott. Esténként megpróbálta leszorítani a csálé fogait, hát ha reggelre szebbek lesznek. De ez nem sokat használt. Reggelente mindig ő volt az első a gáton, és szorgalmasan hordta haza a letört ágakat, de amikor rágcsálásra került sor, rendre kudarcot vallott. Sehogy sem tudott egyenesen rágni, csak felemásan. A kisebb ágakból pedig semmi sem maradt, ha a kezébe adták. Annyit leforgácsolt belőle a két engedetlen kuszafog. De ő csak nem adta fel. Gyakorolt, próbálkozott, és egyre csak rágott. Egyik nap aztán, amikor majdnem összedőlt a hódcsalád gátja egy rosszul megrágott facölöp miatt, és a hódpapa magából kikelve kiabált a kicsi hóddal, ő úgy döntött, hogy inkább világgá megy. Csak nem fogok szégyent hozni a családomra, gondolta, és útnak indult a nagy fekete erdőben, hogy olyan helyre vigye az útja, ahol még hód sosem járt. Hamarosan el is érkezett a folyó egy másik szakaszához. Itt összetalálkozott egy mókussal, aki épp mogyoróért indult az erdő mélyére. A mókus megállt, ránézett a hód kusza kiálló fogaira, és szélesen elmosolyodott.
3: Na hát, nézd csak, nekem is ilyenek a fogaim.
2: Azzal nagyra tátotta a száját, és megmutatta a hódnak, hogy az ő első két foga is milyen ferdén áll. Azaz csak állt, mert egy furcsa szerkezet tartotta őket egy helyben. A hód nagyon elcsodálkozott.
4: A mindenit, ha nem látom, el sem hiszem. Neked mit csináltak a fogaiddal? Kérdezte a mókust.
3: Ó, semmi különös, ez csak fogszabályozó. Az erdő mélyén lakik egy csodadoktor, ő csinálta. Azóta a mogyorót is gyorsabban ropogtatom. Gyere, elviszlek hozzá.
2: Azzal kézen fogta az izgatott hódot, és elindultak a csodadoktorhoz. A doktor egy kis tisztáson lakott, ahova alig sütött be a fény a nagy fák miatt, és állandóan füstölt a kéménye, mert mindig kotyvasztott valamit.
4: A doktor, egy öreg és ügyes menyét, megvizsgálta a kuszafogú hódot, majd nagyot sóhajtott. Hát ez nem lesz könnyű, de megpróbálom. És gyorsan kerített valahonnan egy ijesztő szerkezetet. Ne félj, nem fog fájni, mondta az ijedt hódnak. Csak tártsd nagyra a szád, és majd csukd be, ha szólok. És a csodadoktor nagy hévvel munkához is látott. Csak úgy izzadt munka közben. A hódnak meg majd elzsibbadt a szája. Eltelt vagy egy negyed nap, mire végre megszólalt. Kész van, most már becsukhatod. A hód pedig izgatottan csukta be a száját, és csodák csodájára a furcsa szerkezet egy helyben tartotta mind a két fogát. Jaj, nagyon köszönöm, hálálkodott. Azt sem tudom, hogy viszonozhatnám ezt a sok jóságot, szorongatta a csodadoktor kezét, de az csak csendben mosolygott. Adj csak! Nekem az bőven elég fizetség, hogy tudom, ezentúl mégiscsak te leszel a leggyorsabb hód mind közül. Majd kacsintott egyet, elköszönt tőlük, és visszatért a csodaszerei közé. A hódocska alig bírt magával, úgy sietett haza, és vitte magával új barátját, a mókust is. Most majd megmutatom, mire vagyok képes, és már bele is vetette magát a nagy munkába. Csak úgy dőltek az ágak, hullott a forgács mindenfele, annyira igyekezett a kis hód. És estére meg is épített egy igen szép gátat, de olyan szépet, amilyet még a papája sem tudott soha. Meg is csodálta, meg is dicsérte minden hód, aki csak arra járt. De nem tudták, mire vélni a hirtelen változást. A hódocska pedig ilyenkor összekacsintott a mókussal, mert csak ők tudták a titkot. A fogszabályozóval ugyanis sokkal gyorsabban lehetett fákat rágcsálni, mint nélküle. De pszt! Ti se áruljátok el senkinek. A lényeg ugyanis az, hogy a hódocska építette azután a legszebb gátakat az egész folyón.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ki az az őszapó? Ha azt mondom, hogy őszapó, kinek milyen állat jut eszébe róla? Egy összakállú ravasz róka? Egy aranyos bogárka? Vagy egy öreg ősz? Nem talált! Képzeljétek el, hogy az őszapóka jellemzően a fejénél fehérres tollú madár, aki ott lakik az erdeinkben, és nagyon kedves hangon dalol. Csodás, feketés csőre van. Nagyon aranyos hangot ad ki. Szri, szri, szri, szri! Érdekes a táplálkozása is. Tavasztól rovarokat eszik, azonban ősztől a növényi táplálékokra tér át. Ha azt kérdezik tőled, melyik madár nem költözik el ősszel, akkor az őszapó biztosan eszedbe jut. Ő ugyanis egész évben ugyanazon a területen marad. Csukás Mese Rádió.
2: Fecske László meséjének címe a Náthás iskola csengő. Csörrenő Ernőnek, a Pongrácz Bertalan nevű általános iskola csengőjének sajnos rosszul indult az élete. Mindenről az a két bal kezes karbantartó Hebehúrgya Pál tehetett, ugyanis rossz helyre fúrta fel őkelmét. Hogy hová? Hát a főbejárat fölé, ahol akkora húzatot kapott szegény, hogy állandóan tüsszögött, és emiatt nem is tudott rendesen be- és kicsöngetni az órákról. Egyszer kíváncsiságból kiszámolta, hogy hányszor nyílik alatta az ajtó. 600 gyerek jár az iskolába, és ott vannak még a tanítók, a takarítónők és a karbantartó, nem beszélve az intézménybe látogató szülőkről. Ez naponta több mint 1300 ajtónyitást jelent, számolgatta magában Csörrenő Ernő. Az iskola csengő a hétvégéket és a szünidőket szerette a legjobban, mert akkor nem nyitotta ki senki a bejárati ajtót. A felszerelése után már egy héttel megfázással küszködött, és olyan recsegő hangja lett, hogy a gyerekek és a tanítók is befogták a fülüket, amikor az felharsant. Hát még amikor beköszöntött a december, és magával hozta a hideg levegőt, az egyik takarítónéni úgy megsajnált a szegényt, hogy egy sálat tekert köré, ami nagyon jól esett Ernőnek, meg is köszönte szépen, de a hangja ettől még nem javult meg. Hiába könyörgött heteken, hónapokon át Hebehúrgya Pálnak, hogy fúrja már őt át egy másik helyre, a karbantartó mindig csak annyit mondott: sajnálom, most nem érek rá, egyéb dolgom is van. Csörrenő Ernő hangja tavasz környékén kezdett javulni. Az idő jobbra fordult, megérkezett a felmelegedés, és az iskola csengő is picit jobban érezte magát. Lekerült róla a sál, és szárnyalt a boldogságtól, jó mélyeket csengetett, és az embereknek már be sem kellett fogni a fülüket. Nyáron pedig Ernő kipihenhette az egész éves fáradalmait. Néha a napfény is megcirógatta, miközben aludt. Úgy érezte, hogy ez a pillanat örökké fog tartani. Ám a nyár végéhez közeledett, és egy keresztes pók, aki éppen Ernő mellett ereszkedett lefelé, hát intette az iskola csengőt: lassan megint kezdődik az iskola, jönnek a gyerekek, és jön az ősz, a szél, a hideg. Csörrenő Ernőnek se kellett több, e szavak hallatán úgy összerezzent, hogy még meg is csendült ilyettében. Hebehúrgya Pál épp az aulában sétált el egy létrával a vállán, amikor meghallotta Ernő hangját. Felnézett rá, és mosolyra húzta a száját. Na jól van, motyogta, most éppen ráérek, odébb fúrlak egy kevésbé húzatos helyre. Az iskola csengő úgy megörült a karbantartó szavainak, hogy össze-vissza csilingelt a boldogságban. Hebehúrgya Pál óvatos mozdulatokkal csavarta ki őt a falból, és az első emelet egyik festményekkel teli falára helyezte át, ahol nagyszerű kilátás nyílt az aulára, de egy ablakon keresztül még az utcára is. Így aztán Csörrenő Ernő az iskola órák alatt gyönyörködhetett a természetben, a nyüzsgő városban, a hóesésben, az esőben, a nap felkeltében és a madarak kergetőzésében is. Nyitogathatták már az ajtót, akár 2000-szer is. Az iskolacsengő egy kellemesebb helyen, és immár egészségesen végezte mindennapi munkáját.
1: Mesés délután a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
0: Dír meg, dör meg a medve, nincsen neki jó kedve. Alhatnék, mert hideg van,

0: mekkora bicikli verseny volt.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, gyerekek! Én Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és Csukás István Süsű a sárkány című meséjéből olvasok fel nektek egy részletet. Az a címe, hogy Fele királyság és a királylány kese. A trónterembe lihegve futott be a mindentudó kancellár. A kancellárnak nagy szakálla volt, és arról volt híres, hogy ő a legravasabb ember a birodalomban, és hogy mindent tud. Most is, ahogy egy kicsit kifújta magát, elmondta a nagy hírt. Uram királyom, most kaptam titkos forrásból a hírt, hogy országunk határát átlépte egy félelmetes sárkány. Az öreg király összecsapta a kezét.
3: Még csak ez hiányzott nekem. Nem elég, hogy hideg van, még ez a sárkány is.
2: Majd észbe kapott, hogy már tud a sárkányról, és szigorúan nézett a kancellárra.
3: Már tudom. Már elküldtem a hadvezéremet, hogy üzze ki az országból.
2: De a kancellár csak mosolygott, majd a vázához lépett, ahonnan már belépése óta hallotta a fogvacogást, és megkocogtatta.
3: Jaj, ki az?
2: Hallatszott a vázából.
3: Töreg búzza, meleg mállé, tényleg ki az?
2: Csodálkozott az öreg király. A kancellár még finomabban mosolygott, és így szólt.
3: Felséget hadvezére.
2: Az öreg király nagyon csodálkozott.
3: A hadvezérem? De hát mit keres a vázában? Hé, te, bújj elő!
2: A hadvezér kidugta a fejét a vázából, de nem hagyta abba a fogvacogást.
3: Ez már az öreg királynak is sok volt. Idegesítette az állandó fogvacogás. Tűnj el a szemem elől! Ne is lássalak! Ne is halljalak!
2: Vacogta a hadvezér, s a vázával együtt az ajtóhoz ugrált, kinyitotta, s kiugrott rajta.
3: Vigyázz! Lépcső!
2: Kiáltott utána a kancellár. De a hadvezér már messze járt, csak a hangja hallatszott a lépcső aljából.
3: Tudom, dom, dom, dom, dom!
2: S nagy csörömpöléssel földet ért. A kitüntetései csiregtek, csörögtek, mert azokat mindig a mellén hordta. A ravasz kancellár megvárta, amíg az öreg király lecsillapodott, s abba hagyja a járkálást. Az öreg király nem sokára lecsillapodott, és így szólt a kancellárhoz.
3: Hát most mit tegyünk? A hadvezérem nem ér egy hajítófát se. Török búzza, meleg mállé. Minek adtam neki a sok kitüntetést?
2: Pályázatot kell hirdetni, mondta a ravasz kancellár a szakállát simogatva.
3: De mire?
2: Csodálkozott az öreg király.
3: A sárkány legyőzésére,
2: felelte a ravasz kancellár.
3: S ígérje odaérte felséged a Fele királyságát, meg a leánya kezét. Hát úgyis azért jött a sárkány. A leányomét?
2: Kérdezte az öreg király meghökkenve.
3: Meg a Fele királyságát? A lányt is megígérjem,
2: makacskodott az öreg király.
3: Természetesen, felelte a ravasz kancellár. Ez mindenütt így szokás. Hát, ha így szokás, akkor kihirdetem.
2: Dünnyögött az öreg király, az ablakhoz ment és lekiáltott.
3: Figyeljetek ide, ti ott, alattvalók! Annak adom a lányom és a Fele királyságom, aki megvív a sárkánnyal és legyőzi.
2: Majd lenézett a térre, és látta, hogy nincs ott egy lélek sem.
3: Hát, töreg búza, meleg mállé, hát ezek meg hová lettek? Érvényes így a pályázat?
2: A ravasz kancellár megnyugtatta.
3: Érvényes? Hát ki lett hirdetve?
2: A dada, aki eddig figyelt és hallgatózott, most hirtelen kisurrant az ajtón, s rohant fel a király kisasszonyhoz. A király kisasszony szép volt, mint a hajnalban nyíló rózsaszár. Szépségének híre hetet hét országon át elterjedt. Főleg most, hogy eladó sorba került. Kezdték is egymásnak adni a kilincset a kérők. De hát vagy a királylánynak nem tetszett az egyik, vagy az öreg királynak a másik, vagy a ravasz kancellárnak a harmadik. És most itt van ez a rúzs sárkány. Sietett is a dadus, hogy megvigasztalja, bátorítsa a szeme fényét, nehogy még baja legyen a rossz hír hallatán. Kisasszonykám, kisasszonykám, kiáltott már az ajtóból, hallotta kisasszonykám a hírt. Milyen hírt? Kérdezte rosszat sejtve a királylány, hogy sárkány érkezett az országba. És mit akar a sárkány? Kisasszonykámat, mondta a dadus olyan vígasztaló hangon, amilyenen csak tudta. De hát semmit sem ért, mert a királylány azonnal elájult rémületében. Jaj, jaj, kisasszonykám, vigasztalta a dadus, nincs olyan nagy baj, nincs, nincs, mert bajvívást hirdettek, és majd csak jön valaki, na, valami királyfi, majd csak legyőzi a sárkányt. A király kisasszony lassan éledezett. Az ablakba könyökölt búsan, és énekelt szomorú hangon, de olyan szomorú hangon, hogy a dadus csendesen sírdogálni kezdett. Én vagyok a bús királylány, akit elrabol a sárkány. Csak hull, hull a könnyem. Senki sincs, aki megmentsen. Álmodtam egy királyfiról, engem szeret, nékem dalol. Csak hull, hull a könnyem. Senki sincs, aki megmentsen. Szállt, szállt, szállt a dal. De hiába, mert nem hallotta senki, csak a dadus.
4: Olvassatok és hallgassatok sok süsüt, és nekem ez azért is nagyon kedves ez a mese, mert ha hiszitek, ha nem, annak idején én voltam a királylány hangja.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csíp!

0: ti lesz, hová mész?
1: Van lyukam, belébújok.
0: Háthajukat béforik?
1: Van kapám, kikapálom.
0: Hát ha kapád eltörik?
1: Van emberem, megcsinálja.
0: Hát ha meghal az embered?
1: Van szám, siratom.
0: Hát ha szed el hasad?
1: Van tőm, megvarom.
0: Hát ha a tűd eltörik?
1: Ennyi, ne búsíts!
2: Csukás Mese Rádió.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Banner Géza vagyok, szeretek mesélni, így hát most elmondom nektek Grimm testvérek meséje, Arasz Jankó bolyongásait. Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szabócska, annak egy fiacskája. De ez a fiú alig nőtt meg arasznyira, ezért elnevezték Arasz Jankónak. Azt mondja egyszer Arasz Jankó: hallja, kend, édesapám, én bizony elmegyek hetet hét ország ellen. Jól teszed, édesfiam, hagyta rá az apja. Elővett egy jó hosszú foltozó tűt, gombot ragasztott a végére, pecsét viaszból, akkor Jankó piros szalagon az oldalára kötötte a tűt, most már kardja is volt, mehetett hetet hét ország ellen. Jó ebédet főzött az édesanyja, hadd lakjék jó szegény Jankó még egyszer odahaza. Ki tudja, mikor lakhatik jól megint. Kíváncsi volt Jankó, mi lesz ebédre. Futott hát azon kardosan a konyhába, kérdi az anyjától. Mi jót ebédelünk, édesanyám? Nézd meg magad, mondta az anyja. Kapta magát Jankó, felugrott a tűzhelyre, odafutott az egyik lábashoz, föléje hajolt, hogy lássa, mi rotyog benne. Hanem megjárta, mert a gőz fölkapta, mint a pejhet, kirepült vele a kéményen át az utcára, még azon is túl, messze-messze más városba röpítette. Ott végre leszállhatott a gőzparipáról. Beállt egy szabóhoz inasnak, de ott meg is unta csak hamar, mert mindig krumplit kaptak ebédre és vacsorára. Hallja, kend, mesterné asszony, mondta a mester feleségének. Adjon már húst is, mert Isten úgyse kiírom a kapujára, hogy ide tessék kérem nézni, itt lakik a krumplis néni. Megharagudott a mesterné, felkapott egy rongyot, s Jankó után hajította. Mit beszélsz, te prücsök? Jankó nem volt rest, elbújt a gyűszű alá, onnan nyújtogatta a nyelvét a mesternére. Ej, haj, mérgelődött az asszony. El akarta csípni, de Jankó elbújt a foltozó rongyok alá. Onnan bebújt az asztal hasadékába. Úgy kiabált ki nagy kacagba. Hihihi, mesterné asszony, hihihi. Ráhúzott az asszony a légycsapóval, de akkor már kiugrott az ablakon. Vissza se nézett többé, ment tovább hetet hét ország ellen. Ment, mendegélt, estére egy nagy sötét erdőbe jutott. Ott egy sereg rabló ült a tűz körül. Jó estét, köszönt nekik Jankó. Megörültek a rablók a kis embernek, gondolták, ennek is hasznát vehetik, mert ez a kulcsukon is keresztül bújik. Adjon Isten neked is, te óriás, felel a rablók kapitánya. Akarsz-e velünk tartani? Mi a király kincstárát raboljuk ki ma éjjel. Nem sokat gondolkodott Jankó, belecsapott a rabló vezér tenyerébe. Itt a kezem, nem disznóláb, veletek megyek. El is indultak tüstént, mentek a király kincstárához. Ott Jankó addig keresett, addig vizsgálódott, míg talált egy repedést az ajtón. Mindjárt be is csusszant, de majd hogy pórul járt, mert az egyik őr észrevette, és el akarta taposni.
2: Nézd már, milyen csúf nagy pók mászik ott, mutatta a cimborájának. Mindjárt eltaposom.
1: Ne bántsd szegényt, mondta a társa. Ő sem bántott téged. Megmenekült hát Jankó, becsusszant a kincstárba, futott az ablakhoz, dobálta kifelé a rablóknak az aranyakat. Dobálja, egyszer csak kip-kop, jön valaki a kincstárba. Elbújt Jankó a sarokban, hát a király jött személyesen. Nézegeti a kincseket, mindjárt észre is veszi, hogy nagy híja van az aranytalléroknak. De el nem gondolhatta, hogy jutott be a tolvaj, mert épségben volt az ajtózára, az őrök sem láttak semmi gyanúsat. Mikor elment, mondta az őröknek.
2: Jól vigyázzatok, lopják az aranyakat.
1: Nem törődött vele Jankó, amint kitette a király a lábát, csak megint hajigálta kifelé a tallérokat. De most már füleltek az őrök, meghallották a csengést-pengést, berontottak nagy hirtelen a kincstárba. Ugrott Jankó az ablakból, elbújt egy tallér alá, onnan kiabálta. Hé, itt vagyok! Odafutottak az őrök, de akkor már a másik sarokból kiáltozott. Nem ott, te! Itt vagyok! Ugráltak az őrök ide-oda, szörnyű nagy méregbe gurultak, hanem Jankót csak nem foghatták el. Ott hagyták, elmentek a királyhoz segítséget kérni, az alatt Jankó mind kihaigálta a tallérokat, az utolsóra maga is rápattant, úgy röpült ki az utcára a rablókhoz. No, te óriás, mondták a rablók, legyél a kapitányunk! Hanem Jankó csak egy aranykrajcárt vett el tőlük, aztán ott hagyta őket, ment tovább, hetet hét ország ellen. Itt is volt, ott is volt, hol szolgált, hol nem, végre beállt egy kocsmároshoz. Hanem ott sem lehetett sokáig maradása, mert a szolgák haragudtak rá, hogy mindent lát, azt is, amit nem kellene. El is mondja a kocsmárosnak, hogy csalják, lopják a cselédei. Hát az egyik lány megleste, mikor egyszer a kertben a fű közé feküdt és elaludt. Bekötötte egy nyalár fűbe, oda tette a tehenek elé. Föl sem ébredt Jankó, csak mikor már a tehén szájában volt. Bizony, onnan már nem menekülhetett. Lenyelte a tehén, lecsúszott a torkán, le a gyomrába. Hű! Ott aztán sötét volt, szűk is volt. Szeretett volna Jankó szabadulni. Másnap reggel jön a gazda az istállóba. Hallja Jankó, mikor mondja a béresnek. Vezess csak ki ezt a tehenet, dolgunk van vele. Hé, rám aztán vigyázzatok, kiabált Jankó torka szakadtából. Ki kiabál itt? Kérdezte a gazda. Én, kiáltott Jankó. Hanem a gazda el nem gondolhatta, honnan kiáltozik, így hát nem törődött vele. Sajnos Jankónak itt sem volt maradása, így hát futott, ahogy a lába bírta, meg sem állt édesapja házáig. Többet sohasem indult vándorútra.
3: Ekete-pekete cukott a pé, ábe-bábe-duminé, csiszi-e, csiszi-bé, csiszi-csosszi-kompodé.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Farkas Tünde Zsuzsanna, Jankó és Piroska. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Egyszer régen volt egy erdő, az erdőben pedig egy varázscsóka Jankó. Jankónak az volt a képessége, hogy mindenkinek megmutatta a szerelmét. Aki csukott szemmel elé állt, azt Jankó megcsókolta, és amikor kinyitotta a szemét, akkor a szerelmét látta. De Jankó nem szerette a munkáját. Ő ember akart lenni. Egyszer összetalálkozott egy szegény koldussal, aki tűzifát szedett a szamarával. Jankónak támadt egy remek ötlete. Te szegény ember, mit szólnál, ha neked adnám a varázserőmet? Jankó, miért adnád azt nekem? Hogy ember lehessek végre, te pedig varázslatos csóka lehetnél. Ezen a szegény ember elgondolkozott. Végre elmehetne ebből az erdőből, és meggazdagodhatna a varázslásból. Igazi gazdag csóka lehetne belőle. Beleegyezett. Jankó átadta neki a varázserejét, és testet cseréltett. Ekkor Jankó a szegény ember kabátjában valami furcsa izgés mozgást érzett. Kivette a kabátjából a zavaró dolgot, és a szerelmét látta, Piroskát. Ő volt az a csókalány, akivel réges-régen együtt jártak az állatiskolába. Jankó meggondolta magát. Változtass engem vissza csókává, te meg újra ember lehetsz, gazdag ember. Ha már egyszer ember akartál lenni, legyél ember. Azzal hús elröppent. Mit volt mit tenni, Jankó a szegény ember házába ment a szamárral. Elbúcsúzott Piroskától. Mikor kitavaszodott, egy fecske Jankó házához sietett. Jankó, Piroska bajban van, nagyon-nagyon rosszul van, kiáltotta a fecske.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Tóth Felusi Fanni vagyok, és most én mondok el nektek egy verset. Kányádi Sándor őszelő. Fázik a küküllő, lúdbőrös a háta, már csak a napjár elfürödni a gátra. Lenn a gát alatt csak vadrécék, vadludak, ők is búcsúzóban tiszteletkört úsznak. Ékelődnek aztán föl az őszi égre, belevesznek lassan a kék messziségbe. Reggelenként apró kötfiókas, pára, kapaszkodik föl a partmenti fűzfákra. Ágaskodik a szél, leveleket olvas, fönn a hegyek között felbődül a szarvas, fönn a hegyek között felbődül a szarvas.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Élményeket és jó kedvet kívánok mindenkinek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Patrik vagyok. Csatlakozzatok hozzám, hogy közösen fedezzük fel a nyelvtörők kihívásokkal teli világát. Most figyeljetek, elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánam. Már ha tudjátok. Répa retek mogyoró, korán reggel ritkán rikkant a rikó. Most elmondom lassabban. Mondjátok együtt velem. Répa retek mogyoró. Mondjátok velem. Répa retek mogyoró. Menjünk a következő mondat részre. Korán reggel. Most mondjátok velem. Korán reggel. És menjünk a végére. Ritkán rikkant a rigó. Mondjuk együtt. Ritkán rikkant a rigó. Készen is vagyunk. És akkor most egyben, még egyszer, közösen. Répa retek mogyoró. Korán reggel. Ritkán rikkant a rigó. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban. Hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
2: Sziasztok, Mili vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
3: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most én hoztam nektek egy mesét. Lázár Ervin, a hétfejű tündér, az igazságtevő nyúl. A majom éppen a diófán ült és diót evett. Vidáman köpkötte a dióhéjat, dudorászott is, jó kedve volt, mert sütött a nap. Egyetlen erősebb állat sem járt arra, s végül evett. Hát azt hitte, övé a világ. Aztán meglátott egy hangyát. Mondta rátartian, miféle légy piszok izeg mozogott. Nem piszok vagyok, mondta sértődötten a hangya, hangya vagyok. Az mindegy, mondta a majom, tűnj el innen. Miért zavarlak? Csodálkozott a hangya. Én tőlem aztán nyugodtan ehetsz itt ítéletnapig is. Ne feleselj, legyintett nagyképűen a majom, mert úgy kupán váglak, hogy... Milyen napot mondtál az előbb? Ítéletnapot. No, addig fogsz jajgatni. De nekem dolgom van itt, mondta a hangya. Nem hagyhatom abba a te szeszélyed miatt a munkám. A majom elképett, fölhúzta a szemöldökét, és mind a két kezét csípőre tette, közben a farkával is kapaszkodott, hogy le ne essen. Ezt a szemtelenséget, kiáltotta. Ide figyelj, te pöcspiszok, piszokpöcs, vagy hogy is nevezzelek. Legjobb lesz, ha a tisztességes nevemen nevezel, mondta mérgesen a hangya, ugyanolyan jogom van itt járkálni, mint neked. A majom erre már felelni sem tudott. Elképedésében egy fél diót lejtett a földre. Jogod, még hogy jogod? Épp olyan állat vagyok, mint te, mondta a hangya. A majom teli torokból nevetni kezdett. Ez megőrült, mondta, és körülnézett, kinek mutathatná meg az őrült hangyát, de éppen nem járt arra senki. Egyáltalában nem őrültem meg, felelte a hangya. Igenis, éppen olyan állat vagyok, mint te. Épp olyan erős? Kérdezte gúnyosan a majom. Épp olyan, mondta a hangya. Épp olyan gyors? Kérdezte a majom, és a hasát fogta nevettében. Épp olyan, mondta dühösen a hangya. No gyere, nevetett a majom, akkor versenyezzünk. Jó, mondta elszántan a hangya, és edzésképpen csinált két fekvőtámaszt. Lementek a fa alá. Először versenyt futunk, mondta a majom. Látod azt a fát? Látom, mondta a hangya. Az a cél. Háromra indulunk, mondta a majom, és számolni kezdett. Háromra elrohant, futott a hangya is, ahogy a lába bírta. Alig került ki öt fűszálat, a majom már kiabált a másik fától. Hol vagy? Itt, morogta dühösen a hangya. No látod, Big Fitz. Kerülgetnem kellett a fűszálakat, védekezett a hangya. A majom ettől nevető görcsöt kapott. Most súlyt emelünk, mondta aztán. Itt ez a kő. Először fölemelem én, aztán te. Fogta a követ, földobta a levegőbe, még kiáltott is, hogy hoplá! Elkapta és letette a földre. Most te jössz. A hangya neki durálta magát, nyomni kezdte a vállával a követ, a vér mind a fejébe tódult az erőlködéstől, a kő meg sem mozdult. A majom vigyorgott. No most fára mászó versenyt rendezünk, mondta. Gyere ide a fa alá, háromra indulunk. A hangya tenyérnyit haladt, a majom már fönt volt a fa csúcsán. Most megérdemelnéd, hogy eltapossalak, mert szemtelenkedtél, mondta a majom, amikor lemászott. Ha még egyszer azt mered mondani, éppen olyan állat vagy, mint én, magadra vess. A hangyának vörös lett a füle a szégyentől. A majom elfordult, keresni kezdte a féldióját, amit az imént lejtett. Hol lehet a féldióm? Mondta félhangosan. Bocsánat, hallatszott ekkor egy hang. Éppen most tettem meg. Nem tudtam, hogy a tied. Előlépett a nyúl, és megemelte a lapulevelet, amit kalap helyett a fején hordott. A majom megörült, hogy végre valakinek elmondhatja a történteket, még a féldióval sem törődött, amikor az elbeszélés végére ért, a nyúl hitetlenkedve csóválta a fejét. Csak ugyan legyőzted? Talán nem hiszed? Kérdezte sértődötten a majom. Volt versenybíró? Kérdezte válasz helyett a nyúl. Nem volt. Akkor nem érvényes, mondta a nyúl. Ismételjétek meg a versenyt, én leszek a versenybíró. Nekem aztán mindegy, mondta fölényes mosolyjal a majom. Na, akkor lépjél 100 lépést, mondta a nyúl a majomnak. A majom lelépte a 100 lépést, a 100-nál földbe szúrt egy száraz gajat. Ott lesz a cél, kiabálta a nyúl, a majom bólintott. Nem akarok versenyezni, mondta ekkor sírósan a hangya. Úgy is legyőz, mégiscsak külön állat nálam. Csönd, a versenyzők nem beszélnek feleslegesen, mondta szigorúan a nyúl, aztán körülnézett. Hol vagy? Itt, mondta a hangya egy tök magárnyékában. Közben visszaért a majom. Kezdhetjük, mondta. Várj, intett a nyúl, és odaszólt a hangyának. Lépjél te is 100 lépést. A hangya lépett 100-at, éppen az egyik fűszától a másikig tartott. Ez minek? Kérdezte gyanakodva a majom. Világos, te is 100 lépést futsz, meg ő is. Mit nem értesz ezen? Az előbb talán nem így csináltátok? De nem ám, mondta harciasan a hangya. Akkor nem volt igazságos, legyintett a nyúl. Most viszont 100 hangyalépés, meg 100 majomlépés. Ez igazságos lesz. A majom mondani akart valamit, de a nyúl rászólt. Csönd, én vagyok a versenybíró. Futottak. A majom még a táv felét sem tette meg, a hangya már ott volt a másik fűszálnál. Sajnos lemaradtál, mondta a majomnak a nyúl. A majom dühöngött. Majd a súlyemelés dönt, ordította. Előbb mérlegelünk, mondta a nyúl. Mit csinálunk? Bandzsított a majom. Mérlegelünk, mondta a nyúl, és egyik fülére ültette a hangyát, a másikra rátette egy kövecskét. Ez fülmérték, magyarázta, s később hozzátette. Rendben, éppen egyforma súlyúak. A hangya játszva fölemelte a hangya súlyú kövecskét. Most te jössz, te is emelj fel egy követ, aminek akkora a súlya, mint neked, mondta a nyúl. Talán engem is a füledre ültetsz, gúnyolódott a majom. Nem, mondta a nyúl, azzal jól megnézte a majmot, aztán szemügyre vett egy nagy követ. Ezt szemmértékkel csinálom, ugyanolyan pontos, mint a fülmérték. A majom erőlködött, még a szeme is kigúvatta, míg felemelte a követ. A füles bagoly kitűnően gyógyítja a sérvet, szemtelenkedett a hangya. Még egy ilyen megjegyzés, és kizárlak a versenyből, kiabált a nyúl. A hangya annál a kétszerte súlyosabb követ is megemelte, a majom nem tudta. Ordított mérgében. Majd a fára mászás! Pardon, csak mászás, javította ki a nyúl, a majom nem értette. Ugyanis fára csak te fogsz mászni. Nézzük, ezzel nézni kezdte a fát. 5-ször magasabb, mint te, mondta a majomnak. Ez a fűszál meg 5-ször magasabb a hangyánál, tehát ő erre a fűszárra mászik. A majom kitűnően mászott, ugyanakkor ért fel a fa csúcsára, amikor a hangya a fűszál tetejére. Döntetlen, mondta a nyúl. Ebben valamit javítottál, de az összetett versenyt a hangya nyerte. A majom akkor már lent állt a földön, elöntötte a pulyka méreg, fölkapott egy husángot és elordította magát. Megálljatok! Futás! Vezényelt a nyúl, gyorsan fölkapta a hangyát és elvágtatott, ahogy a lába bírta. Az erdő szélen megálltak, a nyúl lihegett a fáradtságtól. Letette a hangyát, egymásra nevettek. Győztünk, mondta a nyúl. És ez igaz is. Győztek.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy új találós kérdést. Készen álltok? Akkor figyeljetek! Így szól. Ez a valami nagyon hasznos, főleg akkor, amikor az ég elsötétül, és elkezd potyogni az eső. Olyankor gyorsan kinyitod, és hús! Már is megvéd a vízcseppektől. Amikor összecsukod, vékony és hosszúkás, kinyitva pedig olyan, mintha egy nagy virág lenne a fejed fölött. Lehet pöttyös, csíkos vagy színes. Ha erősen fúj a szél, néha kifordul. Na, az nem vicces. Na, mire gondoltam? Igen, ez az esernyő. Nagyon ügyesek vagytok. Én nagyon szeretem az esős időt is, és mindig nagyon vigyázok az esernyőmre, mert annyira szép színes. Ez volt a találós kérdésem. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Kedves gyerekek, Kamarás Iván vagyok. Hallgassátok Lázár Ervin, a Manógyár Zsiga Föstő Fest című meséjét. Szeretettel. Zsiga Föstő az Isaszeg felé eső faluvégen lakott, és persze ezzel nem mondtam sokat, hiszen amióta a föld gömbölyű, minden falu, minden vége Isaszeg felé esik. De Zsiga Föstő akkor is a falu Isaszeg felé eső végén lakott, amikor még a föld nem volt gömbölyű. Na, ugye így már egészen más. Ebből egyfelől a napfénynél világosabban is következik, hogy amit most elmesélek, az réges-régen történt. Másfelől az is látszik belőle, hogy aki nem akarja, annak nem is kötelező elhinni színes színig ezt az igaz történetet. De aki elhiszi, az tudja jól, hogy ekkoriban az egész világ fehér volt. A hófehér égbolt alatt, a hófehér földön, a hófehér tengerek partjain hófehér erdők lombosodtak, hófehér folyók kanyarogtak a hófehér hegyek között, hófehér tehenek ittak a hófehér habokból, a hófehér réteken hófehér fűszálak lengedeztek, s a hófehér fűszálon hófehér katicabogár sétált, akinek fogalma sem volt, hogy neki hét pöttye van, hiszen hófehér háton hófehér pötty az annyi, mint a semmi. Jó dolga volt Zsiga Festőnek. Naphosszat hevert hófehér hátán, hófehér kertjének hófehér fái és hófehér bokrai között. Ha meg nagy ritkán festeni támad kedve, elővette hófehér palettáját, kinyomott rá a hófehér festéket, és hófehér ecsetjével, hófehér tájakat, hófehér csendéleteket és hófehér aktokat pingált a hófehér vászonra. Ha elkészült, nagy büszkén mutatta. Na, milyen? Milyen lett volna? Hófehér. Ilyen hófehéren forgott a világ kereke egészen addig a nevezetes napig, amikor Bazsarózsa Mária sírva fakadt. Hogy mi közünk nekünk Bazsarózsa Máriához? Sok. Nagyon sok. Mivel ő Zsiga Föstő felesége. Bazsarózsa Mária igazán szemrevaló fehér személy volt. Nála fehérebb szemét elképzelni nehéz is lenne. A haja fehér, mint a vadgesztenye, a szeme fehér, mint a smaragd, ajka fehér, mint a rubin, a bőre fehér, mint a hajnali nap fehér ragyogása. Ott ült hát Bazsarózsa Mária, fehér szobája fehér székén, s fehér szeméből nagy, fehér könycseppek potyoráztak. Panaszosan végigfolytak fehér arcán, s rácsöppentek fehér pruszlikjára. Mi bajod, édes egyetlen lelkem, bogaram, kérdezte Zsiga Föstő, aki, mint látjuk, a szép szavakért sem ment a szomszédba, de a szép szavak azonban a világ elei időkben is annyit értek, amennyit most. Azért sírok, hüppögte Bazsa Rózsa Mária, mert olyan egyforma minden ruhám. Ajjaj, éreztem, Zsiga Füstő, hogy itt nagy baj van. Itten ruháról van szó, abban pedig a nők nem ismernek tréfát. Összeszedte hát minden ékes szóló tudományát, és rá zúdította Bazsa Rózsa Máriára. Már hogy volna egyforma, amikor van hosszú, rövid, kivágott, bevágott, slingelt, budgyantott, suttyantott, plisszírozott, passzírozott, áthúzott, horgolt, kötött, kézzel szőtt, nyújtott, koptatott, bolyhozott, sejmes, recés, szűk, zsák, mák, rák, de nem, nem, és nem, toppantott egyet, fehér cipős, fehér harisnyás, fehér lábacskájával, Bazsa Rózsa Mária, nem úgy gondolom. Hát, hogy gondolod, kedveském?
1: Nem tudom.
3: Sírt a Bazsa Rózsa Mária.
1: De másmilyen ruhákat akarok.
3: Látod, ilyenek a nők. Nem tudják pontosan, de a szívük legmélyén érzik. Mert honnan is tudott volna Bazsa Rózsa Mária a színekről, hiszen akkoriban az embereknek még az álmai is fehérek voltak, de lám mégis megérezte. Talán egyszer, amikor eltöltötte a zsigafüstő iránt érzett szeretet, akkor derengett föl neki, hogy mint valami égből szivárgó zene, egy csöpnyi világos kék. Vagy éppen ellenkezőleg, amikor haragra gyúlt iránta, megvillant előtte egy szikrányi piros. De akárhogy is érezte meg, hajthatatlan volt, csak sírt és toporzékolt. Pedig állíthatom, hogy különben nem szokása. Így aztán mit volt mit tenni? Zsiga Füstő kénytelen, kelletlen beadta a derekát. Na, várj csak, mondta, és odament a műterme sarkában áldogáló nagy fehér ládához. Tulipános láda volt, különben csak hát ugye fehér alapon fehér tulipánok. Fölnyitotta a fedelét, mélyen belehajolt, és matatott, kutatott odabent, zirgett, zörgött, mint egy kisegér. Aztán nagy sóhajjal kiemelkedett belőle, és a kezében egy tubust tartott. Letekerte a kupakját, és lásd csodát, mint az új világ, maga a győzedelmes világ, a piros festék vakítva áradt a hófehérségbe, és Bazsa Rózsa Mária fölsikkantott a gyönyörűségtől. Zsiga Füstő pirosra festette a felesége szoknyáját. Bazsa Rózsa Mária nagy boldogságában kiszaladt az udvarra. Végig száguldotta a kertet, az utcát. Hű-hű, a fehér világban egy tűzgolyó, egy vulkánkitörés, egy csillagrobbanás, piros, piros, piros! A szemük elé kapták a kezüket mindenek. De hát csak azért, hogy gyorsan lekapják újra, és tágult pupilláikkal ígyák a mámoros, lobogó, piros csodát. És zúgás támadt. Én is színeket akarok. Én is, én is, én is egyre többen, egyre erősebben, és a nagy zúgásban Zsiga Füstő agyából kikunkorodott egy nagy piros gondolat. Kapta piros ecsetjét, és pirosra festette a házat, a kertet, a ribiszliboklakat, a tyúkokat, a malacot. Piros mosoly jelent meg Zsiga Füstő piros bajsz alatt, és már látta is, ahogy piros ég alatt, piros dombok között, a piros rákos patak piros partjain, piros hátán heverészik, piros kertje, piros fái és piros bokrai között. És a nagy ritkán fösteni támad kedve, hát előveszi vérpiros palettáját, kinyomja rá a vérpiros festéket, és vérpiros ecsetjével vérpiros tájakat, vérpiros csendéleteket és vérpiros aktokat pingál a vérpiros vászonra. Zsiga füstő már is az égre fogta ecsetjét. Na de mit lát? Az ég elhúzódik. Elhúzódnak a vizek. Elhúzódnak az őzek, a nyulak, vadgalambok, kökények, szilvák, kankalinok, harangvirágok. Azt mondják, nem akarnak pirosak lenni. Piroslik Zsiga füstő haragja a nagy pirosságba. Hogy nem akartok? Hát, milyenek akartok? Te vagy a füstő. Néked kell tudni, mondják a vizek, az őzek, a nyulak, a vadgalambok, a kökények, szilvák, kankalinok, hangvirágok. És ezt mondja az ég is. Ejj, morran egyet Zsiga füstő, és bemegy a műtermébe, fölemeli piros ládájának piros födelét, tulipános láda különben, na de piros alapon piros tulipánok. Mélyen belehajol és kutat, matat odaben, zireg, zörög, mint egy kisegér. Aztán nagy sóhajjal kiemelkedik, a keze a tubusokkal tele, na! Látod, és már fest is. Nyüszög, sikogat, kacarászik dalol gyönyörűségében a világ. Fölragyognak rajta tűzsárgák, olivazöldek, mélykékek, pirosok. Zsiga festő izzad, dolgozik, feldübörögnek a szivárvány színű vízesések, mint a csillagszóró, a kitörő tűzhányó. Sárgás-vörösen izzik a láva, sötét-zölden zúgnak a fenyvesek, aranysárgák a búzatáblák, és nincs megállás, mert jön az ősz, ami eddig zöld volt, az most sárgára, pirosra kell festeni, aztán jön a tél a sok fehérrel, aztán a tavasz türkizei, rózsaszínei, élénk sárgái, áttetsző zöldjei, mosolygós barnái. Dolgozik Zsiga füstő keményen, lám, az emberekre is van gondja. Micsoda szépre festi a lányokat, s ahol meg haragot, viszályt lát, oda nagy fekete pacákat pöttyint, hogy épp a szívére ment annak az ordító embernek, a savas eső áztatta erdőket is befeketíti Zsiga füstő, de látszik rajta, hogy jobb szeret esküvőt festeni. Virágokat varázsol az ifjú pár lábai elé, színes szalagokat lobogtat a menyasszony hajában, szikráztatja a napot, biztos lehetsz benne, hogy estére szép, mélyvörös naplemente lesz. Így örvend Zsiga füstő, ha megértést és szeretetet lát. S ha nagy ritkán akad egy szusszanásnyi ideje, hanyat fekszik ezerszínű kertje zöld fái és bokrai között, elgyönyörködik gesztenye barna, bazsarózsa arcú türkiz szemű feleségében, aki zölddel slingelt, sárgával budgyantott, pirossal suttyantott, arannyal plisszírozott, püspöklilával passzírozott, égkékkel áthúzott, robbanó vörös és alélt sárga és kukorékolókék ruhájában sétálgat a csodálatosan tarka-barka világban. És maga sem tudja miért, olyan boldog Zsiga füstő, amilyen még sohasem volt. És ha azt kérdeznéd, mi ebből a tanulság? Hát, csak annyi. Láthatod a világ ügyes-bajos dolgait. Mindig a nők igazítják el.
2: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Táncolva kell átmenni a létszalat, ugye nem szaladunk, nem bujkálunk. Figyelem, egy koreográfiát nyomó. Bármilyet, ami neked tetszik. Otthon lehet seprűnyéllel. Tedd a két székre, valami menj át. Próbálj ki te is. És hátra. Úgy be a fejed. Hop. Hát ez nagyon egyszerű volt, ugye?
5: Mindenki őrült limbo.
4: Próbáljuk egy picit lejjebb. Hát, hogyha ez már nem megy neki. Na figyelj, más táncot próbálj. Melegítsd be a derekadat.
5: Van még egy pár hely, te is befér.
4: Ha ott van tesó, tartsam meg a karján neked. Azaz, bújjál. Nagyon jó, hát ez még neked is ment. Ez még nekem is menne. Na, de majd ez. Hajrá.
5: Na, ki lesz a sztár?
4: Tapsolnék, ha tudnék neked, de nem tudok. Na, tapsol ő magának, hajrá! Na de sikerül, gyerünk, ma nagyon húzza az időt, szerintem nem mer átmenni. Á, még ez is ment. Kedves segítő, gyegyük lejjebb! Na figyelj, itt már a szülőket nem nézzük, bárhogy mehetnek. Jó, a gyerekek még próbálkoznak, főleg a kisebbek. Ha nem megy hátrafele, próbáld oldalról. Ó, hát neki még ment, nagyon ügyes. De akkor mutassunk egy oldalast is, jó? Hogy a szülőket se hozzuk kellemetlen helyzetbe, hogy nem tudják. Nagyon profi. Ez az. Csak ment ez. Hát nagyon-nagyon ügyes voltál, Ildi, és nagyon köszönjük a segítségedet.
0: Csukás Mese Rádió. Ősszel a Vadasparkban. Amikor elkezdődik az óvoda és az iskola, sok gyermekcsoport érkezik a Vadasparkba. Ezek a parkok abban különböznek az állatkertektől, hogy itt jellemzően olyan vadon élő állatokat tartanak, amelyek megtalálhatóak Magyarországon vagy a Kárpát-medencében. Találkozhattok a parkban őzekkel, rókával, sassal, mókussal, mosómedvével, de még muflonnal is. Jól gondolod. A vadon élő állatok számára a legjobb élőhely a vadon. Azonban a vadasparkokban is jó életkörülmények között tartják a vadállatokat. Itt olyan gondozók vigyáznak az állatokra, akik tudják, hogyan teremtsenek a vadállatok számára is megfelelő, teljes életet. A vadasparkban sok olyan állatot nézhetsz meg közelről, amelyeket a természetben sosem láthatnál, mert kerülik az emberek társaságát. Aztán vannak olyan állatok is, amelyekkel pedig te nem találkoznál szívesen az erdőben, mert nem szelídek. Egy szó mint száz, a vadasparkok lehetővé teszik, hogy minél több dolgot tudj meg az állatokról, a viselkedésükről, az életükről. Ki tudja, lehet, hogy pont egy ilyen látogatás alkalmával fogod majd eldönteni, hogy te is állatokkal szeretnél foglalkozni, ha felnőtt leszel. Csukás Mese Rádió.
6: Jakob és Wilhelm Grimm, Hófehérke és Rózsapiroska. Volt egyszer egy szegény özvegyasszony. Nem volt egyebe csak egy házacskája, a házacska előtt egy kertecske, s abban két rózsafácska. Fehér rózsa nyílt az egyiken, piros a másikon. Két kis leánya volt az özvegyasszonynak. S mert hogy hasonlítottak a két rózsafához, Hófehérkének hívta az anyjuk az egyiket, Rózsapiroskának a másikat. Kedves, jó gyermek volt mind a kettő, szorgalmatos, engedelmes, s a természetük csak annyit különbözött, hogy Rózsapiroska elevenebb, vidámabb kedvű volt, mint Hófehérke. Szerette egymást a két leányka nagyon. Mindig együtt jártak erdőn, mezőn, nem féltek az erdei vadaktól, nem is bántották őket soha egy sem. Sőt, ha látták őket, szeliden közeledtek hozzájuk. Madarak, ha megpillantották, vidáman énekeltek. Őzek, szarvasok ugráltak, táncoltak körülöttük. Akárhányszor megesett, hogy egész nap az erdőben jártak-keltek, még éjjel is kint háltak, s az édesanyjuk nem nyugtalankodott miattok, tudta, hogy nem esik semmi bántódásuk. Egyszer megtörtént, hogy az erdőben háltak, s reggel, mikor felébredtek, egy szép kis gyermek állott mellettük, ragyogó fehér ruhácskában. Nem szólt semmit, csak mosolygott, s azzal eltűnt. Mikor aztán körülnéztek, látták, hogy egy szörnyű nagy szakadék mellett álltak, s ha csak egyet lépnek a sötétben, szörnyű halálnak halálával haltak volna meg. Mondták otthon, hogy mi történt velük. Az édesanyjuk mosolygott. Az a gyermek bizonyosan angyal volt, aki vigyázott rátok éjjel. Esténként az özvegyasszony mesélt nekik, ők meghallgatták, reggel jókor keltek, segítettek az anyjuknak minden dolgában. Így telt múlt az idő szép lassan. Hát egyszer aztán egy este mi történt? Az történt, hogy amint asztalnál ültek és beszélgettek, kopogtatott valaki az ajtón. Nyiss ajtót, rózsapiroska, szólt az asszony. Hát, ha vándorember kereszt állást. Rózsapiroska az ajtó sietett, hátratolta a zárt, kinyitotta az ajtót, de mindjárt vissza is ugrott. Nem ember, de medve állott az ajtóban. Rózsapiroska is, Hófehérke is az ágy mögé bújt a kijettükben, de a medve megszólalt, s mondta.
7: Ne féljetek, nem bántok én senkit. A nagy hidegben majd megfagytam. Azért jöttem, hogy felmelegedjem itt.
6: Szegény medve, sajnálkozott az asszony. Kerülj beljebb, feküdj a tűzhely elé. Csak arra vigyázz, nehogy a bundád meggyújjon. Aztán szólt a leánykáknak. Hófehérke, rózsapiroska, gyertek elé! Ne féljetek, nem bánt a medve. Mind a ketten elé sompolyogtak, s leültek ők is a tűzhely mellé. Megszólalt a medve megint, kérte szépen a leánykákat.
7: Jó leánykák, verjétek ki a bundámból a havat.
6: A leánykák elévették a kis seprűjüket, s kiverték a medve bundájából a havat. A medve meg dörmögött megelégedetten, és hálálkodva pislogatott a leánykákra. Úgy nekibátorodtak a leánykák, hogy le is ültek mellé a földre. Hempergőztek rajta, simogatták a bundáját, csiklandozták a talpát, majd felvetették a házat, olyan jó kedvük kerekedett. Aztán, mikor elálmosodtak, lefeküdtek, elaludtak. Elszundított a medve is. Reggel jókor felkelt a medve, megköszönte a szállást, elbúcsúzott, s visszament az erdőbe. Hanem ettől a naptól kezdve minden este eljött a medve, játszott a leánykákkal, s úgy megszerették a medvét, hogy várva várták minden este. Elmúlt a tél, jött a tavasz, s mondja a medve Hófehérkének.
7: Na, most elmegyek, s az egész nyáron nem jövök el.
6: Hová mégy? Kérdezte Hófehérke, s a könyv kicsordult szeméből úgy elszomorodott erre.
7: El kell mennem a rengetegbe, hogy megőrizzem a kincseimet a gonosz törpéktől. Télen, mikor fagyos a föld, nem tudnak feljönni. De nyáron kibújnak a föld alul, s ezer szemem legyen, hogy meg ne lopjanak. Áldjon meg az Isten, Hófehérke!
6: Nem is ment, de szaladt a medve. Bizony-bizony úgy tetszett Hófehérkének, mintha a medve szeméből is kicsordult volna a könyv. Telt múlt az idő, s Hófehérke és Rózsapiroska kimentek az erdőbe, hogy száraz galjat gyűjtsenek. Amint mennek elébb, meglátnak egy nagy földre döntött fát, s látták, hogy azon ugrál föl s alá valaki vagy valami. Embere, állate, nem tudták. Közelebb mennek a fához, hát egy vén, hosszú fehér szakálú törpe az, kinek a szakála a fa hasadéka közé szorult, és semmi letteképpen nem tudott kiszabadulni.
8: No, mit áldogáltok itt?
6: Kiáltott a leánykákra.
8: Gyertek, segéljetek rajtam!
6: Hát mi történt kigyelmeddel? Kérdezték a leánykák.
8: Nem látjátok, ostobák!
6: Kiabált a törpe.
8: Amint el akartam hasítani ezt a fát, a szakállam belé akadt. A hasadék hirtelen összecsapódott, és idefogta a szép fehér szakállamat.
6: Próbálták a leánykák mindenféleképpen, de sehogy sem tudták kiszabadítani a törpe szakállát. Elfutok a faluba emberekért, mondotta Rózsapiroska.
8: Te ostoba!
6: Förmett rá a törpe.
8: Hát ennél okosabbat nem tudsz kitalálni.
6: Csak ne türelmetlenkedjék kegyelmed, csitította Hófehérke. Mindjárt segítek én. Történetesen zsebében volt a kisollója, azzal nyisz-nyisz, lenyisszantotta a törpe szakállát. Ahogy megszabadult a törpe, fölkapta a zsákját, mely ott hevert a fa mellett, s amely tele volt arannyal, és ahelyett, hogy csak egy szóval is megköszönte volna a leánykák jóságát, elkapta a zsákot a vállára. Rá se nézett a leánykákra, csak eltűnt a rengetegben. No, ez igazi fura ember, mondották a leánykák, de többet nem törődtek vele. Amint elegendő gajat szedtek, hazamentek. Telt múlt az idő, egyszer Hófehérke és Rózsapiroska kimentek a patakra, hogy horgásztanak. Amint a patakhoz közelednek, látják, hogy a patakpartján valaki valami vergelődik, mintha bele akarna ugorni a patakba. Odafutnak, s hát a törpe volt az. Mit akar Kelmed? Kérdezte Rózsapiroska. Csak nem akar a vízbe ugorni?
8: De már olyan bolond csak nem vagyok,
6: kiabált a törpe.
8: Nem látjátok, hogy a hal akar engem belérántani?
6: Azám, a törpe hosszú szakála valahogy összegabajodott a horoggal, s annál fogva rángatni kezdette egy nagy hal. Húzta, rángatta a horgot, de a szakálla miatt nem tudta rándítani elég erővel, s ha oda nem érnek a leánykák, bizonyosan belebukik a vízbe. De a leánykák hirtelen elvágták a szakállát, kiszabadították a horogból. Hát azt hiszitek, megköszönte ez a törpe? Dehogy köszönte! Dehogy köszönte! Elkezdett kiabálni, szitkozódni, hogy egyebet sem tudnak, csak mindig az ő szép szakállából vágnak le, úgy segítenek rajta. Ahogy megszabadult, fölkapott egy zsákot a nádasból, az a zsák tele volt drága gyöngyökkel, és egy szempillantás alatt eltűnt, mintha földnyelte volna el. Telt múlt az idő ismét. Az özvegyasszony beküldötte a városba a leánykákat, hogy vegyenek tűt, cérnát, szalagot, s mi mást. Egy nagy kopár pusztaságon mentek át a leánykák, azon a pusztaságon nagy óriás sziklák voltak szerteszéllyel. Ott a sziklák felett egy szörnyű madár kerengett, aztán egyszerre csak leszállott a földre egy szikla mellé. Abban a pillanatban szörnyű sikoltást hallanak, futnak oda, s hát az a nagy madár, keselyű sas volt, éppen fel akarja venni a törpét a hátára, s vinni ki tudja hová merre. Nosza, a leánykák megragadták a törpét, s addig küzdöttek a sassal, hogy végre is eleresztette a törpét. Ahogy megszabadult a törpe és magához tért az ijegységtől, rárivalt a leánykákra.
8: Hát aztán nem tudtatok vigyázni jobban? Mind összeszaggattátok a ruhámat, haszontalanok, ügyetlenek!
6: Azzal felkapott egy zsákot a szikla mellől, tele volt a zsák drága kővel, s eltűnt. A leánykák csak mosolyogtak rajta, megszokták már a hálátlanságát, nem törődtek vele. Bementek a városba, ott elvégezték vásárjukat, aztán jöttek vissza szép csendesen. Hát, amint jönnek visszafelé a pusztaságon, kit látnak megint? Ott ült egy kicsi tiszta helyen a törpe, kiürítette a zsákból a drága köveket. A nap éppen akkor szállott le, visszasütött a drága kövekre, ragyogtak, tündököltek, s a leánykák ámulva, bámulva állottak meg, úgy csodálták a ragyogó drága köveket. Egyszerre csak felpillant a törpe, meglátja őket, rájuk kiált.
8: Na, mit álltok? Mit tátjátok itt a szájatokat?
6: Felugrott nagy mérgesen, hogy továbbálljon, de abban a pillanatban kilép az erdőből a medve. Szaladt feléjük szörnyű ordítással. Szaladott volna a törpe is, de a félelemtől földbe gyökerezett a lába. Mikor a medve odaérkezett, a törpe összefogta a kezét, úgy könyörgött.
8: Hagyd meg az életemet! Neked adom ezt a sok-sok-sok drága követ!
6: De a medve nem hallgatott rá, csak rátapintott a talpával, s a gonosz törpe még jajt sem kiálthatott. Vége volt. Hófehérke és Rózsapiroska, amikor messziről látták a medvét, elszaladtak, mert nem ismerték meg az ő kedves medvéjüket. De a medve utánuk szaladt, megállította őket. Ne féljetek! Hófehérke, Rózsapiroska, várjatok! Veletek megyek én is! A leánykák megismerték a hangjáról. Megálltak, s ím, amint a medve közelükbe ért, nem volt az már medve. Hirtelen levetette magáról a medvebőrt, s színarany gúnyába öltözött. Deli, szép királyfi állott előttük. Mondta a leánykáknak. A királyfia vagyok én, de ez az istentelen törpe, aki a kincseimet ellopta volt. Megvarázsolt, medveként kellett élnem az erdőben, míg kezem közé nem került, s ki nem nyomtam belőle a gonosz lelkét. Még aznap eljegyezte a királyfi hófehérkét, a testvére meg rózsapiroskát. Az anyjukat s a két rózsafát magukkal vitték a királyi palotába. Volt ott aztán lakodalom 7 országra szóló. A rózsafácskákat elültették az ablakuk előtt, és nyílott minden esztendőben. Fehér rózsa, piros rózsa, nyílik most is. Aki nem hiszi, menjen oda, s nézze meg.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Légy!
1: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
2: Kedves gyerekek, Lacfi János vagyok, és a most következő mese a Dombon inneni mesék című kötetemből való, ahol négy állatka találkozik, hiszen mind a négyen ugyanabba a lakóparkba költöznek szüleikkel együtt, Janka a vadmacska lány, Köles a bőregér, vagyis denevér, és aztán van még itt Dinnye, van még itt Elemér, de hát meg fogjátok hallani, hogy ők milyen állatok. Nagyon jól elszórakoznak egymással, és aztán persze, ahogy négy kis óvodás, vagy négy kis állatka összegyűlik, nyilván vannak közöttük, hát mindenféle furcsa helyzetek is, amiket meg kell oldani. A nagy varázslás. Janka, a vadmacska lány egy zöld ággal hadonászott és hókusz-pókuszolt, mikor kíváncsian arra röppent Köles a bőregér.
3: Hát te meg mit művelsz itt?
2: Kérdezte Jankát.
4: Varázsolok.
3: És mit mivé?
4: Bármit, bármivé.
3: Engem nem tudnál átvarázsolni valamivé?
2: Puhatolózott Köles.
4: Dehogy nem, hókusz-pókusz legyél fa.
3: Azt hogy kell?
4: Susogjál, meg hajladozzál.
2: Köles egész ügyesen susogott, meg hajladozott. Mikor arra rollerozott Elemér a kölyök fóka.
5: Hát te mit csinálsz?
3: Susogok és hajladozok. Nem látod, hogy Janka fává varázsolt?
5: Engem nem tudnál átvarázsolni?
4: Dehogy nem,
2: készségeskedett Janka.
4: Csiribú, csiribá, legyél madár.
2: Elemér egész ügyesen tollászkodott, de aztán elunta a dolgot.
5: Még mit csinál egy madár?
3: Röppen és csicsereg.
5: Aha,
2: kapcsolt rögtön Elemér, és már is ráugrott Kölesre.
5: Ha-ha.
2: Köles nagy nehezen kikászálódott Elemér alól, és megkérdezte.
3: Tulajdonképpen mi volt ez?
5: A madár ráröppent a fára,
2: vágta rá Elemér.
3: És mi van, ha a fának fáj?
2: Nyafogott Köles.
4: Jaj, bocsánat, az én hibám, sopánkodott Janka.
2: Fordítva kellett volna. Azzal nagy komolyan újra nekifogott a varázslásnak.
4: Abrakadabra, fa legyél madár.
2: És?
4: Abrakadabra, madár legyél fa.
2: Elemér a fa susogott és hajladozott. Köles, a madár, fürgén röbdösött az ágai között, és ez így ment volna az idők végezetéig, ám ekkor felbukkant Dinnye, a hangyász.
6: Mit csináltunk?
2: Érdeklődött.
6: Nem látsz a szemettől, fa vagyok, susogok és hajladozok,
2: dörgölte az orra alá Elemér.
3: Nem látsz a szemettől, madár vagyok, röppenek és csicsergek,
2: homályosította fel Köles.
6: Aha, szóval te vagy a varázsló,
2: fordult Dinnye Jankához.
6: Engem nem tudnál átváltoztatni, volna egy kívánságom.
4: És mivé varázsoljalak?
2: Tudakolta Janka.
6: Világ életemben macska akartam lenni, az olyan fürge állat.
4: Hát tessék, csiribú, hókusz és abrak.
6: Hurrá, macska lettem, fára mászok, madarat kergetek,
2: kiáltott Dinnye azzal, Elemérre és Kölesre vetette magát. Hamarosan egy gombócban hemperegtek a földön, mind a hárman.
4: Nem könnyű egy varázsló élete,
2: sóhajtott Janka.
4: Micsoda banda!
7: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
2: Képzeld!
3: Na?
2: Kaptam egy kiskutyát. Annyira aranyos. Csak hát szétcincelt a kedvenc mamuszomat. De attól még nagyon szeretem, csak a mamuszomat is szerettem nagyon.
3: Akkor most az egyik szemet sír, a másik nevet mi?
2: Nem értem.
3: Az egyik szeme sír, a másik nevet szólás azt jelenti, hogy valaki egyszerre örül is, és szomorkodik is valami miatt.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Marie-Louise Ware, mese a kőről, aki mindig elégedett volt. Volt odafent a hegyen, félig belemélyedve a földbe egy nagy kő. Ez a kő mindig elégedett volt. Mióta lehetett már ott, maga sem tudta. Reggel harmadtól frissen ébredt. Délben a nap megforrósította, és este, mielőtt elaludt, rózsaszínű és lila árnyalatokba öltözött. Naphosszat a tájat nézte, és nem unatkozott. Hiszen ott voltak a szomszéd hegyek, melyek nagy köpenyekbe burkolt óriásokra hasonlítottak, akik azért gyűltek össze, hogy meséket mondjanak el egymásnak. Azután ott voltak a völgyek mélyedéseiben a házak kis csomócskái, fehérek, mint a tojások a fészekben, és a templom, akár egy kövér tyúk úgy feküdt a közepükben. És ott volt még egészen távol, lent a síkságon ez a nagy, ragyogó kígyó is, a folyó. Kövünk sok mindent látott a saját hegyén is, a legelőket, a csordák jövés menését. Nyomukban csengettyű szószált, majd lejjebb az erdőt, a sötét fenyőket. Ha a szél meghajlította az ágaikat, olyan mozgással és zajjal elevenedtek meg, mint a tenger. Körülötte hollók keringtek kiáltozva, és bogarak zizegtek a száraz fűben. Az eső és a napfény úgy vonult át kövünkön, hogy a békéjét nem zavarta. Márpedig a hegy rossz szelleme nem szerette a boldog embereket, sem a nyugodt tárgyakat. Azt mondta a kőnek. Örülsz, hogy itt lehetsz? Igen, felelte a kő. Jól meg vagyok itt. Úgy, örülsz? No, majd én kiköltöztetlek innen, és elgurítalak messzire. Micsoda szerencse, mormolta a kő. Utazni fogok. Szörnyűséges földomlás keletkezett. A kő levált és elszabadult. Lejtőről lejtőre bukott. Majd begurult egy mély szakadékba. Milyen finom hűvösség van itt, mondta, amint leérkezett. Ez a vizek birodalma volt. Mohaszálak és fodorkák alatt megbújva kis források csörgedeztek a sziklák között. Oda hallatszott tompa morolya egy vízesésnek, melyet a fák és bokrok elrejtettek a szem elől. A szakadék legmélyén pedig egy hegyi patak játszott bakugrást a sziklákon. Kövünk egy hegyi patak medrébe esett. Amikor az esés szédületéből magához tért, érdeklődve figyelte környezete életét. Fehér hasú, fekete pöttyös hátú pisztrángok siklottak körülötte, bujócskát játszva. Apró rákok másztak feléje, visszafelé járva, és ő alatta rejtőztek el. Mindez roppant mulatságos volt. Még mindig olyan elégedett vagy? Kérdezte fütyörészve a rossz szellem. Igen, felelte. A szellem erre tühösen kiáltotta. Majd megmutatom én neked. Elvitetlek egészen a tengerig. Micsoda szerencse, gondolta a kő. Még sosem láttam a tengert. És a hegyi patak megdagadt, zúgott, félelmetessé vált. Magával sodorta a követ, az vele bugdácsolt egészen a folyóig. A folyó belevetette a folyamba, és egy szép reggelen megérkezett a tengerhez. A kő utazása alatt megszabadult a földtől, amely besározta. Megcsiszolódott, és most szép gömbölyű volt, fényes, sima, mint a márvány, és oly kellemes tapintású is. Az emberek felvették, ujjukkal simogatták, és nézegették. Milyen szép lettem, mondta a kő. Igazán örülök, hogy gömbölyű lehetek. A rossz szellem ezt is meghallotta. Belegurította az óceánba, egyenesen egy sziklahalom közepébe. Egész nap követte a hullámok mozgását, melyek a szirtekhez csapkodták. Ekkor összetört, szétmorzsolódott, és kis kavicsokként a partra hullott. Milyen kellemes itt, gondolta magában, míg a fürdőzőket nézte. Gyerekek körében élt, akik parányi ásóikkal kivágyták a homokot, vagy süteményeket készítettek.

0: készítettek. Addig taposódott, míg nem lágy, aranysárga homokká lett, mely vízként folyt alá az ujjak között. Érzem, hogy könnyűvé válok, oly könnyűvé, mondta még mindig örömmel. A rossz szellem végül is megfeledkezett róla. Visszatért a hegyekbe, hogy más élőlényeket és más tárgyakat gyötörjön. A kő pedig boldog időket ért meg. A gyerekek nagyon szerették napszínű homokját. Azután egy este, mikor már nem volt több, mint egy csipetnyi aranyló por, könnyű szél járt arra, végig simítva a virágzó orgonabokrokon, magával vitte őt egy illatos fuvallatban. Így tűnt el a kő, aki mindig elégedett volt.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés Meserádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A sportos nap. Ma sportnap van az oviban. Tomi kékszínű sportruhát visel, amitől nagyon sportosnak tűnik. Az óvónénik különböző eszközöket készítettek elő a tornateremben. Az izgatott gyerekek elég nagy zajjal érkeznek.
2: Még egy kis türelmet kérek,
1: mondja az óvónéni. A gyerekek a gerendával kezdenek. Tomi az első, akinek sikerül egy vastag könyvvel a fején végig sétálni a gerendán.
2: Hurrá! Sikerült!
1: Azután akadályversenyt rendeznek. Tomi olyan gyorsan szalad végig a kúpok között, ahogy csak bír. Átmászik a szék alatt, átugorja a padot, és a pálya végére ér. A célba dobás következik. Egy széken elhelyezett kosárba kell a labdát beledobni. A labdák össze-vissza repülnek a teremben. Nem könnyű beletalálni a célba. Az óvónéni ezután néhány hula-hop karikát állít fel, amelyeken úgy kell átbújni, hogy nem szabad megérinteni őket. Ez sem könnyű. A gyerekek mindig súrolják a karikákat, de Tomi nagyon óvatos, egyikhez sem ér hozzá.
2: Most pedig szallagokkal fogunk táncolni, mondja az óvónéni.
1: Minden gyerek kap egy szallagot, és az óvónéni egyszerű táncot tanít nekik. Minden gyerek megpróbál nagyon ügyesen körözgetni a szallagokkal. Nagyon szépen táncolnak. Még néhány sportjáték után véget ér ez a nagyon szép sportnap. Amikor Tomi hazaér, szinte összeesik a fáradtságtól. A sport nagyon jó dolog, sóhajt fel,
2: de legalább olyan fárasztó is.
0: Ez a mesés délután. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, kedves gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 Kulturális Csatorna műsorvezetője. Most én mesélek nektek. Csukás István, Pompom legújabb meséi, Mindent ragasztó Rezső. Pompom ült az ágon, és kapaszkodott, mert most egy nagyobb szellő járt arra, és erősen himbálta az ágat. Mikor fölfelé himbálta, majdnem fölrepült. Mikor lefelé himbálta, majdnem lepottyant. Csak középen volt egy kis nyugalom, amit gyorsan ki is használt, leste Picúrt, hogy jön-e már. Végre meglátta és ráköszönt. Szia, Picúr! Hová rohansz? Szia, Pompom! Mosolygott Picúr. Iskolába, de egyáltalán nem rohanó. Veled mehetek? Picúr bólintott. Pompom fürgén a fejére ült, mint egy sapka, és elégedetten dünnyögött. Popopompás helyem van, már majdnem elszédültem az ágon. Mentek, mendegéltek, sétáltak és témferegtek, mikor megláttak egy utcai árust. Csuda egy figura volt, azonnal magára vonzotta a tekintetet. A jobb kezét kinyújtotta, és minden ujjára egy-egy léggömb volt kötözve. A másik kezében egy nagy zacskó savanyú cukrot szorongatott. Harsányon kiabált, csak úgy zengett az utca.
4: Cukorkát, léggömböt, léggömböt, cukorkát! Itt az egyik, itt a másik, ettől fogad el nem básik. A léggömböt lebegteted, a cukorkát megeheted.
3: Picúr elbűvölve nézte az utcai árust, izgatottan suttogott, nem tudta eldönteni, hogy melyiket vegye. Melyiket vegyem, melyiket szeressem? Mind a kettőt szeretem, mind a kettőt megveszem, nem fog fájni egyikért sem a szívem. Az utcai árus elé állt, és rámutatott a léggömbre, majd a savanyú cukorra. Kérek egy léggömböt, és egy csomag savanyú cukrot. Az utcai árus szélesen mosolyogva kérdezte. És milyen színű léggömböt óhajt a kedves vevő? Lilát, vágta rá Picúr. Az utcai árus még mindig mosolygott, de már nem olyan szélesen. Hát nézzük csak, van itt kék, zöld, sárga, fehér, piros, vagyis pirosat mondott a kedves vevő. Picúra fejét rázta. Lilát kérek. Pompom is megerősítette fentről. Igen, mi lilát kérünk. Az utcai árust nem lehetett zavarba hozni, ravaszul facsarta a szót. Persze, persze, világos, vagyis most a világosban pirosnak látszik, de nézze meg a kedves vevő szürkületben, rögtön olyan lilás lesz. Higgyen nekem a kedves vevő, nappal piros, este lila, kettőt kap egy áráért. Átnyújtotta a piros léggömböt, Picúr mosolyogva átvette a nappal piros, este lila léggömböt. Legfeljebb majd megvárom az estét, amikor lila lesz. gondolta kuncogva. A savanyú cukorra mutatott. És kérek egy zacskó savanyú cukrot. Mindegy, hogy milyen színű. Az utcai árus átnyújtotta a savanyú cukrot is, és mind a ketten elégedettek voltak a vásárral, és mosolyogva búcsúztak el egymástól. Picúr sóvárogva turkált a cukros zacskóban, bekapott egy szemet, udvariasan megkínálta pompomot is. Kérsz? Pompom hümmögve a fejét rázta. Nem kérek. Gyanús nekem ez a cukor. Picúr leintette a gyanakodó fejcsóválót. Ugyan, ne légy ilyen bizalmatlan. Ha nem kérsz, nem kérsz. Addig viszont megfoghatnád a léggömböt. És átnyújtotta a léggömb zsinórját, de nem tudta elengedni. Csodálkozva nézte a kezét. Mi a csuda ez? Összeragadt az ujjam. Pompom először nem értette, hogy mit mond, mert Picúr szája tele volt savanyú cukorral, és lassan tudott beszélni. Mi van? Mit mondasz? Mi történt? Megnémultál? Picúr a száját mozgatta erőlködve, tátogott, és még lassabban ejtette a szavakat.
4: Összeragadt a szám, meg a fogam, meg a nyelvem. Üljünk le a padra, össze kell szedni magam egy kicsit.
3: Leültek a padra. Picúr már alig tudott beszélni. Az ujját rázogatta, a zacskót tépdeste, a cukor össze-vissza ragasztott mindent.
4: A csoda vigye el ezt a zacskót! Ki kell szabadítanom az ujjamat, meg a nyelvemet, meg a fogamat. Uff, nincs más hátra, meg kell várni, hogy elolvad a számba. Na hát, hogy ez a cukor hogy ragad?
3: Pompom a fejét ingatta, sóhajtozott, hogy hajjaj. Megpróbálta elterelni Picúr figyelmét addig is, amíg elolvad az a ragacsos valami.
5: Hajjaj, ragad az a vacak.
3: De ez semmi. Úgy értem, nem kis dolog a szádat beragasztani, de van valaki, aki ennél is borzasztóbbat tud csinálni. Picúr kérdően nyögdécselt az összeragadt szájával. Azt kérdezed, hogy kicsoda? Úgy hívják, hogy mindent ragasztó rezső. Figyelj, elmesélem. Addig olvasd a szádban a cukrot. Mindent ragasztó rezső első pillantásra úgy néz ki, mint egy tubus ragasztó, de csak első pillantásra. Második pillantásra világosan látszik, hogy nincs kupakja. Valaki lecsavarta, és elfelejtette visszacsavarni. Éppen ezért a harmadik pillantást nem érdemes megvárni, mert már oda is ragasztott valamihez. Sicsuty, és már moccanni se bírsz. Ragasztott is össze-vissza, meg nyakra, főre és válogatás nélkül. Az ablakot oda ragasztotta az ablakkerethez. Az ajtót az ajtófélfához, a villamost a sinekhez, a biciklit a falhoz, a kalapot a fejhez, a pipát a szájhoz. Lett is nagy riadalom, meg óbégatás, meg panaszkodás. Nem nyílt az ablak, nem nyílt az ajtó, megállt a villamos, és nem mozdult a bicikli. Nem jött le a kalap, és nem jött ki a pipa. De amikor festék tüsszentő habcibenőt odaragasztotta a vízcsaphoz, akkor lett igazán nagy riadalom. Habcibenőre rögtön rájött a tüsszentés, és belehabcizott egyenest a csapba. A tüsszentés óriási erővel visszanyomta a vizet a vezetékbe, és az egész város összes csapja szökőkúttá változott. Csak úgy spriccelt a víz. Mérgesen kiáltottak Habcibenőre, zárd el a csapot, vagy hagyd abba a tüsszentést! Esték tüsszentő Habcibenő siránkozva mentegetőzött.
6: Nem tudom elzárni, mert odaragadtam. És nem tudom abba hagyni, mert ideges vagyok, amiért odaragadtam.
3: Minden ragasztó rezső gúnyosan nevetett, és leült egy fa tövébe, hogy pihenjen egy kicsit, és erőt gyűjtsön a ragasztáshoz. Az egész város megrettent és remegett. Akit megragasztottak, azért remegett, mert nem tudott mozdulni. Aki mozdulni tudott, azért remegett, mert félt, hogy őt is megragasztják. Gombóc Artúr tudott mozdulni, és nem is remegett, mivel most ébredt fel délutáni álmából, és nem hallott a ragasztásról. Elhatározta, hogy délutáni sétára indul, és azt is elhatározta, hogy összeköti a kellemest a hasznossal. Vagyis a csokoládébolt felé sétál, és így lesz séta is, meg csokoládé is. Utána nézek a napi csokoládé kínálatnak, és közben szívok egy kis jó levegőt. Dünnyögte elégedetten. Battyogott, lépkedett, és behuny szemmel szívta a jó levegőt. Így nem vette észre, hogy rálépett valami puhára, és behuny szemmel ment tovább. Mindent ragasztó rezsőre lépett, aki elszúnyókált a fa alatt, de rögtön felébredt, és dühösen morgott. Na várj csak, te dagadt madár! Jössz még te az én utcámba! Megvárlak, és bosszút állok! Gombóc Artúr bement a csokoládéboltba, és hosszasan válogatott. Kérek szépen, Lapos csokoládét, kerek csokoládét, lukas csokoládét, tömör csokoládét, csomagolt csokoládét, mesztelen csokoládét, tavalyi csokoládét, idei csokoládét, és minden olyan csokoládét, amit csak gyártanak a világon. Mikor minden csokoládét összepakolt, elbúcsúzott. Írja a többihez, holnap jövök. Mindent ragasztó Rezső a fűben lapult, és várta Gombóc Artúrt, hogy bosszút álljon. Aha, ott jön, és tele van csokoládéval. Ez az. Ez lesz a bosszú. Hozzáragasztom a csokoládét. Igen ám. De amíg Gombóc Artúr lassan lépkedve odaért, elmajszolta az összes csokoládét. Mindent ragasztó Rezső elképedve nézte, dühösen morgott. Ha, megette. Mind megette a csokit. Hát most mit ragasszak? Nincs más hátra, magamat ragasztom a tollas hátára. Fogta magát, felugrott, és odaragasztotta a testét Gombóc Artúr hátára. Gombóc Artúr érezte, hogy van valami a hátán, de azt hitte, hogy egy ág vagy egy falevél. Majd otthon megnézem a tükörben, dünnyögte. Hazaért, és megnézte a hátát a tükörben, és nagyon elcsodálkozott. Hát te ki vagy? Mit keresel a hátamon? Kérdezte. Nem tudsz köszönni? Na, mi a neved? Mindent ragasztó Rezső a nevem, és mindent ragasztok. Éjjel-nappal ragasztok. Prrr, hörgött és berregett Rezső félelmetesen. Gombóc Artúr a fejét csóválta, és szelíden így szólt. Ej, tudom én, hogy mi a te nagy bajod. Elhagytad a kupakod, az a te nagy bajod, és össze-vissza folyik belőled a ragasztó. Na várj csak, mindjárt segítek rajtad. A polcon keresgélt, kutatott a lignumok között. Ez nagy, ez kicsi, ez jó, ez szép fényes. A szép fényes kupakot a tükörhöz állva rácsavarta mindent ragasztó Rezsőre. Égyni, most már te is normális és rendes ragasztótugus vagy. Vége az izgalomnak, vége a buta kalandoknak. Itt maradhatsz, és majd akkor ragasztasz, ha kell. De ha már ott vagy, kicsit megvakarhatnád a hátamat, viszket a ragasztótól. Mindent ragasztó Rezső hálásan megvakarta Gombóc Artúr hátát, újra rendes ragasztótubus lett, aminek nagyon örült, mert egy kicsit unta már a ragasztást. De legjobban az összeragasztózott város örült, mert csodák csodája, abban a pillanatban szétvált minden. Pompom befejezte a mesét, érdeklődve nézett Picúrra. És mi újság a szádban? Picúr boldogan nyitogatta és csukogatta a száját, újra rendesen tudta mozgatni. Elolvadt a cukor, már nem ragad. Jaj, de jó. Teljesen szabadon mozog a szám. Az órára nézett, és a teljesen szabadon mozgó szájával felkiáltott. Elkések az iskolából. Rohantak, futottak, és szerencsésen megérkeztek. Picúra léggömböt átnyújtott a kuncokba. Vigyázz rá, kicsit még ragad. Pompom oda ragadt a léggömbhöz, sóhajtva megkérdezte. Picú, megvárhatlak? Megvárhatsz, nevetett Picúr, és beszaladt az ajtón.
7: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: been last second look, and I'm looking to the Ryokura. Schlesser las orszarburokorna.
1: Csukás Mese Rádió. Őszi tárgyunk, az esernyő. Az ősz beköszöntével többször vesszük elő az esernyőnket is. Gondoljunk csak bele kicsit ebbe a szóba. Esernyő. Ez két szó összevonásából keletkezett. Az esőből és az ernyőből. Eső, ernyő. Esernyő. Neked milyen színű az esernyőd? Van sajátod, vagy inkább te az anyu vagy apu esernyője alá állsz be? Az én esernyőm piros színű, és tele van fehér pöttyökkel. Szerintem messziről úgy néz ki, mint egy óriás gomba. Angliában adták el talán a legtöbb esernyőt a világon. Egyrészt azért, mert ott nagy divat volt esernyőt hordani. Másrészt azért is, mert Angliában tényleg nagyon sokat esik az eső. Tudjátok, hogy ki az a világhírű mesehős, aki mindig egy csodálatos esernyőt hordott magánál? Igen, ő Mary Poppins, aki az esernyője segítségével a felhők felé is fel tudott emelkedni. És volt olyan pillanat is, amikor az esernyője fogantyúján található papagáj is mondott egy-két bölcs tanácsot. Én is szívesen elfogadnám ezt a papagájos esernyőt. Ti miért szeretnétek? Szívből kívánom, hogy legyen nektek olyan színű és alakú. Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok, gyerekek! Szűcs Nelli vagyok. Ma én mesélek nektek. Móra Ferenc, a nyughatatlan méhecske. Azt a nyughatatlan méhecskét, amelyekről ezt a történetet írom, én már az ősszel is ismertem. Mégpedig nagyon akaratos és kötözködő méhecskének ismertem. Ő még akkor is kint gubbaszkodott a dérverte őszi rózsákon, mikor minden testvérkéje aludt már odabent a jó meleg kaptárban. Zzzz. Én nem vagyok olyan álomszuszék, mint a többi, döngécselte a hullatak virágbokroknak. Egyik fülemüleszótól a másik fülemüleszóig úgyis nagyon hosszú az éjszaka. Bizony az őszi rózsák is elmentek már mind aludni, mikor a nyughatatlan méhecske még mindig kint bujócskázott a zörgő kórok közt. Utoljára is két öreg méhecskének kellett bekaroltatni a kaptárba. Belegyömöszölték egy viaszágyba, és a fejéhez tettek egy kis mézes fazekat. Ebből kortyanthatsz egyet-egyet, ha megszomjazol álmodban, mondták neki, azzal nyugodalmas jó éjszakát kívántak. Becsukták a kaptár ajtaját, és eltették magukat holnapra. Azt hitték szegények, föl se ébrednek tavaszig, de bíza nyughatatlan méhecske nagyon hamar fölébresztette őket. Hányta vetette magát az ágyban, forgolódott jobbra-balra, utoljára fölkelt, és panaszos zümmögéssel csetlet botlott a sötétben. Hát téged mi lelt? Riadtak föl álmukból az öreg méhek. Én már kialudtam magam, motoszkált a nyughatatlan méhecske az ajtó körül. Azt hiszem, régen reggel van már. Az öreg méhek kikukucskáltak az ajtóhasadékon, és azt mondták, még csak most van éjfél. Alig aludtak egy-két órát. Igazuk is volt, mert még csak karácsony felé járt az idő, s az jelenti az éjfelet a méhek éjszakájában. Mindegy az, én már nem vagyok álmos. Teregette össze szárnyait a nyughatatlan méhecske, és kereste a kilincset. Az öreg méhek megint csak visszabújtatták az ágyba, és álommézet kentek a szemére. Ettől majd mélyebben elalszik, mert ez leragasztja a szemét. Takargatták be a virágszirom paplannal, és maguk is álomnak adták a fejüket. Egy-két órát aludt is a nyughatatlan méhecske jóízűen, Liliomos kertben járt álmában, és aranyos napsugárban csillogtatta szárnyait. Piros tulipán kelyhében is vendégeskedett, és úgy kell lenni, hogy ott dörzsölhette le az álommézet a szeméről, mert egyszerre megint fölneszelt az ágyban. Fülemüleszót hallottam, osont ki az ágyból, s nagy csendesen odalopakodott az ajtóhoz. Az ajtót bizony megrongálta egy kicsit a tél. Hó lepte, jeges eső vertes, akkora nyílás támadt rajta, hogy a nyughatatlan méhecske szépen kibír csisszanni. Én vagyok a legfrissebb, döngicsélte kevélyen, és repült egyenesen az ibolya csárdába. Az ibolya csárda azonban még csukva volt, és a nyughatatlan méhecskének elmúlt a dúdolhatnékja. Dideregve nézett körül, és szégyenkezve hallgatta a madárszót. Mert nem a fülemüle szólt, hanem a pipiske ugrált az országúton. Kalács, kalács, kalács! Kiabálta örvendezve, ha egy szem elhullott magot talált. Jobb benn, mint kün! Szomorkodott el a nyughatatlan méhecske, és üres tarisznyával bandukolt vissza a kasba. Szundikált is egy kicsikét, de megint nyughatatlan volt az álma. Arra ébredt fel belőle, hogy a napsugár besüt a hasadékon. De már ennek a fele sem álom! Készülődött fel a nyughatatlan méhecske, s megint kiment szerencsét próbálni. Nagy sietében rá is taposott a testvérkéire, de azok még csak meg sem rebbentek, olyan mélyen aludtak. A legkisebb, a legfrissebb, dongott ki a nyíláson, s most már nem is szomorodott el, ahogy körülnézett. Enyhe szellő cirókálta a szárnyát, s röpítette egyenesen a cseresznyevirág csárdában. Ott pedig szívesen fogadták, mert ő volt az első vendég. Ezer csészikéből kínálkozott felé a finom virágméz, s ő bizony sorba kóstolta valamennyit. Kerekedett is olyan kedve, hogy alig bírt vele. Majd megmutatom én, ki a legény a csárdába! Száldosott egyik ágról a másikra. És bizonyosan meg is mutatta volna, ha a nagy dúskálódás közben egyszerre valami hideg csöp nem hull a homlokára. Nini! Ki haigálózik itten? Tekintett föl a méhecske, s nagyon elcsodálkozott, mikor látta, hogy mennyi cseresznye virágszírom hull az égből. Azám, csak hogy azok az égi virágszírmok hidegek voltak, és ráfagytak a gyönge szárnyára. Télapó visszafordult az ég pereméről, és haragosan rázta a szakálából a sűrű habat. Nem bírt vele a nyughatatlan méhecske, akárhogy rázta is a szárnyát, s utoljára megdermedve hullott le a földre. A legkisebb, a legoktalanabb, ez döngicsélte utoljára. Jó szerencse, hogy én éppen akkor mentem végig a kerten, és kiszabadítottam a hóból a nyughatatlan méhecskét. Fölszárítgattam a szárnyát, beletettem egy pohárba, s most itt élezgetem a napon. Ha föléled, visszaeresztem a testvérkéihez. De előbb megígértetem vele, hogy soha többet az életben nem nyugtalankodik éjszakának idején.
3: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a napfogyatkozás. Valamikor réges-régen élt egy aprócska faluban egy szegény házas pár, akinek minden vágya egy saját kisgyermek volt. Évekig imádkoztak az istenekhez, hogy áldják meg őket, s végül kitartásuknak hála egy nap imáik meghallgatásra találtak. Az asszony egy gyönyörű szép kislánynak adott életet. A lánynak a Ka-Naru nevet adták, és úgy vigyáztak rá, mint a legféltettebb kincsükre. Édesanyja annyira féltette mindentől, hogy legszívesebben el sem engedte volna a karjai közül. Aztán egy nap az asszony félelme beigazolódott. Ka-Naru vízért ment a kútra, s többé nem tért haza. Történt ugyanis, hogy amikor a lány a kútból vizet mert, egy vérszomjas tigris figyelte őt a bokrok közül. És mikor a lánya vizet húzta fel a kútból, elragadta magával a tigris. Csak vitte a hátán a sűrű dzsungelen át, s Ka-Naru közben reszketett a félelemtől. Eszébe jutott a történet, amit sokszor hallott már, a félelmetes tigris, aki nem kegyelmes senkinek. Nem sokára egy barlanghoz értek. A tigris letette a lányt a földre, s csak akkor látta, hogy milyen kis vékonyka. Hát ebből bizony nem lesz vacsora, még a fél fogamra se lenne elég, gondolta magában. Ezért a vadállat úgy döntött, hogy előbb felhizlalja a lányt, s majd, ha már elég nagyra nőtt, felfalja. Micsoda lakomát fogunk majd csapni a cimboráimmal, álmodozott a tigris, miközben hordta a lánynak a finomabbnál finomabb falatokat. Ka-Naru pedig mit sem sejtve, jó ízűen lakmározott a mézédes gyümölcsökből, a különleges halakból és a pompás húsokból. A lány napjai boldogan teltek a barlangban, barátot is talált egy kedves kisegér személyében. S közben, ahogy telt múlt az idő, formás hajadonná serdült. A tigris is észrevette a változást, és amikor úgy találta, hogy elég nagyra nőtt a lány, elkezdte megszervezni a lakomát. Felkereste barátait az erdőben, és meghívta őket. Tudjátok meg, olyan pompás étek lesz, amilyet még nem ettetek. Az összes mancsotokat megnyaljátok utána. Miközben a tigris a barátainak dicsekedett, észre sem vette, hogy a kisegér egy bokor alján lapult, és hallotta minden szavát. A hűséges kisegér nagyon megijedt, és a barlanghoz sietett, hogy még időben figyelmeztesse a lányt. Ka-Naru sírva fakadt a rémülettől. Mit tegyek most? Nem szökhetek el, mert ha megtalál, biztosan felfal. És akkor a kisegérnek eszébe jutott valami. Kezd el hangosan hívni Uhinrokot, a félelmetes varázslót. Talán ő segíthet rajtad, cincogta. A lány halkan mormolni kezdett. Uhinrok, Uhinrok, segíts rajtam. Amint ezt kimondta, egyszer csak megjelent előtte a varázsló egy varangy király képében. Miért hívtál, kicsi lány? Kérdezte mély hangján a mágus.
1: Azért hívtalak, hogy segíts kijutnom innen. Nem sokára visszatér a tigris, és akkor bizonyosan felfal.
0: Hanem a varázsló nem könnyítette meg Ka-Naru dolgát. Varangyos békává változtatta. Így el tudott szökni a barlangból. Ám viselnie kellett azt a csúf békabőrt. A kisegér nagyon megbánta, hogy ilyen rossz tanácsot adott a lánynak. És hogy jóvá tegye tettét, elvitte a dzsungel bűvös fájához. Most mász fel ezen a fán olyan magasra, amilyen magasra csak tudsz, amíg el nem éred a kék birodalmat. Ott aztán senki nem érhet utol. Ka-Naru elindult, és ágról ágra ugrált felfelé a bűvös fán. Eközben az egér a fa gyökerénél varázsigét mormol. Nőj csak magasra, még magasabbra, segíts kanarum! És ahogy a kis béka ugrált egyre fehérebb, a fa is csak egyre nőtt és nőtt az ég felé. Mikor a békává változtatott lány felért a felhők fölé, a kék birodalomban találta magát. A bűvös fa pedig visszazsugorodott, és nem sokára éppen ugyanolyan volt, mint a dzsungel többi fája. Eközben a tigris barátai a barlang előtt várakoztak, hogy nekiüljenek a lakomának. A tigris csak ekkor vette észre, hogy a barlang üres. Barátaim, úgy látom, eltűnt a főfogás, hebegte meg szégyenülten. A többiek azt hitték, hogy a tigris a bolondját járatta velük, mire bosszúból elüldözték a dzsungelből. Eközben Kanaru a varázslatos kék birodalomban bolyongott. Mindenfelé csodálatos palotákat és kastélyokat látott. De a csúf varangyos békát senki nem akarta befogadni. Mindenki elkergette. Szomorúan ugrándozott tovább. S végül csak egy kastély maradt, ahová bekopogtathatott. A nap kastélya. A jóságos nap végig hallgatta a csúf kis béka történetét, megszánta és meghívta, hogy lakjon a palotájában. Aztán egyszer, mikor Kanaru a napkertjében ugrándozott, azt hitte, nem látja senki, és levetette a béka bőrét. A lány most szebb volt, mint valaha. És mikor a nap fia az egyik bokor mögül meglátta, rögtön beleszeretett. A nap boldogan összeadta a két csodaszép fiatalt. Kanaru förtelmes békabőrét pedig fogta és a tűzre vetette. Uhíroknak, a félelmetes varázslónak ősi ellensége volt a nap. S mikor meghallotta, hogy mit tettek a lány békabőrével, égtelen haragra gerjedt. Mérgében felszállt a kék birodalomba és rárontott a napra. Gigászi csata kezdődött a varangy király és a nap között. Minden elsötétült, és csak a két földön túli erő harcát lehetett látni, mikor a villámok megvilágították őket. Az emberek a küzdelmet látva félteni kezdték a jóságos napot. Elővették hát hangszereiket, majd a dobokkal és kürtökkel olyan fülsüketítő zajt csaptak, hogy majdnem leestek a csillagok az égről. Az emberek bizony jól tudták, hogy a varázsló nem tűri a lármát. Uhinrok nem tudta elviselni a hangzavart, feladta a harcot, és szégyenében elbújdosott a barlangjába. Ám a gonosz varangy király időnként újra megpróbálja legyőzni a napot. Ilyenkor óriásira tátja a száját, és megpróbálja bekapni. A föld pedig elsötétül. De ha az emberek megfújják kürtjeiket, a gonosz elszökik, és a nap újra fényesen ragyoghat az égen. Ezt hívják napfogyatkozásnak.

0: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: Kezdjük vidáman! A Kezdjük vidáman rövid, kedves útravalók. Olyan apró üzenetek, gondolatok, amelyek segíthetnek abban, hogy könnyebben induljon a családnapja. Mert a bölcsőde, óvoda és iskola kezdés nem mindig egyszerű. Új helyhez, új napi rendhez és új arcokhoz kell hozzászokni. Rengeteg izgalmas felfedeznivaló vár a gyerekekre. A nyugodt, ráérős nyári reggelek után ismét fontos lesz időben felkelni, felöltözni, fogatmosni, reggelizni, összepakolni, megtalálni a félpár cipőt, vagy éppen azt a bizonyos kedvenc játékot, ami természetesen pont az elindulás előtt tűnik el. Minden reggel 7:30-tól Kezdjük vidáman, a Csukás Mese Rádió felkészítője. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-piszek kölyökmackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvösvölgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Mesék és mondák Mátyás királyról. Mátyás az igazságos. Csuka fogta róka. Egyszer egy üdőben élt egy szegény varga. Hát nem sok haszna volt, mert szegény volt a nép. Nem sokat dolgoztattak vele. Kiment a patak partjára halászgatni, hogy ő es tudjon élni. Hát amikor figyelembe veszi, látja, hogy vergődik valami. Hát egy róka összeverekedett a csukával. Úgy összeverekedtek, hogy az egyik a másiktól nem tudott megszabadulni. Oda ment a szegény varga, és megfogta mind a kettőt, felvette a vállára. A szájik össze volt akadva, a fogik annyira belément egyik a másiknak a húsába, hogy hát nem tudtak elszakadni. Felvette a vállára, és gondolta magában, elmegyek Mátyás királyhoz. Megmutatom, hogy én mit fogtam. Hát, ha megjutalmaz érte. El is ment. Elérte a palotát, amikor az ajtóhoz ért, hát nemigen akarták beengedni, mert itt őrség van. De addig rimánkodott, addig könyörgött, hogy hát ő mi áradban van, s szegény ember, hogy ő es akarna valami jutalmat kapni, hát azt mondja az első ajtónál álló őr, hát igen, beengedlek, hogyha fele jutalmadat nekem adod. Na hát, oda kellett ígérje, mert ha nem, hát nem kap semmit. Oda ígérte a felit neki. Amikor elérte a másik ajtót, ott es az őrség szembeszállott vele, hogy nem lehet ám a királyhoz akárhogyan bé menni. De neki a csukát bé kellene, hogy vigye, s a rókát. Hát igen, azt mondja, ha felit nekem adod a jutalomnak, akkor bé mehetsz. Hát annak es neki kellett, hogy ígérje a felit. No, akkor bévitte, és megmutatta a királynak, Mátyás királynak. Felséges királyom, azt mondja, csuka fogta róka, róka fogta csuka, a szegény varga fogta mind a kettőt. Hát a király azt mondja, hát mivel jutalmazzalak meg téged ezért? Azt mondja a szegény varga, hogy ő kér 100 jó suhogós, mogyoró botot. Hát miért követeled ezt, mikor te nem vagy bűnös, semmi rosszat nem tettél? Te elhoztad ezt nekem, hogy én ezért jutalmat adok neked. Hát elpanaszoltam, hogy az őrök elkérték tőle, ő neki semmi jutalma nincs, akármennyit adna, de nincs neki semmi, mert el kell osztogassa. Azt mondja a király, nem baj, ők megkapják azt a jutalmat, amit kértél, és te megkapod azt, amit én adok neked. Akkor adott neki egy tál arany. És azokat a mogyoró botokat az első ajtónál megkaptak 50-et, a másodiknál es 50-et, kivitték őket, reáhúzták a deresre, úgy reávertek, mint a cseke a tehenyire. Szegény varga elment haza, s boldog lett a tál aranyval, és még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Te örülsz a Csukás Mese Rádiónak?
1: Igen, nagyon örülök. És annak is örülök, hogy én is benne lehetek a Csukás Mese Rádióban.
2: Én is így szeretnék dolgozni a Mese Rádióban.
1: És hallottam, hogy beomták, hogy Csukás Mese Rádió.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Romhányi József, marhalevél. Egy tehén szerelmes lett a szép bikába, minden vadbikának legvadabb bikába. Vonzalmát megírta egy marhalevélben nagyjából eképpen. Hatalmas barom, bocsássa meg, hogy pár sorommal zavarom, tudom, mi elfoglalt, mély megbecsült ön, mégis tollat ragadott csülköm, hogy amit a marha nyelv elbőgni restel, így adjam tudtára, mester. Ön, ismervén jól a tehén szívrejtelmét, tudja, hogy nem minden a napi tejtermék. Amíg szorgalmasan duzzasztom tőgyemet, gondolatom egyre önkörül őgyeleg. Minden bikák közt legelőkelőbb. Mit ön megláttam a legelő előtt, elpirultam, elsápadtam, vágy reszketett felsállamban, s úgy éreztem, hogy kéjoson keresztül a rostélyomon. Hogy forrt a vér a szívembe, hogy tódult a bélszínembe. Az a perc, mit velem öntölthet ma holnap, megrázza majd egész pörköltnek valómat. Ám míg önről ábrándozom kérődve, vad féltésül a szívemig férközve, és átjárja, ó, mind a kín, velős csontom mócsingjaim. Már bánom-e merész vágyat, hisz ön büszke tenyészállat, csupa gőg, mely után az egész tehén csorda bőg. De ne féljen, bikaságod, ha nem szeret. Félreállok, nem fog látni levert búsnak, mert beállok leves húsnak. Ám ha mégis kegyes szívvel veszi ezt a levelet, s megszánja az önért égő tehenet, válaszoljon hamar rája, üdvözli önt a marhája. Íme a levél, ráírva a kelte, az úton a posta előtt le is pecsételte. De a postás kisasszony nem vette fel.
0: Csukás Mese Rádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

gyorsítunk. Dombon terrikati jót, hegye meg a motyorót, zajjuk itt egy csatogőgybe meg a makkot. Hány darabot? Három diót feltörtem, négy magyarót megettem, leltem egy sát makkot, ebből ti is kapok. Figyelj még gyorsabban!

0: következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen!
1: Szerbusztok, én Ifjan Bazsinkai József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője és tuba művész. Nekem is van 3 gyermekem, szoktam nekik mesét olvasni, úgyhogy fogadjátok most ti szeretettel Fecske László meséjét, melynek címe Szelence Mihály szerencséje. Mihókfalván éltek a világ legszerencsésebb emberei. Hogy ez miért volt így, az csak a jó Isten tudhatja. Szerencséjük okán vidámak, boldogak voltak valamennyien. Egyszer egy bútorasztalos mester költözött a faluba a feleségével és egyszer fiával, Mihállyal. Mihály az édesapja mesterségét tanulgatta, de nem túl eredményesen, mert a kalapács gyakran kiesett a kezéből, éppen a lábfejére, ami valljuk be, nem túl kellemes érzés. A fiú hamar összebarátkozott a szomszéd Ács gyermekével, Béluskával, aki viszont olyan ügyes volt, hogy fiatal kora ellenére még az apja segítsége nélkül is be tudott fedni egy házat. Irigyelte is Mihály, de nem csak az ügyességét, hanem a szerencséjét is. Ha Béluska sorsjegyet vásárolt, mindig nyert vele. Ha jégre ment korsolyázni, sosem szakadt be alatta. Ráadásul, ha egy fáról véletlenül leesett almaszedés közben, mindig a talpára érkezett, mint a macskák. Mihály vele ellentétben állandóan ügyetlenkedett. Édesapám, miért vagyok én ilyen szerencsétlen? Kérdezte egy nap az apjától. Ha megyek az utcán, minden kőbe belebotlok. Az eső mindig fél úton kap el hazafelé, és a madarak is nem egyszer megtisztelték már röptükben a kalapomat. Csak a baj talál meg mindig, bezzeg a falubelieket. Az apja letette kezéből a fűrészt, odalépett a fia mellé, és így szólt. Édes fiam, mi másmilyen vidékről jöttünk, másmilyen a felfogásunk, a hozzáállásunk a dolgokhoz, de hidd el, idővel minden megváltozik. Bízz a szerencsétben, s akkor melléd fog állni. Már a nevünkben is majdnem benne van. A Szelence család mindig is kitartó és hűséges volt, ez pedig nem marad jutalom nélkül. Azonban, ha ennyire vágysz rá, javaslom, sétálj ki a rétre és keress 4 levelű lóheréket. Azok állítólag szerencsét hoznak. Mihály megköszönte a bíztatást, s azon nyomban kiszaladt a rétre. Talált is, nem is egyet. Ott hevert előtte tucatnyi nagy szirmú lóhere 4 levéllel. Szaladt is haza nagy örömmel, egy csokornyi lóherével a kezében, azonban a boldogsága még aznap délután alább hagyott. A templomba igyekezve ugyanis egy vékony gyökérben elesett, és teljesen bepiszkolta a ruháját.

Amíg Béluska egyre másra fogta ki a halakat a tóból, addig Mihály horgára csak egy rozsdás vasalú akadt. Bánatosan ballagott haza Szelence Mihály azon a vasárnapi napon, s ki se akart jönni a szobájából. Az édesapja ismét odament hozzá, hogy lelket öntsön belé. Drága fiam, ne búsulj azon, ha sorra ér a bal szerencse. Azt is meg kell köszönnünk a jó Istennek. Minden okkal történik. Az élet attól színes és mozgalmas, hogy jó és rossz dolgok is történnek velünk. A rosszakból tanulunk, s ekképp élhetjük meg a jó dolgokat. Így változik a világ, s így változunk mi is lassacskán. A fiúnak jól estek édesapja szavai. Ha még mindig hajszolni akarod a szerencsét, hát tedd, a te dolgod, de hidd el, megtalál az magától. Ha viszont továbbra is vágysz rá, javaslom, védj magadnak egy kis malacot. A lóhere és a patkók mellett a malackák is nagy szerencse hozó hírében állnak. El is indult a fiú, hogy a falusi vásáron egy malacot vásároljon magának. Talált is egy szép, mosolygós példányt. Az utolsó megtakarított pénzét adta oda a piaci kofának, s ölében a malackával sietett haza a szüleihez. Megjöttem, megvettem, itt van, kiáltozta boldogságában. A szülei örömmel fogadták az új családtagot, be is vezették az ólba a tyúkok és libák mellé. Teltek a napok, s Mihályt úgy tűnt, hogy elkerüli a bal szerencse. Ez az öröm azonban csak néhány hétig tartott. Egy hétfő reggelen ugyanis a fiú éppen az apjával dolgozott egy székelykapun, s amikor Mihály meglendítette a kalapácsát, az egyenesen az alatta lévő asztalra esett, kiborítva a szeges dobozt, amitől az apró szegecskék szerte szétszálltak a fűben. Teljes aggodalom lett úrrá a fiún. Könnyes szemmel mászott le a létráról, s elkönyvelte magában, hogy neki sosem lehet szerencséje, mert az élet mindig megakadályozza ebben. Egyik munka sem megy zökkenőmentesen, miképp az élet sem problémamentes, nyugtatgatta az apja. Mondok én neked valamit, fiam. Hagyj fel a szerencse folytonos kutatásával, majd jön az magától. Az egész csak felfogás kérdése. Ezt a falusiak is jól tudják. Nézz rájuk. Vidáman járnak-kelnek, dolgoznak, dalolásznak. Boldogan élik a mindennapjaikat. Megélik a szomorúságot is, de aztán túlteszik magukat a bajon, és bizakodva tekintenek a jövőbe. Így nem csoda, hogy a szerencse könnyen rájuk talál. Ha elhiszed, hogy téged is pártol, akkor egész életedben körül fog venni. Optimistának kell lennünk, ez az első lépés a jó kedély állapot felé. A vidámság és a szerencse aztán ráragad mindenkire, aki nyitott szívvel él. Szelence Mihály szinte lélegzetvétel nélkül hallgatta meg apja bölcs szavait. Igaza van édesapámnak. Pattant fel a földről, s olyan szorosan ölelte át őt, hogy alig kapott levegőt. A munkát immár vidáman, fütyörészve folytatták, és estére be is fejezték. A következő napok zökkenőmentesen zajlottak, s Mihály élete gyökeresen megváltozott. Nem tartotta már eztán magát távol tőle a szerencse. Mindennapos vendéggé vált, boldogságot, szeretetet és vidámságot hozva magával.

0: Sziasztok, kedves gyerekek! Szirota Jennifer vagyok, és nagyon örülök, hogy most én mesélhetek nektek. Izmindi Katalin, őszi gyümölcsök napja az óviban. Vasárnap délután apával elmentünk Nagy Jéghoz gyümölcsöt szedni. Tudod, nagypapa, az óvónéni azt mondta, hogy vigyünk őszi gyümölcsöket az óviba. Magyaráztam nagypapának, miközben a kosarammal a kezemben a kert felé indultam. Apa és nagypapa összemosolyogtak. Nagypapa kertjében mindig volt valami finomság, eper, ribizli, cseresznye, barack. Gondoltam, ezekből viszek be az óviba. De hiába jártam körbe a kertet, nem találtam egyiket sem. Nagypapa, mi történt a kerteddel? Kérdeztem kétségbe esetten. Hol vannak a gyümölcsök? Hol a finom eper és a piros ribizli? Nagypapa megint csak mosolygott. Fannikám, az eper és a ribizli nyári gyümölcsök, most pedig ősz van, magyarázta nagypapa. Ilyenkor alma, körte, szilva és szőlő van a kertben, valamint sok dió. Ó, értem, nem baj, azok is jók lesznek, vágtam rá gyorsan. Akkor almát, körtét, szilvát, szőlőt és diót viszek az óviba. Nagypapa meg is töltötte a kosaramat. A diók mellé került bele fényes piros alma, finom roppanós körte, érett szilva és néhány fürt zöld és piros szőlő is. Azokból csipegettem is egy kicsit. Másnap az óviban nagyon sok gyümölcs gyűlt össze. Márti néni körbeültetett minket, s beszélni kezdett. Mesélt az évszakokról, arról, hogy most ősz van, s ilyenkor hidegebb az idő, sokszor esik az eső. Mi is elmondhattuk, hogy mit tudunk az őszről. Ősszel a napocska is hamarabb megy aludni, szólalt meg Bence. Lepotyognak a fákról a makkok és a gesztenyék, mondta Matyi. És a levelek is lehullanak a fákról, tettem hozzá olyan halkan, hogy csak a mellettem ülő Márti néni hallotta. Igen, a levelek is lehullanak, simogatta meg bátorítóan a fejemet Márti néni, majd folytatta a mesélést. Megtudtuk, hogy ősszel is tartogat számunkra a természet kincseket, az őszi gyümölcsöket. Megnéztük, hogy kinél milyen gyümölcsök lapultak a kosárkákban, szépen egymás után kellett megmutatni őket. Elsőként Réka mutatta meg, nála körte és mandula volt. Bencénél nagyon sok szilva, még ringló is. Csengénél pedig a szőlő mellett dió és mogyoró is megbújt a kosárban. Rám is sor került, így én is megmutattam az almát, a körtét, a szilvát, a kétféle szőlőt és a diót. Márti néni mindenkit nagyon megdícsért. Megehetjük az összes gyümölcsöt? Kérdezte Peti. Igen, de először alaposan megmossuk őket, bólintott Márti néni. Segítettünk megmosni az almát, a körtét és a szilvát, Hajni néni pedig felszeletelte őket. Megmostuk a szőlőt is, ezt nem kellett szeletelni, ezt szemenként csipegethettük. Végül Hajni néni feltörte a diót, a mogyorót és a mandulát is, így ezeket is megkóstolhattuk. Kezdetét vehette az őszi gyümölcslakoma. Én mindent megkóstoltam, a körte íz lett a legjobban, az volt a legédesebb.
1: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek.
1: Csukás István pompom meséi, civakodó cipőikrek, aki elmeséli nektek, Balázs Klári. Pompom ült egy ágon, egy szép hosszú ágon, és várta Picúrt. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most olyan, mint egy szőrsapka, egy faágon gubbasztó szőrsapka. Végre jött Picúr, de olyan furcsán jött, mintha még a szokásosnál is lassabban jönne, és mintha bicegne egy kicsit. Pompom türelmetlenül várta, hogy Picúr oda bicegjen a fa alá, majd mikor végre odaért, nagyot köszönt neki. Szia, Picúr! Már azt hittem, sose érsz ide. Mi van veled? Picúr sértődött és neheztelő hangon szólt Pompomnak. Szia! Nem látsz semmit? Nem veszel észre semmit? Pompom nem értette, hogy mi baja van Picúrnak. Azt meg egyáltalán nem értette, hogy miért van megsértődve. Minden esetre gyorsan válaszolt, nehogy még tovább mérgesedjen ez a helyzet. De, láttalak. És észrevettem, hogy lassan jössz, meg azt is észrevettem, hogy bicegsz egy kicsit. De Picúr még mindig durcásan kérdezte. És más nem vettél észre? Semmi mást? Pompom tekergett az ágon, meg lelapult, és törte a fejét, hogy mit nem vett észre, de nem látott semmit, nem jutott eszébe semmi. Picúr perdült egyet a sarkán, meg illegett és billegett, majd újra felszólt az ágra. Na, még most sem? Pompom tanástalanul ráncolta a homlokát, széttárta a karját, meresztette a szemét, de minden hiába. Végül feladta. Szabad a gazda? Mondd meg! Picúr toppantott egyet, s mérgesen nézett Pompomra, pedig majd kiszúrta a szemed, és ezért forogtam, és ezért billegtem. Tegnap volt a születésnapom, és ezt a gyönyörű cipőt kaptam ajándékba, és te észre se vetted, és rá se füttyentettél. Még azt sem mondtad, hogy ó, vagy hűha, vagy hogy na hát, Pompom elszégyelte magát. Ne haragudj! Ma nagyon vaksi vagyok, de most már látom, és igazán gyönyörű, és fütty, milyen gyönyörű! És ó, be gyönyörű, és hű, de szép! És na hát, hogy milyen pompás cipő! Pompom füttyögött, meg ózott, meg hőzött, meg nahátozott. Megugrált közben az ágon. Picúr lassan megengesztelődött, s rámosolygott Pompomra. Köszönöm, igazán tetszik? Pompom bólogatott. Igazán, de miért bicegsz? Picúr újra elkomorodott, meg felhős lett az arca, és felsóhajtott. Mert szorít, ha állok, akkor semmi baj, de ha megyek, akkor szorít, és azért bicegek. És azért megyek ilyen lassan, mert nem tudom pontosan, hogy melyik szorít. Néha a jobb, néha a bal. Néha meg egyszerre mind a kettő. Pompom felsóhajtott. Hajjaj, néha a jobb, néha a bal. Ez pontosan olyan eset, mint ami a civakodó cipő ikrekkel történt. Picúr abba hagyta a sóhajtozást, kíváncsian kérdezte. Mi történt a civakodó cipő ikrekkel? Pompom pislogott, meg a torkát köszörülte, majd így szólt. Elkísérhetlek? Majd lassan bicegünk, meg csoszogunk, és közben elmesélem. Picúr bólintott. Pompom gyorsan leugrott az ágról, elhelyezkedett Picúr fején, mint egy sapka, és lassan, nagyon lassan bicegtek, meg csoszogtak az iskolába. És senki, de senki nem értette, hogy miért nevetgél Picúr annak ellenére, hogy szorítja a cipő, és senki, de senki se értette, hogy miért hahotázik a sapkája is. Az egész Gombóc Artúrral, a dagadt madárral kezdődött, mondta Pompom, és felemelte az ujját. Minden jó történet Gombóc Artúrral kezdődik. Vagyis Gombóc Artúr megint elnézte a naptárt, s mire elindult volna Afrikában, már lekésett minden járművet. Bánatosan nézett az utolsó hajó után. Lőttek az afrikai utazásnak, mormogta. Ha csak nem úszok odáig. Brrr, hát mi vagyok én? Kacsa, avagy hal, avagy gumicsónak? Nem. Én nem szeretek úszkálni össze-vissza. Így hát, ha mindent meghányok vetek, mi marad? Maradok én itt a parton, a tél meg jön a nyakamba. Brrr, Gombóc Artúrnak bizony szembe kell nézni egy-két dologgal. De nem elég a szembenézés, egy-két apróságot is be kell szereznie télre. Ahogy slattyogott hazafelé, sorra vette, hogy mire van szüksége. Lássuk csak, mi kell a télhez. Kell egy esernyő, arra különösen is már régen fáj a fogam. Azután kell egy csíkos sapka, lehet pöttyös is, úgyse látszik, ha ráesik a hó. Azután kell egy csomó csokoládé, mindegy, hogy milyen mintájú. De hát ez nyáron is kell, meg ősszel is, meg tavasszal is. Meg mi kell még? Ahogy idáig jutott a gondolkodásban, meg a töprengésben, már hult is a havas eső, csupa sár lett az utca, meg locspocs. Ekkor rögtön eszébe jutott Gombóc Artúrnak, hogy mi kell télire. Fázósan dörgölte egymáshoz, meg kapkodta a lábát. Ez a locspocs! Szaplathatok ebbe a hideg latyakba, mivel én az utóbbi időben csak gyalog járok, világos, hogy feltétlenül kell egy pár cipő. De előbb még megvette az esernyőt, meg a sapkát, meg a sálat, s mikor már fent jó melege volt, elindult, hogy a lábára is vegyen valamit. A cipőboltban egy mosolygós eladó fogadta nyájasan. Hogyne, van cipő! Ez itt mind csupa cipő, nincs köztük egy téli kabát se. És van tavalyi nyári cipő, vagyis szandál, van tavaly előtti sárcipő, vagy 2 éves vászon, vagy 10 éves valódi műanyag talpú. Nekem téli kell, morogta Gombóc Artúr. Akkora nem számít. Az eladó tovább mosolygott. Nem lehetett zavarba hozni, van téli is, éppen egy pár. Ezt még nem tudtam eddig senkinek se eladni. Már szinte a szívemhez nőtt, de amint látom, uraságodnak éppen egy pár lába van, melegen tudom ajánlani. És nézze csak, milyen szép pöttyös cipő, illik a sapkához. Gombóc Artúr azonnal megvette a pöttyös cipőt, felhúzta a lábára, és elégedetten elindult haza. Most már nem fázott se alul, se felül, se oldalt, se középen. Otthon szépen elrakott mindent, az esernyőtartóba, a sapkát és a sálat a fogasra, a cipőt meg az ágy két végébe. Ide teszem a balt, ide meg a jobbot, hogy nehogy összekeverjem őket. Ez a bal, ez a jobb. Lefeküdt a nagy bevásárlás után, s rögtön elaludt. Ekkor megszólalt az egyik cipő gúnyosan. Na, most magad is hallhattad, te csámpás, hogy én vagyok a jobb. A másik cipő tátogott, meg hápogott mérgében. Mindjárt megpukkadok, meg szétrepedek. Még hogy te vagy a jobb, te tyúkszemdörzsölő, te kaptafa pusztító. Azonnal odament, és dühösen elrugdosta helyéről a jobb cipőt. Most én vagyok a jobb, meg az erősebb is. A jobb cipő éppen vissza akart vágni, amikor Gombóc Artúr egy nagyot horkantott és felébredt. Ugyanis éppen azt álmodta, hogy elfelejtett csokoládét venni. Ennek a felese tréfa. A nagy éhezéstől már mindent elfelejtek. Már olyan lyukas az eszem, mint az ementáli sajt. Azonnal vásárolnom kell egy csomó csokoládét, Sietve beledugta a lábát, először az egyik cipőbe, azután a másikba, nyakába csavarta a sálat, fejébe csapta a sapkát, kinyitotta az esernyőt és kirohant. A rohanás közben érezte, hogy valami furcsa van a lábával, lassított, hogy jobban megfigyelje, mi az a furcsa. Hát az volt a furcsa, hogy mikor jobb lábával lépett, úgy érezte, hogy a ballal lép. Ennyi, motyogta. Lehet, hogy még nem ébredtem fel, vagy nem tudom, hogy melyik a jobb lábam vagy a bal lábam. Épp ezért vezényelni kezdett magának hangosan, mint a katonák. Bal, jobb, bal, jobb. És amikor a balt mondta, a jobb lába lódult előre. Mikor a jobbot mondta, akkor a bal. Megállt, megvakarta a fejét, majd lenézett a lábára. Először a jobbra, másodszor a balra. Hát, ahogy lenézett, különös dolgot látott. Összet volt cserélve a lába. Hűha, motyogta rémülten, összekeveredett a lábam. A bal helyén van a jobb, a jobb helyén meg a bal. De nem elég, hogy össze volt keveredve a lába, hanem az egyik cipő hirtelen meglódult, és nagyot rúgott a másik cipőbe. Jaj, a bokám! Nyögte Gombóc Artúr, mivel a lába benne volt a megrúgott cipőben. Erre a másik cipő hátrált egy kicsit, és nekifutásból sarkon akarta rúgni az egyik cipőt. Jaj! Nyögte megint Gombóc Artúr, mivel a lába kiszaladt alóla. Ő meg a földre tottyant. Ahogy ott ült, meg nyögött, látja ám, hogy a két cipő a levegőben is rugdossa egymást. Egyúttal persze Gombóc Artúr bokáját is. Na ebből elég, dühögött meg Gombóc Artúr. Átkozott, civakodó cipők, levelük. Azzal lerúgta a cipőt, és mérgesen bedobta a kukába. Na most rugdossátok egymást, vacak méregzsákok. Majd lenézett fázós lábára, s elcsodálkozott. Jé, most a helyén van mind a kettő. És most már rohant is mezitláb csokoládét venni, csak úgy fröccsent a hólé meg a sár. A kukában egy kis ideig csönd volt, megszeppent a csönd. Majd megszólalt az egyik cipő. Jaj, jaj, mi lesz velünk? Megszólalt a másik is. Itt pusztulunk el a szemetes kukában. Éppen arra ugrált órarugó, gerincű, felpattanó, s meghallotta a siránkozást, meg a sóhajtozást. Kinyitotta a kuka fedelét. Nini, egy pár cipő, mondta. Ti sóhajtasztatok? És miért? Jaj, jaj, mondta egyszerre a két cipő, kidobott minket Gombóc Artúr. És miért dobott ki? Talán nyomtátok a tyúk szemét? Veszekedtünk, meg civakodtunk, azért dobott ki. És mind veszekedtetek, és mind civakodtatok? A bal cipő szepegve felelt. Ő azt mondta, hogy ő a jobb. Pedig én is vagyok olyan jó. Órarugóc gerincű felpattanó akkorát nevetett, hogy a cserepek lepotyogtak a háztetőről.
2: Ilyen buta cipőket még nem láttam. Ti vagytok a legostobább cipők a világon.
3: Persze, hogy az egyiket balnak hívják, a másikat meg jobbnak, de ez nem azt jelenti, hogy jobb vagy rosszabb, hanem azt jelenti, hogy melyik oldalon viselnek.
2: Ha-ha-ha-ha, mert különben olyan egyformák vagytok, mint az ikrek, és ha megígéritek, hogy nem fogtok veszekedni, kiszedlek innen benneteket.
3: Ígérjük, ígérjük, mondták a cipőikrek.
2: Órarugó, gerincű, felpattanó kiszedte őket a kukából, kicsit letörölte róluk a port, a szemetet, és így szólt hozzájuk.
3: Ha nem akarjátok, hogy az egész világ, sőt, az egész kerület rajtatok nevessen, ne civakodjatok különben, arra ment a gazdátok.
2: A cipőikrek megfogadták, hogy soha többé nem civakodnak. majd futásnak eredtek, s nem sokára utol is érték a mezitláb csattogó gombóc Artúrt. Elébe álltak szépen, mégpedig a jobb láb elé, a bal meg a bal láb elé.
3: Nini, örvendezett gombóc Artúr, ezek az én cipőim.
2: Hát utánam jöttetek?
3: És nem fogtok többé rugdosni? Megcivakodni?
2: Soha! Bocsáss meg, mondták a cipőikrek. Gombóc Artúr belelépett a cipőbe.
3: Érdekes, milyen kényelmes és milyen jó benne a járás, és milyen gyönyörű cipő.
2: A bal is, meg a jobb is. Egyformán mind a kettő.
3: Régen volt ilyen pompás cipőm.
2: Ügyelt is rájuk Gombóc Artúr, esténként kipucolta őket. A cipőikrek pedig vidáman játszadoztak, bújócskáztak a szobában, és soha többé nem civakodtak.
3: Pompom befejezte a mesét, és óvatosan megkérdezte.
2: Nyomja még a cipő a lábad? Picúr vidáman perdült egyet.
3: Már nem nyomja, egyformán kényelmes mind a kettő. Régen volt ilyen pompás cipőm.
2: Majd a toronyórára nézett.
3: Hű, elcsászkáltunk meg, elbicegtük az időt. Elkéstem az iskolából. Futás!
2: És futottak, és szögdeltek, és trappoltak, és ügettek a gyönyörű új cipőben, amir olyan puha, kényelmes, mint a vaj, illetve mint a bársony.
3: Mikor az iskolához értek, Pompom felugrott egy ágra, és Picúr utána szólt. Megvárhatlak?
2: Picúr visszamosolygott a kapuból.
3: Megvárhatsz, és üdvözlöm a cipőikreket.
2: Pompom bazsajogva nézett a becsukódó kapura.
3: Átadom, ha találkozom velük, feltétlenül átadom.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Nézebb, mint a mese, hát érdemese kitalálni mást.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Furulyás Palkó, aki elmeséli nektek Besenyei Ferenc.
1: Hol volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl, még az üveghegyeken is túl, ahol a kis kurtafarkú malac túr, volt egyszer régen egy szegény özvegyasszony. Annak egy fia, Palkó volt a neve. Nagy szegénységben éltek ők ketten. Mikor volt, mit tegyenek, mikor nem. Nem volt azoknak egyebük, csak egy kidőlt bedült falu házuk, meg egy kicsin kertjük. Azt mondja egyszer Palkó az anyjának. Édesanyám, én nem éhezem itthon többet. Elmegyek szolgálni. Addig haza sem jövök, amíg legalább egy borjút meg nem szolgálok. A kertünkben majd felnövekedik, és legalább lesz egy kicsi gazdaságunk. Elmegy Palkó szolgálatba, oda van egy esztendeig. Szolgál egy borjat. Aztán megint elmegy szolgálatba, és megint szolgál egy borjat. A harmadik esztendőben is, a negyedik esztendőben is szolgál egy-egy borjat. Volt már 4 borjú, de kicsi volt a kert, és kevés széna termett benne. Nem volt, mivel tartsák a borjakat. Ő bizony, gondolja magában Palkó, vásárra hajtja mind a 4-et is eladja. El is indult a 4 borjúval, de amint az úton mene, szembe jöv vele egy őszöreg ember, és azt mondja neki, te legény, van nekem egy szépen szóló furujám, neked adom, ha egy borjat adsz érte. Ugyan mit gondol, bátyám uram, csak nem adhatok egy borjat egy furujáért? Csak adjad, ne félj, nem bánod meg, nem olyan akármilyen furuja ez, mint a többi. Majd meglátod, hogy nagy hasznát veszed még ennek. Isten neki gondolja magában Palkó, s odaad egy borjat. A szép veres tarkát, a furujáért. És azzal tovább megy. De még egy puskalövésnyire sem mehetett, megint elejébe kerekedik az az őszöreg ember. S azt mondja neki, te legény, adj még egy borjat, s nézd, ezt az eleven egeret adom érte. Nagyot kacag Palkó, hát hogy adnék én borjat egy hitvány egérért? Mit gondol, bátyám uram? Van otthon egér elég, mindig bosszankodik is az édesanyám miattuk. Jó, jó, de ez nem olyan egér, mint a többi. Addig-addig beszél az öregember, hogy Palkó odaad még egy borjat. A kedves fehér tarkát. Azért az egy egérért. Most már 2 borjúval ment a város felé, de hogy nem, az égből esett ele, vagy talán a földből bújt elő, megint csak elejébe állott az ősz öregember. S azt mondta neki, te legény, van ám nekem egy fürge futóbogaram. Ez itt mi? Ez csak az igazi. Neked adom, ha egy borjat adsz érte. Nem adom én, bátyám uram, mondta Palkó, de hogy adom, nem bolondultam meg. Elég bolond voltam már akkor, hogy 2 borjat odaadtam egy furujáért, meg egy egérért. Sose bánd, azt mondom neked, adj egy borjat ezért a futóbogárért, mert bizony nagy hasznát veszed. Mit gondolt, mit nem Palkó, odaadta a 3. borjat is. A tiszta vereset, bodros szőkefürtöset. Ment tovább az egy borjúval, ment a város felé. Hajtotta az egyetlen borjat nagy búsan. Mindegyre vissza akart fordulni, hogyha találkozhatnék azzal az őszemberrel, mert erősen megbánta a vását. Na nem kellett, hogy visszaforduljon? Amint ott nagy búsan mendegélt, tűnődött magában, forgatta a merészséget a fejében, csak elejébe került megint az öregember, és azt mondta neki. Hallod-e, fiam? Add nekem ezt a borjút is. Adok érette egy zacskót. Ezt mi? Nem adom, mondotta Palkó, bár a többit se adtam volna. Nem tudom, hogy kerülök az édesanyám szem elé. Csak add ide azt a borjat, ne búsulj semmit. Nem akármilyen zacskó ez. Tudd meg, hogy ebbe a zacskóba álom van kötve. Csak mondanod kell neki, hogy hány órát akarsz aludni, s annyit alszol. S ha mást akarsz elaltatni, azt is elaltathatod, csak szólj a zacskónak. Azt gondolja Palkó, ha már így esett, minek menjek egyetlen egy borjúval a vásárra. Legyen az öregi a 4. borjú is. Pedig ezt a bogár fekete, koromszínszemű borjat sajnálta leginkább. átaladta az öregembernek a borjat, és az ember azt mondta neki: no, fiam, most menj haza, otthon nem lesz maradásod, az édesanyád addig ver, amíg valaki ki nem szabadít a keze közül. De ha kiszabadultál, szaladj amerre a szemed lát, s kiálts vissza az édesanyádnak. Isten áldja meg édesanyám, addig vissza nem jövök, amíg király nem lesz belőlem. Hiszen volt otthon nem ulas, mikor Palkó hazaérkezett. Kérdezte az anyja: eladtad a borjukat, fiam? El, édesanyám, el. Hát hol a pénz? Nem pénzért adtam, édesanyám, hanem ezekért mi? S előhúzta a talisznyájából a furuját, az egeret, a futóbogarat és az álomzacskót. Háj, mérgelődött az özvegyasszony. Kapott egy husángot, ütötte Palkót, ahol találta, és ha által nem szalad a szomszédasszony, s ki nem szabadítja a keze közül, tovább veri. Szaladott Palkó, amerre a szeme látott, de visszakiáltott az anyjának: Isten áldja meg édesanyám, addig vissza nem jövök, amíg király nem lesz belőlem. Ment, mendegélt Palkó hetet-hét ország ellen az óperenciás tengeren túl, ahol a kis kuttafarkú malaszt úr, s ért egy nagy városba. Abban a városban lakott a király. Ennek a királynak volt egy gyönyörűséges leánya, de ennek a leánynak nagy betegsége volt. Olyan nagy bánat nehezedett a szívére, hogy senki meg nem tudta nevettetni, s nem jött álom a szemére sem éjjel, sem nappal. A király akkor éppen hirdette ki az egész országban, hogy annak adja a leányát és egész országát, aki a leányát megnevetteti, s olyan orvosságot ad neki, hogy mikor bekövetkezik a rendes ideje, tudjon aludni. Bezzeg jöttek mindenféle hercegek, grófok, bárók, válogatott cigánylegények. Mind szerencsét próbáltak, de a király kisasszonyt sem megnevettetni, sem alaltatni nem tudták. Megy Palkó is a király udvarába, s jelenti, hogy ő is szerencsét próbál. Csak üljön ki a király kisasszony a palota tornácára, s ő majd az udvaron mutat valamit. Kiül a király kisasszony a tornácra, kiül a király is, a felesége is, összegyűltek mind az udvarbéliek, hogy lássák, mit tud ez a szegény legény. Akkor Palkó kivette a talisznyából a furuját, az egeret, s a futóbogarat, szépen letette a földre. Aztán fújni kezdte a szépen szóló furujáját. S hát halljatok csodát, az egér derékon kapta a futóbogarat, s járták a táncot, hogy csak úgy porzott az udvar. De uram, Istenem, akkorát kacagott a király kisasszony, hogy a kacagásától csengett az egész királyi palota. Kacagott a felséges király is, a felesége is, kacagott az udvar népe is. No, fiam, mondotta a király, megkacagtattad a leányomat, most még csak altasd el. Mikor a király kisasszonyt lefektették, Palkó bedugta a fejét a talisnyájába, és szólt az acskónak: aludjék a király kisasszony holnap reggel 8 óráig. És abban a pillanatban bekoppant a király kisasszony szeme, és aludott édesen másnap reggel 8 óráig egyfolytában. Azon közben felöltöztették Palkót drága szép gúnyába. Amint a király kisasszony fölébredett, megfüröztötték harmadcsöppekben, rózsaszírmával megszárogatták, aranyszőkehaját csigákba fésülték, damasszoknyáján villogott az aranyszállal varrott sok szép virág, bársony mellénkén a gyémánt gombok. Nagy lakodalmat csaptak. Az öreg király átaladta leánya kezével együtt Palkónak az országot is. 7 nap, 7 éjjel húzták a cigányok, járták a legények, a leányok. Lakodalom után Palkó elment az édesanyja után, s 6 lovas hintón a palotába hozta. Sóra fára nem volt többé gondja az édesanyjának. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: A Furujás Palkó című mesét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. rádió egyfejűeknek.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Vackor az első B-ben. Kormos István klasszikus verses meseregényét Hüvösvölgyi Ildikó meséli el.
1: Szervusztok gyerekek! Én Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és ma én mesélek nektek Kormos István Vackor az első B-ben című könyvéből, amely verses meséket tartalmaz. Kormos István Vackor csirió mókuskáról mesél a gyerekeknek. Hajahé! Egy szép napon áll Vackor az első B-vel az iskola udvaron. Új óra jön, tornaóra. Arra vártak reggel óta. Hanem a tornatanár már 17 percet késik. Az utcán hiába nézik, tán az autóbusz elakadt, vagy csak a mezőre szaladt ebben a csodás időben, s most futkos leföl a zöldben. Eszter néni súgja csöndben. Ó, csak végre jönne már. Mert tornaórát nem tarthat, kisüt valamit íme. Tudnál-e mesét mondani? Nagyon szeretnénk hallani. Mesélnél-e, kicsi Vackor? Zendíts rá, te csöpp pisze! Felel csöndesen a bogyos, felel Vackor.
2: Hát, egy mesét, igen, tudok, amit könyv nélkül is fújok, hanem figyeljetek akkor.
1: Ki áll a gyerekek elé, ki az apró, és mond egy csodás csöpmesét. Mond a hírességes, bogyos, lompos, loncsos és bozontos orrhegyék piszén-pisze, első bés csöpkölyök macskó. Előbb még köhintget hármat, aztán vígan belevághat.
2: Hol volt, hol nem? Volt a Mátrában, ahol a megyfán terem a kókusz, volt, ahogy mondom, egy kicsi mókus. Csirió volt a neve. Rozsdaszínű a farka, csöpp, puha gomb az orra, aranycsillag a szeme. Hát, ez az édes csirió, ezt tudta még csak, hogy mi jó. Egész nap ugrált fáról fára, vidám országa volt a Mátra. Egy napon szép fényesen sétálgat csirió mókus, sétálgat fenn a Mátrában, a tücskös zöld rétegen. Aznap volt mamája születésnapja, s gondolta, virágot szed neki, aztán a sok vadvirággal odójuk telirakja. Sétálgat csöpp csirió, s látja, hogy körben a réten van virág, van millió. Sugaras szívvel szedi, két marka majdnem teli, hanem hajahaj, közeleg szörnyű baj, mert a mókuska nem veszi észre, hogy egy settenkedő, ravaszdi róka követi loppal az erdő óta. Követi őt a tücskös rétre. Hason a fűben mászik, csak a farka bojtja látszik, és a sok hegyes foga épp mókushúsra vásik. Szömörce bokor mellett megállt csirió mókus, s csöp hangján énekelget. Nem tudja, mi a vész, azért olyan merész. A róka már közel, méregeti magában, hogy zsákmányát egy szuszra hogyan ragadja el. Akkor arra száll egy kis rikó, s kiállt mókuskának, menekülj gyorsan, csirió! Száll a csirió föl a fára, rohal a ravasdi róka utána. Már az odúban csirió, falad dühös a róka, mert nem jut neki semmi jó. Fenyeget csak fölfele. Megállj, te csirió mókus! Csak egyszer onnét legyere! Leszel még a vacsorám, rozsdálló farkú kabám! Akkor a vállán nagy mancsot érez, dörmögő hangot hall, s az a hang kérdez.
3: Micsoda? Miket beszélsz? Az édes csiriót fenyegeted? Kapsz most három nagy pofont, hogy elrepül a fejed? Nesze! Nesze! Nesze! Meg ne süketőj bele!
2: egy öreg mackó áll mögötte, oly, de súlyos az a nagy ökle. Ravaszdi nyűszít, nyivákol, nem bújhat a szorításból. Katrodj a mátrából, hord el az irhád, hogyha meglátlak, azt ki se bírnád, mert megnyúvasztalak, te settengő alak. El is kullogott, el a róka, Csirió boldogan él azóta. Ugrál a mátrában, fáról fára, talál a réteken ezer virágra, s mert gondja nem lehet, él a világba.
1: Ezt elmondva akkor pölkacagott mackor.
0: Ezt a mesét újra meghallgathatod holnap reggel 7 órakor. A következő rész pedig holnap este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban.
4: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mese fényben.
5: Szevasztok, csukimukik! István bácsi vagyok, a mesepostás. Most pedig én olvasok mesét nektek. Csukás István, ugrifüles az illemtanár. Hogyan játszunk? Tüskés hátú elszaladt a labdájáért. Lihegve, kipirulva jött vissza. Itt a Laszti, állj be a kapuba, én majd rúgom neked a gólokat. Hajrá, tüskés hátú! Ugrifüles finoman ingatta a fejét. Nem jó. Mi nem jó? A labdázás nem jó? Ahogy elkezdted, úgy nem jó. Talán választanánk, hogy ki lesz a kapus. Enyém a labda, én választok, mondta tüskés hátú dacosan. Vagy talán már a játékra is vannak illemszabályok? Kérdezte. Vannak bizony, mondta ugrifüles. És érdemes betartani, hogy ne legyen veszekedés, meg tévakodás, meg marakodás. Na, erre kíváncsi vagyok, ült a labdára tüskés hátú. És előre megmondom, hogy én akarok gólt rúgni, mivel nem szeretek veszíteni. Ugrifüles széttárta a karját, mint aki tanúnak hívja az egész világot. Ki szeret? De hát nincs olyan verseny vagy csapatjáték a világon, amelyben valaki ne veszítene. Ez benne az izgalom. Ha mindenki csak győzne, ami képtelenség, borzasztó unalmas lenne. Azon kívül pedig egyszer veszítünk, máskor meg győzünk. Aki ma vesztett, holnap nyerhet. Mind a kettő hozzátartozik a játékhoz. Éppen ezért férfiasan, siránkozás, dűrohamok és sértődés nélkül kell elviselni a vereséget. A győztes pedig ne hetvenkedjen, mert holnap ő lehet a vesztes. Tüskés hátú elgondolkozott. Van benne valami, ismerte be végül. Na már most minden játéknak van szabálya, amit meg kell tartani, vagyis akkor lesz jó a játék, ha komolyan vesszük, és szigorúan megtartjuk a szabályokat. Ez is világos? Világos, ismerte el ezt is tüskés hátú. Minden játék, amit többen játszanak, társas játék. Mit jelent ez? Nem csak azt, hogy többen vannak, hanem azt is, hogy teljesen egyenlő. Mármint az induláskor, a játék elkezdésekor. Ez nagyon fontos dolog. Nincsenek előnyök, nincsenek kivételezettek. Mert csak így tiszta a játék. És ha egy játék nem tiszta, abban nem érdemes győzni. Csalás árán. Tüskés hátú ingatta a fejét, hogy nem, csalni nem szabad. Ugrifüles elégedetten nézte, és nagy lendülettel folytatta. Aki csal a játékban, az másban is fog csalni, vagyis csorba lesz a jelleme. Lepattogzik róla a zománc, mint egy ócska fazékról. Ki szeretné, hogy ilyen jelleme legyen? Tüskés hátú enyhén elpirult, s zavartan motyogott. De hiszen a játék csak játék. Ugrifüles komoly képet vágott. Nincs szebb dolog, mint a játék. Nincs szebb dolog, mint barátságosan viaskodni, versenyezni, összemérni az erőnket, az ügyességünket, az eszünket. És milyen jó győzni. Na persze, ha veszítünk, az nem olyan jó, de kiváló alkalom arra, hogy edzük a jellemünket, a kitartásunkat, hiszen holnap lehet javítani. Tüskés hátú felpattant, letette a labdát és megölelte Ugrifülest. Igazad van, hogy én eddig milyen pukkancs béka voltam. Itt a laszti, sorsoljuk ki, hogy ki lesz a kapus, és ki fog gólt rúgni. Ugrifüles leplezetlen büszkeséggel nézett Tüskés hátúra. Ilyen kiváló tanítvány. Slám, az illemnek milyen hatalmas ereje van. Kisorsolták, hogy ki lesz először a kapus. És játszottak egész délután.
4: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: amit most hallgatsz, az a
1: Csugás Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Lementem a pincébe vajat csipegetni, utána jött édesanyám pofon veregetni. Nád közé bújtam, nád sípot fújtam, az én sípom így szólt, dídádú, te vagy az a nagy szájú. Lementem a pincébe vajat csipegetni, utána jött édesanyám pofon veregetni. Nád közé bújtam, nád sípot fújtam, az én sípom így szólt, dídádú, te vagy az a nagy szájú.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A róka megéhezett. A folyó partján üldögélt a tűző napsütésben, és a halakat figyelte, ahogy ide-oda úszkálnak egyik parttól a másikig. Igazán jó lesne most egy kis sült hal. Kiáltott fel, majd megnyalta a szája szélét. Eltelt egy fél óra, de az éhség nem hagyta nyugodni a ravazdit, és törni kezdte a fejét, hogyan tudna kihalászni néhány halat a vízből. Először bedugta a mancsát a folyóba, és úgy próbálta elkapni a halakat. De hiába! A halak sokkal fürgébbek voltak nála. A róka csalódottan ült vissza a fűbe, de a tervét, hogy halat eszik ebédre, még nem adta fel. Ahogy ott üldögélt, eszébe jutott, hogy talán egy horgászbottal és egy kis csalival több szerencséje lenne. Körbenézett a parton, és talált is egy éppen megfelelő hosszúságú ágat. Rákötötte a zsineget, amit mindig magánál hordott, a végére pedig ráakasztotta a csalit. Most már indulhat a halászat, kiáltotta, és messze bedobta a vízbe a csalit. Már jó ideje ült a parton, de semmi nem akadt a horgára. Hiszen a róka nem tudta, hogy a nagy hőségben a halak elbújnak, és csak akkor jönnek elő, mikor esteledik és a víz lehűl. Már éppen lemondott volna az ebédjéről, mikor meglátott egy farönköt úszni a vizen. Mikor közelebb ért hozzá a fadarab, látja a róka, hogy két sirály sütkérezik rajta.
1: Hé, sirályok! Kiáltott oda. Mit csináltok ti azon a fadarabon?
2: Mit gondolsz, mit? Halászunk!
0: Felelte gúnyosan az egyik madár.
1: Becsatlakozhatok én is?
0: Kérdezte legkedvesebb hangján a róka. Közben pedig azt tervezte, hogy megszerzi magának a rönköt, és majd azzal beevez mélyebb vizekre, hát ha ott nagyobb szerencséje lesz. A sirályok közben intettek, hogy ugorjon csak, ő pedig nekirugaszkodott, és a rönk felé ugrott. Ám az iránykisé elnézte, a rönk szélére érkezett. Közben a sirályok a másik oldalon egyszerre felröppentek, a rönk pedig megbillent, és a róka nagy placcsanással beleesett a vízbe. A róka kapálózott, próbált kiúszni a partra, de a vízsodrása erősebbnek bizonyult, és magával ragadta. Csak vitte lefelé a folyón hosszú kilométereken keresztül, majd lelassult a sodrás, és a róka kikerült a nyílt tengerre. Körbenézett, de partot még csak nem is látott a közelben. Ilyettében mancsaival kapálózni kezdett, s rájött, hogy kiválóan lehet őket evezőknek használni. Először össze-vissza csapkodott végtagjaival, majd egyre jobban belejött, végül pedig már kormányozni is tudott a farkával. Így úszkált a habokban a róka, de akármilyen erővel és akármilyen gyorsan evezett, a partot sehogy sem tudta elérni. Olyan lassan haladt előre, mintha csak egy helyben lubickolt volna. Miközben próbált kievickélni, egy fóka úszott mellé.
1: Hát te meg milyen állat vagy?
0: Szólította meg csodálkozva.
1: Még sohasem láttalak erre felé, csak nem eltévedtél. Dehogy! Én vagyok a róka koma, és éppen felfedező úton vagyok, mondta a róka, és közben próbálta kihúzni magát. Miféle felfedező úton?
0: Kérdezett vissza a fóka.
1: Mindig is kíváncsi voltam rá, milyen állatok élnek a tengerben, és nemrég azt hallottam, hogy kihalófélben vannak, gondoltam még megnézem időben.
0: Válaszolta a róka, és közben mancsával össze-vissza kapálózott, hogy fennmaradjon a vízszínén.
1: Ez bizony rosszul tudod. Nagyon sokan élünk még a tengerben. A fókák családja igen népes, de élnek még itt bálnák, delfinek, rozmárok, és rengeteg tengeri hal is úszkál a vízben. Na persze, nem hiszek neked, csak ha a saját szememmel látom. Gyertek ide mindannyian, és feküdjetek le a vízre egymás mellé, hogy megszámolhassalak titeket, mondta a ravaszdi. Elsőnek a fóka érkezett vissza. Az egész családját elhozta magával, de még a szomszédjait is. Majd sorban jöttek a többiek. A bálnák, rozmárok, delfinek, polipok, és hamarosan óriási állatsereg vette körül a kapálózó rókát. Aztán a róka intett nekik, hogy sorakozzanak fel egymás után, és az állatok pedig egymás mellé feküdtek, ahogy a róka kérte. Olyan sokan voltak, hogy a sor elért egészen a partig. A róka pedig fogta magát, felugrott az első állat hátára, majd hip-hop, egyikről a másikra ugrálva, könnyedén kijutott a partra. Igazad volt, fóka úr! Tényleg rengeteg állat él a tengerben, és milyen könnyen meggyőztelek, hogy építsetek nekem hidat a szárazföldre. Köszönöm, hogy kivezettetek, de most már megyek, eszem valamit ebédre, mondta gúnyosan a róka. A tengeri állatok csalódottan úsztak vissza a lakhelyükre, a róka pedig levetette az ázott bundáját, kiteregette egy faágra, majd lefeküdt a partra, és elaludt.

0: Üssed, üssed, botocskám. Élt egyszer a falu végen egy favágó a feleségével, akik olyan szegények voltak, hogy krumplin és száraz kenyéren kívül nem került egyéb az asztalukra. Habár a favágó egy nappal látéve dolgozott, többre akkor sem jutott. Még a szerencse is elkerülte őket. Hanem egy nap, amikor a favágó éppen a tisztáson száraz kenyeret ebédelt, megszólította egy vélember, akinek hófehér szakálla a földet verte.
1: Adjon Isten, bátyám! Megszánna néhány falat kenyérrel. Már napok óta éhezem,
0: mondta az öreg. Már hogy ne adnék, válaszolta a szegény ember, és elfelezte a cipót. Az öreg ember megköszönte, majd így szólt.
1: Mivel segítettél rajtam, megajándékozlak egy terítővel. De jól vigyázz rá, mert ez nem akármilyen abrosz.
0: Majd így folytatta.
1: Ha legközelebb megéhezel, csak vedd elő és mondd. Terülj, terülj, asztalkám! Meglásd, egy-kettőre olyan lakomat árul eléd, amilyet még nem láttál. Többet ezután nem lesz gondod az ételre.
0: A favágó nehezen hitt az öregnek, de azért megköszönt az abroszt és búcsút intett. Mikor este felé befejezte a munkát, elindult hazafelé, ám közben megéhezett, és elhatározta, hogy a következő faluban kipróbálja a csodaterítőt. Bement hát a legközelebbi fogadóba, leült egy asztalhoz, elővette a terítőt, és egykedvűen azt mondta. Terülj, terülj, asztalkám! Akkor hirtelen tele lett az asztal mindenféle finomsággal. A szegény ember azt se tudta, hova nézzen. Volt ott sült hús, töltött paprika, túrós csusza, mákos kalács. De a favágó nem volt elég óvatos. A kocsmárosné is látta varázslatot. Már is kieszelt egy ördögi tervet. Megvárták az urával, míg a favágó lefekszik aludni, és aztán az éjszaka közepén kicserélték a csodaterítőt egy közönséges abroszra. Hajnalban pedig továbbment a szegény ember, és az egészből nem is vett észre semmit. Mikor aztán hazaért, vígan köszöntötte a feleségét. Na nézd csak, milyen csuda terítőm van! Amint elmondom a varázsigét, tele lesz az asztal mindenféle földi jóval. És akkor elővette az abroszt, de az asszony csak nevetett rajta. A favágó pedig elmondta a bűvös mondatot, de csak nem történt semmi. Megpróbálta még néhányszor, de hiába, az asztal üres maradt. Na hát, igazán vicces kedvében van ma, kacagott a felesége. A favágó pedig nem tudott mit tenni, beletörődött a dologba. Ám mikor másnap az erdőt járta, újra összetalálkozott a vénemberrel.
1: Drága fiam, van számomra még egy falat kenyeret?
0: Hogy ne lenne? Kár, hogy az abrosz csak egyszer vált be, felelte szomorúan.
1: Akkor bizony téged átvertek. Kicserélhették, és ezért nem terem többet. De mivel most is segítettél, adok neked egy bárányt. Csak mondd neki, táncolj, táncolj, báránykám! És annyi aranypengő hullik majd a szőréből, hogy alig bírod megszámlálni.
0: A favágó ismét megköszönte az ajándékot, az őszöreg ember pedig eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Csak hogy a szegény favágó hazafelé ismét betért a fogadóba, és óvatlanul eldicsekedett a csodatevő báránykával.
2: Majd elhiszem, ha látom,
0: mondta a ravasz kocsmárosné. A szegény ember pedig megtáncoltatta a bárányt, és csak úgy hullott a bundájából a sok aranypénz. Azt gondolta az ember, vigyék csak, hadd jusson némi pénz a szegényeknek is. Ám ahogy leszállt az éj, és a favágó álomra hajtotta a fejét, a kocsmárosék
1: elcsenték tőle a bárányt, és helyette ott hagytak egy másikat. Reggel pedig a favágó boldogan ment haza az állattal, nem is sejtett semmit a cseréből. Nézze, asszony! Ez ám a csuda bárány! Ha kérem, aranypénz hullik a bundájából, mondta otthon a feleségének. Ám akárhogy szólongatta a bárányt, az meg sem mozdult, csak bégetett. Most már aztán igazán el volt keseredve a szegény ember. Az nem lehet, hogy kétszer is pórul járjon. És amint ezen tanakodott az erdőben, megjelent előtte újra az öreg ember. Miért lógatod az orrat, fiam? Elveszett a bárány? Kérdezte. Úgy, ahogy mondja, felelte. Na, mivel jól bántál velem, utoljára megsegítelek. Bizony a kocsmárosék lopták el az abroszt és a bárányt is. De adok most egy botot. Ezzel menj vissza a fogadóba. Amikor odaértél, csak kiáltsd el magad. Üssed, üssed, botocskám! Majd átadta a botot az öregember, és egy szempillantás alatt eltűnt, mintha ott se lett volna. A favágó pedig elment a fogadóba, és kérte a kocsmárosékat, adják vissza, amit elloptak. De ők tagadtak mindent. És akkor a favágó segítségül hívta a botocskáját. Üssed, üssed, botocskám, mondta. A bot pedig előugrott a zsákjából, és addig ütötte a két tolvajt, amíg érte. Könyörgöm, hagyd abba! Visszaadunk mindent! Zokogott az asszony, a favágónak pedig a jó szíve megesett rajtuk. Eltette a botját, és miután visszakapta a terítőt és a bárányt, boldogan elindult hazafelé. Mikor aztán végre megérkezett a falujába, olyan dínom-dánamot csaptak a terítővel és a bárányjal, hogy még évek múlva is emlegették a környéken.

0: Szukásmese Rádió. Szukásmese Rádió. Még egy mese.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Takaró Mihály vagyok. Most én mondok nektek mesét. Göbölyös Attila, az időjósló hagyományok titkai. Egyszer volt, hol nem volt, egy hegyekkel körülvett kis faluban élt egy idős gazda, Pistabá, akit mindenki az időjárás nagy tudorának tartott. Pistabá nem használt modern eszközöket, mégis mindig pontosan meg tudta mondani, milyen idő várható a következő hetekben. A falusiak csodálkozva figyelték, hogyan olvassa ki az eget, a földet és a természet apró jeleit. Egy nap a szomszéd falu gazdái is ellátogattak hozzá, mert hosszú esős napok után szerették volna tudni, mikor kezdhetnek vetni. Amikor megérkeztek, Pistabá épp a kerti fák között sétált és a leveleket vizsgálta. Pistabá, áruld el nekünk, hogyan jósolod meg az időjárást, kérte az egyik fiatal gazda, János. Az idős ember mosolyogva leült a farönkre és így szólt. Gyermekeim, az időjárás megjóslása nem varázslat, csak figyelem kérdése. A természet mindent elmond, csak meg kell tanulni meghallani a szavát. És akkor Pistabá elmesélte az időjóslás néhány titkát. A szél iránya és ereje. Ha a szél kelet felől fúj, eső közeleg. Ha nyugat felől, jó idő lesz. A felhők formája. A bárányfelhők derült időt jeleznek, míg a szürke, sűrű felhők eső. Az állatok viselkedése. Ha a fecskék alacsonyan repülnek, vihar közeleg. Ha a hangyák elkezdik magasra építeni a bojukat, hűvös, csapadékos idő várható. A holdfény ragyogása. Ha a hold körül halványgyűrű látható, hamarosan esni fog. A természet hangjai. Ha a tücsök hangja halkabb lesz, leülés várható. A gazdák tátott szájjal hallgatták, és megfogadták, hogy ők is figyelmesebben követik majd a természet jeleit. Az egyikük azonban megkérdezte, és mi van akkor, ha tévedsz, Pistabá? Az idős gazda elnevette magát. Az időjárás sosem hazudik, csak néha máshogy mutatja meg magát. Ha jól figyelsz, mindig meglátod az igazságot. A fiatal gazdák hálásan tértek haza, és azóta is megfigyelték a természet apró jeleit, hogy jobban értsék az időjárást. A faluban pedig még sokáig mesélték, hogyan segítette Pistabá a gazdákat a terményeik megóvásában és a földek gondozásában. Tanulság. A természet mindig beszél hozzánk, csak türelemmel és figyelemmel kell hallgatnunk. Az ősi tudás és a hagyományok értéke soha nem veszik el, ha továbbadjuk őket a következő nemzedékeknek.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Sakarok, talán inkább kérek?
1: Csukás meserádió.
2: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, kedves gyerekek! Szolnoki Péter vagyok, és most én mesélek nektek. Lázár Ervin, metrómese. A metrószerelvény begördült a remízbe, hogy megérdemelt éjszakai nyugovóra térjen. A kocsik fáradtan nyújtózkodtak, ellazították rúgóikat, egy-két álmos pillantás után a szemük is bekoppant. Csak a 336-os kocsi figyelt éberen, mintha a több órás gurulással még nem járt volna le a szolgálata. Ajtói lélegzet visszafojtva várták, hogy a remízmester egy gomnyomással becsukja a kerekeken gördülő kaput, s odakintről eloltsa a villanyt. A mély fekete remíz éjszakában azonnal izgatott sugdolózás kezdődött. Hurrá, én győztem! Sisterekte diadalmasan az első ajtó.
4: Az korán sem biztos, mondta a harmadik. Na, mondd a számot.
0: 79.
5: Lemaradtál. Kettővel megelőztelek, örvendezett a második ajtó. Rajtam 81 ember járt át az utolsó fordulóban.
4: 81? Hát az lehetetlen.
3: Hitetlenkedett a harmadik.
4: Akkor rajtam miért csak 44? Biztos, hogy jól számoltál?
5: Csak nem képzeled, hogy csalok.
4: Hát akkor te győztél. Ha csak az utolsó ajtó meg nem előzött.
6: Hé, utolsó ajtó, miért lapítasz?
5: Nem lapítok én, mondta durcásan az utolsó ajtó. Te nyertél, minek beszéljek fölöslegesen?
6: Azért csak mondd meg az eredményedet, mondta nagykegyesen a győztes.
3: Az utolsó ajtó, mintha nem hallotta volna a felszólítást, hallgatott.
0: Na, mondd már, sürgette most már mind a három társa.
5: 1, mondta alig hallhatóan az utolsó ajtó.
0: Mennyi?
3: Ámuldoztak a többiek, és nem tudták visszatartani a nevetést.
0: 1?
5: Na hát, mondhatom, szép eredmény.
3: Nagyon szégyelte magát az utolsó ajtó.
5: Azt azért vegyétek figyelembe, hogy ennek az egynek ferde volt az orrsövénye.
0: Hogy micsoda?
3: Kérdezték a többiek, és átvillant rajtuk, lehet, hogy a kudarc megzavarta szegény utolsó eszét.
5: De nagyon jól állt neki, folytatta a habókos utolsó ajtó. Nehogy azt higgyétek, egy cseppet is rontott az arcán ez a picike hiba, sőt, ettől lett nagyon bájos a szabályos, szép meccésű orra. A szeme mandulavágású, a színe opálkék.
0: Az opál nem is kék,
3: szakította félbe a második ajtó.
5: Nem baj. Akkor is opálkék volt a szeme, mondta határozottan az utolsó ajtó.
3: És vidámság lakott a szemében. Látszott rajta, a szomorúakat egy-két szóval meg tudja vigasztalni. Sőt, szó sem kell, csak rájuk néz, és huss, már is elröppen a szomorúság. A többiek erőlködve próbáltak felidézni valakit a saját utasaik közül. De csak egy ellibbenő hajfonat, egy lábikra, egy kabátszárny.
0: És milyen volt a haja?
3: Kérdezte az első ajtó.
5: Milyen lett volna? Szőke.
3: Fehér blúzban és sötétkék szoknyában volt. A keze finom művű, keskeny.
0: Nem is emlékszel a kezére?
3: Már hogy ne emlékeznék, amikor olyan volt a keze, mint egy ékszer. És meg is simogatott.
0: Megsimogatott?
3: Azt hiszem.
0: Mi az, hogy azt hiszed? Most megsimogatott vagy nem?
3: Amikor kiszállt, könnyedén megérintett.
0: Á, az csak véletlen volt, biztos kapaszkodott, mondta az első ajtó.
5: Szerintem simogatás volt, mondta a második.
4: És hol szállt föl? Kérdezte a harmadik.
5: Az Arany János utcai megállóban.
4: És meddig jött?
5: Sajnos csak a Kálvin térig. Nagyon reménykedtem benne, hogy kispesti, de nem. Ott lakhat valahol a Kálvin tér környékén.
4: Mit mondtál? Milyen blúzban volt?
5: Fehér. Fehér fodros blúzban. Amikor kiszállt, le nem vettem a szemem a blúz a fehér foltjáról, hogy minél tovább láthassam. S ja, igen, a járása. A járása is szívmelegítő volt. Elnéztem volna ítélet napig.
3: A négy ajtó hallgatott. Lecsukódott a szemük, s ha jól tudom, aznap éjjel valamennyien a fehér blúzosról álmodtak.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már. Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
1: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyökmackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvösvölgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Csukás Mese Rádió.
3: Sziasztok, Csukibukik, István bácsi vagyok, a mesepóstás. Most én mesélek nektek. Humor utca 33, írta Fecske László. Élt egyszer egy fiatalember, aki egész életében bohóc szeretett volna lenni. A humorát sokan díjazták, ám a bohóc iskolába sohasem kapott felvételi lehetőséget. 30 éves volt, amikor elhatározta, hogy már pedig ő akkor is az emberek nevettetésének szenteli az életét. Elnevezte magát Bonifácnak, s az addig összekuporgatott pénzéből építetett egy hatalmas házat, amelynek kívül és belül is minden fala más-más színű volt. Ezeket telepingálta különleges, vicces rajzokkal. Arra gondolt, hogyha fellépni sehol sincs lehetősége, majd ebben a házban, amelynek színház terme is volt, fellép és megnevettet mindenkit, aki csak betér hozzá. Telt múlt az idő, de alig-alig jöttek az emberek. Az a kevés vendég, aki betévedt Bonifáchoz, persze majd hanyatt esett a nevetéstől. De hiába próbálták terjeszteni Bonifác nevetéssel gyógyító házának hírét, a várva várt érdeklődés elmaradt. Bonifácnak majd megszakadt a szíve bánatában.
4: Jaj, hová lett az emberek humorérzéke? Nem szeretnek már nevetni? Nem is vagyok vicces?
3: Ezek a gondolatok kavarogtak a fejében. Egy nap egy öreg úr sétált el a színes emeletes ház előtt. A szemével végigpásztázta a falon lévő grafikákat, s hangosan felnevetett. Bonifác villámgyorsan szaladt ki a bejárati ajtóhoz a nagy kacagás hallatán.
4: Ez az tehát nem mindennapi házikó, mondta az öreg úr. Na látja, itt szívesen ellaknék. Épp most keresek magamnak egy kellemes hangulatú nyugdíjas otthont, ahol megfelelő ellátást is kapok. Már 3-at is végigjártam, de az ápolók mind túl komolyak. Mintha udvariaságból nem nevetnének. Azt hiszik, hogyha az ember megöregszik, a humorát is elveszti, pedig nem így van.
3: Bonifác elmosolyodott. Úgy érezte, hogy rokon lélekre talált az öreg úr személyében. Azonnal behívta a házába, és körbevezette. Az idős úrnak minden tekintetben megtetszett a ház, és gyors készfogást követően megállapodtak Bonifáccal abban, hogy ő is ide költözik. Bonifác házának híre egyre csak terjedt. főként az idősebbek körében. Jöttek is a vendégek, akik hamarosan lakók lettek az épületben. Még bővíteni is kellett a rezidenciát, amelynek egy részét Bonifác idősek otthonává alakította, de nem is akármilyen otthonná. A házban ugyanis megkövetelték a jó kedvet és a nevetést, amellyel a tulajdonos sokakat meggyógyított. Ide aztán jöhettek a vidámságra jó kedvre vágyó emberek, akiket a szürke mindennapok eléggé leterheltek. Hamarosan Bonifác háza lett a környék leghíresebb intézménye, ahová mindenki boldogan lépett be, s még boldogabban távozott. A derű még a szomszédos lakók között is elterjedt, s Bonifác kérésére az utcát, amelyet egyébként addig Szomorkány utcának hívtak, átkeresztelték Humor utcára. Bonifác álma beteljesedett, hiszen ő lett a legismertebb nevettető az egész világon, aki nemes tevékenységével sokak szívébe belopta magát.
0: Mesés estét! Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás István, a radírpók. Aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
1: Bogyó nyugtalanul ébredt, nem találta a helyét. Leült, majd felállt, belekortyolt a teljes kávéba, beleharapott a vajas kiflibe, de most semmi se ízlett neki. Nyugtalanság motoszkált benne, és rossz előérzete volt. Iskolába menett, az utcán se témfergett és nem bámészkodott, hanem leszegte a fejét és gyorsakat lépkedett, míg a nagy fához nem ért, ahol Pompom lakott. Hogy kicsoda Pompom? Talán már ismeritek? Vagy nem? Ó, igazán senki sem ismeri, mert hol ilyen, hol olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját. Ha akarja, olyan, mint a szőrpamacs, vagy paróka, vagy egyújas bundakesztyű, vagy szobafestő pemzli, vagy papucs orrán a pamutbojt. Most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, ahogy ül az ágon, egy szép hosszú ágon. Bogyó már majdnem tovább ment, amikor észbe kapott, megtorpant és halkan felszólt a fára. Pompom! Pompom, ahogy meghallotta a hívást, azonnal Bogyó fejére ült. Már azt hittem, hogy nem jössz, és mikor jöttél, azt hittem, hogy tovább mész. Hova rohansz? Mi bajod van? Kérdezte. Olyan nyugtalan vagyok, válaszolta Bogyó, meg rossz előérzetem van, csak még nem tudom, hogy miért, meg hogy mitől. Körbesétálták a fát, és törték a fejüket, hogy mi lehet az oka a nyugtalanságnak, meg a rossz előérzetnek. Egyszer csak Bogyó hirtelen megállt, és a homlokára csapott, vagyis Pompomra, aki kicsit előre csúszott a fején. Gombóc Artúr! Pompom is felkiáltott, hiszen épp az előbb csaptak rá. Azám, jaj! Majd kicsit hátrább húzódott Bogyó fején, és megkérdezte, mi van Gombóc Artúrral? Az van Gombóc Artúrral, hogy nem tudom, mi van vele. Nem látom sehol, válaszolta Bogyó. Hova tűnt és hol van? Ez az, ezért vagyok nyugtalan. És újra a homlokára csapott, de Pompom egészen lecsúszott a bal fülére, úgyhogy nem lett semmi baj. Ebben a pillanatban egy apró madár szállt oda, lekiáltott nekik.
2: Ismeritek Gombóc Artúrt?
1: Igen, mondta Bogyó, a barátai vagyunk.
2: Igen, mondta Pompom is a bal füléről. Akkor jó, mondta a madár, mert nagy bajban van, és barátokra van szüksége. Arra van, ott van,
1: mutatta szárnyával, és elrepült.
2: Mi az a nagy baj? Kiáltott utána Bogyó. Mohó volt, megint mohó volt, az a nagy baj, kiáltott vissza a madár.
1: Gyorsan elindultak abba az irányba, amit az apró madár mutatott, és nem sokára egy madárkereskedéshez értek. A kirakatban azon

0: Azonnal meglátták Gombóc Artúrt, egy nagy kalitkában gubbasztott és lógatta az orrát. Pszt, piszegett neki Bogyó. Gombóc Artúr felnézett, és éppen egy nagyot akart ugrani örömében, mikor eszébe jutott a kalitka. Így hát csak mosolygott egyet, majd legyintett, majd sóhajtott. Hogy kerültél ide, illetve oda? Kérdezte Bogyó.
1: Haj-haj, sóhajtozott Gombóc Artúr.
0: Ebből nem értek semmit. Meséld el, és ne sóhajtozz közben, mert azzal csak az időt húzod, kérte Bogyó.
1: Jó, egyezett bele Gombóc Artúr. Ott kezdem, hogy éhes voltam, és ahogy így éhesen ballagtam, megláttam egy kirakatban egy madarat, akit éppen etettek, sőt, tömtek. Képzelhetitek, mit éreztem. Ekkor észrevett az a madár, akit tömtek, és így szólt. Nincs kedved helyet cserélni velem? Én szólni se tudtam, csak bólintottam. Erre azt csutogja a madár. Várd meg, amíg elmegy az a kopasz, akkor húzd el azt a kallantyút a kalitkán. Megvártam, míg elmegy a kopasz, elhúztam a kallantyút, a madár kimászott a kalitkából, én meg bemásztam. Vártam az ennivalót, hozta is a kopasz, de közben így dünnyögött. Na, ez a vitamin keverék majd használ, ettől majd megjön az étvágyad. És mindenféle vacak vitamin keveréket nyomott a csőrömbe. Én mondtam, hogy csokoládét kérek, de nem lehetett jól érteni, mert újabb vitamin keveréket hozott, és még egy nagy lakatot, amit rákattintott a kalitkára. Azóta itt vagyok, és éhes vagyok, mert nem szeretem a vitamint.
0: Bogyó töprengett. Törte a fejét, hogy mit lehetne csinálni, majd így szólt Gombóc Artúrhoz. Kiszabadítunk, mivel most már vége a nyugtalanságomnak meg a rossz előérzetemnek. De tegyél úgy, mintha nem ismernénk egymást. Ez fontos a taktika miatt. Jó, mondta Gombóc Artúr, és most már sóhajtozhatok. Könnyebben telik úgy az idő, meg nem érzem annyira az éhséget. Sóhajtozhatsz. Hagyta rá Bogyó, és bementek a madárkereskedésbe. A kopasz ott állt a pultnál, és megkérdezte. Mi tetszik?
2: Azt a kövér madarat kérem, mondta Bogyó, és a kirakatban gubbasztó Gombóc Artúrra mutatott.
0: Nem eladó, mondta a kopasz. Ő a cég reklámja, a madárból büszkesége. Képzeld, egyetlen éjszaka ilyen szép dagatra hízott a speciális vitaminkeverékemtől, azán bizony. Örömében ugrálni kezdett, s így kiabált. Nézzétek csak, milyen kövér! Majd Bogyóra nézett, még egy lakatot tett a kalitkára, s így szólt. Mondtam már, hogy nem eladó.
2: Bogyó kiment a madárkereskedésből. Kint hátat fordítottak a kalitkának, mert nem bírták nézni Gombóc Artúr bánatos képét. Itt csak a radírpók segíthet, súgta Pompom. De hogy találjuk meg? Kérdezte Bogyó.
3: Követjük a nyomát, ugyanis amin a radírpók végigmászik, azt leradírozza. Tehát ahonnan hiányzik valami, arra járt a radírpók, magyarázta Pompom. Gyerünk, mondta Bogyó. Majd egy pillanatra visszafordult, és kacsintott titokban Gombóc Artúrnak, hogy ne féljen, visszajönnek, és kiszabadítják.
0: De Gombóc Artúr úgy tett, mintha nem ismernék egymást, csak sóhajtozott, meg lógatta a fejét.
2: Mentek az utcán, figyeltek jobbra-balra, hogy honnan hiányzik valami. Pompom találta meg az első nyomot, egy morcos boxer állt a sarkon, és hiányzott a fél füle.
3: Vihogott Pompom.
4: Mit nevetsz? Mi a csodát nevetsz? Kérdezte a boxer mérgesen.
3: Nézd meg a tükörben, ajánlotta Pompom.
0: A boxer megnézte magát a kirakatban, és rettentő dühös lett, morgott és csikorgatta a fogát.
4: Kitette? Ki volt az? Összetöröm a csontját! Hol a fél fülem?
0: Bogyóék gyorsan tovább mentek, s figyeltek jobbra-balra. Egy villanyszerelő kapaszkodott a fél villanyoszlopba, és morgott és rugdalózott. Hol a villanyoszlop? Az előbb még itt volt. Az előbb másztam fel rajta. Most hogy mászok le? Bogyóék gyorsan szedték a lábukat, nem törődtek a kalimpáló villanyszerelővel, és azzal sem, hogy hatalmas forgalmi dugó keletkezett, mert a közlekedési lámpáról eltűnt a zöld jelzés.
3: Nyomon vagyunk!
0: Rikkantott a Pompom.
2: Siettek, rohantak, és csak futtában látták, hogy egy szakasz katona menetel az utcán, előlépkedett peckesen az őrmester. Nincsen benne semmi különös, a különös csak az volt, hogy a katonák is, az őrmester is mezitláb lépkedtek. Eltűnt a lábukról a cipő. Aztán láttak egy gyereket, aki három nagyot nyalt a levegőbe, mivel eltűnt a fagylaltja, és egy léggömbárust, aki nyugodtan áldogált, mert még nem vette észre, hogy léggömbjei elszabadultak. Gyorsan szedték a lábukat, és egyszer csak az állatkerthez értek. Be is sétáltak szépen, mert a nyomok erre vezettek. Rögtön egy síró-rívó zebrába ütköztek, aki... mikor egy-egy kicsit abbahagyta a sírás-sívást, így panaszkodott. Olyan vagyok, mint egy közönséges szamár. Hol vannak a csíkjaim? Ki hiszi el nekem, hogy zebra vagyok? Ki van írva? Vigasztalta Bogyó. De a zebra csak legyintett. És aki nem tud olvasni, he? Mert például én se tudok olvasni. Jaj nekem! Ott hagyták a síró-rívó zebrát, és az oroszlán ketrechez értek. Végre észrevették az állatok királyát. A sarokban lapult és csendben sírdogált. Még azt is észrevették, hogy óriási hús van előtte, de az oroszlán hozzá se nyúlt. Mi bajod? Szólt be Bogyó a rácson. Az oroszlán sejpegve válaszolt.
4: Borzasztó, az én szerencsétlen szégem.
2: És miért sejpítesz? Kérdezte Bogyó.
4: Hát éppen ez az.
2: Sejpítette az oroszlán, és egy pillanatra kitátotta a száját, és gyorsan be is csukta. Bogyóék akkor látták, hogy az oroszlánnak nincs egyetlen foga se. Bogyó megsajnálta az oroszlánt, gyorsan felvágta neki a húst késsel villával, és így szólt. Egyél, és ne búsulj, később csináltathatsz magadnak műfogsort.
1: Micoda capász, micoda capász, nézzétek, még a kici majmok is kinevetnek,
2: supánkodott az oroszlán.
4: De azért köszönöm.
2: Bogyóék otthagyták a fogatlan oroszlánt, s figyeltek jobbra, figyeltek balra, de nem találtak több nyomot, ami a radírpókhoz vezetne. Nem hiányzott se onnan semmi. Egyszer csak Bogyó lepillantott a földre, és észrevette, hogy mégiscsak hiányzik valami, vagyis hogy egy lyuk van a földön. Lehajolt, és belesuttogott a lyukba. Radírpók! Radírpók! Pompom is belesuttogott.
3: Radírpók!
1: Tessék! Hangzott a lyukból.
3: Hova mész?
2: Kérdezte Bogyó.
1: Ausztráliába, mondta a radírpók.
3: Miért éppen Ausztráliába? Hökkent meg Bogyó.
1: Mert az van szemben. Átfúrom a földgolyót, és kipottyanok Ausztráliában. Különben mit akarsz?
2: Bogyó észbe kapott, abba hagyta a csodálkozást, s lekiáltott a lyukba.
3: Gyere vissza, segítened kell, nagyon sürgős!
1: Radírozni kell valamit? Kérdezte a radírpók.
3: Igen, egy lakatot, illetve kettőt.
1: Akkor megyek, hallatszott a lyukból. Ausztrália megvár, nem szalad el,
2: és kisvártatva kibukkant a radírpók feje.
1: Gyerünk, gyerünk, gyerünk, mondta izgatottan, most még menne vagyok a radírozásba.
2: Azt elhiszem, mormogta magában Bogyó. Elég, ha csak a boxerre, a villanyszerelőre, az összetorlódott autókra, a gyerekekre, a léggömbárusra, a zebrára és az oroszlánra gondolunk. Nem mondta ki hangosan, de azért óvatosságból ezt ajánlotta. Legjobb lenne, ha a táskámba tennélek.
1: Jó, mondta a radírpók, és bemászott Bogyó táskájába.
2: Ügettek, siettek, loholtak vissza a madárkereskedéshez. Gombóc Artúr még mindig ott szomorkodott a kalitkában. Megmutatták a radírpóknak a lakatot.
1: Semmi az egész,
2: legyintett a radírpók. Majd füttyentett egy halkat, s elkezdte a radírozást. Először leradírozta a rácsot a kalitkáról, s legvégül a két lakatot. Gombóc Artúr állt, a száját is eltátotta, de nem mozdult. Gyere már, sürgette Bogyó.
1: Most már ismerjük egymást? Kérdezte Gombóc Artúr.
3: Hát persze, most már szabad vagy, csak gyere már!
2: Gombóc Artúr Bogyó nyakába ugrott örömében. Bogyó intett a radírpóknak is, berakta a táskájába, és elindultak az iskolába. Útközben Bogyó rákcsálást meg radírozást hallott. Gyorsan megnézte a táskája sarkát, hát éppen akkor pottyant ki a lyukon a radírpók.
3: Hova mész? Kérdezte Bogyó. Maradj itt!
1: De mit csináljak itt? Nekem muszáj állandóan radírozni, mivel állandóan viszket az orrom.
2: Bogyó körülnézett, és meglátta a telefirkált falakat, a telerajzolt kerítéseket, és eszébe jutott valami.
3: Lépj be a köztisztasági hivatalba, biztosan felvesznek, és itt ez a csomó firkálás meg rajzolás, ezeket leradírozhatod, mondta.
2: A radírpók nagyon boldog lett.
3: Ez az, ez nekem való.
2: S rögtön neki is látott radírozni, messziről kiáltott vissza.
3: A hivatalba utána is ráérek belépni.
5: A Radírpók című mesét hallottátok. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok! Gyarmati Erik vagyok, az M2 hetet hétkaland egyik műsorvezetője. Mai olvasok nektek mesét. Az egyik leghíresebb királyunkról, Mátyásról fog szólni. A legszebb mesék Mátyás királyról. A vadkörtés ember. Akkor történt, mikor Mátyás király Bécsnek büszke várát ostromolta. Mégpedig a döntő roham előtt való estén. A király túri süveget nyomott a fejébe, ütött kopott gubát kerített a vállára, s karon kapta Magyar Balást, a fővezért. Így szólt hozzá. Gyere, Balázs, nézzünk körül a táborban. Hadd lám, hogyan várják jó vitézeim a holnapot. Bizazok nagyon nyugodtan várták, mintha nem is ellenséget kellene kaszálni másnap, hanem búzát. Mesélgetve, danolászva heverték körül a tábortüzeket, és nem sok ügyet vetettek a két gubás emberre. Azt gondolták, eleségszállító fuvarosok. Mátyásék megkerülték az egész tábort, s visszatérőbe voltak, amikor a várfalak felől nagy huppanás hallatszott, mintha tele zsákot hajítottak volna le a várbeliek. Nem zsák volt pedig len az, hanem ember. Lassan-lassan kivált a sötétségből, s közeledett a táborhoz. Őszbe csavarodott bajuszú kis köpcös ember volt. A gúnyája mutatta, hogy a fekete seregből való vitéz. A sisakját nem fején tartotta, hanem kezében, s ez mindjárt szemet szúrt a királynak. Intett tehát Mátyás király a fővezérnek. Megállj, Balázs! Lássuk meg ezt az embert, mi betöri a fejét! Nem törte az ajánlva semmiben. Leült a tábor szélén hambadó tűz mellé, zölébe vette a sisakját, eszegette belőle szép csendesen a frissen szedett vadkörtét. A vezér meg a király összenézett. No, ennek helyén van a szíve, nevetett Magyar Balázs. Bizonyosan a vár tövébe szedte azt a finom csemegét, pedig ott gannyan ott hagyhatta volna a fogát. A király is elmosolyogta magát. Hiszed-e, Balázs, hogy magam is megkívántam a vadkörtét? No, csak ennél nagyobb kívánsága sose legyen felségednek, szólt a fővezér, s oda ment a kisemberhez. Sebesen ment, de lassan jött vissza, mert csak úgy döcögtette a nevetés. Uram király, ma nem csemegézel vadkörtét, azt mondta a kisember, hogy nem adna ő még magának, Mátyás királynak sem. No, ennek az embernek már magam is a szemébe néznék, mondta Mátyás kedvetlen, még összépúzta magának gubát, oda ballagott a tűzhöz. Jó estét, földi! Köszöntette a vadkörtés embert. Az meg csak annyit mondott rá Fokhegyről. Edd meg, ha jó! Mátyást elkapta a bosszúság, és hirtelen kiegyenesedett, de csak egy szemvillanásig, aztán megint összegörnyedt, s alázatosan adta ki a szót. Inkább ennék egy kis vadkörtét, ha jó volna. Jó az annak, aki szereti. Erre egy van a vártövében belőle egész erdő. Jaj, dehogy megyek én oda? Játszotta Mátyás az ilyettet. Még a fejemre esne valami bolond német, hanem te neked adok egy körtéért egy aranyat. Nem eladó, majszolta a körtét a vitéz. Magam is elbírok vele. Látod, a holnap estét már vagy megélem, vagy se. Aztán nem akarnék éhen menni a más világra. Mátyásnak nagyon megtetszett a mokány kis ember, de úgy tett, mint aki megbosszankodott. Nem is vagy te magyar ember, csúválta a fejét, ha így elereszted a vendégedet. Micsoda? Ugrott fel a kis ember, mint a hörcsög, de aztán csak visszaült a körte mellé, és nyugodtan folytatta. Látod, pedig én is nagyon sokszor jártam már az udvarodon, de te egyszer se vendégeltél meg. Mátyás király ekkor nagyon meghökkent. Hát te tudod, hogy én ki vagyok? Kérdezte. Hát a király. Láttam az elébb, mikor kiegyenesedtél, hogy te csak a király lehetsz. Más nem tudja úgy tartani a fejét. Mosolygott a király. Hát most már csak megvendégelhetsz. Megám, ha te is megígéred, uram király, hogy megvendégelsz egyszer, ha innen hazakerülünk. Farkas, mondja borjúláb, nevetett Mátyás, és kezet adott a furcsa alkura. Kapott is vadkörtét, de olyan folytós fanyar volt, hogy csupa becsületbe levett meg belőle egyet. Aztán befordult a sátrába, aludt egyet a medvebőrön, s másnap csak ugyan elfoglalta Bécs városát. Csaptak is nagy áldomást, tartott vagy fél esztendőig, hanem persze a vadkörtés embert úgy elfelejtette Mátyás, mintha sose látta volna. De még akkor sem emlékezett rá, mikor egy esztendő múlva azt jelentették neki a budai várban, hogy valami ütött-kopott öreg katona erőnek erejével be akar jutni az ebédlőszobába. Azt mondja, hivatalos vendégű oda régen. A király csupa püspökökkel, hercegekkel ült az asztalnál, de azért bebocsájtotta az embert. Az pedig megállt mereven, mint a cövek. megadta a tiszteletet annak rendje módja szerint, s várta, még megszólítják. Ki vagy, mi vagy, jó ember? Kérdezte a király.
3: Találd.
2: Ki Máté? Bizén ki nem találom, ha meg nem mondod, mosolyodott el a király a furcsa néven, s valami homályos emlék elevenedett meg az eszében. Hirtelen felcsillant a szeme, mert eszébe villant. A vadkörtés ember! Az emni! Örvendett Mátyás, majd odaszólt a fölszolgáló inasoknak. Nosza, tegyetek ennek a jó embernek egy terítéket a ti asztalatokra. Ó, felséges király, kottyant bele Máté vitéz a parancsba. Én téged vendégeltelek, meg nem az inassaidat. Igazságos Mátyás király talán először életében megszégyelte magát, s megkérte a jobbján ülő Nádort. Nádor uram, engedjen itt én mellettem helyet ennek az embernek, mert csak ugyanaz igazság beszél belőle. És így esett az, hogy a fekete sereg legrongyosabb vitéze Magyarország legelső uraival mártogatott egy tálba a király asztalánál. De Biző ezt nem akarta észrevenni egész az ebéd végéig. Csak akkor szólt oda nagy ijedten Mátyásnak. Nini, uram király, te nem is illik az, hogy én szegény közember létemre itt égtelenkedjek a te asztalodnál. Megint igazad van, hívem, kacagott a király. És abban a percben megtette Máté vitézt a fekete seregben a nemesek hadnagyának. De még nemes levelet is festetett neki, 3 vadkörtét aranyos mezőben. Így lett Máté vitéz ősapja a nemes és nemzetes körtési családnak.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Én Nagy Adri énekesnő vagyok, és ma egy olasz tündérmesét hoztam nektek. Rosalina és a varázsló. Élt egyszer egy kereskedő, aki üzleti útra készült, és megkérdezte a lányaitól, mit hozzon nekik ajándékba. Sejemruhákat, felelte az első. Nyakláncot és gyűrűket, felelte a második. Egy rózsatövet kérek, felelte a harmadik, akit Rosalinának hívtak, és kedves, nagy lelkű teremtés volt. Útközben a kereskedő egy gyönyörű helyre bukkant, ahol ugyan világosság fogadta, mégsem talált senkit se közel, se távol. Amikor bekukkantott az istálóba, a legszebb rózsatöveket találta, amelyeket valaha látott. Hirtelen eszébe jutott Rosalina kérése, és felkapott egy cserepet, amikor egy hang megállította. Tolvaj! Egy hosszú, ősz szakállú apóka állt az ajtóban. Szegény kereskedő elmotyogott egy bocsánatkérést. Olyan gyönyörűek a rózsái, és én csak szerettem volna vinni egyet a lányomnak. A szavaira az öregember, aki varázslónak tűnt, elkiáltotta magát. Elviheted a szépséges rózsát, ám megfizeted a borsos árát, a lányod mától itt alussza álmát. A kereskedő rémülten hazament, és mindent elmondott Rosalinának. A lány attól rettegett, hogy a varázsló bántani fogja szeretett apját, ezért beleegyezett és elment hozzá, hogy vele éljen. A varázsló minden este a vacsora asztalnál megkérdezte tőle. Mit gondolsz? Valaha hozzám jössz majd feleségül? Rosalina mindig nemmel felelt. Egy napon levelet kapott. Meghívott az egyik nővére menyegzőjére. A lány nagyon szeretett volna elmenni, és megígérte a varázslónak, hogy visszatér. Így az öregember azt mondta neki. Menj és fogd a gyűrűt, amelyen átok ül. Ha sötét lesz a kő, testem, lelkem gyengül. Rosalina elfogadta az ékszert és hazament. A nővérei azonban sajnos nagyon irigyek voltak rá, és elrejtették a gyűrűjét. Amikor néhány nappal később visszaadták neki, a kő már majdnem fekete volt. Rosalina szíve majd megszakadt, mert időközben megkedvelte a varázslót. Visszarohant hozzá, és betegen találta az ágyában. A karjába zárta a férfit, és zokogva ezt mondta neki. Az életedért bármit megtennék, ha kell, akár az arád is lennék. Ezekre a szavakra a varázslót hirtelen káprázatos fény vonta körbe, és egy jóképű fiatalember termett a helyén. Amikor kinyitotta a szemét, mosolygott, és elmondta a lánynak, hogy ő valójában egy herceg, aki egy gonosz boszorkány varázslatának áldozatául esett. Azzal, hogy a zord külseje ellenére beleszeretett, Rosalina megtörte a varázslatot. Még aznap megülték a lakodalmukat, és boldogan éltek a palotában, amíg meg nem haltak.

0: Sukás Mese Rádió.
1: Mikula Péter, világszépítés. A gyógyító puszi, aki elmeséli nektek, Németh Lojzi. Megszólalt a telefon, Berci és én egyszerre startoltunk rá, hogy felvegyük. Én értem oda hamarabb, ami nem tetszett az öcsémnek. Kinyújtotta rám a nyelvét, és csúnyán nézett rám. Én is így tettem, ha már ő ilyen, én is utánoztam. Felvettem a telefont, és beleszóltam.
2: Tessék, Mikó lakás, Mikó Zorka vagyok. Szia Zorka tündér, Ildi vagyok. Hogy vagy?
1: Kérdezte anya testvére.
2: Szia Ildi, köszönöm, jól vagyok. Csak Berci a nyelvét nyújtogatja rám, mert én értem a telefonhoz hamarabb. Különben jól vagyok. Főztem Zsuzsi és Enci bácsinak ebédet. Meséltem nekik, és letettem őket aludni. Azért beszélek ilyen halkan, nehogy felébredjenek. És te jól vagy, Ildi? Mikor jössz hozzánk?
1: Kérdeztem.
2: Köszönöm, meg vagyok, Zorka cica. Mindig jó kedvem lesz, ha hallom a hangod. A jövő héten úgy terveztem, találkozunk, és frizurát csinálunk a babáidnak. Mit szólsz? Aztán Bercivel is építünk valamit Legóból. Mondd meg neki. De most add anyát, légy szíves.
1: Anya, gyere, tesód van a vonalban. Anya mindig olyan huncut hangon telefonál a nővérével, mintha éppen valami csintalan dolgot mesélne el. Ebből is lehet tudni, hogy kivel beszél. De most olyan komoly lett, apa is érezte, hogy valami történhetett. Amikor anya befejezte a beszélgetést, apa kérdően nézett rá. Kórházban van Nagyi, mondta anya. Ugye nincs más dolgunk, és bemegyünk hozzá, nézett kérdően apára. Természetesen, mikor gondoltad, indulhatunk? Kérdezte apa. Minden más dolog megvár, tette hozzá. Anya egy olyan finom, hálás puszit adott apának, amit rögtön irigyelni kezdtem. Azt éreztem, ez a köszönöm, amit anya mondott, valahogy több volt, mint amikor azt köszöni meg, hogy apa segít neki kiteregetni a mosott ruhákat. És a puszi is más volt. Megkérlek, készítsd össze a gyerekeket, és csomagolok néhány fontos dolgot Nagyinak, mondta anya. Apa hozzánk fordult. Gyertek, csipet csapat, öltözzetek. Nagyik a kórházba került, viszünk neki egy kis leveskét, gyümölcsöt és egy kis jókedvet is. Tudjátok, a kórház egy olyan hely, ahova akkor kerül az ember, ha elromlik valamije. Ott vannak a doktornénik, bácsik, akik azért dolgoznak, hogy megjavítsák. Berci még játszott volna a katonáival, de úgy kérte meg apa, hogy tegye el a játékait és öltözön, hogy elfelejtett nemet mondani. Felöltöztünk, beültünk az autóba, végig énekeltük az utat, de anya és apa most nem énekeltek velünk. Megérkeztünk a kórház elé, bevonultunk, és megkerestük a Nagyik a szobáját. Furcsa hely ez a kórház. Mindenki pizsamában van, hálóinkben van. Ha nem doktor vagy látogató. Lehet, hogy mindannyian most ébredtek, vagy talán pizsi-dizsi lesz a kórházban. Arra értünk ide. A szobában nem csak Nagyi volt, hanem rajta kívül még három néni készült a pizsi-dizsire. Nagyon meglepődött Nagyika, amikor meglátott minket. Mindenkit megpuszil, és bemutatott a szobatársainak. Először anyával szeretett volna beszélni. Addig mi kimentünk a folyosóra apával és Bercivel. Biztos titkolóznak, mondta Berci. Ugye apa, nem szép dolog titkolózni, folytatta. Ha titkolóznak, akkor csak valami fenséges sütemény receptje lehet a titok tárgya, mondta apa. Az pedig meglepetés, tehát nem kell tudnunk róla. De az is lehet, hogy a Nagyi egyenként akarja elmesélni nekünk, milyen kalandok várnak rá ebben a kórházban. Nem tudhatjuk, de azt javaslom, várjuk ki a végét, majd megtudjuk. Minden jó, ha a vége jó, mondtam a sajogban. Ekkor kinyílt az ajtó, anya állt ott, behívott minket. Én elmegyek beszélni a doktornénivel, addig átadom nektek Nagyikát, mondta. Gyertek szépségeim, hagy öleljelek meg benneteket. Hagy nyomjak egy cuppanost az orcátokra. Drága jó atyátok, addig sétál egyet anyával. Gyere, Berci vitéz, hogy vannak a katonáid? Zorka szívem, hagy gyönyörködjek azokban a tengerkék szemeidben. Berci elmesélte, hogy indiánokkal harcoltak a katonái, és éppen győzelemre álltak, amikor eljöttek ide, és azt is, hogy Borzsa kutyát megugatta egy tréfás kedvű bácsi. Nagyon mókás volt, ahogy ugatták egymást. Ezen nagyokat kacogott Nagyi, de még szobatársai is. Milyenek a fiúk? Így az én öcsém is, ahogy befejezte a mondókáját, elvonult megkeresni anyáékat. Én ezt egy cseppet se bántam, hiszen alig vártam már, hogy sorra kerüljek Nagyinál. Elővettem a doktor felszerelésemet, amit még otthon csempésztem be a zsebembe, hogy megvizsgáljam és meg is gyógyítom Nagyikát. Volt nagy csodálkozás a szobában, azt mondták a nénik. Csípjétek meg, nem hiszek a szememnek, sárgulok az irigységtől. Ilonkám, hogy ilyen unokád van? Te Zorka, te, nem is te volnál, ha nem találtál volna ki valami meglepetést a számomra, mondta a Nagyi. Nem mozogj, Nagyika, mondtam, meghallgatom a szívedet. Sóhajts, még, még. Na, még egyet. Jól van, jó szívű vagy. Tásd ki a szád, mondd, a torkod is rendben van. De azért egy hétig ne egyél fagyit, és ne így áll hideg, mála szörpöt. Mindenkit is megvizsálnál, orka, viccelődtek a szobatársnénik. Nem lehet, mentette ki Nagyika az orka, nagyon elfoglalt, időpontot kell kérni tőle. Ezen aztán jót nevettek. Vidám csapat lehetne így együtt. Ekkor váratlanul egy ismeretlen hang szólt hozzám a hátam mögül. Látom, körültekintően vizsgáltad meg a beteget, kedves kollégina. Hogy szólíthatlak? Az én nevem Szilvi doktornéni, mondta, és a kezét nyújtotta felém egy helyes, fehér köpenyes néni. Úgy látom, nagyon jó viszonyban vagy a kedves beteggel. Kicsit megszeppentem, de arra gondoltam, amit a szüleim tanítottak, kedvesen kell válaszolni, ha kérdeznek. Szia, doktornéni, én Zorka vagyok, Mikó Zorka, ő pedig a Nagyikám, anyukám anyukája. Mondtam, és nyújtottam a kezet én is a doktornéninek. Örülök, Zorka, hogy megismertelek. Megnézhetem az orvosi eszközeidet, kérdezte. Kicsit elszégyeltem magam. Ez csak játék, feleltem. Teljesen rendben van. Nekem is hasonló volt gyerekkoromban. Azzal vizsgáltam, gyógyítottam a babáimat, és szüleimet, ha hagyták. El is hoztam volna ide a kórházba, de már ki tudja, hol maradtak el tőlem. Itt kaptam felnőtt orvosi táskát. Megnézed? Vagy inkább maradsz most a nagymamáddal, kérdezte a doktornéni. Ide figyelj, Zorka, szeretnék valamit megosztani veled. Van egy új orvosi felfedezés, elmondanám neked, mit szólsz, folytatta a doktornéni. Nem titkos, kérdeztem vissza. Elmondhatod nekem? Igen, azt hiszem. Azt a lelkemre kötötték, hogy csak olyanoknak mondjam el, akik kizárólag jóra használják ezt a legújabb titkos felfedezést. Akik tiszta szívükből gyógyítanak. Aki nem olyan jó szívű, mint te, Zorka, az többet árthat, mint használhat vele, ezért te sem mondd el akárkinek. Megígéred? Ha igen, beavatlak ebbe a nagy titokba. Anyának elmondhatom? Kérdeztem. Igen, édesanyád is jó szívű asszony, mosolyog a szeme, mint a tied, válaszolta a doktornéni. És apának? Faggatoztam. Neki is. Ahogy mesélt róla a nagymamád, ő is mókamester. A mókamesterek is orvosok, a játékkal gyógyítanak. Akkor jól mondtam, és kíváncsian néztem a doktornénire. Hajolj közelebb, Zorka, mondta, s egész halkan, hogy más ne is hallja, a fülembe súgta. Ez az ősi módszer, amit újra megtaláltak a tudósok, a gyógyító puszi. Úgy működik, ha a beteg valaki, aki fontos neked, és ott lakik a szívedben, akkor a szíved összes melegével, szeretetével meg kell ölelned. Csak finoman, hogy érezze, ez egy olyan legbelülről jövő meleg ölelés. És egy gyógyító finom puha puszit kell elhelyezni az orcáján, miközben azt mondod, gyógyulj meg, Nagyika, vagy apucika. Ha ezt teszed, őszintén, legszebb érzéseddel, a gyógyító puszi és a gyógyító gondolat felgyorsítja a gyógyulást. Megjegyezted, Zorka? Azt hiszem, igen, feleltem. Akkor nincs más hátra, próbáld ki, csak bátran. Ekkor Szilvi doktornénire néztem. Nagyon bíztatóan nézett vissza rám. Biztos a nézésével is tud gyógyítani, gondoltam. Rajta. Szívmeleg szeretettel, finom öleléssel, puha gyógyító puszi. Bízd magadban. Felmelegítettem a szívem, ahogy a doktornéni mondta. Feltérdeltem az ágyra, és nagyon megöleltem Nagyit. És amikor már éreztem, hogy elkészült bennem a gyógyító puszi, puhán az arcához érintettem a számat, gyógyító puszit adtam, és azt mondtam, gyógyulj meg, Nagyika. Nem szólt semmit. Csak egy hatalmas vízcsepp gördült le a szeméből. Elengedtem az ölelést, elvettem az ajkaimat a Nagyi arcáról, leszálltam az ágyról, és azt figyeltem, vajon hatott-e már a gyógyító puszi. Meg is kérdeztem tőle. Ugye, Nagyika, már jobban érzed magad? Érzed, hogy gyógyulsz már? Nem mondott semmit, csak olyan vizes szemmel, szép mosolyával rám nézett és bólogatott.
0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, én Bebe vagyok, és most én olvasok nektek. Pacsirt a meséje, és most indulhat a móka. Amikor a világ teremtése befejeződött, az öregisten szemlét tartott kicsin teremtményei fölött. Kíváncsi volt rá, hogy hogyan sikerültek. Először ezt összeparancsolta a madarakot. Jöjjenek azok mindenfelől, kicsik s nagyok, s szeretné őket megnézni. Na jöttek es, ott sűrösödtek az ég kapuja előtt. És mikor az öregisten végignézett rajtuk, akkor látta, hogy hát ez mindegy forma színű, egyszínű tolla van. Hát ez így nem jó, gondolta magába az öregisten. Szép színes tollruhákat kell adni nekik, és már is kezdte festegetni őket. És ott tolakodtak elől a nagyok, és az erősek, hogy minél előbb rájuk kerüljön a sor, és annál színesebbek legyenek. A kicsikék félénken összebújtak, s vártak a sorukra. Köztük volt a kis búbos pacsirtes. És amint ott várakozott, egyszer csak meglátta, hogy a szegény öregasszony megyen az úton, a hátán egy nagy zsák van. Megbotlott a kicsi öregasszony, elesett, és a zsákból szerte szétgurultak a magvak, amelyeket összegyűjtögetett. Alig tudott feltápászkodni szegényke. A kis pacsirta odareppent hezzel, majd én segítek néked, te csak ülj le, pihenj, majd én összecsipegetem az eleséget. Elkezdte csipegetni a magvakat vissza a zsákba. Sok valós bizony öreges telet, mire elkészült mindenvel. Akkor azt mondja az öregasszonynak. Gyere, édes lelkem, majd én mutatom neked az utat, hogy el ne tévedj, biztosan hazatalálj. S ott röpködött előtte, s kísérte egészen hazáig. Így bizony csak másnap reggel ért vissza az ég kapujához. Addigra a madarak már mind ott páváskodtak, begyeskedtek, egyik szebb volt, mint a másik. Olyan szép tollruhákat kaptak. A kicsi pacsirta szégyenkezve beállt közéig, és amikor az öregisten meglátta, a tenyeribe vette, és azt mondta, kicsi pacsirtám, elkéstél, már fogyott minden égi festék, egy mágszennyi nem maradt, nem tudok neked színes tollruhát festeni. De jót tett helyébe, jót várj. Te segítettél a kicsi öregasszonynak, én meg adok neked olyan kincset, ami más madárnak nincsen. Legyen nagyon szép a hangod, sokkal szebb, mint a többié, és tudja magasba repülve szépen énekelni. Azóta a kicsi pacsirta az emberek egyik legkedvesebb madara.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
2: Gévai Csilla. Cincó, az álmos táncos. Elmeséli Trill Zsolt.
3: Gyerekek, ezt ne csináljátok velem. Én mindjárt álva elalszom.
2: Kiáltott fel kétségbe esetten Cincó úr, a tánctanár.
3: Stop.
2: Hadd kérdezzem meg, ti most kezdtétek olvasni ezt a mesét? Igen?
3: Hú, akkor fogalmatok sincs, hogy ki lehet ez a Cincó, és miért van úgy kétségbe esve.
2: Jaj, ne! Most nehogy elkezdjetek buslakodni emiatt.
3: Még csak az kéne, hogy ti is kétségbe esettek itt nekem.
2: Azt már nem.
3: Inkább elmesélem ezt az egész kalamajkát töviről hegyire.
2: Cincó egy roppant tehetséges egértáncos, aki táncot tanít jó mozgású egereknek. Tudjátok, jobbra kettő, balra kettő, fordul kettő, vissza kettő, nem szédülsz el, újra kettő, és most rázd a csípőd, és most bugi-bugi. Végül emeld a füledhez a lábad, és érintsd meg a vajszoddal a farkincádat.
3: Így már jó is. Meg is tanultad az egérfogós alaplépéseit.
2: Szóval ezt tanítja nappal. De min ügyködik este?
3: Megmondom én. Persze, hogy megmondom. Ha nem otthon serénykedik, és a gyermekeit altatja kisebb-nagyobb sikerrel, akkor mindenféle csillogó parkettás táncterem táncversenyein versenytáncol. És mivel rettentő ügyes, általában meg is nyeri ezeket a versenyeket. Ezen az estén is túl volt már egy igen nehéz, kambodzsai ugróegeres elemeket is tartalmazó táncversenyen, ahonnan el is hozta a fődíjat. Egy aranysztepcipőt.
2: Ó, ha láttátok volna! Annyira boldog és büszke volt. Fáradtan, de igen elégedetten sasszézott haza a családjához, és alig várta, hogy odabújhasson a már rég szundikáló feleségéhez, és végre álomra hajthassa a fejét. A házuk ajtajánál megállt, és kigondolta, hogyan tud a lehető leghalkabban hazatérni. Tudta, hogy néma csendben kell belopakodnia, hiszen elég, ha 7 gyermeke közül csak egy fel kell egy kis neszre. Rögtön vége az éjjeli nyugalomnak. Eleinte minden rendben ment. Nagyon halkan beletette a kulcsot a zárba, és hihetetlen nagy rutinnal hangtalanul elfordította. Közben levegőt is alig vett, nehogy az apró egérsóhaj felébressze valamelyik gyermekét. Sőt, még arra is figyelt, hogy a fellépő ruhájára vart csillogó kövecskék se rezzenjenek meg, mert ha közülük csak egy is csilingelni kezd, na arra biztosan felébredt volna valaki a bentiek közül. Finoman nyikordult a bejárati ajtó, és Cincó diadalittasan már osont is a nagy csendben az ágya felé. Azaz csak osont volna. Ugyanis egy valamiről balgán elfeledkezett. Igen, az új sztepcipője kopogásáról. Tudom, drága olvasó, ó, tudom. Te biztosan figyelmeztetted volna, hogy mielőtt átsettenkedik a gyerekei hálószobáján, mindenképpen vegye le az újonnan nyert cipőjét. Hiszen ez a lábbeli arról nevezetes, hogy az orrára és a talpára szögelt kopogós fém igencsak zengő hangot ad ki a kőpadlón. Úgy, ahogy mondtad volna? De mivel te csak onnantól olvastad ezt a mesét, hogy
3: gyerekek, ezt ne csináljátok velem, én mindjárt álva elalszom.
2: Így nem tudtad figyelmeztetni Cincót a cipő éles hangja miatt. Ezért aztán nem meglepő, hogy egyszerre ébredt föl mind a 7 egérgyerek, mikor apjuk betette a lábát a szobájukba. Felkeltek, ugrándoztak, éjjeneztek, ölelgették az apukájukat. A zajra megjelent a szobájának ajtajában Cincó felesége is, aki most egyáltalán nem volt mérges, hogy felébresztették. Büszkén nézett végig az urán, akinek a lábán ott fény lett az új kopogós lábbeli. Így esett hát, hogy aznap alvás helyett igazi táncmulatságot tartott az egércsalád. Volt ott ugrós, meg rogyantós, befordulós, meg kihuppanós,
3: Minden, ami a fémes talpú táncosnak ezen az éjjeli órán még az eszébe jutott, és ami vele különös éjszakán újra elbűvölhette szépséges feleségét és 7 gyönyörű szürke kisgyermekét. És csak amikor a nap első sugarai is kopogtatni kezdtek az ablakon, de tényleg csak akkor kiáltott fel kétségbe esetten Cincó, a remek táncos, hogy
0: gyerekek, ezt ne csináljátok velem, én mindjárt álva elalszom.

0: Kutya-macska barátság. Aki elmeséli nektek, Mahu Andrea.
1: Egyszer a kutyák lakodalmat csaptak. Bodri feltette a sok csontot, sütötte, főzte, aztán odahitta a Sajót kóstolni. Sajó megkóstolta a galuskát, de nem volt se íze, se bűze, mert nem volt rajta tejföld. Keresi a kutya a tejfölt, de nem volt a háznál. Hamar menjen valaki a boltba, de ki menjen. A kutya nem hagyhatta ott a főzést, meglátta a macskát, küldi a tejfölért. Szalad a macska a boltba a tejfölért, mikor kimérték neki, vitte hazafelé. Éhes volt, hát nyalogatott belőle, gondolta, úgyse tudják meg. Aztán ment tovább, megint gondolt egyet, megint nyalogatott. Alig maradt az edényben, már közel volt a kutyákhoz, szégyelte magát, hogy ilyen kevés tejfölt visz, hát a megmaradt tejfölt is megette. A kutyák futottak eléje, már nagyon várták, hozza a macska a tejfölt. A macska azt hazudta, hogy nem adott a boltos tejfölt. Az agár meglátta a macska tejfölös bajuszát. Hazudik a macska, megette a tejfölünket. Neki mentek a macskának. A macska meg felszaladt a fára, onnan dörmicélt a kutyákra. Mikor látták, hogy a macska bizony nem nagyon kívánkozik le a fáról, bementek a házba, és tejföl nélkül ették meg a galuskát. Azóta nem nézhet a kutya a macskára.
0: A Kutya-macska barátság című mesét hallottátok.
2: Csukás mesedágnak.
3: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Tánya fecskéi. Az orosz mesét Makai Margit mondja el.
1: Tányáéknál a pajta padlásán egy fecskepár fészkelt. Reggelente hangos csivitelése repültek ki a fészekből, körbe csapongtak a pajtában, és aztán elindultak a maguk dolgára. A fecskék kedvéért Tánya is kinn aludt a pajtában. A csivitelésükre ébredt, és ez nagyon kellemes volt. Egyik nap a fecskék néhány kört repültek a ház felett, aztán elszálltak, és nem is jöttek vissza többé. Gyerünk, Tányuska, mondta nagymama. Költözd be aludni a szobába, mert hamar vége lesz a szép napoknak. Elmentek a fecskék, jön az ősz.
2: Hová mentek a fecskéink? Érdeklődött Tánya. Messze-messze, tengereken, hegyeken túlra. Olyan országba, ahol soha sincsen tél. Nincs tél, álmodozott Tánya. Folyton csak nyár van, és mindig lehet fürödni a folyóban.
1: Úgy ám, bólogatott a nagymama.
2: Tánya elszomorodott. Nem jönnek vissza a fecskéink, ott jobb nekik.
1: De bizony visszajönnek, mondta a nagymama, majd meglátod.
0: Az őszi szél elsodorta a színes virágok szirmát, a málnák édes illatát, a madár csicsergést, megjött a tél jéggel, hóval, faggyal, zúgó viharos szelekkel. Tánya egész télen szánkózott, csúszkált, hógolyózott a barátaival, szinte észre sem vette, hogy kifelé lábolnak a télből. Egyik pillanatról a másikra fújdogálni kezdett a tavaszi szél, és megenyhült az idő. Tánya rohant a padlásra, kinyitotta az ablakot, hogy a fecskék be tudjanak repülni, ha megérkeznek.
2: A padlás csupa pókháló meg por, hogyan is tudnak itt élni a fecskék?
1: Gyorsan fogott egy seprűt, összesöpört, rendet teremtett, aztán büszkén jelentette a nagymamának.
2: Kitakarítottam a padlást, most már jöhettek haza a fecskéink.
1: Nagyon jó, bólogatott a nagymama. Akár ki is mehetsz a mezőre, és hívhatod őket.
2: Hogy hívjam?
1: Kiásd nekik, itt a tavasz, gyertek haza. Vigyél egy kis süteménymorzsát is, hogy legyen mivel megkínálnod őket, ha megérkeztek.
0: Tánya eliramodott, de Tamarát is hívta, mert ketten nagyobbat tudnak kiáltani. A levegőben rengeteg madár repült, egyesével, párosával és csoportokban, valamennyien csiviteltek, cserregtek.
2: Azok lesznek a mieink,
1: mutatott Tánya két kis fekete pötyre az égen. Nagyon messze, és már is kiabálni kezdett.
2: Gyertek haza, itt a tavasz, gyertek haza!
1: A pöttyök megnagyobbodtak, de bizony ügyet se vetettek Tányára, tovább repültek.
2: Tamara, kiabálj te is, mert nem hallják!
1: Tamara is szájához emelte a kezét, és ketten hívogatták a fecskéket. Hosszasan kiabáltak, de a madarak nem törődtek velük, irányváltoztatás nélkül tovaszáltak. Végre a kislányok elunták a hiába való várakozást, megették a finom sütemény morzsát, és hazaszaladtak.
2: Nagymama, nem jöttek meg a fecskéink, nem hallották a hívásunkat.
1: Lehet, hogy elkerültétek egymást, mondta a nagymama, szaladj csak oda a pajtához.
0: Tánya odaszaladt, és lám csak, a fészek körül ott cikázott két fekete frakkos, fehér mellényes kis fecske.
2: Jaj, de jó, örült Tánya. Megjöttek a fecskék, én is kint alhatok a pajtában.
1: No, még nem, felelte a nagymama. Még csak jön a tavasz, de még nincs itt nálunk.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Csukás Mese Rádió.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

Csukás meserádió. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás meserádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!